0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balog Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balog Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balog Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Amen.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
2: Trend Nights.
3: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: történetem.
1: A különleges zenei válogatásban mindjárt Szatmári Orsolya fog nekünk énekelni. Nevét bárki ismerheti, aki már látott egy Barátok közt epizódot, ő énekelte ugyanis a főcímdalát. Az énekesnő 1975-ben született Balassagyarmaton, 5 éves korától járt zenei előképzőbe, majd 9 évig zongorázni tanult, énekléssel azonban csak 15 éves korában kezdett el foglalkozni. 16 évesen tűnt fel egy tehetségkutató fesztiválon, majd a Bojtorján együttes tagja lett. 1993 és 95 között egy szlovák produkcióval turnézott Nyugat-Európában, elsősorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban léptek fel, hazajövetele után megalapította az Aerodynamic nevű háromtagú dance együttest, akikkel saját dalait adta elő, táncos énekes showműsor keretében. Ezt követően fél évet Amerikában töltött, ahol country klubokban lépett fel, majd hazatérése után a Design együttes tagja lett. 1997-ben csatlakozott a Bionic együtteshez, akikkel 2 nagy lemezt, egy maxi CD-t, valamint 2 videoklipet készítettek. Eközben több együttesnek és szóló énekesnek a lemezén is közreműködött, például szerepelt az Irigy Hónaj Mirigy paródiákban, Zoltán Erika és Cserháti Zsuzsa albumjain is közreműködött, a Barátok közt mellett ő énekelte Friderikus Sándor Meglepő és Mulatságos című műsorának címadó dalát is. 1999-ben tagja lett az Akt együttesnek, akikkel 2 maxit és egy nagy lemezt jelentetett meg, valamint 2 videoklip is készült a dalokból. 2000-ben Emerton díjat kapott az év felfedezettje kategóriában, 2001-ben 2 külföldi tehetségkutató fesztiválon nyert díjat, Jugoszláviában egy közönségdíjat kapott, Macedóniából pedig egy második díjat hozhatott el. 2001. februárjában megalakította az Enjoy 4 tagú énekformációt, akikkel eredeti angol nyelvű mai funky soul dalokat adtak elő. 2003. áprilisában jelent meg Minden más című önálló szóló lemeze, melynek zenei és produceri munkálatait is ő végezte. Az MTV által szervezett 2008-as Eurovíziós dalverseny magyarországi elődöntőjén a Véletlen című dalával lépett fel, ahol 17 ponttal a 9. helyen végzett, Magyarországot ebben az évben végül Csézi képviselte. Az éneklés mellett énektanárként is dolgozik, a 2011-es és 2012-es X-faktorban felkészítőként, valamint Bagosi Alexa, Muri Enikő és Kovács Vera mentoraként szerepelt. Íme tehát itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en most, ahogy ígértem, Szatmári Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapszon Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: 1986-ban.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: A Random Trip hosszú éveken át az A38 hajó egyik meghatározó improvizációs estje volt. 2026-ban pedig ennek friss, a jövő tehetségeivel kiegészülő formációja, a Vibe Changers tér vissza 2 hetente keddenként a hajó színpadára. Az 5. évadot kezdő zenei társasjáték lényege továbbra is a szabad improvizáció. Ismert előadók, MC-k és fiatal szólisták találkoznak egy színpadon, hogy élőben, valós időben hozzanak létre egyszeri és megismételhetetlen produkciókat. Jön a Naplemente Session 2. része az A38 tetőteraszán, mégpedig június 16-án este. A közreműködők között ott lesz Lengyel Johanna, aki énekel, Gege, aki rappel, Cséri Zoltán zongorán kísér, DJ QC a lemezjátszóknál és Delov Jávor a doboknál.
0: Könyv.
1: Kötet készült a legnagyobb múltra visszatekintő hazai művészeti sorozat, a Vásárhelyi őszi tárlat első 7 évtizedéről. A közlemény szerint a Hódmezővásárhelyi közgyűjtemény által kiadott kötet áttekintő összegzés, szubjektív válogatás, kiállítási kor dokumentum, forrásgyűjtemény és művészeti album is egyben. Szerzője és szerkesztője Nagy Imre, aki 1984-től 34 éven át folytatólagos jelenlétével vett részt a vásárhelyi őszi tárlatok létrejöttében. A művészet történész több évtizedes munkájának lenyomatait jelentik a kötet függelékében összegyűjtött írásai, amelyek a tárlatról különböző folyóiratok cikkeiként vagy katalógus előszóként korábban megjelentek. A könyv a benne szereplő írásokkal és képanyaggal a vásárhelyi őszi tárlatok festményekben, plastikákban és grafikákban megtestesülő több mint 70 évnyi örök igyekszik feltárni 160 oldalon több mint 100 műalkotás adatainak és reprodukciók felvonultatásával.
0: Esemény.
1: Világsztárral és különleges zenei találkozásokkal érkezik az Óbudai Világzenei Hét. Június 22-e és 27-e között rendezik meg a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci Kertben. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket. A nyitónap filmes estel indít a Világzenei Kertmozi, ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi vetítése nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt. Zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók egyaránt. A kertmozi emlékeztet arra, hogy a világzene mindig élő kapcsolat múlt és jelen között. Június 24-én 2 ikonikus formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer Muzsika. A Budapest Bár a régi pesti kávéházak nosztalgikus, slágeres világát idézi meg Behumi Dóri és Mező Misi közreműködésével, míg a Budapest Klezmer Band ünnepi és táncos hangulatot teremt. Június 25-én a nemzetközi világzenei szintér egyik megkerülhetetlen sztárja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötvöző előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. Ritka alkalom arra, hogy egy ilyen jelentőségű életmű ilyen közelségből legyen látható és hallható. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik, és Parallel Universe című műsorokat játsszák. A pénteki lesz a fesztivál egyik legsűrűbb és legszabadabb napja, egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenczi György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene is találkozik. A színpadon az első pesti rackák, Louisiana Double, Bora Projekt és Boldog Rezignáció. A zárónap pedig hagyományosan a közös mozgásé és a táncé, a 4. Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget. A fesztivál ezzel visszatér a világzene egyik legfontosabb alapgondolatához. Ezek a dallamok közös élmények, amelyeket együtt érdemes megélni.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, a Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Debrecen belvárosában kulturális élményekben gazdag programot is össze lehet állítani. De még miért? Akár Japánba, vagy az ókori piramisok földjére is elutazhatunk, ha ellátogatunk a Déli Múzeumba. Kis huszárok bőrébe bújhatunk a református nagy templomban, de érdemes megcsodálni a Harry Potter világát idéző nagykönyvtárat is a református kollégiumban. A modern művészet pedagógiai foglalkozásai kreatív alkotásra hívnak, hogy akár a bennünk rejlő Picasso-t is előhívhassuk. Erdei élmények kisvonattal, Zsuzsi vasút és hármas hegyalja. A természet közeli kalandok egyik legjobb kiinduló pontja a Zsuzsi erdei vasút, amely Debrecenből indulva akácosokon és fenyveseken keresztül visz egészen hármas hegyaljáig. A végállomáson kilátó, pihenőhelyek és számtalan túraútvonal várja az érkezőket. Érdemes bejárni az erdei tanösvényt, de ne hagyjuk ki a természetházát sem. Akinek pedig van dédelgetett álma, javasoljuk, hogy másszon fel a Kívánsághegynek is nevezett 25 méter magas hármas hegyi kilátóba. A legenda szerint ugyanis, aki megmássza, a fent elhangzott kívánsága teljesül. A tudományos élmények sem hiányozhatnak a nyári szünetből. Az Agora Tudományos Élményközpont interaktív eszközökkel, kísérleti bemutatókkal, robotikai állomásokkal és tükörlabirintussal teszi érdekessé a természettudományokat. Itt többek között 2 méter magasban biciklizhetünk, kipróbálhatjuk, hogy valóban tudunk-e repülni, de azt is megtudhatjuk, hogy lehet-e kézzel esőt fakasztani. A kis tudósok utána felfedezhetik a központot körülvevő botanikus kertet is, ahol tanösvényeken és kihelyezett információs táblákon keresztül ismerhetjük meg a növényvilágot. Vége láthatatlan mesemóka a nagy erdőben. Azok a felnőttek és gyerekek, akik képben vannak hazánk legnagyobb játszótereivel kapcsolatban, szinte biztosan nem hagynák ki a felsorolásból Debrecen. Ebben a városban kiemelkedő minőségű és mennyiségű játszótér található, ami bizony a felnőttek szívét is könnyen el tudja rabolni. A nagy erdő a város zöld játszótere, ami kiváló célpont szabadtéri szünidei programhoz. Az itt található szigetkék tematikus parkban nem csak a gyerekek, hanem a nosztalgiázni szerető felnőttek előtt is megelevenedik Szabó Magda meseregényének világa. A fák lombjai között kanyarog az óriás csúszda, van cirkuszi sátor, a minivárosban pedig még egy tűzoltó bűrébe is belebújhatnak a kicsi felfedezők. Ha szusszannánk egyet, megállhatunk a közeli büfében vagy étteremben, a fák árnyékában pedig találhatunk egyet csendes zugot feltöltődéshez. Ha nem lenne elég a mászásból, a kicsik próbára tehetik magukat a több mint 100 éves nagyerdei víztorony közepén található mászófalon.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 15-e van, hétfő reggel, 6 óra múlt 1 perccel. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a két ország közötti konfliktus lezárásáról, ezt jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. Donald Trump internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség után azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Trump azt mondta, hogy a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva, hogy hadára moljon a kőolaj. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én tartják valószínűleg Genfben, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Azt mondta, hogy dolgoznak a részleteken, kiképviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményeken. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael még tegnap légi csapást hajtott végre Beirut ellen, és az azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai-iráni egyesség, és azzal a veszéllyel is fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. J.D. Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Jelentős piaci reakciókat váltott ki az Egyesült Államok és Irán között létrejött keret megállapodás híre. A nemzetközi részvénypiacok emelkedtek, közben az olajárak meredeken estek, a befektetők pedig mérsékelték a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat. Nézzük is meg, hogy hogy áll most az olaj. 5,2%-kal csökken az észak-amerikai könnyűolaja WTI ára hordonként, $80.45-nél jár. A Brent jegyzési ára 4,7%-os mínuszban, $83.21. Elindult felfelé az arany árfolyama, $4,346.60 jelenleg unciánként, ennyibe kerül a sárga nemes fém. További híreink következnek. 5,1-es erősségű közepes földrengés rázta meg tegnap este a görögországi Peloponnészuszi félsziget délnyugati részét. Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ 5,3-es erősségű földmozgásról számolt be. Károkról és esetleges áldozatokról nem érkeztek jelentések. A földrengés fészke mintegy 9 kilométeres mélységben volt, 16 kilométerre Metoni kisváros partjai előtt. A görög sajtó szerint a földlökést Kréta szigetén is érezni lehetett. Könnygázzal oszlott a Genfben a rendőrség a franciaországi Evianban megrendezendő az iparilag lefejlettebb demokratikus országok csoportjának a G7 csúcs találkozója elleni tüntetőket. akik többek között felgyújtottak egy Tesla típusú gépkocsit, és bezúzták egy ENSZ ügynökség ablakait. A kezdetben békésnek ígérkező, később erőszakba forduló tüntetésen mintegy 20 000-en vettek részt. A demonstráció résztvevői a kapitalizmus és a multilaterizmus jelképeinek megrongálása mellett utcaköveket szedtek fel, és azokkal dobálták a rendőrséget. A G7 találkozókon az évek során gyakoriak voltak a tüntetések, sok demonstráló használta arra, hogy elítélje a kapitalizmust, a globalizációt, az éghajlatváltozást és az egyenlőtlenségeket.
0: Tőzsdehírek.
1: Emelkedéssel zárta a hetet pénteken a budapesti értéktőzsde. A BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.724 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt. A MOL 2,7%-kal csökkent 3.826 forintra. Az OTP 3,9%-kal erősödött 42.490 forintig. A Telekom 1,5%-kal nőtt 2370 forintra, a Richter 2,4%-kal emelkedett 11.930 forintig. Erős index emelkedéssel zártak az európai bőrzék, a londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX 1,7, Párizs 1,8%-kal erősödött, a milánói bőrze 1,9%-os nyerességgel új rekordot állított fel, Madrid 2,6%-kal került feljebb a nap végére.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésben lesz részünk, igazából csak a déli és az északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél ugyanakkor megélénkül, a hőmérséklet kellemes lesz, 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, június 15-én hétfőn, reggel fél hétkor. A mikrofonok mögött Németh László és Emszűcs Péter Szilasi. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Milyen napra számítunk?
3: Csodálatos lesz, 20 és 26 fok közötti csúcsokkal, és ha csak valaki nem egészen éjszakra vagy egészen délre megy, akkor esővel se fog találkozni.
2: Tényleg? Pedig igen. Az kellene, nem?
3: Hát nem tudom, kinek. Ja, a mezőgazdaságnak, annak mindenképpen így van. Hát beszéljük meg, nem tudom, esőkirállyal, hogy esetleg a földek
2: volt, ugye itt ott jég, meg bolttal eső is esett, meg bolttal csak ijeszgetett. Ami nem ijedelem az az, hogy végül is jó hírrel indul a hét, hiszen az Egyesült Államok és Irán megállapodott. Így úgy tűnik, hogy véget ér a köztük zajló fegyveres konfliktus, majd pénteken írják alá elvileg. Erről a megállapodás folytatódott a világbajnokság, jó meccsekkel, úgyhogy minden.
3: Curaçao kikapott, azt látta.
2: Igen, de életében először is kiegyenlített a négyszeres világbajnok Németország ellen, és gólt lőttek.
3: Nagyon helyes.
2: Tehát ők már nyertek.
3: Nagyon helyes.
2: Go, Curaçao.
3: Evíve.
2: Na jó, jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Befejeződött az iráni konfliktus, erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök.
3: Donald Trump bejegyzésében hangsúlyozta, az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal, így azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy az iráni-amerikai megállapodás hivatalos aláírását pénteken tarthatják Genfben. Elképzelhető, hogy Donald Trump is részt vesz az eseményen. A megállapodás tartalmával kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő Shehbaz Sharif, pakisztáni miniszterelnök is.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,6%-os pluszban 135.724 ponton zárt még pénteken. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL-t kivéve zárású felett végeztek.
3: Az olajpapír 2,7%-kal csökkent 3826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42490 forintig, a Telekom 1,5%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 2,4%-kal emelkedett és 11930 forinton zárt.
2: Erős pluszban zártak az európai tőzsdék is.
3: A londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX 1,7, a párizsi CAC40 1,8%-kal erősödött, a milánói börze 1,9%-os erősödéssel új rekordot állított fel, a madridi index 2,6%-kal került feljebb.
2: És remek volt a hangulat a tengeren túlon is.
3: A Dow Jones 0,7%-kal emelkedett, az S&P 500-as 0,5%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit mutatója 0,3%-kal került feljebb.
2: Nos, a jó hír az Ázsiára már kiterjedt az egészen biztos. A japán tőzsde 4,9%-os emelkedésben, a Hongkong 0,4%-kal tudott eddig erősödni. A Shanghai Composite 0,9%-os pluszban, India nyitás után nem sokkal 1,5%-os emelkedés mutat. A Dél-Korea Index 5,4%-kal, rallizik Szingapur 1%-kal. A forint erősödéssel kezdte a hetet, 1 euróért most 351 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 302 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 381 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak beszakadtak értelemszerűen a jó hír hallatán, így 5%-ot esett az észak-amerikai könnyűolaj a WTI edzésára. $80.60 áll, a Brent pedig 4,6%-kal lett olcsóbb, $83.30. Az arany árfolyama 2,5%-kal drágult, egy unciáért $4,344 kérnek. De a többi fémára is meglódult, a palladium 3,4, a platina 3,6, az ezüst ugyancsak 3,6, a rész pedig 1,5%-kal került többe. A mezőgazdasági termelői árak közül a szója az, ami egy nagyon picit pluszban van. A búza és a kukorica egyaránt 0,7%-os mínuszban, a rizs és a gyapot pedig gyakorlatilag nem változott. Átalakulóban van a magyar fesztiválpiac, miközben a nyári szezon legnagyobb könnyűzenei rendezvényei várhatóan rendben megvalósulnak majd.
3: A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke szerint a Szigethez, a kampuszhoz vagy a szegedi ifjúsági napokhoz hasonló állami támogatástól kevésbé függő fesztiválok megtartása nem kérdés. Szigetvári József szerint közben a fiatalok szokásai változnak, a nagy többnapos tömegrendezvények helyett egyre többen keresik a kisebb közösségi élményeket.
1: Maga a fesztivál ágazat jelentős változáson megy keresztül, hiszen egy új generáció kezd el belenőni a fesztiválokba, amely generációnak a fogyasztási szokásai teljes egészében különböznek. Tehát a korosztály nem a tömeges fesztiválokat keresi, hanem sokkal inkább most már az ilyen kisebb, közösségibb fesztiválokat, és még itt akár az italforgalmazók is megerősítették, hogy a fogyasztási szokásaikban például van olyan amerikai sörfesztivál, ahol a sörcég volt a főtámogató, de már kiszállt belőle, mert nem isznak sört. Tehát, hogy mindenfajta fogyasztási szokás szempontjából minden fesztivál szervezőnek újra kell struktúrálni, és át kell gondolnia, hogy milyen programokkal és milyen lehetőségekkel áll akár a fiatalok elé, mert ez átalakulóban van, az az egész fesztivál ágazat.
2: Földrengés volt Görögországban.
3: A földmozgást a Peloponnészuszi félsziget délnyugati részén észlelték 5,3-es erősséggel, károkról, illetve esetleges áldozatokról nem érkeztek jelentések. A földrengés epicentruma mintegy 9 kilométeres mélységben volt, 16 kilométerre Metoni kisváros partjai előtt a tengerben. A görög sajtó szerint a rengést Kréta szigetén is érezni lehetett.
0: Időjárás jelentés.
3: 1927-ben Sárhidán ezen a napon született Foki Otto, Munkácsi díjas magyar animációs film rendező és bábtervező, akinek hát számtalan alkotását ismerjük, mármint főleg a mikorosztályunk, mert hogy a Mirmur kalandjai, a Varjú Dombi mesék, Misi Mókus kalandjai, ilyenek fűződnek az ő nevéhez, számos más egyéb alkotással együtt, ami hát alapvetően egy fantasztikus életutat keretez. A mester már nincs velünk, de természetesen a művei azok elkísérnek minket, és hát reméljük, hogy a fiatalabb generációkat is mindannyiunk legnagyobb örömére. Minden esetre ez az időjárás most inkább arra csábít majd bennünket, hogy a szabadban legyünk, mint hogy egy jó kis animációs filmet, vagy rajzfilmet, vagy bármi mást megnézzünk. Kellemes lesz az idő, 20 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatunk napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Még pedig egy kis zenével, a zene után pedig részletezzük a fesztiválpiacot, amit a híreben is hallhattak.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. Átalakulóban van a magyar fesztiválpiac, miközben a nyári szezon nagyobb könnyűzenei rendezvényei várhatóan rendben megvalósulnak. A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke szerint a Szigethez, a Campushoz vagy a Szegedi Ifjúsági Napokhoz hasonló állami támogatástól kevésbé függő fesztiválok megtartása nem kérdés. Azoknál a rendezvényeknél viszont, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy más központi támogatásra várnak, hát ott még lehetnek bizonytalanságok az új kulturális kormányzat felülvizsgálatai miatt. Szigetvári József szerint közben a fiatalok fesztiválozási szokásai is változnak. A nagy többnapos tömegrendezvények helyett egyre többen keresik a kisebb közösségi vélményeket. A fesztivál szervezők ezért új programstruktúrákon dolgoznak, és szakmai egyeztetést is várnak majd a kulturális kormányzattal. Kecső Rihárd beszélgetett vele a részletekről.
2: Kezdődik a nyár, talán fiatalok körében is többek között a legjobban várt időszak a fesztivál szezon. Mire kell számítani most így a nyár folyamán? Mennyire lesznek fesztiválok, meg lesznek a szokásos fesztiválok, mit lehet tudni?
3: Hát, nagyon jó kérdést tett föl. Ez nem csak a rádió hallgatókat és önt érdekli, hanem szerintem magukat a fesztivál szervezőket is. Illetve hát ugye az is nagy kérdés, hogy melyik típusú fesztiválról, milyen típusú fesztiválról beszélünk, mert az ön által említett fesztiválok, amelyeket a fiatalok nagyon várnak, ugye ezek az ifjúsági zenei fesztiválok, ezek valószínűleg mivel az állami támogatástól függetlenek, akár a Szegedi Ifjúsági Napok, vagy a Campus, vagy a Sziget, ezeknek a megtartása nem kérdés. Az összes többi olyan fesztivál, amelyik a Nemzeti Kulturális Alaphoz vagy bármilyen más központi pályázati helyhez függ, ott jelen pillanatban még nagy kérdőjelek vannak, hiszen a kormányváltás következtében felálló új kulturális kormányzat szeretné áttekinteni az előző kormányzat által létrehozott döntéseket a fesztivál támogatásokkal kapcsolatban. Tehát azt tudom mondani, hogy vannak olyan fesztiválok, amelyek minden további nélkül megrendezésre kerülnek, és őrjus jó lesz, ezek főleg az ifjúsági zenei fesztiválok, és vannak olyan fesztiválok, amelyek megrendezésre kerülnek, mert a szervezők erőkös küzdelmet folytatnak a megszervezésért. Ezek még jelen pillanatban lázasan dolgoznak, de szerintem mindenki lázasan dolgozik, és reméljük, hogy a fiatalok nem csak az ifjúsági zenei fesztiválokra jutnak el, hanem eljutnak az Ördögkatran fesztiválra, vagy eljutnak a Művészetek Völgyébe, eljutnak a Szemmerfest Nemzetközi Folklor fesztiválra. Tehát, hogy a fesztiválok sokszínűségét kihasználják, és minden létező műfajban jelen lesznek, kipróbálják, belekóstolnak, hát ha új kedvenceket találhatnak.
2: Új kedvencek mindig lesznek, pláne a Művészetek Völgyén, ott azért szoktak lenni érdekességek is. Viszont mi lehet a legnagyobb kihívás az idei fesztivál szezonban?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy maga a fesztiválok és a fesztivál szezonok jelentenek jelen pillanatban bizonyos szempontból kihívást, hiszen a maga a fesztivál ágazat jelentős változáson megy keresztül, hiszen egy új generáció kezd el belenőni a fesztiválokba, amely generációnak a fogyasztási szokásai teljes egészében különböznek. Akár az 5-10 vagy a Covid előtti fesztivál szokások, a Covid utáni fesztivál szokásoktól jelentősen térnek. Tehát a Covid előtti időszakban minden fiatal alig várta, hogy nagy tömeges fesztiválra menjen, a Sziget zsúfolásig megtelt, ugyanezt tudom elmondani a Tomorrowlandről, vagy bármelyik nemzetközi kitekintés alapján, hogy mindenki boldogan vitte a kis sátrát, letáborozott, ült ott a, mondjuk azt, hogy kicsit kocban a zuhanyzó környékén, stb. Ott volt egy héten keresztül. Azt tapasztaljuk, hogy ez az új generáció ezt a fajta nagy tömeges fesztivált, akár a Covid poszttraumás hatásaként már nem nagyon érdeklődnek. Ezek a Tomorrowland-es szervezőkkel beszéltem, ők is meglepetten, bár egy kicsikét számítottak rá, hogy visszafogottabb érdeklődésről. Ez a korosztály nem a tömeges fesztiválokat keresi, hanem sokkal inkább most már az ilyen kisebb, közösségibb fesztiválokat, és még itt akár az italforgalmazók is megerősítették, hogy a fogyasztási szokásaikban például van olyan amerikai sörfesztivál, ahol a sörcég volt a főtámogató, de már kiszállt belőle, mert nem isznak sört. Tehát, hogy mindenfajta fogyasztási szokás szempontjából a mostani generáció azt szereti jobban, hogy oda megy, ott volt, azt elmegy, az ott vagyok egy héten keresztül türelmesen, és 0-24-ben ugyanazon a helyen vagyok, és élvezem a barátaimmal, ez az ő számukra ez nem annyira befogadható, valószínűleg azért, mert ahhoz vannak szok, hogy a telefonon minden információt egy másodperc után túl lehet tekerni. Tehát ez a fajta letáborodok, ez a Woodstock fajta boldog békeidőket idéző fesztiválfogyasztási szokás, ez eltűnőben van, és minden fesztivál szervezőnek újra kell strukturálni, és át kell gondolni, gondolnia, hogy milyen programokkal és milyen lehetőségekkel áll akár a fiatalok elé, mert ez átalakulóban van, ez az egész fesztivál ágazat.
2: Ennyire megváltoztak a fesztiválozói szokások? Mert például én jó pár évvel ezelőtt, amikor utoljára fesztiválon jártam, jó, ez mondjuk zenei fesztiválról beszélek, akkor ott azért a lemegyek, letáborozok, ott vagyok napokig, nagyon rendben volt, és én is egyébként nem táboroztam, nekünk külön volt szállásunk, viszont én is minden nap ott voltam kvázi reggeltől hajnalig a fesztiválon. Szóval ezek a szokások így változóban vannak?
3: Azt tudom önnek mondani, nem akarom elkeseríteni, hogy ebben a spektrumban ön egy kicsikét veteránnak számít, ezt tudom mondani. Ha itt most gondolok a generációkutatókra, nyilván én egy kulturális központnak is az igazgatója vagyok a Fesztivál Szövetség elnöki pozíció mellett, tehát én minden nap találkozom ezzel a kérdéskörrel is, és ott tartunk egyébként, hogy akik komolyan veszik a saját szakmájukat, tehát akár a kultúra közvetítés, egy kulturális intézményre vagy egy fesztivál szervezés, előszeretettel beszélünk generációkutatókkal. A Magyar Fesztivál Szövetség konferenciáján már rendre beszélgetünk generációkutatókkal, mert egyébként sem az iskolák, sem a munkáltatók, sem semmilyen közeg nem nagyon látja át az együttműködést miként. Itt nem arról van szó, hogy rosszabb vagy jobb, vagy nem tudom milyen generációról beszélünk. Egy teljesen más generációról beszélünk. Az a generáció nő föl, aki a meghatározó időszakában bezárt a Covid 2 vagy 3 évre. Arról a generációról beszélünk, ahol a generációkutatók azt állapították meg a kutatásaik alapján, hogy megkérdezték ezeket a fiatalokat, hogy a Covid közben mennyire érezték magukat rosszul otthon, mennyire volt rossz a közösség nélkül. Itt megdöbbentő adat született, vagy eredmény született, mert a 80%-a azt mondta, hogy neki egyáltalán nem. Neki sokkal jobb volt otthon, mert nem kellett a többiekkel foglalkozni. Tehát ez, és leginkább ők már valóban a 0-24 online felhasználók is, a telefon nélkül a kezük az tök üres, és nem is tudják, mire kéne használni a kezüket, mert ők a telefon használatot ismerik. Ez természetesen megváltoztatja a fogyasztási szokásokat. Gyorsabb lett. Tehát én azt gondolom, az életkorából számít, hogy önnek talán még kötelező volt elolvasni egy-két könyvet, meg nem tudom kutatni, és nem volt még mesterséges intelligencia, tehát a szakdolgozat megírásához csak kellett valamit olvasni, gyűjtögetni, leírni, használni a két kezét, meg az agyát. Ez a generáció már ettől nagyon-nagyon távol van. Jelen pillanatban az egyetemeken és az iskolákban az egy külön probléma. Én egyetemen is tanítok, hogy a beadott szakdolgozatról azt kell megállapítanunk, hogy mesterséges intelligencia szülte vagy az egyetemista. Tehát itt abszolút kifordult minden a sarkával, és itt kell megkeresni azt, hogy hogyan lehet megtalálni azokat a pontokat, ami ezt a fajta átalakult igényt kialakítja. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és nyilván keressük a megoldást, és minden fesztivál szervező utazgatja, és a szezon végén összesítgetünk és beszélgetünk, és akkor mindenki elmondja, hogy ilyen még soha nem volt, képzeljétek el, az történt, hogy. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, amiben most vagyunk, nyilván meg kell találni a megoldásokat, mert a fiatalok igénye megvan, és ezt meg kell próbálnunk kielégíteni.
2: Jó, de azért például a Covid idején előtérbe kerültek azok, hogy a kvázi a DJ-k beköltöztek a nappalinkba, mert voltak olyan kezdeményezések, hogy mondjuk online közvetítésen keresztül akár egy ilyen DJ zenélt, kvázi mondjuk ilyen YouTube élő videó formájában. Tehát azért ilyenek voltak valamennyire, és én speciál azt láttam, hogy a Covid után nem volt olyan hűdenek probléma a fesztiválok tekintetében, azért szép számmal voltak emberek, sőt azért mondjuk, aki nem érzi jól magát a tömegben, annak szerintem még problémát is okozott.
3: Na jó, hát de a Covid után mindenki kiszabadult a börtönből. Tehát ott volt egy ilyen szabadságért, visszakaptuk a szabadságunkat, életérzést. Azóta már eltelt egy csomó idő, és közben az a generáció, aki ott nagy hirtelen kiszabadult, és valóban az akkori, aki 2020-ban volt mondjuk 18 éves, és elmehetett volna élete első Sziget fesztiváljára, mondjuk, hogyha a szülei 18 évesen engedték el, akkor nem ment el se 18 évesen, se 19 évesen, se 20 évesen, mert legközelebb akkor volt Sziget, amikor ő 24 éves volt. Hát ez közben egy akkora időbeli intervallum, hogy ilyenkor a fiatal felnőtt helyét keresőből felnőtt lesz. Tehát ezeket illesztik bele az útkeresésbe a generáció kutatók, mert erre még adott esetben a fesztivál szervezők sem gondolnak. Most ez ne értse félre, nem erről van, az idei fesztivál szezon az bubánatos szomorú lett, nem, nagyon klassz fesztivál szezon lesz. Szerintem most mindenki örül, hogy jön a nyár, semmi nem fog változni, tök jó koncertek lesznek, meg mindenki jól fogja magát érezni, csak maga a fogyasztási szokás hozzáállás változik meg. Ez pont olyan, hogy korábban egyébként az emberek többsége azt se tudta, mi az, hogy fine dining, étkezési forma, meg gluténmentes, meg ilyenek. Korábban mindenki megette a menzán a paprikás krumplit, meg a lecsót, meg a nem tudom én mit. Közben lett egy változás, és közben az étkezési szokás átalakult, és kiderült, hogy a street food étel, ezt a fogalmat sem tudtuk, meg a nem tudom micsoda betört, és átalakította az étkezési szokásainkat. Ugyanezt történik most a fesztiváliparral és a kultúrafogyasztással szerintem.
2: Az új kormányzattal volt-e már egyeztetés a fesztiválokat illetően? Ha igen, akkor miről volt szó? Mert azért tényleg most már így a nyakunkon van, kezdődnek már azért a fesztiválok hamarosan, pláne, hogy igazából befejeződik most a hetekben az iskola, tehát így tényleg felszabadul a nyár, és akkor jöhet a Hawaii Disney napfény.
3: Ez így a jó, meg így is kéne, hogy legyen. Hát most itt ilyen kicsit ilyen viccesen azt tudom önnek mondani, hogy ugye április 12-én volt a választás. Mi már április 12-én éjszaka nagyon sok fesztiváligazgató elkezdett a másikkal beszélni, hogy mi lesz most. Gondolok itt elsősorban az akkor már megítélt, tehát azokról a fesztiválokról beszélek, ahol NK-os meg ilyen támogatás merült föl. Aztán már 13-án elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy a kulturális kormányzatot hogy lehet megkeresni a fesztiválok ügyében. Egyébként pont az első telefonhívását azért mondtam, hogy halasszuk el, mert az online megbeszélés tárgya annak a munkacsoportnak a megbeszélése volt, amelyik egyébként pont a kormányzat számára szeretne javaslati csomagot összeállítani a fesztiválokról, itt beleértve a színházi fesztiválokat is, tehát nem csak a ifjúságot érintő könnyűzenét, hanem az országos színházi találkozótól, az Aszitejt és nagyon sok más jelentős fesztiválról is beszélünk, ami egy más műfaj. Tehát, hogy természetesen mi úgy érezzük, hogy ebben az ügyben le kell ülnünk a kulturális kormányzattal egyeztetni. A kulturális kormányzatban is természetesen van egy ilyen szándék, hogy leüljön velünk egyeztetni. Jelen pillanatban ugye a minisztériumok már gyakorlatilag bizonyos szempontból felálltak, a szakmai munkát folytatják. Jelen pillanatban, ami a kulturális minisztériumban egyfajta prioritást élvez, ez a 17 milliárd forintos NK-a történet, amiben most ne is menjünk bele, de nyilván, hogy a kulturális kormányzat is szeretné, én azt jelzem, hogy szeretné ezt a fajta partneri viszony kialakítani, és aminek nagyon örülünk az, hogy úgy érezzük, hogy a szakma számíthat arra, hogy a kulturális kormányzat számít a szakmára, tehát a döntéseiből, a döntés előkészítéseiből talán eljön most az az idő, amikor a szakmát azt komolyan megszólítják, és a véleményét és a javaslatait komolyan is veszik, lévén szakmai és tapasztalati úton meghozott javaslatok és döntés meghozó javaslatok, vagy döntés előkészítő folyamatok. Nem tudok önnek konkrét dolgokat mondani, gyakorlatilag most június eleje van. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból lehetünk türelmetlenek, mert valóban már elkezdődött a fesztivál szezon, és számos fesztivál vakargatja a fejét, hogy még nem érkezett meg hozzá a támogatás, de én azt gondolom, hogy még türelmet kell szavazni, mert egy kormányváltás az nem egyik percről a másikra

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kell. Jegyek már kapható.

0: filharmonikusok.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban terítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. A 17. kerületben a Rákoskert-Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 7, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Minden jel szerint befejeződött az iráni konfliktus, erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök.
4: Donald Trump bejegyzésében hangsúlyozta, az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal, így azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását pénteken tarthatják Genfben. Elképzelhető, hogy Trump is részt vesz az eseményen. A megállapodás tartalmával kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett Irán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. A Washington és Teherán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette a pakisztáni miniszterelnök is.
3: Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet, mint tartós fordulat.
4: Az ING vezető elemzője szerint az éves 2,6 és a havi csaknem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Viravácz Pétert hallják.
5: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően én azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
1: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1,6%-os pluszban 135.724 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL-t kivéve mind erősödtek.
4: A MOL 2,7%-kal 3.826 forintra csökkent, az OTP 3,9%-kal erősödött 42.490 forintig, a Telekom 1,5%-kal nőtt 2.730 forintra, a Richter 2,4%-kal került feljebb 11.930 forintig.
3: Jó volt a hangulat Európában.
4: A londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX 1,7, a párizsi CAC 40 1,8%-kal nőtt. A milánói börze új rekorddal 1,9%-os erősödést produkált, a madridi index 2,6%-kal került feljebb.
3: A tengeren túlon is rendben volt a hangulat.
4: A Dow Jones 7, az S&P 500-os 0,5%-kal nőtt, a Nasdaq Composite 3,1%-kal erősödött.
3: Donald Trump bejelentésére egyébként az ázsiai indexek is meglódultak, nem kicsit, hanem nagyon. Japán 4,9%-kal, Hongkong mindössze 0,5%-kal, a Shanghai Composite 9%-os pluszban, India 1,5%-kal van följebb nyitás után pár perccel, az dél-koreai tőzsde 5,6%-os raliban, Szingapur 1%-kal tudott erősödni. Ahogy erősödik a forint is, 1 euróért most már 351 forintot kérnek csak a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 302 forint 20 fillért kell adni. 1 svájci frankért 380 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak ugye beszakadtak, 4,7%-kal lett olcsóbb a Brent típusú olaj jegyzésára. 83 dollár 20 centen áll. Az észak-amerikai könnyűolaja véti 5,1%-kal jött lejjebb, 80 dollár 60 centen. Az aranyárfolyama 2,6%-kal drágult, egy unciáért 4348 dollárt kérnek. A többi fémára is meglódult, a palladium 3,6, a platina és az ezüst egyaránt 3,7%-kal, a réz 1,6%-kal került többe. Kevesebbet kell fizetni viszont a búzáért és a kukoricáért, olyan 7%-kal. A szója egy nagyon pici pluszban, a rizs és a gyapott ára pedig gyakorlatilag nem változott. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés.
4: Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők válaszolhatnak. Az interpellációk után törvénybe iktathatják, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig kormányozhatja az országot. Várhatóan megválasztják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit. Az azonnali kérdések és válaszok órájában pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka az esti órákban zárul.
3: Megkezdődött a szántóföldi növények betakarítása első körben az őszi árpával.
4: A növény egyrészt takarmány az állatok számára, a tavaszi vetést viszont a söripar és a vízkigyártók is használják, de az étkeztetésben is szerepet játszik. Simon Attila agrárszakértő azt mondja, hogy a búza dominanciája nem kérdés, de a klímaváltozás miatt érdemes lesz a gazdáknak átgondolniuk, hogyan változtatják az árpa vetés területét.
0: Géncent 8 Közép-Ázsia, onnan szelektálták ki. Mindig is bent volt, mert egyszerűen termeszthető, kevésbé gyomosodik, de mindig sikeres volt, de sosem tudta megelőzni a búzát, hiszen abból kenyér készül, és a humán felhasználás egyértelműen elviszi a piacot a búza részére, de szerintem a takarmány ebben a klímaviszonyban, ami most van, szerintem egészen jól termeszthető, és el kell gondolkozni a gabona termesztőknek is, hogy milyen százalékban vetnek búzát és árpát. Általában ilyen 80-20 vagy 70-30 arányban szokták megosztani a területeiket az őszi búza és őszi árpa között.
3: Könnygázzal oszlatta fel a rendőrség a G7 csúcs találkozó ellentüntetőket Genben.
4: A demonstrálók, akik a franciaországi Evianban megrendezendő, az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának rendezvénye ellen tiltakoztak, felgyújtottak egy Tesla típusú gépkocsit és bezúzták egy ENSZ ügynökség ablakait. A tüntetésen mintegy 20 000 vettek részt. A demonstráció résztvevői az utcaköveket felszedve megdobálták a rendőröket is. Az Genf Evian városától mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekszik. A genfi reptér a csúcs találkozó résztvevő delegációk érkezési pontjaként is szolgál majd, ez a helyszínhez legközelebb eső repülőtér. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát a lehetséges zavargások miatt. A 2003-as Eviani csúcs találkozó idején a tiltakozók betörték az ablakokat, kifosztották az üzleteket, és több millió eurós kárt okoztak Genfben.
3: Földrengés volt közben Görögországban.
4: A földmozgást a Peloponnészoszi félsziget délnyugati részén észlelték 5,3-es erősséggel. Károkról, illetve esetleges áldozatokról nem érkeztek jelentések. A földrengés epicentrum mintegy 9 kilométeres mélységben volt, 16 kilométerre Metoni kisváros partjai előtt. A görög sajtó szerint a rengést Kréta szigetén is érezni lehetett.
1: Időjárás jelentés.
4: 1943-ban ezen a napon született Párizsban Johnny Holiday valódi nevén Jean-Philippe Smet, akit hát úgyis hívnak, vagy hivatkoznak rá, hogy a francia Elvis Presley énekes és filmszínész, már csak nem 10 éve nincs velünk, de igazából aki megnézi akár egy pár évvel ezelőtt készült fényképét, hát abban a tekintetben én azt gondolom minden benne van. Szóval 5 feleség és 3 élettárs, illetve 3 gyermekről szólnak a legendák és az internet. Az egyik felesége Sylvie Vartan, ha jól számolom a 3., akkor ő például magyar felmenőkkel is rendelkezik, és most ezeket a csodálatosnak nevezhető géneket és tehetséget egy francia modell Ilona Smet viszi tovább, aki 30 éves, már egy kis gyermek édesanyja, és egyébként hát rendkívül büszke magyar felmenőire. A párizsi időjárással kapcsolatban, ha már Franciaország szóba került, ott egy kicsit melegebb lesz, 29 fokig mennek majd fel a hőmérők, és nagyjából ilyen borús, felhős idő van, de majd ott is kisüt a nap. Nálunk sok napsütésre számíthatunk, eső, zápor csak elvétve fordulhat elő, megélénkül a szél, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, a svéd válogatott 5-1-re győzte le Tunézia csapatát az F csoportban a Monterreyben rendezett tegnapi meccsen. Elefánt John Pat pedig hajrában lőtt góllal 1-0-ra legyőzte Ecuadort, ők pedig az E csoportban. Egyébként a mai napon folytatódnak természetesen a küzdelmek, és ma este 6-tól Spanyolország a Zöldfoké köztársasággal játszik, este 9-től Belgium-Egyiptom mérkőzés, és éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay meccs. A Carolina Hurricanes nyert a Stanley Cupát, miután 3-0-ra legyőzte a Vegas Golden Knights együttesét otthonában, és így 4-2-es összesítéssel diadalmaskodott az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével, és a zene után részletezzük az építőipar teljesítményét.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc. Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet, mint tartós fordulat. Az ING vezető elemzője szerint az éves mintegy 3, a havi mintegy 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és a választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Az infrastruktúra fejlesztések és nagyobb elszámolások továbbra is jelentősen mozgatják a havi adatokat, miközben az ágazat alaprendje az elmúlt években inkább lefelé tartott. A lakossági oldalon az otthonstart programot ad némi lendületet a felújításoknak és lakásépítéseknek, ám ez önmagában kevés a tartós fordulathoz. Az uniós források elemi hatása inkább 2027-ben jelenhet meg az építőiparban, addig továbbra is hullámzó teljesítmény várható. Virovácz Péterrel Kecső Riád beszélgetett mindenről.
2: Ez fordulat, vagy egy pillanatnyi egyszerű felpattanás szerinted?
3: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, hát hogy is mondjam, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hát hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően én azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
2: Mitől tudott így ekkorát nőni márciushoz képest az építőipar? Mennyi ebben a szezonális hatás, és mennyi ebben a valódi keresletnövekedés vajon?
3: A szezonális hatás kapcsán azt érdemes megemlíteni, hogy azért az év eleje az eléggé nehézkesen indult az építőipar számára, hát amikor rekord meg extrém hidegek vannak, és óriási hót, akkor nyilván az építőipar az csúszásba kerül, és valószínűleg még az áprilisi teljesítményben is benne foglaltatik ez a fajta kedvezőtlen időjárás okozta korrekció, ez lett tehát az egyik hatás. A másik pedig, amire érdemes felhívni a figyelmet, az az, hogy hát most már elég sok minta meg időpont áll erre rendelkezésre. Hát az a tapasztalat, hogy a választások hónapjában, 4 évente ilyenkor áprilisban azért mindig történik egyfajta felpattanás az építőiparban, hiszen ez is ez a statisztikai elszámolás alapú, és hogy egyszerűen fogalmazok, ilyenkor nagyon szerettek a politikusok mindenfélét átadni, meg szép magyar színű szalagokat átvágni, úgyhogy könnyen lesz, hogy ez a fajta hatás is belejátszott most ebbe a nyugodtan mondhatjuk extrém havi teljesítménybe. Aztán majd meglátjuk májusban, hogy érkezik-e ennek a korrekció. Én azt gondolom, hogy igen, mert közben azért azt kell mondjuk, hogy az alapvető építőipari folyamatokban olyan óriási nagy változás nincsen. Vannak nagy projektek, amelyek még mindig zajlanak, főleg ugye infrastruktúra fejlesztés, akár hogyha gondolunk itt az autópálya felújításokra például, ami óriási tételt jelent. Közben a nagy feldolgozóipari projektek szépen letárulnak, kifutnak, és hát itt a lakóingatlan esetében egyelőre valamiféle felfutás látszódik talán, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy egy tartós növekvős trendet biztosítson a magyar építőipar számára.
2: Hol látunk itt bővülést, vagy esetleg visszaesést? Van-e itt valami kiemelkedő ágazat, ami jól teljesített?
3: Nyilvánvalóan azt láthatjuk, hogy az infrastruktúra fejlesztések azok időről időre meg tudnak ugrani, ez megint csak elszámolás technikai kérdés. Ugye éppen mikor fejeződik be mondjuk egy nagy autópálya szakasznak a felújítása, egy nem tudom, egy felüljáró felújítás és hasonló, de ezeknek az elszámolása nagyban meg tudja ugrasztani most ezeket az építőipar adatokat, már csak annál is inkább, mert az uniós források hiánya az bizony érződik, és az állami beruházások másik oldala, ami nem ilyen infrastruktúrális jellegű dolog, hát ott azért hiányzik az impulzus, tehát innentől kezdve egy-egy ilyen klasszikus, egyéb építménynek számító építőipari teljesítmény, az nagyon meg tudja dobni egy-egy hónapban az építőiparnak a teljesítményét. Igazániban ez történik most is. Aztán majd meglátjuk, hogyha sikerül az uniós forrásokat hazahozni, akkor az mennyiben tudja majd élénkíteni az építőipar kilátásait, de azért azt fontos elmondani, hogy főleg az RRF pénzek, tehát a helyreállítási alap pénzeinek kapcsán ez nem úgy fog kinézni, hogy beérkezik az uniós forrás, és abból egyből reálgazdasági hatás lesz, hiszen itt sok esetben mi arról beszélünk, hogy effektíve már befejeződött projekteket lehet majd elszámolni, legyen szó akár bármiféle ilyen fizikai fejlesztéssel kapcsolatos dologról, vagy egyéb bármi másról. Itt igazán hogy azt, hogy 2027 környékén kell majd abban gondolkoznunk, hogy talán itt az uniós források meg tudják dobni az építipar teljesítményét, és addigra már talán elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre a magyar gazdaság állapotáról, hogy vajon tényleg tartósan kijöttünk a gödörből, ez javíthatná annyira az üzleti bizalmat, hogy a vállalatok főleg a feldolgozóiparban elkezdenek hatékonyságjavításba fogni, és akkor az különböző megrendeléseket biztosíthat akár az építipar számára is mindenféle fejlesztések, vagy akár új beruházások kapcsán.
2: A lakossági oldalról mi volt itt a fő húzóerő?
3: Én azt gondolom, hogy egyértelműen az otthonstart program az, ami meghúzódik itt a felfelé húzó erő kapcsán. Nyilvánvalóan elindultak fejlesztési programok, beindultak felújítások, ez nyilvánvalóan rányomja a bélyegét erre az ágazatra, de mondom, önmagában sajnos ez összességében kis területét képviseli az építőiparnak, pláne amikor ilyen gigaprojektekről beszélünk, mondjuk az M1-es autópálya kiszélesítése, úgyhogy ebből a szempontból nincs új a nap alatt, van néhány projekt, de hát azt hosszú-hosszú évek óta, sőt, évtizedek óta mondjuk, hogy azért az építőipar aranyéveiben azért ennél sokkal-sokkal több lakóingatlan lakás épült, és hát ettől nagyon-nagyon messze vagyunk most itt 2026-ban, úgyhogy lenne még itt bőven potenciál arra, hogy a lakóingatlan állományt hát beléptessük, fogalmazzunk így a 21. században végre.
2: Mi várható az elkövetkezendő hónapokban? Kiváltképpen érdekes azért az uniós forrásoknak is a felhasználása ilyen szempontból.
3: Az uniós források felhasználása szerintem rövid távon nem gyakorol majd érdemi felhajtóhatást az építőiparra. Ennek itt legelsősorban szerintem 2027-ben lesz majd hatása. Még akkor is, hogyha jönnek az uniós források, azért fel kell tenni egy teljesen új rendszert, ahol döntenek majd a projektek sorsáról. Ezek átfutási ideje mindenképpen hosszadalmas, és aztán majd meglátjuk, hogy az új közbeszerzések kapcsán is hogyan fog kinézni a rendszer, úgyhogy én itt azzal számolnék, hogy ez az idejében nem segít az építőipar. Ahogy azt is látjuk, hogy az új kormány azért nem fukarkodik azzal, hogyha valamilyen beruházást le kell állítani, mert mondjuk valamiféle túlárazást vagy problémát talál, gondoljunk itt ugye a Mohácsi ügyre, és szerintem lesz itt még hasonló olyan építőipari projekt, amely gyakorlatilag 3 másodpercen belül leállításra kerülhet. Ez nyilvánvalóan megint csak rövid távon egy ilyen stop and go ciklust ad az építőiparnak, tehát könnyen lehet, hogy a következő hónapokban inkább valamiféle lejtmenetet látunk, és majd az év vége felé, de leginkább 2027-ben indulhatnak be olyan folyamatok, ami az építőipart végre egy tartósan fenntartható növekvő pályára állítja.
1: Az elmúlt percben az ING vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. Zenélünk egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek, fél 8-kor pedig friss hírekkel jövünk a 94.2.

0: Reggeli Monitor.
1: A laborban előállított T-rex bőr sem győzte meg a vásárlókat, ugyanis nem kelt el a különleges kézitáska egy párizsi árverésen. A luxus cikkért legalább 300 ezer eurót, vagyis több mint 120 millió forintot vártak, ám a legmagasabb ajánlat mindössze 150 ezer euróig jutott, így az aukciót eredmény nélkül zárták. A táska készítői azt állították, hogy a bőr alapjául egy több mint 67 millió éve kihalt Tyrannosaurus rex fosszíliájából kinyert fehérje maradványok szolgáltak. A laboratóriumi technológiával létrehozott anyagot az árverésház a világ első T-rex bőrből készült luxus táskájának nevezte. A projekt ugyanakkor vitákat is kiváltott a tudományos világban. Több szakértő is kétségbe vonta, hogy valóban dinoszaurusz maradványokból rekonstruált kollagént használtak volna az előállítás során. A fejlesztők szerint a technológia hosszú távon új lehetőségeket teremthet arra, hogy állatok leülése nélkül készüljenek bőrtermékek. A vásárlók azonban egyelőre nem kapkodtak a több 10 milliós őslény bőrből készült táskáért.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, valamint a Szélkámán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, illetve a Váci úton a Fóti útnál. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Tart a felújítása a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bozza utca és a Kada utca között, mert gátvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Befejeződött az iráni konfliktus, erről írt közösség oldalán az amerikai elnök.
5: Donald Trump bejegyzésében hangsúlyozta, az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal, így azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását pénteken tarthatják Genfben. Elképzelhető, hogy maga az elnök is részt vesz az eseményen. A megállapodás tartalmával kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett Teherán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. Ugyanakkor az iráni hadsereg közleménye szerint a perzsa állam megalázó vereséget mért az Egyesült Államokra és Izraelre.
4: Komoly mennyiségű tőke érkezik Japánból az Egyesült Királyságba.
5: A Takaichi Sanae japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő megállapodott abban, hogy fokozzák az együttműködést. A kritikus nyersanyagok ellátási láncainak biztonsága, az energiaipar, a védelem, valamint a mesterséges intelligencia és más ágazatok területén. A japán kormányfő vállalta, hogy japán cégek több mint 9 milliárd font értékben fektetnek be brit infrastruktúrális és pénzügyi szolgáltatási projektekbe, és ugyanekkora összeget fordítanak tengeri szélerőmű fejlesztésekre. A védelmi együttműködés részeként a két ország egy új generációs vadászgép fejlesztésének felgyorsításáról is megállapodott.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 1,6%-os pluszban 135.724 ponton zárta a hetet pénteken. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot, a vezető részvények a MOL kivételével jól teljesítettek.
5: A MOL 2,7%-kal csökkent 3826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42490 forintig, a Telekom 1,5%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 2,4%-kal került feljebb 11930 forintra.
4: Emelkedéssel zárták a hetet az európai tőzsdék is.
5: A londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX 1,7, Párizs 1,8%-kal nőtt. A milánói börze új rekorddal 1,9%-os erősödést produkált, Madrid 2,6%-kal került feljebb.
4: És a tengeren túlon is jó volt a hangulat.
5: A Dow Jones 7, az S&P 500-as 0,5%-os, a Nasdaq Composite 3%-os erősödéssel zárt.
4: Az ázsiai piacok is emelkedéssel jutalmazzák Donald Trump bejelentését, ugye Japán 5% fölötti pluszban, Hongkong 0,5%-kal tudott eddig erősödni, a Shanghai 9%-kal, India 1,5%-kal van feljebb, a dél-koreai tőzsde 5,5%-os ralliban, Szingapur 1%-kal tudott feljebb menni. A forint drágulással kezdte a napot, 1 euróért 351 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 302 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 381 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak is beszakadtak, 4,9%-kal lett olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára. $80.70 áll a Brent, 4,4%-kal jött lejjebb, $83.50 kereskednek vele. Az aranyárfolyama 2,7%-kal drágult, egy unciáért $4,351 kérnek. A többi fémára is meglendült, a palládium 3,7, a platina 3,8%-kal került többe csak úgy, mint az ezüst, a réz 1,7%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőárak közül a kukorica 7%-del, a búza 8%-kal lett olcsóbb, pár centtel lett olcsóbb a rizs, valamint a gyapot, drágult egy picit viszont a szójabab. Az Apple idei fejlesztői eseményén a mesterséges intelligencia került a középpontba.
5: A tervek szerint az új Siri már nem csak parancsokat hajt végre, hanem hozzáférhet a felhasználó saját adataihoz, üzenetekhez, naptárhoz, fotókhoz, dokumentumokhoz. Az AI szkeptikusok aggódhatnak az adatszivárgások miatt, ugyanakkor az Apple Pie alapítója szerint a vállalat privát rendszere miatt ezzel nem lesz gond. Joe Rittert hallják.
6: A Siri-nek az egyik legfontosabb különbsége az az, hogy a lehető legtöbb feldolgozás az magán az eszközön történik. És ez egy zárt rendszer, ahol nem lát rá senki, nem fér hozzá senki. Amikor mégis felhőt kell használni, akkor ugye ezt a private cloud computot használja a rendszer, illetve ezt a rendszert alkalmazzák, amelynek a működését amúgy egy független bizottsági kutatók is ellenőrzik. És azt mondja erre az Apple, hogy ez egy olyan AI rendszer, ami a személyes adatok felhasználása nélkül tud amúgy személyre szabott segítséget nyújtani, és igazából az egyik legbiztonságosabb rendszernek állítja. Sokkal biztonságosabbnak, mint egy ChatGPT-t vagy egy Gemini-t.
4: Erről bővebben rövidesen hallhatnak majd itt a Trend FM-en. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
5: Az egyhetes akció részeként péntek 9-től 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az európai rendőri szervek közös ellenőrzési terve alapján kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az akció célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Időjárás jelentés.
5: Azerbajdzsáni barátaink ma ünnepelnek, ugyanis 1993-ban, június 15-én ezen a napon hívta meg az azerbajdzsáni parlament Heydar Aliyevet Bakuba, hogy vezesse az országot. Ő egyébként korábban a KGB egykori vezérőrnagya volt, és hazája harmadik elnöke, aztán átvette a hatalmat, és gyakorlatilag az ország kőolaj vagyona és földgáz vagyona révén beindította a gazdaságot, bár a független elemzők szerint a jogállamisággal kapcsolatban, hát mondjuk úgy, hogy véleményesen működik az ország, és kicsit az emberi jogok is sajátosan működnek, de kétségtelen, hogy gazdaságilag sikertörténetnek tűnik az egész. Egyébként ezt a napot szerényen a Nemzeti Megváltás napjának nevezték el, és hát már két évtizede a fia áll az ország élén. A család pedig nagyszerű vezető pozíciókban több helyen. Az időjárásra visszatérve, hát Azerbajdzsánban meleg lesz, 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatnak az ott élők, nálunk ennél azért szerényebb mutatókra lehet majd számítani, 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, sütni fog a nap.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével megyünk tovább, majd az Apple idei újdonságairól beszélgetünk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 42 perc. Az Apple idei fejlesztői eseményén a mesterséges intelligencia és az új Siri került a középpontba. A vállalat három fő területen jelentett be újdonságokat, gyorsabb rendszer és alkalmazgás működést, erősebb gyermekvédelmi funkciókat, valamint az Apple Intelligence-re épülő személyes asszisztenst. Az új Siri a tervek szerint már nem csak parancsokat hajt végre, hanem hozzáférhet a felhasználó saját adataihoz, üzenetekhez, naptárhoz, fotókhoz és dokumentumokhoz is. Az Európai Unióban ugyanakkor több fejlett mesterséges intelligencia funkció egyelőre nem lesz elérhető adatvédelmi, illetve versenyjogi viták miatt. Az új funkciókról és a hátrányokról Joe Ritterrel, az Apple Pie alapítójával Kecső Rihárd beszélgetett a részletekről.
2: Az Apple idén a WWDC eseményén több újdonságot is bejelentett, és hát a központi téma egyértelműen a mesterséges intelligencia volt. De kicsit részletezzük, hogy mi is történt ezen az eseményen, miről számolt be most a tech-óriás, milyen változások, újdonságok jönnek majd az Apple házatáján?
3: Hát igazából a WWDC alatt az Apple három fő témára építette fel a bejelentést. Az első az a platformfejlesztések voltak. Azok az újdonságok, amelyek mondjuk így a mindennapi használatot teszik jobbá, ide tartoznak az, hogy most már 30%-kal gyorsabban nyílnak meg az alkalmazások, 70%-kal gyorsabb lett a fotók megnyitása, vagy 80%-kal gyorsabb mondjuk az AirDrop. És apró változások is, mint például az, hogy az a folyékony üveg, az liquid glass design most már változtatható, és egy-két apró rendszerfejlesztés is. Emellett második pontban az Apple külön blokkot szentelt a gyermekvédelemnek, ahol az volt a cél, hogy a szülők nagyobb kontrollt kapjanak afelett, hogy mit látnak a gyerekek, kikkel beszélnek, és hogy mennyi időt töltenek a készülékeikkel. De talán ami a legfontosabb bejelentés, az az Apple intelligencia volt, és az új Siri, aminek az a célja, hogy a Siri az ne csupán egy ilyen hangvezérlő legyen, hanem egy intelligens asszisztens, ami valóban érti a felhasználókat, és emlékszik a korábbi beszélgetésekre, képes mondjuk összetett feladatokat is elvégezni. Úgyhogy ez az a három szekció, ahol változások történtek.
2: Sokak szerint az Apple eddig lemaradásban volt így az AI versenyhez, mind a Google-höz, az OpenAI-hoz, vagy éppen a Microsofthoz képest, de mondjuk, hogy csak a vetétárs Samsungot nézzük valamennyire hozzájuk képest is. Ezek a mostani bejelentések inkább egy felzárkózást jelentenek szerinted, vagy egy abszolút fordulópont lesz ez most?
3: Én személyesen úgy gondolom, hogy ez fordulópont, és pontosan emiatt nehézkes a bevezetés Európában. Lényeg a lényeg, hogy az Apple nem egy chatbotot épített, mint mondjuk egy OpenAI, vagy pedig egy Gemini, hanem egy olyan intelligens rendszert, egy olyan Siri-t kapunk, egy olyan asszisztens kapunk, aki nem csak a kérdésekre válaszol, hanem érti a beszélgetések előzményeit, és hozzá tud férni a felhasználónak a saját információihoz, például az e-mailekhez, naptárhoz, esetleg fotókhoz, és képes a fájlok között, a saját fájlok között összefoglalni a dokumentumokat. És ugye ez valamilyen szinten egy válasz a ChatGPT-re, meg a Google Gemini-re, azonban jóval többet tud a rendszer, mivel korlátlan hozzáférése van a felhasználónak az adataihoz. És ennek tükrében úgy gondolom, hogy igen, jóval tovább tartott az Apple-nek, amíg elhozta ezt a Siri-t, azonban egy olyan mesterséges intelligenciát kapunk a telefonunkra, amivel többet is tudunk majd valószínűleg a jövőben csinálni, mint egy ChatGPT-vel, akinek folyamatosan kell adni az adatot, amíg az Apple részéről ezek az adatok, ezek ott vannak a készüléken is felhasználhatóak.
2: Itt azt is hozzá kell tenni, hogy valamennyire az Apple és a Gemini egybeolvadt. Tehát itt a plusz dolog az egészben, hogy itt a Siri leginkább a Gemini-t fogja használni?
3: Ez valamilyen szinten igaz, de igazából mégsem. Igazából a Gemini modellekre alapul. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy jelenleg is vannak webböngészők, és a Google-nek van egy platformja, amit ez a Chromium, amit más böngészők fel tudnak használni, hogy ezzel a Chromiummal építsék meg. Mint például a Microsoftnak a böngészője, és erre a Chromium rendszerre épül. Na most az Apple a Google modelleket használja fel, a Google Gemini modelleket, azonban egy teljes mértékű saját mesterséges intelligenciát épít azokra a modellekre. Továbbá ez egy kicsit komplexebb is, mivel ugye a Siri-nek tudnia kell irányítani a telefont, ami abszolút magának készüléken történik, illetve a nagy világkérdésekre nyúl ki, és itt is megvan különböztetve olyan szempontból, hogy a Google modellek, ezek a Gemini modellek, ezek az Apple Private Cloud Computeron futnak, ami egy teljesen zárt rendszer, és valamilyen szinten igen, a Google Gemini-re épít, de igazából csak a modelleket használja fel onnan.
2: Az AI szkeptikusok mit szólnak ehhez, mert csak abban a szempontból is, hogyha megnézzük, azért itt a mesterséges intelligencia most nagyon sok adatunkhoz hozzáfér ennek az új frissítésnek köszönhetően. Mennyire okozhat ez a problémát, és mennyire fog ez az emberek fejében megjelenni, hogy hát úristen, ez egy mekkora probléma, hogy egy mesterséges intelligencia látja kvázi az összes adatunkat?
3: Igazából itt az Apple egy olyan információt közölt velünk, ami szerint a Siri-nek az egyik legfontosabb különbsége az az, hogy a lehető legtöbb feldolgozás az magán az eszközön történik. És ez egy zárt rendszer, ahol nem lát rá senki, nem fér hozzá senki. Amikor mégis felhőt kell használni, akkor ugye ezt a Private Cloud Compute-ot használja a rendszer, illetve ezt a rendszert alkalmazzák, amelynek a működését amúgy egy független bizottsági kutatók is ellenőrzik, és az Apple kérelmezés, hogy folyamatos ellenőrzés alatt legyen. És azt mondja erre az Apple, hogy ez egy olyan AI rendszer, ami a személyes adatok felhasználása nélkül tud amúgy személyre szabott segítséget nyújtani, és igazából az egyik legbiztonságosabb rendszernek állítja. Sokkal biztonságosabbnak, mint egy ChatGPT-t vagy egy Gemini-t. Ezt majd valószínűleg az idő elmondja. Véleményem szerint az Apple-nek mindig is a fő kommunikációja az az volt, hogy ez egy biztonságos platform, itt nem kerülnek ki információk, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adatvédelem az egy fő célpont legyen a vállalat szempontjából.
2: Most itt felmerült bennem az a kérdés, hogy ugye a ChatGPT-nek, meg például a Gemini-nak is vannak előfizetős, fizetős verziói, ami ugye jóval többet tud, mint mondjuk a sima egyszerű verzió. Előfordulhat egy ilyen a Siri esetében is, szerinted?
3: Őt már be is jelentették ugye a WWDC alatt. Nagyon sok információt nem tudunk egyelőre, mert nagyon gyorsan, pár másodperc alatt elrepült az információ felett az Apple. Lényegében a Siri maga az olyan lesz, mint egy alap ingyenes ChatGPT felhasználói modell, azonban amikor mondjuk képeket szeretnénk szerkeszteni, vagy képeket szeretnénk generálni, vagy ami egy kicsit több erőt igényel a háttérben, ott azok limitált ideig lesznek elérhetők, vagy limitált számban lesznek elérhetők a felhasználók számára, és hogyha van iCloud Plus előfizetésünk, akkor nagyobb mennyiségben tudjuk mondjuk generálni a fényképeket. Tehát itt is leérezhető az, hogy a jövőben valószínűleg egy ilyen előfizetéses modell lesz, de szerintem az Apple ezt abszolút az iCloud Plus előfizetéshez fogja kötni, amiben ugye egy csomó másik mindent tartozik, de már most lehet látni a jeleit ennek az előfizetéses modellnek.
2: Az iOS 27-nek a beta verziója, a tesztelői beta verziója már meg is jelent. Mik az első tapasztalatok?
3: Nagyon sok tapasztalatom van vele, és meg voltam lepődve, ugyanis ugye az Apple azt kommunikálta, hogy 30%-kal gyorsabban nyílnak meg az alkalmazások, és sokkal jobb lett a funkcionitása a régebbi eszközöknek is, és érezhetően gyorsabbak lettek. Személyes tapasztalat alapján ez abszolút így van, tehát több eszközön is kipróbáltam, ugye visszamenőleg az iPhone 11-ig lehet letölteni majd hivatalosan szeptemberben megjelenő iOS 27-et, és az iPhone 11 esetében is érezhetően gyorsabb a telefon. Ugye ráment nagyon az Apple arra, hogy hatékonyabb legyen a memória használat. Gyorsabb legyen az alkalmazás indítás, a keresés, fotóindexelés, és ezek mind érezhetően jobbak. Az apróságok, ugye itt az a lényeg az iOS 27-ben, hogy most nem történt annyi új funkció hozzáadása az operációs rendszerhez, mert az Apple inkább visszatekintett a múltba, és egy hasonló módon, mint anno a macOS esetében egy ilyen ráncfelvarrást csinált, és megnézte az összes bugokat, és inkább egy évet azzal töltött, hogy mindenfajta problémákat megoldjon, ami a felhasználókat zavarta. Gondolok itt olyanra, hogy a billentyűzet nem mindig működött megfelelően. Az alkalmazások akadoztak, csatlakozási problémák voltak a Bluetooth-szal, és a meglepődésem ebben az egészben az az, hogy ugye a beta verziók, a fejlesztői beta verziók azok mindig eléggé problémásak szoktak lenni, és merítik az aksit. Jelenleg azt tapasztalom, hogy az iOS 27 beta 1-jel, ami most megjelent, már jobb teljesítményre képes a telefonom, mint az aktuális iOS 26-nak a rendes publikos verziójával. Tehát ez egy nagyon nagy plusz. Amúgy a videóimban végigmegyek az összes új apróságon, összes új funkción, mert azért vannak vannak apróságok, amik változtak, de nem ilyen egetrengetően nagy változások.
2: Viszont van sok olyan funkció, főleg az új Siri körül, amely az Európai Unióban nem lesz elérhető, hiszen az uniós szabályoknak különböző blokkjai vannak ezáltal. Miben fogunk mi, európaiak, hiányt szenvedni?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, ugyanis igen, itt van egy eléggé nagy ellentét az EU és az Apple között. És ugye a helyzet az az, hogy az új Siri az egy nagyon mély hozzáférést kap a felhasználó adataihoz, és így az iPhone rendszeréhez, üzenetekhez, e-mailekhez, minden, amit elmondtam korábban. És ugye az Apple szerint, hogyha az Európai Unió előírja, hogy ugyanezeket a hozzáféréseket más szolgáltatóknak és versenytársaknak is biztosítani kelljen, akkor az nagyon komoly adatvédelmi és biztonsági kockázatot jelenthet a felhasználók számára, és ezért nem vezeti be az Apple az új Siri-t. Na most itt fontos azt is megjegyezni, hogy amit lehet látni a hírekben, amit lehet látni vagy hallani az új Siri-vel kapcsolatban, hogy milyen menő dolgokat tud, azok elvileg csak az iPhone Air és iPhone 17 Pro Pro Max készülékekre fognak megjelenni. Ide tartoznak az olyan funkciók, mint például, hogy a Siri-től meg lehet például kérdezni azt, hogy mit mondtam tegnap a páromnak, vagy milyen linket küldött át nekem, hova szeretne elmenni, és a Siri intelligensen bele tud nézni az üzenetekbe, látja, hogy a párunk milyen üzenetet küldött, milyen linket küldött, és előhozza az üzenetekből, hogy XY ezt mondta neked, és ezt a linket küldte át, hogy ide szeretne elmenni. Onnantól kezdve kontextus alapján lehet neki mondani, hogy rendben, akkor légy szíves, rakd be a naptáramba, hogy holnap este ide megyünk, majd menj fel az internetre, és nézd meg, hogy hol tudok foglalást erre az éttermre. Tehát egy valódi személyi asszisztenst kapunk, ami sokkal többre képes, mint korábban, és mivel bele tud nyúlni a személyes adatainkba, látja a különböző üzeneteket vagy dokumentumokat, esetleg mondjuk kettőfajta dokumentumot szeretnénk összehasonlítani, mondjuk vásárolni szeretnénk egy autót, és a különböző leasing ajánlatokat szeretnénk összehasonlítani, akkor megkérjük a Siri-t, hogy ezt és ezt a dokumentumot hasonlítsd össze nekem, és mondd, hogy melyik a jobb ajánlat, és ezt meg tudja nekünk csinálni, úgy, hogy csak

0: adatvédelmi kockázattal járhat.
1: Hát ezek az új funkciók, amikről itt most beszélgettünk, ugye az újabb modelleken jelennek meg, hiszen az Apple azt is megosztotta az emberekkel, hogy melyek azok a modellek, amelyek nem kapják meg a támogatottságot. Azért itt elég szépen leszűkítette a listát a vállalat az újabb készülékekre. Különösen meglepő egyébként az Apple Watch-ok esetében itt a szigorítás, hogy már a második generációs Apple Watch SE sem lesz frissítve az újabb OS rendszerre.
0: Igen, most a telefonok esetében az volt az egyik meglepő dolog, ugye, hogy amikor megjelent az iPhone 16, azt már úgy hozták piacra, hogy Apple intelligenciára tervezve. Azonban ezek az iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max és 15 Pro is azt hiszem még tudta az Apple intelligenciát, ezt az új szerint már nem fogja támogatni. És ennek valószínűleg az az oka, de erről hivatalos információ nincsen, hogy azok a készülékek kapták meg, ahol több mint 12 GB RAM van a telefonban. És ezért nagyon furcsa, hogy az alap iPhone 17 sem kapta meg, ami egy évvel az Apple intelligencia bejelentés után történt, és abszolút fel kellett volna, hogy legyen készülve az Apple intelligenciára, kimaradt ebből a listából. Az órák szempontjából ugye nem láttunk nagy fejlődést az elmúlt 2-3 évben a processzorok kapcsán, sem az alapórákban, sem az Ultra verziókban, sem az SE verziókban, és pontosan ezért itt egy ilyen chip választó fal volt. Azok a készülékek, amiben az S10 chip van, azok még megkapják ezt a frissítést, amiben nincsen, az nem. iPad esetében és a macOS esetében ott egy kicsit jobb dolgunk van, mert gyakorlatilag az M processzoros Mac-ek és az iPad esetében az M4, M5 processzoros készülékek megkapják, de ez se egy olyan nagy bőválaszték.
1: Mikor jelenik meg a végleges OS 27 verzió, mikor lehet majd frissíteni?
0: Ez általában szeptemberben szokott megtörténni, amikor az Apple bejelenti az új iPhone készülékeket. Ugye ilyenkor még nyáron a fejlesztői bétát adják ki, hogy a fejlesztők, akik az alkalmazásokat készítik a telefonunkra, azok már tudják használni az új operációs rendszert és teszteni rajta az alkalmazásokat. Ilyenkor még béta verziók szoktak lenni. Egy hónap múlva, kb. Július közepén már elérhető lesz egy publikus béta, amit mindenki le tud tölteni, és a végleges verzió az, még egyszer mondom, amikor szeptember közepe tájéken, amikor be szokták jelenteni az új iPhone készüléket.
2: Az Apple Pie blog alapítóját, Joe Rittert hallották. Nem sokára 8 óra friss hírek jövünk itt a Trend FM-en.
3: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Bécsi úton, valamint a Széll Kálmán tér környékén. buszsávot jelöltek ki a

0: A Csopongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. A 17. kerületben a Rákoskert Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A nemzetközi részvénypiacok emelkednek, közben az olajárak meredeken esnek, az Egyesült Államok és Irán között létrejött keretmegállapodás hírére.
3: Az európai földgázpiacon szintén jelentős árcsökkenés következett be. A befektetők mérsékelték a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat. A piac a Hormuzi szoroson keresztüli szállítások helyreállására számít. Az elemzők szerint a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgázszállítások várható újraindulása enyhítheti az ellátási aggodalmakat. A részvénypiacokon erős kockázatvállalási kedv bontakozott ki, Ázsiában a nyitva tartó tőzsdék emelkedésbe kezdtek.
2: Dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosa közelében 4 nagy hatótávolságú ukrán drónt lőtt le a légvédelem.
3: Szergej Szobjanyin polgármester beszámolója szerint sérültekről egyelőre nincsenek hírek. Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai objektumokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad polgári célpontokat terrorista szándékkal.
2: Komoly volumenben érkezik tőke Japánból az Egyesült Királyságba.
3: Takeichi Sanae, japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő megállapodott abban, hogy fokozzák az együttműködést. A kritikus nyersanyagok ellátási láncainak biztonsága, az energiaipar, a védelem, valamint a mesterséges intelligencia és más csúcstechnológiai ágazatok területén. A japán kormányfő vállalta, hogy japán cégek több mint 9 milliárd font értékben fektetnek be brit infrastrukturális és pénzügyi szolgáltatási projektekbe, és további 9 milliárd font értékű tengeri szélerőmű fejlesztéseket is támogatnak. A védelmi együttműködés részeként a két ország egy új generációs vadászgép fejlesztésének felgyorsításáról is megállapodott.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1,6%-os pluszban 135.724 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével jól teljesítettek.
3: A MOL 2,7%-kal csökkent 3.826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42.490 forintig. A Magyar Telekom 1,5%-os pluszban zárt 2.730 forinton, a Richter 2,4%-kal került feljebb 11.930 forintra.
2: Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék is.
3: A londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX 1,7, a párizsi CAC 40 1,8%-kal nőtt, Milánó 1,9%-os erősödést produkált, Madrid 2,6%-kal került feljebb.
2: És jó volt a hangulat a tengeren túlon is.
3: A Dow Jones 7, az S&P 500-os 0,5%-kal nőtt, a Nasdaq Composite 3,1%-kal erősödött.
2: A megállapodás híre az ázsiai piacoknak is jót tett. Japán például 5%-os pluszban pillanatok a zárás előtt, Hongkong 0,5%-kal van feljebb, Shanghai 9%-del, az indiai tőzsde 1,5%-os pluszban az első harmad vége felé, az dél-koreai tőzsde pedig pillanatok a zárás előtt 5,5%-os ralliban, Szingapur 1%-kal tudott erősödni. A forint is erősödött reggel, hajnalban, és azóta is ez tart. 1 euróért 351 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 302 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért 381 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok, ahogy mondtuk a hírekben is, beszakadtak a megállapodás hírére. 4,6%-kal 81 dollár alá csökkent az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent pedig 4%-kal 83 dollár 80 centre esett vissza. Az arany árfolyama az 2,2%-kal drágult, egy unciáért 4331 dollárt kérnek. A többi fémára komoly pluszban, a palládium 3,3, a platina 3,4, az ezüst 3%-kal drágult, a réz 1,2%-kal ment feljebb. Csökkent viszont a búza árfolyama 8%-kal, a kukorica pedig majd 6%-kal olcsóbb a világpiacon. A többi mezőgazdasági termelő ár közül enyhe pár centes pluszban a szójabab, és nagyon pici mínuszban a rizs, valamint a gyapot. Átalakulóban van a magyar fesztiválpiac, miközben a nyári szezon nagyobb könnyűzenei rendezvényei várhatóan rendben megvalósulnak.
3: A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke szerint a Szigethez a Campushoz vagy a Szegedi Ifjúsági Napokhoz hasonló állami támogatástól kevésbé függő fesztiválok megtartása nem kérdés. Szigetvári József szerint a fiatalok szokásai közben változnak, a nagy többnapos tömegrendezvények helyett egyre többen keresik a kisebb közösségi bérményeket.
4: Maga a fesztivál ágazat jelentős változáson megy keresztül, hiszen egy új generáció kezd el belenőni a fesztiválokba, amely generációnak a fogyasztási szokásai teljes egészében különböznek. Ez a korosztály nem a tömeges fesztiválokat keresi, hanem sokkal inkább most már az ilyen kisebb, közösségibb fesztiválokat, és még itt akár az italforgalmazók is megerősítették, hogy a fogyasztási szokásaikban például van olyan amerikai sörfesztivál, ahol a sörcég volt a főtámogató, de már kiszállt belőle, mert nem isznak sört. Tehát, hogy mindenfajta fogyasztási szokás szempontjából minden fesztivál szervezőnek újra kell strukturálni, és át kell gondolnia, hogy milyen programokkal és milyen lehetőségekkel áll akár a fiatalok elé, mert ez átalakulóban van az egész fesztivál ágazat.
2: Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés.
3: Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők válaszolhatnak. Az interpellációk után törvénybe iktathatják, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig kormányozhatja az országot. Várhatóan megválasztják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit. Az azonnali kérdések és válaszok órájában kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka az esti órákban zárul.
2: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
3: Az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az európai rendőri szervek közös ellenőrzési terve alapján kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az akció célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal bejelentése szerint kifejlődött az El Niño a Csendes-óceán trópusi részén, és egyre inkább erősödik.
3: Az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza szerint ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont befolyásolhatja a jelenség. Szabó Péter elmondta, az El Niño hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hatással van az óceánok áramlataira.
5: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredményt nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a telejénk csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt látjuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengére statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
1: Időjárás jelentés.
3: 1752-ben, amikor még az Egyesült Államok területe Nagy-Britanniához tartozott, mint gyarmat, Benjamin Franklin ezen a napon, június 15-én végrehajtotta híres sárkányos kísérletét Philadelphiában. Ennek eredményeként sikeresen létrehozott szikrákat egy felhőből, a villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. Azért ez egy nagy pillanat lehetett az ő életében, bár való igaz, hogy államférfi is volt, tehát számos más nagy pillanata is lehetett, azért a villámhárító a mai napig jelen van a mi életünkben is. Philadelphiában egyébként most pont esőre áll az idő, úgyhogy lehet, hogy még villámok is csapkodnak majd. Nálunk nem lesz eső, meg nem lesz csapadék, csak valahol nagyon a déli vagy az északi határok mentén. A szél megélénkül, a hőmérséklet viszont kellemes lesz, 20 és 26 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A svéd válogatott 5-1-re győzte le Tunéziát a labdarúgó világbajnokság F csoportjában. Az elefánt csompad pedig hajrában lőtt góllal 1-0-ra győzött Ecuadorral szemben, ott pedig az E csoportban kezdődtek a küzdelmek. Egyébként a mai napon folytatódnak természetesen a meccsek. Délután 6-kor Spanyolország zöldfoki köztársaság, este 9-kor Belgium, Egyiptom, éjfélkor pedig Szaúd-Arábia, Uruguay mérkőzések lesznek. És eldőlt a Stanley Kupa, mégpedig a Carolina Hurricanes nyerte, hiszen 3-0-ra győzött a Vegas Golden Knight otthonában az észak-amerikai profi jégkorongja döntőjének 6. meccsén, így 4-2-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Pénteken lépett parketre a SpaceX, Elon Musk cége. Nos, erről lesz szó a zene után.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonban a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye pénteken szoktunk általában beszélgetni, na de most pénteken történt az, amire várt a piac már jó ideje, meg hát mi is sokszor szóba hoztuk. Ez pedig az Elon Musk vezette SpaceX tőzsde lépése, azaz IPO-ja. Megtörtént az első nap pénteken. Mit lehet mondani, mennyire volt siker? Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, Péter! Igen, megérkezett, meg lett a tőzsére menetel. A csúcsba 30%-kal ugrott napközben az árfolyam, a nap végén 20% plusszal zártunk, tehát 135-tel volt az indítás, $150 körül érkezett meg a végére az árfolyam, és valójában ugye ez a hét lesz döntő, hogy megy tovább a likviditás, mert azért mindent nem tudtak még a bankok ugye pénteken lezárni, minden részvény elhelyezése az lassan adagolva van, és a következő hetek fogják mutatni. Persze az az esemény, ami most reggel nyilvánosságra jött, hogy állítólag a 39. vagy 38. Donald Trump bejelentése, hogy akkor most béke van Iránnal, hogyha ez valójában megvalósulna, akkor ez ad a piacoknak pluszba egy abszolút pozitív lendületet, ami persze, hogy segít likviditás oldaláról egy SpaceX-nek is, ami emeli a hangulatot, és a következő hetek döntőek lesznek, főleg akkor, amikor felszabadulnak augusztus második hetében az első nagy részvénycsomag, olyan körülbelül 911 millió, plusz, hogyha az árfolyamak 30%-kal az IPO fölött lesz akkor még 544 millió részvény, amit eladhatnak azok a tulajdonosok, akik a tőzsdére menetel előtt vásároltak részvényeket. Tehát ez még döntő lesz a következő hetekben. Többen úgy érzik, hogy a részvényt még kedvezőbb áron megveheti az, aki valójában nagy SpaceX rajongót fedez fel saját magába.
1: Na most jól zárt ez első nap, nyilván akkor gondolom még ez tart egy pár napig. Mikor van az a pont, amikortól már, hogy mondjam, túl a hype-on, valóban a piac mozgatja a papírt?
2: Ja, normális esetben ugye, hogyha a tényeket nézzük, akkor ez hamarabb megtörtént volna már a tőzsdére menetel előtt, mert a tények szerint ugye egy veszteséges cégnek a tőzsdére belépéskor nehezebb lenne a sorsa. Lehet, hogy pont ez a lehetősége Elon Musknak, hogy ő nem a tényeket adja el, hanem az álmokat, a víziókat, a perspektívákat, a fantasztikust, és így nagy valószínűséggel sok vásárló nem is a tényeket nézi, tehát a reál gazdasági értékét veszi meg a vállalatnak, hanem a víziót adja el. De most normális esetben a számok szerint ugye a második negyed év számai lesznek döntőek, ezt a SpaceX a második augusztus második hetébe fogja bejelenteni, és normális esetben azt mondanánk, hogy ott a valóság megcsókolja a vállalatot, mert akkor lehet látni, hogy néznek ki a tények. De még egyszer kell hangsúlyozni, hogy Elon Musknak sikerült itt is egészen új dimenziót megnyitani, csak hogyha a tőzsdei prospektust vesszük kézbe, ott olyan dolgok vannak leírva, amit eddig szinte senki nem mert leírni, vagy nem, mert azt mondta volna, hogy hát ezt nem veszik komolyan, hogyha azokat beleírom. Na most Elon Musk ezt megcsinálta, és ezen keresztül még egyszer egy új dimenziót nyitott meg SpaceX-el. A döntő az is lesz, hogy két hét múlva a passzív vagyonkezelők elkezdik vásárolni SpaceX-et, mert rá vannak kényszerítve, mert meg kell vegyék az index szerint. Hát még egyszer, egy új dimenziót nyitott meg, és péntek estére megszületett az első billiónosunk. Ez azt mutatja, hogy aki most nem ébred fel, és nem jön rá, hogy milyen minden óvatosság mellett a reál gazdaságba a probléma megoldó képességbe kell befektetni, és aki még mindig a pénzét csak mint kvázi klasszikus megtakarító a számlán tartja, vagy kamatokért adja oda, hát az nagyon-nagyon lemarad, egyre jobban.
1: Várhatóak-e újabb megjelenések, újabb tőzsdére lépések a következő egy-két hónapban?
2: Hát ez az, amit a szkeptikus hozzáállók, a kritikusok, a klasszikus medvék nagyon hangsúlyoznak, hogy jön ugye, Google már bejelentette, egy-két héttel ezelőtt, hogy ők is 85 milliárdot szeretnének a tőzsdétől, részben részvénykibocsátással, részben kötvénykibocsátással. Aztán jön OpenAI, hasonló nagyságrendbe, jön Anthropic, ők is ilyen nagyságrendekbe. Plusz Meta is már hangosan gondolkozik, IBM is nagyon gondolkozik, tehát a következő hetekben rengeteg plusz részvény jön a piacra. Itt pluszba kell is tényleg az, amit Donald Trump most a hétvégén remélhetőleg elért, hogy a hangulat pozitív legyen, mert kell a likviditás. Likviditás nélkül nem fogja tudni a piac felszívni ezeket a részvényeket, és hát ugye általában aki részvényt ad el, nem azért adja el, hogy jót tegyen a befektetőknek, hanem azért, mert az az érzése, hogy most a legjobb áron el lehet adni a részvényt. Tehát ezért minden optimizmus mellett érdemes a befektetőnek a józan kritikus hozzáállás, és megnézni, hogy mi is történik a pénzemmel, hogyha valakinek ezt odaadom.
1: Nos, hát figyeljük, köszönöm szépen. János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.

0: Reggeli Monitor.
1: A hidegebb tavasz miatt késve, de már virágzik Székelyföldön Európa egyik leglátványosabb vadon élő orchideája, a boldogasszony papucsa. A fokozottan védett növény Hargita és Kovászna megye több pontján is megtalálható, főként világos erdőkben, erdőszéleken és mészkőben gazdag tisztásokon. Különleges formájáról kapta a nevét, latin elnevezése nagyjából Afrodité kis papucsaként fordítható, a magyar név pedig a keresztény hagyományokhoz, Szűz Máriához kapcsolódik. A boldogasszony papucsa nem csak látványos, hanem rendkívül sérülékeny fa is. Lassú fejlődésű, évtizedekig élhet ugyanazon az élőhelyen, és hosszú időbe telik, amíg egy növény virágzásra képes felnőtt példánnyá válik. Magjai önállóan nem tudnak csirázni, fejlődésükhöz a talajban élő mikroszkopikus gombákkal kell kapcsolatba kerülniük. A növény beporzása is különleges. Virága csapdaként működik, a rovarok bejutnak a papucs alakú részbe, de csak egy szűk kijáraton keresztül tudnak távozni, közben pedig elhaladnak a virág szaporító szervei mellett.
0: Ez a Reggeli Monitor. Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups, d'un soir, dix fois, trop tard, plutôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands, boulevards. Paris sur Marne.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22-a és a 222-es autóbusz az Országos Korányi Intézet és a Kuruclesi út között nem közlekedik. A 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkálmán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között. Telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól, valamint az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Soroksári úton a Rákóczi hídnál. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Tart a felújítása a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Befejeződik az iráni konfliktus, erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök.
5: Donald Trump bejegyzésében hangsúlyozta, az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal, így azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását pénteken tartatják Genfben. Elképzelhető, hogy Donald Trump is részt vesz az eseményen. A megállapodás tartalmával kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy újra nyitják a Hormuzi szorost, az amerikai blokkádot megszüntetik, illetve Teherán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. Közben az iráni hadsereg azt közölte, hogy a perzsa állam megalázó vereséget mért az Egyesült Államokra és Izraelre.
4: Könggázzal oszthatta fel a rendőrség a G7 csúcs találkozó ellen tüntetőket Genfben.
5: A demonstrálók, akik a franciaországi Evian-ban megrendezendő, az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának rendezvénye ellen tiltakoztak, felgyújtottak egy Tesla típusú gépkocsit és bezúzták egy ENSZ ügynökség ablakait. A tüntetésen mintegy 20 000-en vettek részt. A demonstráció résztvevői az utcaköveket felszedve megdobálták a rendőröket is. Genf Evian városától mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekszik. A genfi reptér a csúcs találkozón résztvevő delegációk érkezési pontjaként is szolgál majd, mivel ez a helyszínhez legközelebbi légikikötő. A Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van, több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát a lehetséges zavargások miatt. 2003-ban az akkori evieni csúcs találkozó idején a tiltakozók betörték az ablakokat, kifosztották az üzleteket, és több millió eurós kárt okoztak Genfben.
0: Tőzsdehírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,6%-os pluszban zárt pénteken 135.724 ponton. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot, és a vezető részvények a MOL kivételével mind jól teljesítettek.
5: Az olajpapír 2,7%-kal csökkent 3826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42490 forintig, a Telekom 0,5%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 2,4%-kal került feljebb 11930 forintra.
4: Az európai tőzsdék is emelkedésben zárták a hetet.
5: Londonban a FTSE 1,6, Frankfurtban a DAX 1,7, Párizsban a Gaccaront 1,8%-kal nőtt, Milánó új rekorddal 1,9%-kal erősödött, Madrid 2,6%-kal.
4: Jó hangulat volt a tengeren túli börzéken is.
5: A Dow Jones a Wall Street-en 7, az S&P 500-as 0,5%-kal nőtt, a Nasdaq Composite 3,1%-kal erősödött.
4: Na most az iráni amerikai megállapodás hírére az ázsiai indexek is igencsak remekelnek, vagy legalábbis remekeltek, mindenképpen ez elmondható. A japán tőzsde 5%-os pluszban zárta a napot, Hongkong az még 0,5%-os emelkedésben, a Shanghai Composite 9%-os pluszban, India 0,5%-os emelkedés mutat a kereskedés első harmadának végén, a dél-koreai index az 5,5%-os pluszban zárt, Szingapur 1%-kal tudott feljebb menni. A forint hajnalban erősödött, most egy picit korrigált a dollárral szemben, de csak pár filléről van szó. Egy euróért 351 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 302 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 381 forint 30 fillért kell fizetni. Az olajárak azok beszakadtak, nyilván az energiaárakkal együtt, hogy majd megnyílik a hormuzi szoros. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI 5,1%-kal 80 dollár 60 cent alá esett. A Brent 4,5%-kal 83 dollár 40 centen. De rég mondtunk ilyen árakat. Az arany árfolyama az 2,1%-kal drágult, egy unciáért 4327 dollárt kérnek. A palladium 3,2, a platina 3,4, az ezüst ilyen is 3,4%-kal került többe, a réz 1,2%-kal. A mezőgazdasági termelői árak kivétel nélkül mínuszban, leginkább a búza 1,1%-kal lett olcsóbb, a kukorica 9%-kal, a többi csak 1-2 centtel. Na nézzük a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamát, ott milyen esést látunk. Nos, 5,2%-os mínuszban 44 euró 40 euró centen áll július végi szállítással. Megkezdődött a szántóföldi növények betakarítása első körben az őszi árpával.
5: A növény egyrészt takarmány az állatok számára, illetve a tavaszi vetést a söripar és a vízkigyártók is használják, de az étkeztetésben is szerepet játszik. Simon Attila agrárszakértő azt mondja, hogy a búza dominanciája nem kérdés, de a klímaváltozás miatt érdemes lesz a gazdáknak átgondolniuk, hogyan változtatják az árpa vetés területét.
6: Géncentrum az Közép-Ázsia, onnan szelektálták ki. Mindig is bent volt, mert egyszerűen termeszthető, kevésbé gyomosodik, de mindig sikeres volt, de sosem tudta megelőzni a búzát, hiszen abban kenyér készül, és a humán felhasználás egyértelműen viszi a piacot a búza részére, de szerintem a takarmány ebben a klímaviszonyban, ami most van, szerintem egészen jól termeszthető, és el kell gondolkozni a gabonatermesztőknek is, hogy milyen százalékban vetnek búzát és árpát. Általában ilyen 80-20 vagy 70-30 arányban szokták megosztani a területeiket az őszi búz és őszi árpa között.
0: Időjárás jelentés.
5: 1876-ban egy 1874-es törvény alapján ezen a napon vált kötelezővé Magyarországon a méterrendszerre történő áttérés, ami hát egész komoly áttörést hozott az előtte forgalomban lévő, illetve használatban lévő mindenféle könyök, meg rőf, meg mérföld után, valóban egy egységes rendszer bevezetésével. A kilogram, illetve a méter, a dekagram és a gram, ezeket a kifejezéseket akkor ismerték meg az akkori Osztrák-Magyar Monarchia polgárai már részletesen, és hát nyilván érezhették a saját bőrükön is. Amit pedig mi érzünk majd a saját bőrünkön, az egyebek mellett az időjárás lesz, ami egész kellemesen alakul, 20 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatunk sok napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével folytatjuk, és maradunk még a meteorológiánál, hiszen gyakorlatilag megkezdődött az El Niño jelenség, hogy pontosan mi is ez. Már régen volt a földrajzóra, ezt felelevenítjük.

0: reggeli monitor.
1: 8:41. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatás Hivatal bejelentése szerint kifejlődött az El Niño a csendes óceán trópusi részén, és egyre inkább erősödik. Az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusza szerint ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatott közvetlen hatása, a globális folyamatokra annál inkább, az alól pedig a Kárpát-medence sem mentesül. Szabó Péter és kutatótársai szerint a téli szezon befolyásolja itthon inkább a jelenség, ami egyébként hozzájárul a felmelegedéshez, és hatással van az óceánok áramlataira. Vele beszélgettem mindenről.
2: Régen volt már földrajzóra sokaknak. Mi az El Niño pontosan?
3: Az egy néhány évente előforduló természetes éghajlati ingadozás, ami a csendes óceán középső, azaz trópusi vidékén fordul elő. Alapesetben ez egy olyan zónája a Földnek, ahol keletről nyugat felé fújnak a szelek, és ezek a szelek ilyenkor El Niño idején meggyengülnek, és akár nyugativá is válhatnak a szelek. Tehát azt jelenti, hogy a korábban meleg tengerfelszín az már nem Ausztrália és Indonézia térségében van, hanem épp ellenkezőleg a túloldalon, azaz inkább Amerika térségébe kerül ez a meleg tengerfelszín.
2: De ez a szélnek köszönhető?
3: Igen, alapvetően a gyengülő szélnek, és így nem tud feláramlani az a hideg tenger, ami szokott ott Dél-Amerika partjánál felbukkani normál esetben. Tehát alapvetően igen, a szélnek köszönhetően gyengül ez az áramlás, ami ugye ott a Amerika partjánál feltör a felszínre.
2: Miért baj ez, ha van az El Niño?
3: Azért, mert ez felerősíti a globális felmelegedés egyébként is gyorsuló melegedését, hiszen ilyenkor ezen a nagy területen nagyon meleg a tengerfelszín, és ez gyakorlatilag melegíti a légkört is. Tehát azt jelenti, hogy így globálisan melegebb van ebben az időszakban a Földön. Nem mindenhol természetesen, de globálisan egyértelműen melegebb van, és ez átalakítja a földi légközést is egyébként, amely természetes, mivel Csendes-óceán környékén történik, ott sokkal inkább érintettek a területek, de Európában már kevésbé.
2: Na most az El Niño korábban ilyen, ha jól olvastam, ilyen 6-7 évente fordult elő, most ez mintha sűrűbb lenne, jól láttam én ezt?
3: Ez egészen kiszámíthatatlan, hogy mikor fordul elő. Legutoljára 3 éve volt valóban El Niño, de az nem volt olyan erős. Most nincs előttem a statisztika, hogy milyen gyakran fordul most már elő, de ez mindig is volt ilyen változékonysága. Tehát amikor 2 El Niño is fordul elő egyébként egymás után, tehát március-áprilisban van a fázisváltás időszaka, és ilyenkor olyan is történet, hogy nem fordul vissza a neutrális fázisba ekkora a rendszer a csendes óceánban, hanem továbbra is egy El Niño alakul ki, tehát ilyenre is van példa, illetve olyanra is van, hogy ennek az inverze alakul ki, tehát hogy egy El Niño fázisból átmegyünk egy La Niña fázisba, vagy akár 2 La Niña fázis következik egymás után, vagy akár egy ilyen fázis neutrális fázis alakul ki.
2: Na most, ha a hallgató azt mondja, hogy tök jó, hogy beszélgetünk erről, mi közünk nekünk magyaroknak az El Niño-hoz?
3: Hát röviden nem túl sok, tehát hogy a kapcsolat létezik Magyarországgal, de sajnos ez gyenge, mert Magyarország gyakorlatilag a legtávolabbi pontban helyezkedik el ettől a térségtől, hogyha megnézzük a földgömböt. Tehát itt az El Niño csak áttételesen tud hatni, és egyébként is néhány hónap későssel jelenik meg Európában ennek a hatása.
2: De ha megjelenik, akkor hogyan jelenik meg?
3: Több úgynevezett ENSO indexet vizsgáltunk kollégámmal, Pongyácitával az ELTE-ről, és azt látjuk, hogy a magyarországi hőmérséklet és téli csapadék adatokkal összevetve, télre és nyára fókuszálva persze, azt látjuk, hogy télen ilyenkor több a csapadék, amikor egy ilyen La Niñából El Niño fázisba mentünk át, ami egyébként most is történt, és egy ilyen gyenge, de statisztikailag szignifikáns korrelációs kapcsolatot találtunk, és ugyanezt találtuk a hőmérsékletre is, szintén nem túl erős kapcsolata, tehát általában, amikor ez az El Niño kialakul, ami most is már szinte biztos, akkor csapadékosabb térre számíthatunk, és enyhébb térre is.
2: Globálisan viszont, ahogy említette, hogy a világ másik pontján azzal, hogy nem engedi kvázi, vagy legalábbis nem segíti, hogy hűvösebbek legyenek a vizek, magyarul melegebb lesz az óceán, ugye nagy területen ez melegíti a levegőt, azt gondolom ott helyben például akkor egy erősebb hurikán, meg ilyen nagy szeles szezont jelenthet?
3: Igen, tehát alapvetően, ahol több a zivataros idő az év folyamán, ott kevesebb lesz ilyenkor, és fordítva, ahol pedig kevesebb, ott több. Tehát a Dél-Amerika nyugati partvidékén, főleg Peru és Ecuador környékén nagyon heves esők vannak ilyenkor, illetve Ausztráliában és Indonéziában ilyenkor alakulnak ki az ilyen szárazabb, melegebb viszonyok, és ilyen, ez persze asszállyal jár, illetve bozott tüzekkel, illetve Kelet-Ázsiában is módosítja a rendszereket. Például Indiában a monszun szárazságot okoz, illetve Kelet-Ázsiában ilyen hidegbetörések történnek.
2: Áttételesen ez azért Európára, benne Magyarországra is hat.
3: Mások vizsgálták teljes Európára vonatkozóan ezeket a nagyon erős elninyókat, úgynevezett szuper elninyókat, és azt látták, hogy egy ilyen koratéli, úgynevezett pozitív helyzet alakul ki, amikor erősen nyugati áramlás, ez ilyen főleg november-december környékén enyhe és csapadék és időjárás okoz Európa nagy részén. Ugyanakkor azt is látták, hogy viszont késő télen, tehát mondjuk február-március környékén, pedig ez a blokkoltabb, anticiklonisabb helyzet alakul ki, több hidegbetöréssel, és ez már térségünket is érintett. Tehát ezt látták korábbi kutatók, amikor ezeket a szuper elninyókat vizsgálták.
2: Itt a Kárpát-medencébe kevésbé érezzük ezt a hatást is, akkor azt gondolom.
3: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredmény nem találtunk ezekre vonatkozóan.
2: A térre se?
3: A térre, igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot. Mi azt jelenti, hogy amikor elninyó kialakul, akkor a telején csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt láttuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az elninyó, hasonlóan gyengede statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
2: Nagyon nagy hatással van a tengeri áramlatokra az El Niño, viszont azok meg nagyon fontosak sok szempontból, nem csak a mérséklet vagy az időjárás miatt, hanem például a tengeri élőlények táplálkozással, illetve vándorlása szemszögéből rájuk hogyan hat ez? Okoz-e ez, vagy okozhat-e nagyobb bajt körükben?
3: Én nem vagyok tengerbiológus, amennyire jól tudom, ilyenkor amerikai partjainál ez az oxigénben és tápanyagban dús tenger, ez nem áramlik ugye fel, és ez a halaktól elveszi ezt a tápanyagot, és gyakorlatilag tényleg ilyenkor kimutatható az, hogy a halaknak vándorolniuk kell, illetve halpusztulás történik.
2: Egyébként ezzel a természeti jelenséggel az ember tud valamit kezdeni, vagy ezt viselni és tűrni kell?
3: Évszázadok óta fel van jegyezve, hogy ez előfordul a Földön, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Sajnos valóban ez nagyon negatív hatása, hogy ilyenkor, amikor kialakul ez a szuper El Niño, akkor gyakorlatilag sokkal több globálisan a hőhullámok száma, hiszen ugye egy melegebb az egész légkör, az egész óceán a Földön, ilyenkor sokkal több az aszály, ilyenkor tényleg az intenzív a csapadékok is gyakoribbak, tehát hogy egy ilyen melegebb óceán és melegebb légkör, ami ugye több vízgőzt is tud magába foglalni, sokkal több energiát tud tárolni, és ez egyértelműen látszik kimutathatóan ilyenkor a világviszonylatban rekordok tekintetében. Tehát most ugye látjuk már, hogy egy ilyen szuper El Niño fog kialakulni október-november környékén. Gyakorlatilag biztos lesz, hogy a következő évünk, az a 2027-es globálisan a legmelegebb lesz.
1: Az elmúlt percekben Szabó Pétert, az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusát hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek. 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét. Tartsanak velünk!

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A Balaton retro világa elevenedik meg a Keszthelyi Balatoni Múzeum új időszaki kiállításán, amely a hétvégén nyitott meg. A Balatoni Retro című tárlat a rendszerváltás előtti nyarak hangulatát idézi fel, a kempingezéstől, a strandolástól kezdve egészen a kertmuzik világáig. A kiállítás különlegessége, hogy az itt látható tárgyak jelentős részét maguk a látogatók ajánlották fel, vagy adták kölcsön a múzeumnak. A tárlaton számos korabeli emlék kapott helyett, kemping felszerelések, strandeszközök, felfűható kajakok, mozigépek és különféle használati tárgyak segítenek visszarepülni az időben. A kor hangulatát erősíti egy eredeti szállodai enteriőr is, amelyet a Hotel Helikon bocsátott a múzeum rendelkezésére. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan utaztak egykor a magyarok a Balatonhoz, és milyen fontos találkozó helye volt a tó a kelet és a nyugat-német turisták számára a hidegháború éveiben. A tárlathoz kapcsolódva a múzeumok éjszakáján is retro programokkal készül a múzeum. Veterán járművek bemutatója, korabeli történeteket felidéző tárlatvezetések, diafilmvetítés, valamint Sipos F. Tamás koncertje és egy retro diszkó is szerepel a program kínálatban. A Balatoni Retro kiállítás 2027 áprilisának végéig látogatható

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhász négy gyermekvasút és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkámán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszki útnál a balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkámán tér környékén, az Egér úton a Balatoni úttól és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagán

0: útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. június 15-én hétfőn pontban 9-kor a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Befejeződik az iráni konfliktus, erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök.
3: Donald Trump bejegyzésében hangsúlyozta, az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal, így azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában közölte, az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását pénteken tarthatják Genfben. Elképzelhető, hogy Donald Trump is részt vesz az eseményen. A megállapodás tartalmával kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett Teherán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. Közben az iráni hadsereg azt közölte, hogy a perzsa állam megalázó vereséget mért az Egyesült Államokra és Izraelre.
2: Dróntámadás érte Moszkvát. Oroszország fővárosa közelében 4 nagy hatótávolságú ukrán drónt lőtt le a légvédelem.
3: Szergej Szobjanyin polgármester beszámolója szerint sérültekről egyelőre nincsenek hírek. Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai objektumokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad polgári célpontokat terrorista szándékkal.
2: Komoly volumenben érkezik tőke Japánból az Egyesült Királyságban.
3: Takeichi Sanae, japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő megállapodott abban, hogy fokozzák az együttműködést a kritikus nyersanyagok ellátási láncainak biztonsága, az energiaipar, a védelem, valamint a mesterséges intelligencia és más csúcstechnológiai ágazatok területén. A japán kormányfő vállalta, hogy japán cégek több mint 9 milliárd font értékben fektetnek be brit infrastruktúrális és pénzügyi szolgáltatási projektekbe, és további 9 milliárd font értékű tengeri szélerőmű fejlesztéseket támogatnak. A védelmi együttműködés részeként a két ország egy új generációs vadászgép fejlesztésének felgyorsításáról is megállapodott.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,1%-os pluszban, 137.365 ponton az index, a forgalom pedig átült az 1,1 milliárd forintot. A vezető papírok a Richter kivételével mind pluszban, a MOL 7%-kal 3852 forinton nyitott, az OTP 2,2%-os pluszban 43.420 forinton, a Telekom 4%-kal drágult 2740 forintra, a Richter pár pontos mínuszban 11.920 forinton, a Forage 3,2%-kal 2090 forintra korrigál. A forint az nem korrigál, hanem erősödik. Egy euróért most 351 forintot kérnek kereken a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 302 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 381 forint 10 fillért kérnek. Ázsiában mindenütt komoly pluszokat lehetett látni, ugye jó hír, a piacok örülnek, hogy megállapodik Irán is az Egyesült Államok, ha minden igaz, reméljük nem kiabáltuk el. Japán 5% fölötti pluszban hálálta ezt meg, Hongkong az 4%-os pluszban tartózkodik, a többi index is emelkedőben, talán Hongkong a leggyengébb ilyen értelemben, Shanghai 9%-os pluszban zárt, India 1,5%-os emelkedő, nem 1,2%-os pluszban a kereskedés feléhez közeledve, a dél-koreai tőzsde 5,5%-kal tudott ralizni, Szingapúr 1,1%-kal van följebb. Az olajárak értelemszerűen mínuszban, 5% fölötti esésben az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára 80 dollár 60 centen áll, a Brent 4,4%-kal kerül kevesebbe, 83 dollár 50 cent alatt. Az aranyárfolyama 2,1%-kal drágult, egy unciáért 4328 dollárt kérnek. A többi fémára ennél komolyabb mértékben emelkedik, a palládium 2,8, a platina 3,4, az ezüst 3,3, a réz 1,2%-kal kerül többe. Kevesebbe kerül viszont a búza, illetve a kukorica ára a világpiacon. A búza 1,2, a kukorica 9%-a jött lejjebb, a többiek pedig csak egy pár centtel. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 5,3% fölötti mínuszban 44,20 eurócenthez közelít július végi szállítással. Az áprilisi építőipari növekedés idehaza inkább egyszeri felpattanás lehetett, sem mint tartós fordulat.
3: Az ING vezető elemzője szerint az éves 2,6 és a havi majdnem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Virovácz Pétert hallják.
4: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
2: Mintegy 14,5 milliárd forintos adózott eredményt ért el az Opus csoport az első negyed évben. Ez 9,2%-kal magasabb eredmény az egy évvel korábbinál.
3: Az árbevétel 14%-kal csökkent éves alapon, de még így is csak nem 104 milliárd forint volt 2026 első három hónapjában. Az EBITDA 25,7 milliárd forintot tett ki, ez elmaradt az egy évvel korábbi rekordértéktől.
2: Átalakulóban van a magyar fesztiválpiac, miközben a nyári szezon nagyobb könnyűzenei rendezvényei váratlan rendben megvalósulnak.
3: A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke szerint a Szigethez, a Campushoz vagy a Szegedi Ifjúsági Napokhoz hasonló állami támogatástól kevésbé függő fesztiválok megtartása nem kérdés. Szigetvári József szerint a fiatalok szokásai közben változnak, a nagy többnapos tömegrendezvények helyett egyre többen keresik a kisebb közösségi bélményeket.
5: Maga a fesztivál ágazat jelentős változáson megy keresztül, hiszen egy új generáció kezd el belenőni a fesztiválokba, amely generációnak a fogyasztási szokásai teljes egészében különböznek. Ez a korosztály nem a tömeges fesztiválokat keresi, hanem sokkal inkább most már az ilyen kisebb, közösségibb fesztiválokat, és még itt akár az italforgalmazók is megerősítették, hogy a fogyasztási szokásaikban például van olyan amerikai sörfesztivál, ahol a sörcég volt a főtámogató, de már kiszállt belőle, mert nem isznak sört. Tehát, hogy mindenfajta fogyasztási szokás szempontjából minden fesztivál szervezőnek újra kell strukturálni, és át kell gondolnia, hogy milyen programokkal és milyen lehetőségekkel áll akár a fiatalok elé, mert ez átalakulóban van az egész fesztivál ágazat.
2: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
3: Az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az európai rendőri szervek közös ellenőrzési terve alapján kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az akció célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Időjárás jelentés.
3: 1986-ban ezen a napon nyitották meg a Hungaroringet, Magyarország Forma 1-es autóverseny pályáját. A Budapest és Gödöllő között található az M3-as autópálya közelében, Mogyorót külterületén, és egyébként a története az onnan indult, hogy Bernie Eccleston, az akkori Forma 1-es vezető mindenképpen akart rendezni egy versenyt a vasfüggöny mögött. Először a Kína, Szovjetunió és Jugoszlávia volt a kiszemelt célpont, aztán utána pedig beleszeretett Magyarországba. A Népligetben is tervezték, hogy felélesztik a régi versenypályát, aztán a Velencei tó mellett volt egy helyszín, és végül itt épült meg gyakorlatilag 10 hónap alatt egy új pálya. A tervezés számítógéppel készült, ami akkoriban világviszonylatban is újdonságnak számított. A Hungaroringen is nagyszerű idő lesz majd, úgy, ahogy Budapesten és környékén. 20 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, sütni fog a nap, esőre nem kell számítani.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Egyelőre nem tudott elindulni az uruguayi labdarúgó válogatott repülőgép az Egyesült Államokba. A járat állítólag nem kapott belépési engedélyt, az uruguayi csapat egyébként holnap játszana Miami-ban Szaúd-Arábia ellen. Nos, a svéd válogatott már játszott, mégpedig Tunézia ellen 5-1-re győztek az F csoportban, illetve Elefánt Csontpant hajrában lőtt góllal 1-0-ra győzte le Ecuadort az E csoportban. Egyébként folytatódnak a küzdelmek, és ha minden igaz, mondom is, mégpedig ma este délután 6-kor Spanyolország zöld foki köztársaság, 9-kor Belgium, Egyiptom, éjfélkor pedig Szaúd-Arábia és Uruguay mérkőzik egymással, és eldőlt egyébként az NHL döntő, ugyanis a Carolina Hurricanes nyerte a Stanley kupát, ugyanis 3-0-ra győzött a Vegas Golden Knight otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga döntőjének 6. meccsén, így 4-2-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Zenével megyünk tovább, majd nyitjuk a tőzsdét, és utána vendégem lesz Csabai Károly, az M4 privátbankár.hu főszerkesztője.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nos, a Budapest Értéktőzsde Index a BUX 1%-os pluszban, 137.055 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 2 milliárd forintot, szerintem ma nem lesz unalmas a nap. Nyilván megadja az alaphangot az, hogy az Egyesült Államok és Irán úgy tűnik valóban megállapodott, a héten elvileg pénteken Svájcban írják alá az erről szóló dokumentumot, és ugye ez látszott is az ázsiai tőzsdékkel, mielőtt ráfordulunk Budapestre, hiszen Japán 5% fölött zárt, Hongkong 0,5%-os pluszban, a Shanghai Composite 9%-kal tudott erősödni. India ugyan nyitva még 1,2%-os pluszban a kereskedés felénél, a dél-koreai tőzsde pedig 5,5%-kal repült, Szingapur 1,1%-os pluszban, ő még nyitva. Nos, idehaza a vezető papírok mindegyike drágult, a MOL 6%-kal 3850 forinton, az OTP 1,5%-kal került feljebb 43140 forinton. A Richter ugye nyitásban ez egyedüli volt, aki mínuszban, most pénteki záróértékén stagnál, 11930 forintot ér, a Telekom pedig 0,5%-os pluszban, 2744 forinton. A forint tovább erősödik, 1 euróért 350 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 301 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 380 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak ugye azok is lejjebb jöttek, nem kicsit, 5,3%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 80 dollár 30 centhez közelít, a Brent 4,7%-kal 83 dollár 20 centhez. Kisebb merem számolni, hány forinttal lesz olcsóbb a benzin, és akkor folytatjuk mással.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A stúdiónk vendége pedig Csabai Károly, az M4 privátbankár.hu főszerkesztője. Szia, jó reggelt, üdvözöllek!
2: Jó reggelt, üdvözöllek, és a hallgatókat.
1: Na hát jó hírek így a nyár, vagy legalábbis a vakáció beindulása előtt, ugye héten véget ér az oskola. Igazából már csak ilyen mutatóból járnak a diákok suliba.
2: Ió, cio, áció, káció.
1: Viszont megkezdődik valóban a nyár, úgyhogy nem lesz mindegy, főleg utazások szempontjából sem, árak szempontjából sem, és a turizmus teljesítménye szempontjából sem, hogy mi történik nyáron. Mi a prognózis, milyen szezonra számíthat a turizmus, mint ágazat?
2: A turizmus, mint ágazat, még azt mondom, hogy olyan április-május elejéig elég jó szezonra számított. A rekord közeli a foglalás, nagyon erős az előfoglalás, jól nem sokan foglaltak. Viszont ez az erős forint azért ez oda tett. Olyan szempontból egyrészt, ugye a külföldieknek azért most már nem annyira vonzó Magyarország, még így is vonzó valószínűleg, de az utazási irodák azért panaszkodnak, hogy bizony kevesebb. Tehát érezhetően, és egyébként ez az áprilisi KSH adatokból is kitűnt, hogy a külföldi vendégészakák száma már ott is csökkent, és valószínűleg csökkenni fog azért, mert hát ugye a forint most nem 3,90, hanem hát most mondtad az előbb 3,50. Ez azt jelenti, hogy amikor idejönnek a külföldiek, akkor valószínűleg amikor átváltanak, akkor kevesebb eurót, dollárt tudnak elkölteni, majd forintra átszámítva. Ez az egyik. A másik meg, hogy a magyarok is azt mondták, hogy akkor nem a Balatonhoz menjünk, hanem még jobban el tudunk menni. Talán most van rá esély olyanoknak is, akik eddig nem mentek el külföldre, hogy elmennek külföldre nyaralni. Ez is érezhető.
1: Hogy kérdezzek már valamit, igen. Amikor erről beszélünk, hogy igen, hogy az árfolyam, és akkor a külföldieknek vajon megéri-e idejönni, ugye amikor a magyar vendégek gondolkodás nélkül váltják a pénzt, a külföldre kell menni, vagy külföldre szeretnének menni, hogy van-e ennek valóban ennek csak jelentősége, vagy mi beszéljük ezt bele? Mert amikor elmész nyaralni, akkor igazából azért, hogy mondjam, nagyvonalú vagy egy picit a világgal, meg magaddal szemben sem, hogy azon bohóckodjál, hogy 305 vagy 320, nem tök mindegy, mert úgyse 150 ezer eurót viszel, vagy 10 milliót veszel ki, hanem mit tudom én, ezret vagy másfél, vagy 2000-et.
2: Amikor már kint vagy, igen. Tehát ugye most én az a döntés, de amikor még itthon vagy, és itthonról nézed ki a világot, az akkor az ember azért eldönti, azért mérlegeli, most akkor hova menjünk, ide menjünk, oda menjünk. Amikor már kint vagy, akkor mindannyian tapasztaljuk, hogy soha nem annyiből jövünk ki, amivel elindultunk. Általában több nagyságrenddel, néha többen. Aztán majd hazajön az ember, és akkor úristen, akkor következő két hónapban akkor ékobb, meg minden. De... Nem tudom, én szerintem...
1: Jó, ez csak úgy közbeszúrtam, mert szerintem több, nagyobb,
2: én is úgy gondolom, hogy egy angol turistának óne zsenent, hogy most akkor 4,25 a angol font, vagy 5,30, most teljesen mindegy, de minden esetre hát...
1: 405.
2: Ez a most éppen, most már, már 405 tényleg.
1: Na, szóval én is azt gondolom, hogy talán kevésbé...
2: De az kétségtelen, hogy azért számos hazai szálloda, különösen a budapestiek euróban határozzák meg az áraikat, és hogyha euróban határozzák meg az áraikat, akkor értelemszerűen kevesebb bevételük lesz, és azért az egy masszív tömegnél azért az már tényleg jelentő. Ugyanakkor viszont a költségeik azok meg forintba merülnek föl. Tehát itt lehet egy ilyen diszkrepancia, ami megfigyelhető. Ugyanakkor viszont az viszont a kedvező lehet, hogy amikor a nyersanyagokat vásárolják meg importból például, ott viszont jól járnak. Tehát ennek lenne, figyelj, én azt tudom mondani, amit a turisztikai szektor, egyébként általában ők mindig panaszkodni szoktak, mert miért ne panaszkodnának, de szerintem minden szektor képviselő is. Olyat még nem hallottam, hogy azt mondták, hogy fantasztikus, minden jó a turisztikai szezon. Egyre vannak kiakadva, és ezt most...
1: Ezt utóbb mindig ismerik el, hogy egész jó volt.
2: Hát az utóbbi, persze, de az elejében, igen. De amit viszont mondtak, és felhívták a figyelmünket, külön most egy sajtóközleményt is kaptunk, hogy nehogy azt írjuk, hogy a Balatonnál a lángos árak azok a csúcsokban vannak, meg a fagylalt árak az egeket verdesik, mert hogy mindenhol. Amiben nincs igazuk, mert én tegnap például sajtos tejfölös lángos ettem Budapesten 1800-ért, szeretném itt most felhívni a hallgatók figyelmét, aki Balaton környékén talán 1800 forint ehető.
1: Mennyi le akaratjára.
2: Ehető lángost, akkor az küldje be.
1: Komolyan.
2: Nekünk egyébként lesz a privát bankon egy ilyen rovatunk, mindig van, hogy küldje be a legolcsóbb és a legdrágább lángost.
1: Most viccet félretéve, nyilván meg lehet találni azért a abszolút elszabadult árakat a Balcsin, de ezt meg lehet Budapesten is találni. De egy átlagos helyen egyébként nem kerül többbe. Tényleg nem.
2: Valószínűleg. Jó, csak az is igaz, hogy ha valaki Nyíregyházáról végre hosszú évek után eljut a Balatonra, lehet, hogy ő teljesen máshogy látja ezt a kérdést.
1: Hát, Nyíregyházáról vagy a Balatonról eljutsz a Karib térségbe, akkor egészen más.
2: Jó, de hát érted, hogy mondjuk Kelet-Magyarországon, vagy ha mondom a szegényebb megyéket, akkor...
1: Most nem igaz az, ami mondjuk 15-20 éve egyértelműen úgy volt, sőt, volt a időszak, amikor elmebajos árak mentek, ez volt egyébként 92 környékén, emlékszem, hogy csak pislogtunk diákként, ugye csúró diákként, meg pláne, hogy mibe fáj.
2: Hát diákként
1: nem pislogunk. Oké, de akkor meg különösen. És azért az elmúlt években konszolidálódott ilyen szempontból, annál is inkább, mert ugye meg kellett fogni a vendéget. Szóval most nem akarom védeni, mert nyilván vannak azért ott elmebajos árak, de az van, nem igaz, nem igaz ez az általánosítás. Hogy
2: van megoldás, ez olyan szép, hogy a következőt nyilatkozta az egyik ilyen turisztikai szakportálnak az elemzője, azt mondja, a jó válasz nem az árengedmény, hanem az értéknövelés, rugalmas foglalás, hosszabb tartózkodás, biztonságos városi élmény, jobb csomagolás. Budapestnek most azt kell üzennie, Richéből, flexible, safe, and worth staying longer.
1: Hát figyelj, mondjuk ez...
2: Itt a megoldás.
1: Jó, de figyelj, mindenkinek megvan a hívószava. Figyeled a különböző országoknak a marketingét. Ja, egyébként ez egy jó hívószava, a biztonság, szerintem... az abszolút.
2: És egyébként, ha valamiben, akkor ebbe mindig is tényleg jó volt a helyzet. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz mondom, én csak azt tudom, most várjuk a KSH adatait, ami majd kijön a hónap vége, hogy milyen volt a május, de mondom, az előfoglalások...
1: Na jó, az még azért
2: az előfoglalások, hogy azt vannak, csak ugye az előfoglalásokat le lehet mondani, hát most már...
1: Ez jogos, viszont ugye május még nem mérvadó, mert ugye azért még akkor döbörög az iskola, a felvételi érettségi, ilyesmi. Majd
2: előszezon.
1: Hát igen, egyébként annak meg jó. Na jó, folytatjuk Csabai Károllyal, az m4privatbankár.hu főszerkesztőjével majd a beszélgetést. Most egy picit zenélünk, utána pedig rövid hírekkel jelentkezünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Élesen bírálta Elon Muskot és a néhány napja tőzsdére lépett SpaceX-et Paul Krugman.
5: A Nobel-díjas közgazdász szerint Musk vagyona egy manipulált rendszer eredménye. A több mint 2000 milliárd dollárra értékelt SpaceX-et a szakember egy piramis játékhoz hasonlította. Krugman szerint Elon Musk elsősorban annak köszönheti gazdagságát, hogy cégei érdekeltségét a pénzügyi rendszer mesterségesen felfelé hajtja. A Nobel-díjas közgazdász egy tévéműsorban azt állította, hogy Musk nem tud rendkívüli technológiai áttöréseket felmutatni. Az X közösségi platformról pedig azt állította, hogy a szélső jobboldali nézetek felületévé vált.
4: Komoly mennyiségű tőke érkezik Japánból az Egyesült Királyságba.
5: Takaichi Sana, japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő megállapodott abban, hogy fokozzák az együttműködést a kritikus nyersanyagok ellátási láncainak biztonsága, az energiaipar, a védelem, valamint a mesterséges intelligencia és más csúcs technológiai ágazatok területén. A japán kormányfő vállalta, hogy japán cégek több mint 9 milliárd font értékben fektetnek be brit infrastrukturális és pénzügyi szolgáltatási projektekbe, és további 9 milliárd font értékű tengeri szélerőmű fejlesztéseket is támogatnak. Védelmi együttműködés részeként a két ország egy új generációs vadászgép fejlesztésének felgyorsításáról is megállapodott.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX egy picit visszavett a tempóból, 9%-os pluszban 136.901 ponton. A forgalom közelíti a 3,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 8%-os pluszban 3856 forinton, az OTP 1,5%-kal drágult 43140 forinton, a Telekom 2%-kal ment feljebb 2736 forinton, a Richter az egyetlen, aki mínuszban 3%-kal 11890 forinton, a Forage 1,2%-kal 2050 forintra drágult. A forint az pedig erősödik, 350 forint 50 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 301 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 380 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában, hogy ott hogyan reagáltak a hírekre. Nos, úgy tűnik, hogy hát most lehet, hogy erre picit várni kell a számokra, de közben azt látom, hogy például a DAX index 1,7%-os pluszban, csak úgy, mint Párizs, az spanyol tőzsde 1,6%-del tudott eddig erősödni, tehát végül is jó a hangulat, a többit majd később mondom. Ázsiában is egyértelműen látszott, hogy jól teljesítettek a tőzsdék. A japán tőzsde az például 5%-os pluszban zárta a napot. A Hongkong az 0,5%-os emelkedésben, A Shanghai Composite 9,1%-os pluszban zárt, az indítés 1,2%-kal van feljebb a kereskedés felénél, Dél-Korea 5,5%-kal realizott, Szingapur 1,1%-kal. Az olajárak még tovább estek 5,7%-kal, a 80 dolláros szint az érkezett, az észak-amerikai könnyűolaj a VT edzésára, idejét nem tudjuk mikor mondtuk ezt, a Brent 5,1%-kal 82,90 dollár esett vissza. Az aranyárfolyama 2,3%-kal drágult, 4338 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A palládium 3,2, a platina és az ezüst 3,5%-kal került többe, a réz 1,2-del. A mezőgazdasági termelőárak közül a búza 1,3, a kukorica 1%-kal lett olcsóbb a világpiacon, a gyapot minimális pluszban, a többiek enyhe mínuszban, és a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama pedig 5,6%-os mínuszban, kerek 44 eurónál július végi szállítással. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatás Hivatal bejelentése szerint kifejlődött az El Niño a Csendes-óceán trópusi részén, és egyre inkább erősödik.
5: Az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusza szerint ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont befolyásolja a jelenség. Szabó Péter azt mondta, az El Niño hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hatással van az óceánok áramlataira.
6: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredményt nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a teleink csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt láttuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengedett statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
0: Időjárás jelentés.
5: 1972-ben ezen a napon, június 15-én vették őrizetbe Ulrike Meinhofot, nyugat-német újságíró nő, a Vörös Hadsereg frakció nevű terrorista csoport alapítója és egyik fő ideológusa volt. A részvételével lezajlott akciók 4 halálos áldozatot követeltek, és 1976-ban lett öngyilkos a börtön cellájában. Amit egyébként a tudomány, illetve az emberiség köszönhet neki, az az, hogy a világ megtanulta a konfliktus menedzsment kifejezést, illetve annak alkalmazását, legalábbis a modern kori PR kutatások ezzel kapcsolatban tettek különböző megállapításokat. Aki pedig esetleg az időjárásra kíváncsi, hát Németországban nagy részén most esik az eső, úgy kevésbé bontogatja még szárnyait a nyár. Nálunk nagyon kellemes idő lesz, 20 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatunk, eső nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Mégpedig egy kis zenével folytatódik, és utána folytatódik a beszélgetés Csabai Károlyal, az M4 privátbankár.hu főszerkesztőjével.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A stúdióban Csabai Károly, az m4privatbankár.hu főszerkesztője. Ugye az első részben beszéltünk kicsit a hazai turizmusról, hát igazából most kezdődik a szezon, úgyhogy később leszünk okosabbak. Viszont hétvégén, ugye akkor még nem tudtuk, hogy tényleg lesz-e megállapodás vagy sem, az ember még mindig óvatosan fogalmaz, mert ugyan mind a két fél is azért itt fontos jelzés, hogy az iráni állami média is megerősítette azt, hogy megegyeztek, tehát azért az már valami.
2: De ezek tudod, milyen megegyezések?
1: Az most, a... jó, de az... az
2: nem, hát hogy megédesítették a megegyezést egy kis libanoni...
1: De a minden igaz, most ugye Svájcban pénteken aláírják a dokumentumot, tehát talán vehetjük ezt komolyan. Ez azt jelenti viszont, és ugye ez látszik is, hogy egyrészt a tőzsdék nagyon pozitívan reagálnak, másrészt az energiaárak mind a gáz, mind a kőolaj esetében beszakadtak. Azért 80 dollár már nagyon régen volt, sőt, most már helette van az észak-amerikai könnyűlő a VT, de a Brent, ugye, ami minket jobban érint, az is 82 dollár, 80 centen, hát mondjuk két héttel ezelőtt még simán volt 108 dollár. Ez azt jelenti, hogy kezdjük azzal, hogy akkor lehet, hogy itthon vége a védett árnak?
2: Hát már most is azt látjuk, hogy ugye 30-40 forinttal alacsonyabbak a védett árak, mint a piaci árak, tehát már ezelőtt is fölmerült az, hogy esetleg ezzel kéne valamit kezdeni, különösen úgy, hogy a Tisza pártnak az egyik legfontosabb gazdasági vállalása volt az, hogy a mindenféle hatósági beavatkozást, árbeavatkozást azt megszünteti, de én azt el tudom fogadni, hogy amikor még megnézed, hogy mi van a padlásban, mi maradt, meg mi van átadás, átvétel, akkor még nem nyúlunk ehhez hozzá, de most viszont helyzet van. Tehát az, hogy mikor láttunk 80 dolláros Brent állat, ezt valamikor ilyen visszapörgeted a március előtt, tehát február végén tört ki ugye a háború, előtte voltak ennél,
1: az 65 volt. 2 forintos dollár mellett.
2: Igen. Tehát, hogy ez szerintem minden... Tehát most itt fel van adva a lecke Kapitány István és csapatának. Én szerintem adott a pillanat, aztán viszont ugye, amit te is említettél, hogy mi van, hogyha ez a jó ember már megint elmegy ott Amerikában, Trumpról beszélek, tehát, hogy megint elmegy valami az agya, úgy kell reggel föl,
1: és azt mondja az egész. Az volt már egy üzenet ma reggel, de nem ezt érintette. Tehát lehetünk kicsit optimisták, mert azt mondta a franciáknak, hogyha nem törlitek el a digitális, tehát így az IT szektorban a nevezzük eladási adót, tehát gondolom nevezzük áfának, mindegy, nem, vagy lehet, hogy vám tarifa, akkor 100%-os vám jön a francia borokra.
2: Hát, igen.
1: Tehát jó, ha ez megmarad, ez a...
2: Bőréből nem tud kibújni az ember. Én egybe bízom, hogy az amerikai foci válogatott meglepően jól kezdte a világbajnokságot, ezt meglepően jól is folytatja, akkor jobb kedve lesz az embernek, és akkor hát, ha ez az...
1: Hát ez nem biztos, hogy ennek nem volt
2: iráni tűzszünet is tartós. Tehát, hogy ez a kockát azért megvan, jövő héten lesz ugye a monetáris tanácsnak a következő ülése, hát 1000% szerintem, hogy kamatot kell, hogy csökkentsenek. Annak ellenére ugye, hogy pont a hormuzi szoros miatt ugye az LKB most...
1: Várjuk
2: ugye
1: meg, tehát ha pénteken aláírják, akkor oké, ha nem, akkor...
2: Akkor, ne, hát mondjuk már attól függetlenül is benne van. Tehát a piac egységesen azt mondja, hogy az kamatot kell csökkenteni. Én szerintem egyébként már korábban is azt kellett volna, mert ugye van egy ilyen, körülbelül egy 1%-pontos puffer az egész magyar alapkamatban, amit akkor is le kell vinni, hogyha se a fene-fenét eszik. És ugye az se baj, hogy egy kicsit a forintot gyengítem, ezen az ágon tud gyengülni esetleg a forint, vissza fog erősödni úgy is, mert amíg nincsenek itt konkrét intézkedések, addig tart az eufória, mindenféleképpen a forint erősebb marad. Tehát most egy helyzet van. Én nagyon kíváncsian várom, hogy a magyar kormányzat hogyan áll hozzá ez a kérdéshez. Megmondom, miért talán nem lesz döntés erről.
1: Mármint az üzemanyagárakról?
2: Igen, a védett üzemanyagárakról, mert abban a pillanatban, hogyha a piaci árat akkor elengeded, és megint történik valami, akkor viszont annak az elvnek kéne érvényesülni, amit ők mondtak, hogy a rászorultakat, tehát azokat, akik nem a munka, tehát azokat, akiknek a munkavégzéshez kell az autó, akik olyan anyagi helyzetben vannak, bizonyos jövedelmi szint alatt, azokat kéne támogatni, de ez viszont kéne tudni a büdzsét. Ez viszont a pótköltségvetést ugye csak nyár végére készíti el Kármán András, tehát most szerintem Kármán Andrásról pénzt kérni bármire, az most szerintem eléggé esélytelennek tűnik, amíg ő se látja, hogy mi van. Amikor meg lesz a pótköltség, költségvetés, meg lesznek a, esetleg az irányok, bár mondjuk erről az évről olyan sok jót szerintem nem lehet elmondani, meg szerintem ez az év kuka, ez megy úgy, ahogy van a levesbe. A 27-es költségvetésben lehet bravúrkodni, de hát tehát mondom, ez az egész filozófiai, átrendezési, átstruktúrálási kérdést is elő kell venni, meg az, hogy ha tényleg föláll a vagyonvisszaszerzési hivatal, az nem fog most azonnal vagyonokat visszaszerezni. Tehát most még el sem fogadták a törvényt.
1: De közben jön a Unióból, meg jön egy valak
2: pénz. Az Unióból jön valak pénz, igen. De is volt ott, hogy október 1-e előtt ebből nem lesz kézzelfogható pénz.
1: Jó, de azt elő lehet finanszírozni. Mint
2: hát elő lehet finanszírozni, ha van miből, akkor elő lehet finanszírozni, persze. Tehát, hogy több bizonytalansági tényező van. Az én álláspontom az, hogyha én most abban a helyzetben lennék, én biztos azt mondanám, én már korábban is ezt mondtam, hogy a védett üzemanyag
1: anyagát el kell engedni. Jó, csak azzal kinyitod azt az ajtót, amivel viszont megfogod már is jövő hét kedden a monetáris tanács kezét, mert ha most ezt elengeded, az biztos, hogy pár forinttal drágább lesz, mert ugye drágább lesz, akár is nézzük.
2: Igen, de igen.
1: 5,95 a véde, most a 95-ös benzin piaci ára, azt mondja, hogy holnap, nem ma, 641, igen. A gázolaj majd csökken holnap, 671. Tehát azért van még egy mondjuk 40 forint difi, azért az mondjuk jó, nem is 10%, 8% körüli áremelkedés. Az, hogyha most a dízelnél meg 671, ott majdnem 50 forint, az valamilyen picivel több is, mondjuk nézzük azt, mert ez a fontos. Szóval akkor már is egy kicsit az inflációt vissza.
2: Kicsit, mozgatom, de nem olyan, de ez kétségtelen. Ennek kétségtelen. Nem olyan vészes. A másik az, hogy annyira baromi erős a forint, tehát az, hogy azt mondta volna neked valaki, mit tudom én, január magassága, hogy 3,50 lesz a forint, most vagyunk június közepén, akkor biztos, hogy azt mondtad volna, hogy borogassa a homlokát. Tehát hát egyszerűen... számítottunk fel erősödésre, igen. De ekkorára azért nem. Tehát szerintem van ebbe lehetőség. Hát ezért azért monetáris tanács.
1: Majd mikor egy az egyben váltjuk a dollárt, majd akkor beszélünk.
2: Hát igen. Amikor majd bevezetjük az eurót, és akkor eljön az igazság pillanat, és akkor látjuk azt, hogy nem otthon kell számogatni.
1: 92-ben Ukrajnában egy az egyben váltották a dollárt a rivnyával. Tehát szó neked, kenyérhez akartál jutni, vagy zsebben nyúltál, vagy éhen vesztél. Ez biztos. Az simán. Az utcán egy az egybe váltották a rivnyát a dollárral. Úgy vettünk.
2: De az is érdekes, hogy mit fognak csinálni a külföldi jegybankok, akik ugye most az LKB ugye emelt, mindenféleképpen az inflációs nyomás, ugye az látható, ugye mi most 40 európai országot néztünk meg, és
1: mindenütt az energiárak miatt
2: mindenütt emelkedett az infláció, csak nálunk csökkent, tehát le is hidaltak tőle az elemzők, hogy mi történhetett, itt 4-2-5-5 váltak, és 1-8 lett a májusi infláció, de hát a védett árak, tehát hogyha azt kivezetik, akkor még továbbra is ilyen másfél százalék pont lehet, azt mondták annak idején ugye az MNB-nél, de most például a Virág Barnabással pont itt a szemben lévő stúdióban beszélgettünk ugye a Klasszis Klub Live-ba, és ő azt mondta, hogy ez már most az 1,8%-nál, tehát alacsonyabb a bázis, ez most már 1% pont alatti lehet. Tehát jól mondod, hogy följebb lökheti, de hát odacsú, akkor elmegy.
1: Jó, nem jelentős mértékben annyi csak, hogy akkor...
2: Meglátjuk, most már ugye a monetáris tanácsa visszatért a vita, visszatért a véleménykülönbség, visszatért az, hogy különböző álláspontok vannak. Érdekes vita fog kialakulni valószínűleg az újak és a régiek között, hogy ki hogyan, vagy én az lenne jó, hogyha autonóm 11 ember lenne, azt hiszem 11 van, vagy lehet, hogy 9, a monetáris tanácsban, az lenne az igazi.
1: Hát figyelj, meglátjuk majd úgy is, meg ugye a döntések után az általában jegyzőkönyvekből ki is derül később. Igen. Itt a kérdés most valóban az, hogy mernek-e csökkenteni, vagy szinten tartanak még valameddig, amíg kivárnak, mindenképpen egyébként én is azt gondolnám, hogy most egy 25 bázispont az belefér még jelzésértékkel, attól még nem hát szakadna igen, össze semmi.
2: Múltkor a konferenciánkon Virovácz Péter még ennél bátrabb volt, azt mondta, hogy bátrabban is lehet, tehát 50, akár 100-at is lehetne.
1: Na jó, hát, de ő mondhatja ezt, mi csak sejthetjük.
2: Tehát persze, hát ő mondhatja. De azért mondom, hogy van ebbe puffer ebben a mostani 6-25-ben, nagyon túl magas ez már.
1: Na, idehez. Hát ez a jövő kedden
2: 23-án, igen. Szerencsés számom, az nekem kedvencem a 23, majd látjuk, hogy a gazdaságnak is az lesz.
1: Köszönöm szépen, Csabai Károly, az M4 Privát Bankár.hu főszerkesztője volt a vendégünk. Mi zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 10 órakor friss hírek itt a 94.2.

0: Reggeli Monitor.
1: A hidegebb tavasz miatt késve, de már virágzik Székelyföldön Európa egyik leglátványosabb vadon élő orchideája, a boldogasszony papucsa. A fokozottan védett növény Hargita és Kovászna megye több pontján is megtalálható, főként világos erdőkben, erdőszéleken és mészkőben gazdag tisztásokon. Különleges formájáról kapta a nevét, latin elnevezése nagyjából Afrodité kis papucsaként fordítható, a magyar név pedig a keresztény hagyományokhoz, Szűz Máriához kapcsolódik. A boldogasszony papucsa nem csak látványos, hanem rendkívül sérülékeny fa is. Lassú fejlődésű, évtizedekig élhet ugyanazon az élőhelyen, és hosszú időbe telik, amíg egy növény virágzásra képes felnőtt példánnyá válik. Magjai önállóan nem tudnak csírázni, fejlődésükhöz a talajban élő mikroszkopikus gombákkal kell kapcsolatba kerülniük. A növény beporzása is különleges. Virága csapdaként működik, a rovarok bejutnak a papucs alakú részbe, de csak egy szűk kijáraton keresztül tudnak távozni, közben pedig elhaladnak a virág szaporító szervei mellett.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban megnyitották a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22-a és a 222-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet hídon Pestre, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Szélkámán tér környékén, valamint a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet

0: hibát. Küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Befejeződik az iráni konfliktus, erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök.
2: Donald Trump bejegyzésében hangsúlyozta, az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal, így azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington véget vet az iráni tengeri kikötők blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentése után J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását pénteken tarthatják Genfben. Elképzelhető, hogy Donald Trump is részt vesz az esemény. A megállapodás tartalmával kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett Teherán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. Közben az iráni hadsereg is kiadott egy közleményt, ebben azt nyilatkozták, hogy a perzsa állam megalázó vereséget mért az Egyesült Államokra és Izraelre.
1: Élesen bírálta Elon Muskot és néhány napja tőzsdére lépett SpaceX-et Paul Krugman.
2: A Nobel-díjas közgazdás szerint Musk vagyona egy manipulált rendszer eredménye. A több mint 2000 milliárd dollárra értékelt SpaceX-et a szakember egy piramisjátékhoz hasonlította. Krugman szerint Elon Musk elsősorban annak köszönheti gazdagságát, hogy cégei értékeltségét a pénzügyi rendszer mesterségesen felfelé hajtja. A Nobel-díjas közgazdász egy tévéműsorban azt mondta, hogy Musk nem tud rendkívüli technológiai áttöréseket felmutatni. Az X közösségi platformról pedig azt nyilatkozta, hogy a szélső jobboldali nézetek felületévé vált.
1: Drón támadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosa közelében 4 nagy hatótávolságú ukrán drónt lőtt le a légvédelem.
2: Szergej Szobjanyin polgármester beszámolója szerint sérültekről egyelőre nincsenek hírek. Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai objektumokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad polgári célpontokat terrorista szándékkal.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az 0,3%-os pluszban lejjebb ment a lendület, 136.145 ponton az index, ugye 1% fölötti pluszban is jártunk, a forgalom átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,2%-os mínuszba fordult, 3.820 forinton, az OTP 0,9%-os pluszban még 42.920 forinton, a Richter 1,3%-os mínuszban 11.780 forinton, a Telekom 0,3%-kal drágult 2.738 forinton áll. A forint az erősödött, és igazából nem nagyon mozog. 1 euróért 350 forint 70 fillért kérnek, 1 dollárért 302 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 380 forint alatt pár fillért. Európában a vezető indexek közül a DAX index az 1,7%-os pluszban, Párizs 1,4%-kal van feljebb, a londoni tőzsde 0,5%-os pluszban, bár lefelé indult, az olasz tőzsde 9%, a spanyol 1,2%-kal tudott erősödni. Ázsiában is komoly pluszokat láttunk, Japán 5%-kal, a dél-koreai mutató 5,5%-os pluszban zárt. A többiek azért ennél enyhébben, a Hongkong 0,5%-os emelkedésben fejezte be a napot, Shanghai 9%-os pluszban, India még nyitva 1,2%-kal tudott erősödni a kereskedés felén túl, és Szingapúr is 1,1%-os pluszban áll. Az olajárak azok ugye az amerikai-iráni megállapodás hírére beszakadtak. $80.40 áll az észak-amerikai könnyűolaja VT jegyzésére, ez 5,3%-os mínusz. A Brent 4,7%-kal $83.20 esett vissza. Az arany viszont 2,5%-kal drágult, egy unciáért $4,343 kérnek. A többi fémára is emelkedőben a palládium 3,9, a platina 3,7, az ezüst 3,5%-kal drágult, a rész csak 1,2-del. Valamennyi mezőgazdasági termelő ár csökken, ezek közül kiemelkedő a búza, ami 1,8, és a kukorica, ami 1,3%-kal kerül kevesebb a világpiacon, a cukor, a rizs, a gyapot és a szója ára pedig csak pár centet módosult lefelé. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 5,2%-os mínusz mutat, 44,30 € áll július végi szállítással. Megkezdődött a szántóföldi növények betakarítása első körben az őszi árpával.
2: A növény egyrészt takarmány az állatok számára, a tavaszi vetést viszont a söripar és a vízkigyártók is használják, de az étkeztetésben is szerepet játszik. Simon Attila agrárszakértő azt mondta, a búza dominanciája nem kérdés, de a klímaváltozás miatt érdemes lesz a gazdáknak átgondolniuk, hogyan változtatják az árpa vetés területét.
3: Génszent 8 középázsia, onnan szelektálták ki. Mindig is bent volt, mert egyszerűen termeszthető, kevésbé gyomosodik, de mindig sikeres volt, de sosem tudta megelőzni a búzát, hiszen abban kenyér készül, és a humán felhasználás egyértelműen viszi a piacot a búza részére, de szerintem a takarmány ebben a klímaviszonyban, ami most van, szerintem egészen jól termeszthető, és el kell gondolkozni a gabona termesztőknek is, hogy milyen százalékban vetnek búzát és árpát. Általában ilyen 80-20 vagy 70-30 arányban szokták megosztani a területeiket az őszi búz és őszi árpa között.
1: Megtiltja a közösségi média használatát a brit kormány a 16 évesnél fiatalabb gyerekek számára.
2: Keir Starmer miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A bejelentés előzményeként a brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket. A válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A felmérés résztvevőinek 85%-a mondta azt, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázat a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.
1: Az Apple idei fejlesztői eseményén a mesterséges intelligencia került a középpontba.
2: A tervek szerint az új Siri már nem csak parancsokat hajt végre, hanem hozzáférhet a felhasználó saját adataihoz, üzenetekhez, naptárhoz, fotókhoz, dokumentumokhoz is. Az AI szkeptikusok aggódhatnak az adatszivárgások miatt, ugyanakkor az Apple pálya alapítója szerint a vállalat privát rendszere miatt ezzel nem lesz gond. Joe Rittert hallják.
4: A Siri-nek az egyik legfontosabb különbsége az, hogy a lehető legtöbb feldolgozás az magán az eszközön történik. És ez egy zárt rendszer, ahol nem lát rá senki, nem fér hozzá senki. Amikor mégis felhőt kell használni, akkor ugye ezt a private cloud compute-ot használja a rendszer, illetve ezt a rendszert alkalmazzák, amelynek a működését amúgy egy független bizottsági kutatók is ellenőrzik. És azt mondja erre az Apple, hogy ez egy olyan AI rendszer, ami a személyes adatok felhasználása nélkül tud amúgy személyre szabott segítséget nyújtani, és igazából az egyik legbiztonságosabb rendszernek állítja. Sokkal biztonságosabbnak, mint egy ChatGPT-t vagy egy Gemini-t.
1: Köngázzal oszlata fel a rendőrség a G7 csúcs találkozó ellentüntetőket Genfben.
2: A demonstrálók az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának a franciaországi Evianban megtartandó rendezvénye ellen tiltakoztak. Felgyújtottak egy Tesla típusú autót és bezúzták egy ENSZ ügynökség ablakait. A tüntetésen mintegy 20 000 vettek részt. A demonstráció résztvevői az utcaköveket felszedve megdobálták a rendőrséget is. Genf Evian városától mintegy 50 km-re délnyugatra fekszik. A genfi reptér a csúcstalálkozón résztvevő delegációk érkezési pontjaként is szolgál majd, ez a helyszínhez legközelebb eső légikikötő. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van, több száz luxus üzlet és bank, illetve szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát a lehetséges zavargások miatt. A 2003-as evianni csúcstalálkozó idején a tiltakozók betörték az ablakokat, kifosztották az üzleteket és több millió eurós kárt okoztak Genfben.
0: Időjárás jelentés.
2: Adódik a kérdés, hogy miről ismert vagy híres Karlsruhe. Hát elsősorban arról, ez a francia határhoz közel lévő Németország nyugati részén fekvő város, hogy itt székel a Német Alkotmánybíróság, illetve, hogy itt született 1969-ben, június 15-én Oliver Kahn, aki 1994-ig a helyi labdarúgó csapat, majd utána 2008-ig a Bayern München játékosa volt, kapus poszton természetesen, sokáig tagja a német válogatottnak, hatalmas termetű játékos, majdnem 190 centi magas, 90 kilós, és hát a becenevei Titán, Vulkán, illetve King Kahn.
1: Tudod, milyen gyönyörű hangja van?
2: Nem tudtam.
1: Hallanád beszélni akkor?
2: Nem tudtam, de most meg fogom hallgatni, mert tényleg érdekel, szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a mesternek, nem tudom, hogy kell németül mondani, de mindegy, valami szépet, valami proszitosat. Egyébként Karlsruhe-ben megnéztem, hogy milyen az idő, 17 fok körül van, és egyelőre a barométer esőre áll, nem úgy, mint nálunk, ahol 20 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatunk csapadék nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zenével megyünk tovább, utána pedig részletezzük azt, hogy megkezdődött az aratás, az árpa az első.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:11-kor megkezdődött a szántóföldi növények betakarítása első körben az őszi árpával. A növény egyrészt takarmány az állatok számára, a tavaszi vetést viszont a söripar és a viszkigyártók is használják, de az étkeztetésben is szerepet játszik. Simon Attila agrárszakértő elmondta, őszi árpával azért is jó üzlet foglalkozni, mert kevésbé érzékeny a nyári asszályra, lévén korán szedik le a földekről. Az utóbbi években ugyan csökkent az árpa vetés területe, de a jövőben valószínűleg ez változni fog, hiszen az állattenyésztés tervezett növelése miatt lesz igény a belőle készült takarmányra. Simon Attilával beszélgettem mindenről. Lassan megkezdődnek a nyári betakarítási munkák. Az első szántóföldi növény az árpa. Kezdjük azzal, mit kell róla tudni.
2: Két fő fajtája van. Egyik az őszi árpa, ami őszi vetésről legkorábban a recce után kerül a földbe, szeptember közepe végén, és egyik legkorábban kerül betakarításra a területen. Van a tavaszi árpa, tavaszi vetésű, február végén márciusban vetik, jellemzően sörárpát készítenek ebből.
1: A két vetésű árpa közötti minőségben is van különbség?
2: Igen, teljes mértékben fehérje szegény a sörárpa. A malátai parknak komoly szigorú követelmény vannak, megfelelő fehérjetartalom, csúlyázó képesség. Ez teljesen más, mint a normál takarmány árpa, ahol magas fehérjetartalom, valamennyire olcsóbb ára, mint a búzának, de nagyon jó minőségű takarmányt állítanak elő ebből a állattenyésztés számára.
1: De csak az állattenyésztés számára, vagy ez megy a söriparnak, meg ez megy esetleg a viszki készítőknek is?
2: A tavaszi árpa, a sörárpa megy a viszkikészítőknek, illetve a sörkészítőknek. Egyértelmű, hogy ez egy nagyon szűk piac, amit itt eladnak, és ez egy nagyon jó minőséget igényel. Speciálisan olyan fajtákat vetnek, ami a söripar számára megfelelő. A takarmány termesztésben, ami igazán jelentős, hogy főleg a sertések, a lovak, szalvasmarha, de a baromfiak is szívesen fogyasztják, hiszen könnyen emészthető.
1: Mekkora területen termesztünk Magyarországon árpát?
2: Jellemzően kevesebb, mint a búza, csökkent folyamatosan a termesztése, bár utóbbi időkben igazából kezd növekedni, de durván 200-260 ezer hektárban éves szinten az elvetett terület. Ennek körülbelül a 10%-a, 28-300 ezer hektár az, ami a tavaszi árpa.
1: Na most azzal, hogy az állattenyésztést akarják pörgetni, akkor feltételezem, hogy a jövőben árpa vetési területét is nevelni kell majd.
2: Igen, nagy kérdés, hogy őszi búzát, őszi árpát tervezzenek a gazdák. Egyértelműen látszik egy olyan európai uniós kívánság az, hogy a egészségügyi világszervezet is azt mondja, hogy a búzából, ha van búza termesztésünk, akkor azt adjuk a humán célra, és az állattenyésztésnek külön termesztenek árpát, illetve takarmánygabonákat.
1: Egyébként hogy viseli a időjárás problémáit, a szárazságot, a nagy meleget? Mennyire alkalmazkodó ilyen szempontból?
2: Na, lehet megváltó ebben a szerepben. Ősszel, korősszel elvetett árpák azért feltétlen kapnak csapadékot, annyit, hogy ők kikeljenek, illetve jól menjenek be a térbe. És mivel korai a betakarításuk, júniusban már lekerül a táblákról, így kevésbé szaladnak bele a nyári nagy asszályba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elkövetkezendő 5-6-10 évben növekednie kell az árpának, mert ez egyértelműen úgy látszik, ez kellően kockázat kerül, tehát kevésbé lesz a szájérzékeny. Ami nem jelenti azt, hogy idei tavasszal, akkor nem volt eső február végétől, csak május közepéig, az árpák is megszenvedték.
1: A magyar árpa mondjuk nemzetközi összevetésben mennyire versenyképes, minőségben milyen?
2: Tartjuk a szintet Európával, egyértelműen látszik, hogy tudunk minőséget. Régen külön kutatóállomás volt Kompoton, a száj tűrő árpákat terveztetek, sajnos bezárt a komporti kutató, így különféle magyar, illetve külföldi cégek magjait, vetőmagjait vetik el a gazdák.
1: A gasztronómia felfedezi-e magának, mert ahogy az ember figyeli, pár évente mindig előjön valami olyan növény, amit egyébként jól ismerünk, de úgy elkezdenek a szakácsok, séfek egy kicsit játszadozni. Az árpa mennyire jó, jól eladható?
2: Van humán cím felhasználásában, csak is hántolt formában. Gasztronómia és a népi gyógyászat is fordult felé. Nagyon jó a beltartalma, a B-vitamin, vas, cink. a modern konyhá miatt kedvelés. Igazából a jó étel, a gerslés magyaros zöldséges hús étel, licsetnek és sípek gerslésztársának is, és hát különféle levesek besűrítésére hagyják, épp úgy, mintha babot tennének bele, egyszer bizonyos izottó ételekben használják a hántolt árpát.
1: Ezt nem szokták őrölni? Lisztet nem csinálnak belőle?
2: Humáncére kevésbé. Biztos kesernyésebb bíza van, és a risottóban még úgy elmegy, de egyébként kevésbé kedvelik a magát a árpalisztet, és nem is igen használják.
1: De egyébként mondjuk az, aki érzékeny, az ehetne ilyet? Csak kérdezem.
2: Gluténtartalma van, glutationt és fehérjéket tartalmaz. A gluténérzékeny számára az árpaliszt nem ajánló, az árpa étkezése sem, nem annyira kedvelt, a búza elviszi magát a fémet.
1: Mennyire éri meg vele foglalkozni? Jól lehet-e vele keresni, mennyit kérnek a világpiacon érte?
2: Az árpára az mindig a döntés szerepe. Jelenlegi piaci ár kilóra számítva 70-90 forint tonnál, 70-90 forint körül alakul, de hát az étkezési az ennél sokkal drágább. Egyértelműen függ a beltartalmi minőségétől, nagyon komoly laborvizsgát után minősítik. Egyre inkább kezdik használni a fehérjében gazdagabb árpákat, hiszen a takarmányozásnak a 80%-a az árpára tevődik rá, és ilyenkor a több magasabb a fehértartalma elérje a 20-22%-ot, akkor kevesebb szóját, illetve kevesebb más fehérjeportót kell beletenni a takarmány receptúrában.
1: Egyébként azt olvastam róla, hogy már ilyen 8-9 ezer éve foglalkozik vele az ember, szóval van tapasztalat abban, hogyan kell ezt jól művelni.
2: Géncentrum az Közép-Ázsia, onnan szelektálták ki. Mindig is bent volt, mert egyszerűen természető, kevésbé gyomosodik, de mindig sikeres volt, de sosem tudta megelőzni a búzát, hiszen abban kenyér készül, és a humán felhasználás egyértelműen elviszi a piacot a búza részére, de szerintem a takarmány ebben a klímaviszonyban, ami most van, szerintem egészen jól természető, és el kell gondolkozni a gabona termesztőknek is, hogy milyen százalékban vetnek búzát és árpát. Általában ilyen 80-20 vagy 70-30 arányban szokták megosztani a területeiket az őszi búz és őszi árpa között.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenében megyünk tovább, egy kis kultúra, hiszen azzal is foglalkozunk itt a reggeli monitorban. Majd közelek 10:30, amikor rövid hírekhez zárom a reggeli monitor, tartsanak velünk, maradjanak velünk itt a 94.2-en.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A Balaton retro világa elevenedik meg a Keszthelyi Balatoni Múzeum új időszaki kiállításán, amely a hétvégén nyitott meg. A Balatoni Retro című tárlat a rendszerváltás előtti nyarak hangulatát idézi fel, a kempingezéstől, a strandolástól kezdve egészen a kertmuzik világáig. A kiállítás különlegessége, hogy az itt látható tárgyak jelentős részét maguk a látogatók ajánlották fel, vagy adták kölcsön a múzeumnak. A tárlaton számos korabeli emlék kapott helyett, kemping felszerelések, strandeszközök, felfűható kajakok, mozigépek és különféle használati tárgyak segítenek visszarepülni az időben. A kor hangulatát erősíti egy eredeti szállodai enteriőr is, amelyet a Hotel Helikon bocsátott a múzeum rendelkezésére. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan utaztak egykor a magyarok a Balatonhoz, és milyen fontos találkozó helye volt a tó a kelet és a nyugat német turisták számára a hidegháború éveiben. A tárlathoz kapcsolódva a múzeumok éjszakáján is retro programokkal készül a múzeum, veterán járművek bemutatója, korabeli történeteket felidéző tárlatvezetések, diafilmvetítés, valamint Sipos F. Tamás koncertje és egy retro diszkó is szerepel a program kínálatban. A Balatoni Retro kiállítás 2027 áprilisának végéig látogatható Keszthelyen.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 10:11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, mondom a rövid híreket. Folyamatosan dolgozott az országos jégkármérséklő rendszer a tegnapi piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is magasabb. Majdnem 14,5 milliárd forint adózott eredményt ért el az Opus csoport az első negyedévben. Ez 9,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az árbevétel 14%-kal csökkent éves alapon, de még így is csak nem 104 milliárd forint volt 2026 első három hónapjában. Az EBITDA 25,7 milliárd forintot tett ki, ez elmaradt az egy évvel korábbi rekordértéktől. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását ma az országgyűlés. Az ülés délután ekkor kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ezekre majd a frakcióvezetők válaszolhatnak. Az interpellációk után törvénybe iktathatják, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig kormányozhatja az országot. Várhatóan megválasztják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjait és azok tisztségviselőit. Az azonnali kérdések és válaszok órájában kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak. Kiváló minősítést kapottak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó strandjai. A folyószakaszokon kijelölt fürdőhelyek 90%-ával együtt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a Dunán és a Tisza felső folyásán található strandoknál javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években. Az Európai Unió minősítési rendszer alapján készített értékelés szerint mindössze 4 fürdőhely kapott kifogásolható minőséget.
0: Tőzsde hírek.
6: A BUX az 0,5%-os pluszban, 136.445 ponton az index, a forgalom viszont közelíti a 6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,4%-os mínuszban 3810 forinton, az OTP 1,5%-ot drágult 43.120 forintra, a Richter 0,7%-kal ment lejjebb 11.850 forinton, a Telekom 0,3%-os pluszban 2738 forinton. A forint reggel szemmel láthatóan erősödött és úgy is maradt. 1 euróért 350 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 301 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 380 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, de jó hír ugye az iráni-amerikai megállapodás híre. A DAX index 1,4%-os pluszban, Párizs 1,1%-kal van feljebb, az olasz tőzsde 9%, a spanyol 1%-os pluszban, a londoni tőzsde 3%-kal erősödött. Ázsiában komolyabb válaszok érkeztek erre, Japán 5% fölött, a Dél-Korea index 5,5%-os pluszban zárt. Hongkong 0,5%-kal, Shanghai 9%-kal erősödött. Nyitva van még India, az utolsó harmad elején 1,2%-os drágulásban, Szingapur pedig 1,1%-kal ment feljebb. Egyébként a SpaceX-et ugye múlt héten pénteken vezették tőzsdére, breaking news, a kereskedés előtt a 6%-os emelkedésben a papír, úgyhogy eddig jól teljesít. Az olajárak mínuszban, most egy picit visszaerősödtek. Egy pár centtel gyakorlatilag. $80.70 áll az észak-amerikai könnyűolaj a VT edzésára. Azért mondtam, hogy visszakorrigált, mert ugye árt $80 is kereken. A Brent $83.50, ez 4,4%-os mínusz, a VT-nél pedig majd 5%-kal jött lejjebb az olajára. 2,7%-os pluszban az arany, $4,351 ér. Egyébként a palládium 4, a platina is majdnem 4, az ezüst 3,7%-kal drágult, a réz 1,1-del. A mezőgazdasági termelőárak közül a búza 1,8%-os mínuszban a világpiacon, a kukorica 1,2%-kal olcsóbb, a többiek enyhe mínuszban, talán még a cukrot érdemes kiemelni 6%-kal, a kávé pedig pár centes emelkedésben. A holland tőzsdéhezett gáz árfolyama majd 5%-kal olcsóbb, 44 euró, 40 eurócent közelében áll július végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
6: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csak a Dunántúl déli részein, valamint az északkeleti határ mentén fordulhat elő eső zápor zivatar. A szél olyankor megélénkül. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő este 13 és 19 fokig hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tizenegy óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok.

0: A legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Új műholdas adatokra épülő térinformatikai adatbázist mutattak be a Világbank washingtoni központjában. A rendszer a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál. A világvárosai soha nem látott ütemben növekednek, az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség több mint kétharmada városi környezetben él majd. Ezzel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Emiatt az Európai Űrügynökség és partnerei egy új globális megfigyelő rendszert hoztak létre. A települések növekedésének és természeti veszélyeknek való kitettségük együttes vizsgálatára. Dróntámadás érte Moszkvát. Oroszország fővárosa közelében 4 nagy hatótávolságú ukrán drónt lőtt le a légvédelem. Szergej Szobjanyin polgármester beszámolója szerint sérültekről egyelőre nincsenek hírek. Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai objektumokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad polgári célpontokat terrorista szándékkal. Megtiltja a közösségi média használatát a brit kormány a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Keir Starmer miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A bejelentés előzményeként a brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente a lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A vállalat közleménye szerint a valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket. Folyamatosan dolgozott az országos jégkármérséklő rendszer a tegnapi piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os erősödés mellett 136.425 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,7 milliárd forintot. 1,1%-kal csökkent a MOL 3.784 forintra, az OTP 1,6%-os erősödésben 43.160 forinton áll. 0,4%-kal került lejjebb a Richter 11.880 forintra, a Magyar Telekom pedig 2,2%-os pluszban 2.734 forinton. A Masterplast 0,4%-kal jött feljebb 2.780 forintig, a 4iG 2.026 forintra erősödött 1,3%-kal. 0,4%-os pluszban a Rába 2.460 forinton, az Opus viszont 5,8%-kal került lejjebb és 347 forint 50 filléren jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 65.847 dolláron és 87 centen forog 2,1%-os pluszban. Az Ethereumot pedig ebben a pillanatban 1717 dolláron és 80 centen lehet megvásárolni. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 350 forintba és 64 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 302 forint 8 fillér, egy svájci frank 380 forint és 92 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 61 fillér, a cseh koronáé 14 forint 52 fillér. Egy angol font 405 forintba és 69 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. A nyugat-európai bőrzék közül a frankfurti DAX 1,8, a párizsi CAC 1,1%-kal erősödik, a londoni FTSE 0,2%-kal került feljebb, Milánó 0,8, Madrid 1,3%-kal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csak a Dunántúl déli részein, valamint az északkeleti határ mentén lehet eső, zápor. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében egy nemzetközi sikerről beszélgetünk, ugyanis másodszor nyert világbajnoki címet egy magyar italmanufaktúra. Előtte Fazekas Ádám cukrászmester lesz a vendégem, akit beválasztottak a fagyi világ halhatatlanjai közé. Fél óra múlva pedig információkat kapunk a Múzeumok Éjszakája országos esemény programjaiból, a Néprajzi Múzeum főigazgatójától. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Idén június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV csoportnál. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és autóbuszjáratok is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, de a tó térségében nyáron több vonat és buszjárat indul a Dunántúról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. A kerékpárszállítás minden vonaton elérhető, és mind az északi, mind a déli partra rendszeresen indulnak vonatok nagy kapacitású bringa szállító kocsival. Az utasellátó étkezőkocsi szolgáltatását a déli, a bisztró szolgáltatást pedig az északi parton vehetik igénybe az utasok. Ugyancsak jó hír, hogy újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A bejegyzésében azt is jelezte, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Ugyancsak jó hír, hogy az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázata alapján több mint 40 ezer európai, köztük a kvóta alapján majdnem 900 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Azok a pályázók, akik megfeleltek a részvételi feltételeknek és sikeresen válaszoltak a kérdésekre, a július 1-e és 2027. szeptember 30-a közötti időszakban használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. Az ingyenes utazási bérlet mellett a résztvevők kedvezményes kártyát is kapnak, amely több mint 10 ezer tömegközlekedési, kulturális, szállás, étkezési, sport és egyéb szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tartalmaz. Sok külföldi nyaralás célponttal kapcsolatban az idén örömmel számolgatják a magyarok, mennyivel csökkent a költségük, ha az elmúlt hónapokban volt is aggodalom. Például az, hogy az iráni háború miatt fogy a kerozin Európában, és az emelkedő energiaköltségek a turizmusban, vendéglátásban is emelkedő árakhoz vezetnek Európában. A kedvezőtlen nemzetközi hatás Magyarországot sem kerüli el, ugyanakkor egy friss elemzésből kiderül, az erős forint, ha külföldön jól is jön, de itthon visszaüt. Röpül a dupla pofon, a fővárosnak is fel kell készülnie rá, ha most még nem is nyilvánvaló a baj. Az Auctoris frissített elemzése szerint a májusban jelzett európai turisztikai dominó hatás több ponton beigazolódott. A hatás nem fizikai kerozin hiányként, hanem menetrendi zavarokban, forrásmix eltolódásban, árfolyam hatásban és óvatosabb utazói döntésekben jelent meg. A legfrissebb adatok alapján Magyarországon az országos külföldi vendégforgalom már csökken, miközben Budapest egyelőre még tartja magát, de a fővárosi turizmusra gyakorolt hatása már mérhető. A KSH áprilisi adatai szerint a magyarországi turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendéget és 3,3 millió vendég éjszakát regisztráltak. Az összes vendégszám 1%-kal, a vendégészakák száma pedig 4%-kal csökkent éves alapon. A külföldi vendégek száma 5,2%-kal, a külföldi vendégészakák száma pedig 8%-kal esett vissza. Budapest ugyanakkor még pozitív tartományban van, a fővárosban a külföldi vendégek száma majdnem 7%-kal, a belföldi vendégeké pedig 9%-kal nőtt. Az autori szerint ez nem mond ellent a korábbi előrejelzésnek, hanem pontosítja azt. A dominó hatás nem egyszerre, hanem késleltetve érkezik meg. Először az energia és légifolyosó kockázatok, majd a menetrendi és pontossági problémák, ezután az utazói bizalom és foglalási viselkedés változása, végül a helyi turisztikai és vendéglátóipari cash flow nyomás jelenik meg. A légiközlekedési adatok is megerősítik a kockázatot. Az Eurocontrol 23. heti európai összesítése szerint az európai hálózatok napi járatszáma majdnem 35 ezer volt, ami heti alapon 1,7%-os növekedés, de az európai és közel-kelet közötti légiforgalom áramlás éves alapon már 24%-kal alacsonyabb. Új tényezőként jelent meg az erős forint. Az euró és forint árfolyam június 12-én 352,88 század volt, ami csökkenti Budapest korábbi árérték előnyét az eurózónából érkező turisták szemében. Az erős forint ugyan makrogazdasági szempontból kedvező jel lehet, de turisztikai exportként értelmezve a beutazás versenyképességét gyengíti, miközben a magyarok külföldi utazási hajlandóságát növelheti. Az Auctoris frissített előrejelzése szerint a bázis forgatókönyv 120-220 ezer potenciális vendég vagy vendégészaka kieséssel számol, a valószínű stressz forgatókönyv 250-450 ezres sávval, míg súlyos kapacitás sok esetén 500-800 ezres kiesési tartomány sem zárható ki. A tartós 900 ezer és 1,2 millió közötti tail válság valószínűsége ugyanakkor az auktori szerint alacsonyabb lehet, mert a kerozin ár enyhül és Budapest repülőtéri forgalma továbbra is erős. A kérdés most nem az, hogy lesz-e hatás, hanem az, hogy Budapest erre hogyan reagál. A jó válasz nem az árengedmény, hanem az értéknövelés. Rugalmas foglalás, hosszabb tartózkodás, biztonságos városi élmény, jobb csomagolás. Budapestnek most ezt kell üzennie. Reachable, flexible, safe and worth staying longer, fogalmazott Tóth Mihály, az Auctoris marketing és kommunikációs szakértője. Nyertesek lehetnek ugyanakkor a vasúttal és autóval jól elérhető regionális piacokra építő szereplők, a hosszabb tartózkodást ösztönző szálláshelyek, a rugalmas átfoglalási politikát kínáló hotelek, valamint az attrakciókat, gasztronómiát és városi élményeket csomagban értékesítő szolgáltatók. Az autori szerint Budapestnek a következő 30 napban road risk és árfolyam figyelőrendszert, rugalmas átfoglalási protokolt, valamint Európában is érthető value added ajánlatokat kell kialakítania. 60 napon belül pedig a reptéri késésekre, a késői érkezésekre és alternatív útvonalakra kell különös vendégélmény protokolt építeni, 90 napon belül pedig el kell indítani az őszi shoulder season kampányt, amely a hosszabb tartózkodást, a biztonságos városi működést és Budapest könnyű elérhetőségét hangsúlyozza. Feladat tehát van bőven. Magyar szálloda került a világ legjobb hoteljei közé, a Hotel Moments Budapest a 9. helyen végzett a TripAdvisor Traveler's Choice Best of the Best Hotels 2026 globális rangsorában, Európában pedig a harmadik legjobb szállodaként szerepel a listán. A rangsor készítésekor a platform az értékelések minőségét és mennyiségét veszi figyelembe, vagyis nem szakmai zsűri dönt, hanem azoknak az utazóknak a tapasztalata, akik ténylegesen megszálltak az adott szálláshelyen. A 99 szobás négycsillagos Hotel Moment Budapest az Andrássy úton található néhány perc sétára a Magyar Állami Operaháztól, a Szent István Bazilikától és Budapest több fontos belvárosi látványosságától. A szálloda saját bemutatása szerint a világörökségi környezetben álló épületben Art Deco stílusú, megújított belső terek és három kategóriában kialakított szobák várják a vendégeket. A szálloda épülete önmagában is külön történet, az Andrássy út egyik történelmi palotáját 1882-ben adták át Schlossberger Henrik dohánykereskedő megbízásából, Feszti Adolf tervei alapján. Az épület az elmúlt másfél évszázadban több funkciót is betöltött, írta a Világgazdaság. Az európai legjobbak közé a Kimptonben Budapest, valamint az Aria Hotel Budapest is felkerült. Gratulálunk a díjazottaknak! Arról is a turizmus.com számolt be, hogy 2000 férőhelyes kedvező árfekvésű parkoló nyílt a budapesti repülőtéren. Már több mint 7000 parkolóhellyel és közel 90 elektromos töltőponttal várja az utasokat idén nyáron a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, ugyanis megnyílt az új Relax parkoló, amely jelentősen bővíti a hosszabb távú parkolókapacitást. A kedvező áru parkoló mintegy 2000 új férőhelyet biztosít az autóval érkezők számára, emellett közel 50 darab elektromos töltőpont is rendelkezésre áll. A terminál épület és a parkolók között buszszolgáltatás közlekedik 15 percenként induló járatokkal, körülbelül 8 perces menetidővel, de a parkoló akár gyalogosan is megközelíthető, mint egy negyedórás sétával, tájékoztatott a reptér üzemeltetője. Kiderült, melyik a magyarok 10 kedvenc vára, adta hírul a turizmus.com. Az egri várat tartják a legizgalmasabb hazai erődítménynek a magyarok, mutat rá a csodásmagyarország.hu, majdnem 6000 fő részvételével készült online felmérése. A magyar történelem egyik legismertebb és legmeghatározóbb építménye a szavazatok 20%-át megszerezve került a rangsor élére. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága a visegrádi fellegvár, amelyre a válaszadók 18%-a voksolt. A dobogó harmadik fokát a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi Vár foglalta el 11%-os eredménnyel. És a többiek? A negyedik helyet a sziklára épült Bodrogkővára szerezte meg a szavazatok 10%-ával, míg az ötödik helyen a Balatonváraként is emlegetett Szigligeti vár végzett 9%-kal. A következő sorban a vulkáni sziklacsúcson magasodó Füzérvára 6%-os támogatottsággal. A hetedik helyre az ország egyik legjobb állapotban fennmaradó erődítménye a Siklósi vár került 5%-kal. A nyolcadik Hollókő egyik égköve, a Hollókői vár 4%-kal, a kilencedik pozíciót a Duna fölé magasodó Esztergomi vár szerezte meg 3%-os eredménnyel, míg a tizedik a késő reneszánsz építészet kiemelkedő alkotása, a Sárospataki Rákóczi vár 2%-os arányjal. Nem jó hír, de lehet, hogy elbuktuk a 2027-es balatoni MotoGP futamot, ugyanis törölte a versenynaptárból a magyarországi Balaton Parkot a jövő évi szezonra a MotoGP, írta az MS Sport. A 2023-as visszatérés után úgy tűnt, a magyar nagydíj stabil helyet szerez az európai versenynaptárban, a balatoni pályát övező biztonsági aggályok azonban egyre csak nőttek. Magas szintű források megerősítették az M-Sportnak, hogy a Liberty Media a MotoGP Sports Entertainment Group-al közösen törölte a versenyt, így a magyar futam már nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. A futam Spanyolországba kerülhet, a lap szerint az aragóniai nagydíj szervezői 10 millió eurós szerződést kötöttek, hogy a verseny a jövő évi naptárban is szerepeljen, kihasználva a balatoni verseny megszűnése miatti lehetőséget. A magyar kormány minden alternatívát megvizsgált, sőt, azt is javasolta, hogy a versenyt a Hungaroringre helyezzék át. Mivel azonban a szükséges átalakítások listája hosszú, és az idő egyre sürgette őket, ezt az ötletet elvetették, vagy legalábbis 2028-ig elhalasztották. Részben ide tartozó hír, hogy felszámolási eljárás indult a Győri Széchenyi István Egyetem alapítványi vagyonkezelőjének egyik cége, a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztő Ügynökség ZRT-nél áprilisban. A Széchenyi István Egyetemért alapítvány szerint, amikor az állam átruházta rájuk a HUMDA ZRT-t, sok milliárdos kötelezettséget kapott vele együtt, forrást azonban nem igazán adott hozzá, a cég pedig eleve szabálytalanul működött. A 2023-ban hozzájuk került az autó- és motorsport koordinálására, fejlesztésére vonatkozó közfeladatok szervezését és koordinációját ellátó HUMDA-nak kellett volna megrendeznie többek között a Balatonfőkajári MotoGP és Superbike futamokat is. A Szlovéniába utazóknak jó hír, hogy a szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határ ellenőrzés megszüntetéséről, közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon. A kormány mostani döntése után azonban az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra viszont nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos. Arról az MTI adott hírt, hogy 14. Leó pápa szerdán felavatta a Sagrada Familia bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a négy tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát helyeznek el Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. A végére pedig ismét egy jó hír, a Jammertal borbirtok vörösbora kapta ismételten a legmagasabb pontszámot a Concours Mondial de Bruxelles nemzetközi borversenyen. Az 5 évvel ezelőtti sikert követően ismét a villányi Jammertal borbirtok bora, most a 2018-as Kohinor Merlója kapta a legmagasabb pontszámot a CMB nemzetközi borverseny vörös kategóriában, közölte a több szőlészeti és borászati céget összefogó villányi holding az MTI-vel. A hat céget tömörítő Varjas Sarolta és Szűcs Róbert tulajdonában álló 85 hektáron gazdálkodó évi 350 ezer palackot forgalmazó Jammertal borbirtok közölte, hogy az elismeréssel a CMB történetében a Jammertal borbirtok az egyetlen borászat, amely két alkalommal is világ elsőséget szerzett, az 1994 óta évente megrendezett, idén az örményországi Jerevánban tartott nagy presztízsű borversenyen. A háromnapos vakkóstolás során a 300 fős nemzetközi zsűri közel 6700 bort értékelt 50 országból, így a magyar eredmény különösen erős és széles nemzetközi mezőnyben született, emelték ki. A közlemény szerint az eredmények nem csak a birtok folyamatos világszínvonalú munkáját igazolják vissza, hanem a villányi borvidék terroárjának pozícióját is tovább erősítik a nemzetközi élmezőnyben. A CMB a villányi borvidékre a Magyar Vörösborok Történelmi Központjaként és a Prémium Vörösborok meghatározó nemzetközi viszonyítási pontjaként tekint. A tulajdonosok meglátása szerint a kifogástalan, magas élvezeti értékű vörösbor nem megy ki a divatból, hiszen tartós értéket képvisel, a globális és a hazai boriparban a valódi problémát sokkal inkább az élvezeti cikként értelmezhetetlen termékek dömpingje okozza. A családi holding részeként a borok előállításával foglalkozó Wunderlich Borászat Kft. A nyilvános cégadatok szerint tavaly 2025-ben 414 millió forintos nettó árbevétel mellett 20 millió forint adózott eredményt ért el, míg a társaság bevétele 2024-ben 440 millió forint volt, 14 millió forintos profit mellett. Most muzsikálunk, a hírek után pedig Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója lesz a vendégem, hiszen rögvest érkezik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat. A részletekről hallunk. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12:30 van, jó napot kívánok. Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Új műholdas adatokra épülő térinformatikai adatbázist mutattak be a Világbank washingtoni központjában. A rendszer a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál. A világvárosai soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség több mint kétharmada városi környezetben él majd. Ezzel egyre több ember és infrastruktúra kerül, árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Emiatt az Európai Ügynökség és partnerei egy új globális megfigyelő rendszert hoztak létre. A települések növekedésének és természeti veszélyeknek való kitettségüknek az együttes vizsgálatára. Az előző havival azonos ütemben 3,2%-kal nőttek a fogyasztói árak éves szinten májusban Spanyolországban. A szállítási szolgáltatások 7,4%-kal drágultak, az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára ugyanakkor lassuló ütemben 2,2%-kal nőtt az egy hónappal korábban jegyzett 2,6% után. Az elemzők által vártnál jelentősebben javult a Michigani Egyetem amerikai fogyasztói hangulatindexe. Az előzetes adatok szerint a mutató júniusban 48,9 pontra emelkedett az előző havi 44,8-ről. Az elemzők előzetesen szerényebb javulást 46 pontot vártak. A hangulat széles körben javult minden korcsoportban, minden jövedelmi kategóriában és pártpolitikai hovatartozástól függetlenül megfigyelhető volt a benzinárak június elejé csökkenése óta. Az alacsonyabb jövedelmi fogyasztók körében különösen erőteljes hangulatjavulást tapasztaltak összhangban azzal, hogy ők érzékenyebbek az üzemanyag és más alapvető termékek árának alakulására. Az idei nyári szezonban is elindul a Budapest és Split közötti Adria Intercity. Vitézi Dávid közlekedési miniszter Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a korábbi években sikeresen működő szolgáltatás azért ütközött akadályokba, mert a járat elindításához szükséges, megszokott légkondicionált hálókocsik bent ragadtak a csődbe ment Dunakeszi javítóüzemben. A tengerparti járat bérelt kocsikkal július 3-a és október 2-a között közlekedik majd. az éjszakai utazás során a kikapcsolódni vágyók az igényeiknek megfelelően fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül is választhatnak.
1: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 136.419 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 9,1 milliárd forintot, 1,6%-kal csökken a MOL 3766 forintnál jár, az OTP 1,6%-kal erősödött 43.180 forintig, a Richter 0,4%-os csökkenéssel 11.880 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-kal került feljebb 2732 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 350 forint és 87 fillér, egy amerikai dollár 302 forint 28 fillér, egy svájci frank 381 forint és 17 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE ebben a pillanatban 0,2%-os erősödésben, a frankfurti DAX 1,2%, a párizsi CAC40 1,1%-os pluszban, Milánó 0,9%, Madrid 1,3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5,3%-kal csökkent $80.35-re, a Brent jegyzési ára 4,9%-os mínuszban $83.09 áll hordonként.
1: Időjárás jelentés.
5: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csapadék nélkül megélénkülő széllel. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merülve.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, hazánk legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvény sorozatán országszerte több mint 400 intézmény közel 2000 programmal várja a kultúra szerelmeseit. Június 20-án este 8 órától egészen hajnalig, hát hol máshol, a múzeumok éjszakáján. Vendégem a stúdióban dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. Köszöntöm, és köszönöm, hogy itt van.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Az a baj, hogy telerakta a fejemet különféle nagyon érdekes dolgokkal, amikkel most tért haza ma éjszaka Bilbaóból, úgyhogy még mielőtt a múzeumok éjszakájáról beszélünk, mesél, hogy hol járt Bilbaóban, és mi volt a küldetés.
2: Jó, gyorsan összekötöm az ilyen meghívásnak. Tehát igazából ez egy európai múzeumok seregszemléjének tekinthetjük, egyedüli magyar intézményként vett ezen részt a Néprajzi Múzeum, és úgy tudom összekötni a múzeumok éjszakájával, egyrészt arra utalok, hogy számos más országban van hasonló, tehát ez egy nagyon
1: mint
2: jó...
1: Mint a múzeumok éjszakája.
2: Így van, én magam is nyitottam is kiállt, tehát Zágrában, egyszer korábban Berlinben, tehát ez egy nagyon jó sztori, máshol is fölismerték, és azért lehet még kötni, mert ahogyan a múzeumok éjszakáján azt mutatják meg a budapesti és magyarországi, sőt határon túli magyar múzeumok, hogy mi mindennel lehet aktuálisan megszólítani a közönséget, erről szólt ez a konferencia. Egészen változatos, döbbenetes nyitottsággal a közönség felé, a különböző korosztályok felé.
1: Mondja nekem extrém példákat.
2: Nekem az egyik kedvencem volt a svájci CERN, ugye ez a világ...
1: Ahol megy körbe valami.
2: A proton szalad körbe, amit nem látjuk, de elhisszük nekik, és igazából hát azt lehet mondani, hogy ma az emberiség egyik legnagyobb tudományos kutató projektje, és nekik is van ismeret közvetítő vállalkozásuk, és mellettem ült az egyik rendezvényen ennek a vezetője, és nagyon izgalmas beszélgetés volt, ugyanis őket a Z-generáció látogatja, és nagyon népszerűek, szeretik őket, okosakat tudnak kérdezni, és okosan fordulnak feléjük ők is. Számunkra ez példaértékű volt, mi magunk is dolgozunk hasonló projekteken, kísérleti jelleggel készülünk ugye egy gyerekmúzeum megvalósítására, amire szintén nagyon jó példákat láttunk, akár a brit Viktor és Albert, akár a finnek vagy az ész kollégákkal. Úgyhogy ezért jók ezek a nemzetközi találkozási események, és ezért jó a múzeumok éjszakája, ahol a már korábban tapasztaltakat, tanultakat vagy látottakat a közönséggel is meg tudjuk ismertetni.
1: Igen, hát ugye az éjszaka folyamán valószínűleg az Z-generáció tagjai oda mennek, de hát a kisebbek azok aludni fognak, mert hogy hát aludni kell éjszaka, de hát azért ezek mindig nagy családi események, illetőleg az is gondolom a múzeumoknak a küldetése és a hívószava, hogy családok menjenek és családok keressék föl.
2: Persze, meg trükkösen ez úgy épül föl egyébként, hogy délután 3-kor indul az éjszaka.
1: Tehát akkor ezért... rosszul mondtam, hogy este 6-tól.
2: Hát délután 3-tól már indul. A Néprajzi Múzeumban egyébként ön elmondta, hogy ez országosan mennyi, hát nálunk 43 különböző program van, nagyon sokféle családi tematikával, sokféle gasztronómiai vonatkozással, hiszen az egyik fő üzenet ez, de vannak különböző koncertek, világzenei koncerttől, cigányzenei koncerten át egészen a gyerekeknek szóló projektekig, de van olyan is, hogy mondjuk a pásztorkodást, ami nem áll annyira messze egyébként a gasztronómiától, hogyha belegondolunk, hogy mi a végképp.
1: Hát a birkapörköltet valahol el kellett készíteni.
2: Lehet mondani, igen. És ugye ennek a legeltetés és az ökológiai problémái, ezekre viszont már érzékeny az Z-generáció. Tehát amikor a természetvédelem az, hogy lesz-e nekik jövőjük, és lesz-e hova kimenni a zöldbe, amikor már ilyen témákat is tudunk egy múzeumban hitelesen képviselni, az vonzóvá tehető. Tehát délután 3-kor indulnak egészen kisgyerekes családoknak szóló programokkal, kézműveskedéssel, kötve a sok nálunk látható állandó és időszaki kiállításhoz, és hát éjjel érnek véget ezek a programok, sőt, az egyik utolsó program az még egy raktármerülés lesz, tehát hogy ebbe az a szép, hogy olyan helyszínek is
1: hát megnyílnak. Ha valaki talál valamit, amiről önök nem is tudtak.
2: Azt nem szeretném, ha olyan lenne, mert az a kollégáimat rossz fénybe tüntetné föl, de igazából azt szeretjük, ha együtt fedezzük föl, inkább így fogalmazok. Ezek a projektek azért jók, mert olyat is meg tud mutatni egy-egy múzeum, nem csak a néprajzi, amit hétköznapokon vagy általános kiállítási alkalmakon nem lehet. Tehát itt azért bátrabban vállalunk a kulisszák mögé beengedést.
1: Ugye manapság az Z-generáció hátán sok mindent vég lehet törni, mert valóban erre fókuszál mindenki. Ugye nemrégiben volt a Bartók Fesztivál Budapesten, ahol egyébként konkrétan volt egy olyan konferencia, amelyik arról szólt, hogy a komoly zenét hogyan lehet átvinni a tűfokán, vagyis a fiatal generációt hogyan lehet érdekelté tenni ahhoz, hogy a komoly zenét meghallgassák, vagy egy picit befogadják. Gondolom, önök is ugyanebben a csizmában lépegetnek előre, mert azért ez egy valós probléma ma a világban. Amikor beszélgettek Bilbaóban, vagy amikor önök itt egyébként a Néprajzi Múzeum állandó vagy időszaki kiállításait készítik, akkor ezek ott vannak a fókuszban?
2: Igen, mi nagyon sokféle lábbeliben tudunk súrani, szaladni, ugrani, nem csak csizmáink vannak. És ha már Bartókot említette, nem annyira közismert, hogy Bartók Béla például a népzenei gyűjtéseit a Néprajzi Múzeum munkatársaként végezte, és ez azt is eredményezi, hogy a mi gyűjteményünkben vannak azok az eredeti viaszhengerek, amin a fonográf felvételek, a világon egyébként magyar kutatók, Vikár Béla volt, igen, aki másodikként, egy amerikai volt, aki megelőzte, fonográfon rögzített néprajzi gyűjtést, és abba az a szuper, hogy ezt mi most a legkorszerűbb technikával, egy számunkra gyártott eszközzel tudtuk úgy digitalizálni, hogy a lejátszás már nem roncsolja a viaszhengert.
1: És vagyis megmarad az utókornak olyan épségben, ahogy éppen elcsípték.
2: Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a digitalizálás eredményeképpen kitisztítható a felvétel. Nem azt halljuk, amit akkor hallott.
1: Amit nem is hallottunk.
2: Hanem azt halljuk, amit Bartók hallott. Tehát, hogy nagyon izgalmas, és ezt is meg tudjuk mutatni.
1: Hát pontosan, hiszen a rögzítés az eleve
2: torzított,
1: és hogyha azokat a serszegéseket kilete, hát igen, a digitális...
2: De hát egy múzeum az a hűség és biztonságos ismeretközvetítésnek a kincstáraként is működik.
1: Ugye a mostani múzeumok éjszakájának a fókuszában az ízélmények vannak, és a gasztronómia. A Néprajzi Múzeum hogyan áll ennek érdekében? Uh-huh. Vagyis mit lehet enni?
2: Okay. Nálunk, tehát nyilván vannak étkezési lehetőség, de talán fontosabb, az máshol is van, hogy van egy külön táplálkozás gyűjteményünk. Tehát eleve van egy ilyen több évtizede gyarapodó, és nem csak a magyar gasztronómiát, hanem a világ számos más kultúráját képviselő gyűjteményünk. És vannak olyan gyűjteményegységünk, amik szintén szorosan kötődnek, például a kerámia gyűjtemény. Van a kerámia tér, ami ingyenesen megismerhető, abban van 3333 kerámia, abból több mint 1000 főzőedény. És ha csak azt nézzük meg, most is készül egy ilyen szakácskönyvünk egyébként, hogy milyen típusú ételeknek az elkészítését, ha a hagyományos edénykészlete hogyan végezték elődeink, vagy más kultúrákban hogyan készítették, az maga nagyon izgalmas. Vagy van most egy időszaki kiállításunk az Iparművészeti Múzeummal és a Nemzeti Múzeummal közösen a kemény cserépről. Ez így elsőre nem hangzik olyan izgalmasan, viszont ha belegondolunk abba, hogy ez az az edénytípus, amiben a tálalás és a díszedények az ünnepi étkezések menüsorához kötődve megjelentek, a parasztportáktól valóban az uralkodói asztalokig, akkor már is láthatjuk, hogy milyen sok irányba kibontható gasztronómiailag.
1: De miért az a kitétel, hogy kemény edény?
2: Kemény cserép. Ez az anyagtípus. Tehát ez az, amikor még a porcelán megfizethetetlen nagyon sokaknak, igen, de már nem akarunk hagyományos kerámiából enni, tehát ebből a népi kerámiából. És ez egy angol mintára, a Wedgwood gyár termékei voltak a legismertebbek, elindul aztán Közép-Európában is számos magyarországi gyártón és gyáron keresztül, és elterjed, és kiszorítja és megöli szinte az egykori népi kerámiát, de hoz helyette egy másik vonalat.
1: Hát ugye mindenfajta gasztronómiában a cserépedény az nagyon, nagyon fontos szerepet játszott, hiszen amíg nem találták fel a másikat, addig cserépedénybe készítették, és hát a magyar paraszti kultúrában, különösen az Alföldön, ha már ide megidéztük a juhászokat, pásztorokat, igen, úgy van, hát ők eleve azba főzték, vagy amikor készül a Alföldnek a híres étele, az a úgy gyorsan nem jut eszembe, hogy forgatják. Tehát forgatni kell az edényt.
2: Amikor nem kanállal semmiképpen nem nyúlunk bele, hanem csak magát az edényt rázba forgatják át. Igen, hát azt kell mondjam, hogy ezeket a hagyományokat.
1: Nem, bocsánat, nem erre gondoltam, hanem van egy olyan cserépedény, amelyik ráadásul még dróttal körbe is van, meg van erősítve, és az úgy teszik a tűz mellé, hogy mindig forgatják, mert az egyik oldalán valamilyen leves. Na mindegy, majd megnézem.
2: A drótozás az egy utólagos megerősítés, igen, azzal egyébként megint az ökológiai gondolat, mert igazából befoltozzák, és a drótos tót, aki járt ugye hagyományos kézművességgel, azzal megnyújtotta az élettartamát az edénynek. Egyébként a gyűjteményben döbbenetes, például van egy a halászati gyűjtemény az egyik legkorábban indult, ott egyszer csak találtak a kollégák itt a költözés időpontján egy a Duna mellől származó halsütő nyársat, ami úgy önmagában nem lenne egy izgalmas dolog, de ezen rajta volt a hal. Tehát egy mumifikálódott hallal együtt hozta be a kollega az 50-es évek elején, és leltározták be a múzeumban.
1: Valószínűleg a felesége találta meg, és mondta, drágám, ez dobt ki azonnal, és akkor neki volt ennyi.
2: Ez szigorúan dokumentált terepmunka eredménye volt, és ott a halászok közül hosszú történetekkel együtt
1: szereztek. Ugye a gasztronómiai résznek a nagykövete Mautner Zsófi lesz, aki hát ugye, ha valaki akkor nagyon sok mindent tud, nem csak a magyar, hanem az egyetemes gasztronómiáról is. Egyébként a Zsófi meg fog jelenni azon az éjszakán a Néprajzi Múzeumban?
2: Hú, szerintem neki elsősorban Sopronban kell megjelennie, mert ugye Sopron a kiemelt.
1: Milyen szép átkötés ez lett volna a következő.
2: Tényleg.
1: Igen,
2: nem persze. Ezt nem beszéltük meg. Tehát Sopron a kiemelt helyszín, tehát neki azt gondolom ott lesz főszerepe, és hát nem tudott lenni még ő sem bármennyire ügyes, hogy rengeteg a helyszín. Egyébként a Néprajzi Múzeum sem korlátozza a tevékenységét ezen az éjszakán egyedül ide a főépületre, mert például Kaposváron, a Kaposvári Múzeumban a Néprajzi Múzeum vándorkeltesen nyílik meg a múzeumok éjszakán.
1: Mi a téma?
2: Herman Otto, mégpedig a karikatúrákban is megjelenő Herman Otto, aki politikusként, az országgyűlés sárkányaként is működött, zseniális figura volt, és a Herman Ottót bemutató kiállítás sem az utolsó, ugyanis az országhatárokon, mai határokon túl Csíkszeredán is akcióba lendülünk, ott van egy ilyen etnopontunk, egy ilyen kulturális kihelyezett bázisunk, és a Csíkszeredai Múzeumok éjszakáján ott kisgyerekeknek szóló kora délutáni programmal vagyunk jelen.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, mekkora a Néprajzi Múzeum kollaborációja vidéki vagy külföldi intézményekkel, és mik azok a kiállítások, vagy mik azok a témák, amik tudnak vándorolni pro és kontra?
2: Ez nagyon hosszú téma, de rendben. Van például két olyan vándorkiállításunk, ez a Petőfi programnak nevezett koncepció mentén halad, az egyik a Buhera, ami a kádárkori tárgyalkotásra foglalkozik, a másik pedig a katona dolog, ami ugye a magyar néphadsereg és annak a társadalmi vetülete. Ezekből idén, ősszel a főépületünkben nagy kiállítás lesz. De hogy ezt jól meg tudják csinálni a kollégák, az elmúlt másfél évben számos vidéki, nagyon sok kis településen interjúkat, tárgyakat gyűjtve megjelentek már. Ugyanígy vándoroltatjuk például, tehát vannak a LISZT intézetek, ezek a kulturális intézetek, amik a magyar kultúrát szólnak a világban. Ezek közül több dolgozik a mi fotóanyagainkkal, vagy olyan kiállításokkal, amikben nincs eredeti műtárgy, mert ugye ezeknek a mozgatása igen, nagyon bonyolult, és hozzánk is nagyon sok helyről érkeznek. Most van itt például egy japán anyagunk, a manga kiállítás anyaga van nálunk. Ezelőtt volt az Ulmi Múzeumból a dunai svábokkal foglalkozó, nagyon-nagyon izgalmas, a súlyos anyag, a nők helyzetén keresztül vizsgálta a svábok történetét, és én a múlt héten tárgyaltam a Szöuli Néprajzi Múzeumnak a főigazgatójával, akik szintén egy új múzeumot építenek, 51 ezer négyzetméter, és jött tapasztalatokat szerezni. Eddig is működtünk, mi is vittünk ki kiállítást, nekik is volt itt, és készülünk, és ez most nem a dicsekvés, de 2031-re készülünk, mert a nagy múzeumoknak ilyen időtávban kell, és lehet a időszaki tárlatokat.
1: Mint a nagy operasztárok, ők is 31-re készülnek.
2: Tehát, hogy nem lehet. A tereink is foglaltak, az ő tereik is, tehát ezt így. Egyébként ők előbb jönnek, tehát mi megyünk 31-ben, az Alföldről lesz egy kiállításunk majd Koreában, és ők pedig, én azt szeretném, még ezt tárgyalunk, hogy ezt a K-pop, tehát a koreai popzene és a koreai K-beauty, és ezt a koreai hullámot lovagoljuk meg.
1: Komolyan mondom, nem beszéltünk össze, és olyan átkötéseket mond, hogy erre gondoltam. Amikor kimondjuk azt a szót, vagy azt a szószetételt, hogy Néprajzi Múzeum, akkor könnyen arra gondolunk, hogy itt sok száz évvel ezelőtti dolgok, paraszti, vidéki életnek a relikviái vannak. A kérdés itt most már második alkalommal egyrészt a svájciakkal, most pedig a dél-koreaiakkal is kapcsolatban. Hogyan jelenik meg a modernitás, a modernizmus a Néprajzi Múzeumban, tehát a Néprajzi Múzeumban a 21. vagy a 22. vagy a 23. század?
2: Ez egy történeti tudomány, de ez nem ezt jelenti, hogy megállunk az időben. Tehát kortárs jelenségeket is kutatunk. Ezt igaz, mondjuk egymás mellett van például az új állandó kiállításunkban, a legrégebbi tárgy a kiállításban az egy Mexikóból származó stélé, a Krisztus utáni 4. századból, egy kőemlék, tehát jóval Kolumbusz előtti indián kultúrát képvisel, és ott van egy méterre tőle egy budapesti gördeskás srácnak a tornacipője. Ugyanúgy identitást hordozó kulturális elemként tekintünk rá. Nyilván könnyebb helyzetben vagyunk, a gördeskásokkal tudunk interjúzni, filmet csinálni, aktivizálni őket. De ezek a kutatások, ezek a projektek, hívjuk így, mint mondjuk a Buhera, aminek ősszel lesz majd ugye a megnyitója, vagy a katona dolog, ezek aktuális kérdéseket feszegetnek, de nagyon jól tudjuk hozzá használni az évszázados gyűjteményi előzményeket. A Néprajzi Múzeum idén 154 éves. fantasztikus munkát végeztek az elődeink. Csodálatos keresztmetszete a népművészet különböző korszakainak, de sok minden másnak is. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy azt az egy még hiányzó erdélyi bokájt találjuk meg és hozzuk be egy sorozatba, persze, ha megtaláljuk, aznak nagyon örülünk, hanem az, hogy nézzük meg, hogy mi az, amivel a 21. század harmadik évtizedében segíteni tudunk. És itt például megjelenik a digitalizáció, megjelenik a mesterséges intelligencia kérdésköre.
1: Az a másik kör.
2: Én ősszel, szeptemberben lesz majd a Magyar Múzeum igazgatóknak a konferenciája, én ilyen kis előre dolgozó típus vagyok, és én megírtam már egy előadást, amit addigra át kell dolgoznom, mert a mesterséges intelligencia addig is fog változni.
1: Meg lehet, hogy jobbat írt.
2: Nem vele írtam, ő csak az illusztrációkat készítette, én promptoltam. A lényeg az, hogy a múzeumok és egyáltalán a múzeum igazgatók és az intelligencia összefüggéséről szerintem lehet beszélni, és kell is. És mi nagyon sokat tanulunk a látogatóinktól. Például a gyerekmúzeum, amit említettem a korábbi beszélgetésünkben, hogy egy ilyen projekt másfél év múlva talán már megnyílik itt nálunk, annak egyértelműen a kollaboráció, tehát hogy diákcsoportokkal, fiatalokkal, szorosan, tehát nem az, hogy megmutatunk nekik valamit, és
1: mondják el, mit szeretnének.
2: Hanem együtt találjuk ki. Igen. És ezt láttuk Bilbaóban is. Ezek a sikeres projektek.
1: Csak egy nagyon rövid, csak megint utalnék valamire, Buhera. Itt például arra is van mód és lehetőség, hogy mondjuk az emberektől gyűjtsenek be olyan tárgyakat, amiket meg tudnak mutatni?
2: Persze.
1: Vagy hát főleg erről szól?
2: Nem főleg, itt igazából a tudás és ennek az egésznek, hogy mi váltotta ki. Ugye Kádár korszak, egy csomó olyan kezdeményezés van, amihez nem gyártanak eszközöket abban a méretben, nem volt kis léptékű. De hát az ember kreatív. Viszont itt vigyázni kellett időnként, és hát néha a személyiségi jogokra is ügyelve kellett gyűjteni, mert számos esetben nem tisztességes úton jutott hozzá azokhoz a felhasznált anyagokhoz.
1: Hát bizonyám.
2: Hát volt
1: hát ilyen. A TMK-s műhelyekből azért nagyon sok minden.
2: De mi nem bizonyítékokat gyűjtünk, hanem történeteket. Úgyhogy ezek a buherált tárgyak, ezek a kreativitás mellett, az élethelyzetváltozást, a nyitottságot, és igen, azt jelképezik, amit egyébként a hagyományos paraszti tárgyak is hordoznak, akár évszázaddal ezelőttről is, hogy nincs fölösleges. Örkénynek van ez az egyperces, ez a túlélsz pöcök, ennyi a címe, hogy igazából azért tesszük félre azt a darab kis vasat, mert valamire jó lesz.
1: És akkor egymás mellett lesz majd a Kádár kocka és a Rubik kocka?
2: Akár.
1: Akár. Köszönöm szépen. A múzeumok éjszakáról beszélgettünk. Ugye június 20-án 400 intézmény, több mint 2500 program. Egyébként a okostelefon alkalmazás is, ha letöltik, akkor tudnak menni, a felnőtt karszalag 3000 forint, a 6 és 18 éves korig pedig 1500, és számtalan más információ a múzeumok éjszakája weboldalon. Én pedig köszönöm a beszélgetést dr. Kemecsi Lajosnak, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának. Köszönöm. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Alaptalannak nevezte az UniCredit a Commerzbank azon állításait, amelyek szerint a felvásárlási ajánlatára érkezett elfogadó nyilatkozatok valós aránya elmarad a közölt adatoktól. Az olasz csoport kilátásba helyezte a német pénzintézet vezetőségének leváltását. A Commerzbank és a teljes német gazdasági és politikai vezetés által ellenzett 40 milliárd eurós ügylet holnap zárul. A tranzakció teljes egészében részvénycsere ajánlaton alapszik. A Commerzbank véleménye szerint egyetlen intézményi befektető sem fogadta el az ajánlatot, a részvények pedig kizárólag olyan bankoktól származnak, amelyek az UniCredit származékos ügyletekben érintett partnerei. Az UniCredit jelenleg a német bank papírjainak mintegy 40%-át ellenőrzi. Katonai járművet fejleszt a Renault a Thales védelmi technológiai vállalattal. Az együttműködés révén egy több célú költséghatékony jármű kerül a piacra. A hibrid hajtású összkerékhajtású autó bármilyen terepen bevethető, és alkalmas felderítésre, megfigyelésre, csapatkoordinációra, valamint drónok indítására is. Emellett a kétirányú töltési funkciójának köszönhetően a tábori berendezések áramellátására is alkalmas. A Renault emellett egy katonai drón fejlesztésén is dolgozik. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A vállalat közleménye szerint a valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket. 14,4 milliárd forintos eredményt ért el az Opus csoport az idei első negyedévben. Ez az adózott

0: eredmény 9,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az árbevétel 14%-kal csökkent éves alapon, de még így is csak nem 104 milliárd forint volt 2026 első három hónapjában. Az EBITDA 25,7 milliárd forintot tett ki, ez elmaradt az egy évvel korábbi rekordértéktől. Kiváló minősítést kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó strandjai, a folyószakaszokon kijelölt fürdőhelyek 90%-ával együtt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a Dunán és a Tisza felső folyásán található strandoknál is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években. Az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján mindössze 4 fürdőhely kapott kifogásolható minősítést. Az idei nyári szezonban is elindul a Budapest és Split közötti Adria Intercity. Vitézi Dávid közlekedési miniszter Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a korábbi években sikeresen működő szolgáltatás idén azért került veszélybe, mert a járat elindításához szükséges légkondicionált hálókocsik bent ragadtak a csődbe ment Dunakeszi javítóüzemben. A tengerparti járat bérelt kocsikkal július 3-a és október 2-a között közlekedik majd. Az éjszakai utazás során az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os erősödés mellett 136.369 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 10,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,8%-kal csökkent 3756 forintra. Az OTP 1,9%-kal erősödik és 43.300 forintnál jár. A Richter 0,4%-kal csökkent 11.880 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-kal került lejjebb és 2726 forinton áll. A bankközi deviza piacon 1 euró 350 forint és 78 fillér. Egy amerikai dollár 302 forint 25 fillér, egy svájci frank 380 forint és 98 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,1%, a párizsi CAC 40 9,1%-kal került feljebb, Milánó 6%, Madrid 1,2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5,7%-kal csökkent 80 dollár 8 centre, a Brent jegyzési ára 82 dollár 79 cent hordonként.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A világbajnok magyar fagylaltmester Fazekas Ádám újabb mérföldkőhöz érkezett. Május 27-én Rómában hivatalosan is beiktatták a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be, vagyis a fagylalt szakma halhatatlanjai közé. Ez az a hely, ahová a világ legmeghatározóbb mesterei kerülhetnek be, akik nem csak versenyeket nyernek, hanem új irányt is mutatnak a szakmának. A magyar cukrász neve mostantól ott szerepel a nemzetközi fagylalt elit szereplői között. A magyar cukrászmester a telefonvonal túlvégén, Fazekas Ádám. Szervusz Ádám!
2: Tudom a kedves hallgatókat!
1: Azért áruljuk el azt, hogy úgy volt, hogy itt leszel élőben a stúdióban, de elrontottad a gyomrodat. Kicsit kuncogok. Milyen rossz fagylaltot tettél?
2: Így van, nem rossz fagylalt. Én a hétvégén a Babodi Offshore Fesztiválon tartózkodtam, aztán hát nem vagyok benne biztos, hogy oda tudtunk figyelni rendesen a normál étkezésre. Úgyhogy lehet, hogy ott valamivel elcsaptam a gyomromat.
1: Bizonyára meglepett ez a nagyon nagyszerű kitüntetés, ami a szívből gratulálunk, hiszen azért nem tudom, hogy az olaszokon kívül hány olyan nem olasz van, aki bekerült a Hall of Fame-be. Erről van valami tudomásod?
2: Ugye az egész világon hárman vagyunk benne.
1: Na látod.
2: Pedig csak két olasz.
1: Így van. Tehát akkor te vagy az, aki erősíted a szabályt.
2: Így van.
1: Bizonyára, mint ahogy nyilatkoztad is, hogy meglepett ez a dolog, és ez annak függvényében is nagyon érdekes, hogy azt írja az újság, hogy 4 éve nem versenyeztél, ugye itt mindig azért a versenyeken való megmutatkozás adja ennek a fő csapás irányát. Mégis akkor hogyan lehet valakinek bekerülni ebbe a nagyon illusztris triázba?
2: Így van. Ugye, amit itt fontos kiemelni, hogy én 4 éve nem indultam a Gelato Fesztivál szervezés alatt ugye álló versenyeken, ugye, mert itt a Gelato Fesztivál versenyek számítanak. Ugye én indultam azóta versenyen, csak ugye nem a Gelato Fesztivál keretein belül. Ami itt ugye nagyon-nagyon fontos, hogy aki be tud ugye jutni maga ebbe a körbe, ugye annak hosszú éveken keresztül ugye tartani kell ugye a világ első helyet.
1: Így van.
2: Ez ami nagyon fontos, hogy nem csak az a fontos, hogy elinduljunk egy versenyen, bizonyos helyezéseket érjünk el, nyilván azzal is lehet pontszámokat gyűjteni, de itt valójában ugye azt határozza meg, hogy ki és mennyi ideig tudja tartani ugye a világranglista első helyét.
1: És akkor ezeket a pontszámokat, azokat évek során gyűjtitek, akárhány versenyen vagytok részt, de ezek a versenyek mindig a Gelato szervezésébe kell, hogy legyenek?
2: Így van. Ugye van ugye a Gelato Fesztivál World Busters, ugye a világbajnokság, Gelato Fesztivál World Ranking, ugye ő már a pontozásos verseny, és ugye a World Ranking sorozatot kell úgymond nagyon, illetve hosszú éven keresztül tartani ahhoz, hogy a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be.
1: Mi volt az indoklás?
2: Kiemelkedő magas pontszám, hosszú éven keresztül.
1: Jó, hát az mondjuk a kiemelkedő magas pontszám az persze egy exakt dolog, hiszen pontoznak, bár minden pontozásos sportágnál tudjuk azt, hogy lehet így is pontozni, meg úgy is pontozni. Tehát hosszú időn tartó kiemelkedő munka és tevékenység, ami a pontszámokban testesült meg.
2: Így van. Ugye ezt ismerték el igazából ugye maga ugye az olaszok, hogy én hosszú éven keresztül ugye tartottam ugye a világranglista első helyét, illetve én mindig hozzá szoktam ezt tenni, mert valójában én azt gondolom, hogy ez fontos, és maga nyilván ez is az igazság. Azért az olaszok nekem végignézték az én úgymond utamat. Én idén 9. éve, hogy foglalkozom fagylaltkészítéssel, és a legelső pillanattól kezdve úgymond a részesei voltak az én kis életemnek, vagy úgymond az én kis a munkásságomnak, mert ugye én náluk tanultam el úgymond az alapokat, aztán lett belőle számomra ugye egy sajátosság, de ugye ez nagyon-nagyon fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy én amikor odakint jártam oktatásokra, már felfigyeltek arra, hogy még más fagylalt készítő előbb kérte úgymond azt a segítséget, hogy inkább mondják meg a megoldást, de nem akarunk számolni, én sokkal inkább kitartóbb voltam, és én mindig mondtam, hogy nem, nekem nem mondják meg a megoldást, én szeretném rajta törni a fejem, én addig megyek ezzel, amíg meg nem leszünk. És egyszer erre volt az egyik szervezőnek, ha mondhatom így, úgymond a magyar képviseletnek, az Emiliano Bulfonynak egy nagyon-nagyon jó beszólása felém, és ez nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy na végre, így kell ezt csinálni. Ugye ezt felé mondta, hogy én nem szerettem volna azt a megoldást, én szerettem volna megoldani, és ez így valamiért nagyon-nagyon megmarad bennem.
1: Mi volt az indítatás? Vagyis 9 éve kezdte, de valószínűleg akkor 10-11 évet is mondhatunk. 10-11 évvel ezelőtt, hogy ezzel foglalkozz?
2: Én a családi pékségben, a szüleimnek péksége van. Éve üzemel ez a bizonyos pékség. Egyrésztből azt gondolom, hogy az élelmiszeripar gyártását hozzám közel, már ennek tekintetében is, ugye, hogy ott dolgoztam. Másrészt pedig nekem a szüleim mindig mondták azt, hogy egyszer ez majd a tiéd lesz, és majd te fogod továbbvinni, de megmondom őszintén, soha nem éreztem azt igazán, hogy ez lenne az én utam. Nagyon szerettem csinálni, igyekeztem jól végezni a munkámat ebben a bizonyos péküzemben, viszont 25 éves koromban én azt úgy gondoltam, hogy én szeretnék valami teljesen mást csinálni. És így esett nekem ugye a választás maga ugye a fagylalt készítésre, és én már akkor tudtam azt, hogy én így szeretnék fagylaltot készíteni. Akkor még nem tudtam, hogy ebből lesz egy ekkora világsiker, viszont a motiváció az abszolút megvolt bennem, hogy már pedig én így szeretnék fagylaltot készíteni. Természetes alapanyagokból, termelői tejből, tojásból, vaníliarútból, csokoládéból, valódi gyümölcsből, emulgálószerek, mindenféle fajta kemikál nélkül. Úgyhogy igazából az indítatásom az abszolút ez volt, és határozott volt ez a fajta fagylalt készítés felé.
1: Hát ez a határozottság aztán nyilvánult meg, vagy tükröződött az elmúlt 9-10-11 év munkájába. Papírod akkor nincs is arról, hogy te pékmester lennél?
2: Papírom nincs, cukrászatról van igazából papírom.
1: Igen, cukrászatról. Amikor valaki cukrászmester lesz, akkor mondjuk az egy nagyon-nagyon széles spektrumú végzettséget jelent. Abba a fagylaltkészítés hol szerepel, vagy mennyit, amikor egy cukrászmestert képeznek és oktatnak, aztán végül megkapja a diplomáját, az össztanulási időnek hány százalékát fordítják mondjuk fagylaltkészítésre, vagy oktatásilag?
2: Én teljesen őszinte leszek. Én nem is emlékszem arra, hogy maga a cukrász szakma idő alatt, és azért még szeretném hozzátenni, mert ez a teljes igazsága, hogy nekem gyors talpalon lett cukrász végzettségem, mert én már tudtam akkor azt, hogy én szeretnék egy ilyen üzletet nyitni, ahhoz pedig kell ez, és elmentem, beiratkoztam egy 6 hónapos gyors talpalói képzésre, tudtam, hogy számomra fontos igazából a papír.
1: De ez itthon volt? Ez itthon volt?
2: Itthon Magyarországon, igen. Viszont ezen a képzésen sem volt nagyon sok szó ejtve, úgymond a fagylaltkészítésről. Lehet, hogyha azt mondom, hogy az 5%-a volt, és az is csak papír alapon, hogy ez így készül egy vanília, fagylalt, stb., akkor lehet, hogy sokat mondok ezzel, de valójában ugye maga a cukrászatban sincs nagyon jelen sajnos ez a fagylaltkészítés. Egyrészt meg gondolom azért sem, mert nagyon-nagyon komoly gépparkot igényel, illetve valahogy a cukrászatot én biztosan, én a cukrászatot és a fagylaltkészítést én azt teljesen elkülönítem, mert nem egy és nem ugyanaz. Míg eszek nagyon-nagyon finom házi süteményeket, mert én elképesztően szeretem, ha elmegyünk egy lakodalomba, egy bárhova, és akkor hozzák ugye nekem azt, hogy finom házi sütemény biztos nem olyan finom majd, mint amit nálatok lehet enni.
1: De
2: pont ugyanolyan finom, vagy sokkal finomabb, mert azt sok mindenki el tudja készíteni, és nagyon jól tudják elkészíteni, míg egy fagylalt az egy sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb dolog. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy képzeljük azt el, hogy készítsünk el egy desszertet, tegyük be a fagyasztóba, és a fagyasztóból kivéve azonnal a fagyasztó legyen, hogy ez mennyire bonyolult. Na, a fagylalt, az pont ugyanilyen. A fagylaltot ugye mínusz 10-11 vagy akár 14 fokos hőmérsékleten is úgymond szervírozzuk, de annak azon az állagon megfelelő ízűnek kell lennie, megfelelő állagnak kell lennie. Szóval ez egy sokkal-sokkal komplexebb dolog.
1: Ádám, ugye a titulusokat tekintve van cukrászmesteri titulus, de most már van fagylaltmesteri titulus. Ugye az egyikről beszéltünk, hogy azt képzik, viszont a fagylaltmesterek hol képződnek? Hol oktatják, hogy valaki aztán a végén átvegyen egy olyan papírt, ha van ilyen, hogy fagylaltmester?
2: Nincs ilyen, legalábbis az én tudomásomban nincs ilyen, hogy én ezt meg tudnám pontosan és úgymond hivatalosan papírformailag szerezni. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ha rám titulust kell vagy jelzőként, akkor én mindig azt mondom, hogy fagylaltmester. Annak ellenére, hogy nincs erről kimondottan képesített papírom, és megmondom őszintén, hogy talán nincs erről kimondottan, úgyhogy most valaki elmegy, és lerakja a fagylalt mesteri vizsgát. Magyarországon legalábbis nem tudok róla.
1: Hát igen, ez annak a szempontjából érdekes, hogy azért a fagylaltnak iszonyatos boomja van, tehát nagyon sokan készítenek fagylalt. Ha esetleg odáig vinne a sors, hogy mondjuk egy ilyen képzés elindul Magyarországon, akkor te abban szívesen oktatnál, szívesen vennél részt?
2: Benne részt, de mint állandó oktató biztos, hogy nem tudnék benne jelen lenni. Szívesen erősíteném maga ezt a közeget, viszont azért ennek nagyon-nagyon sok feltétele van. Ugyanúgy, mint a cukrászatnál is, amivel nekem úgymond a legtöbb problémám van, hogy van benne egy bizonyos elvárás, de utóellenőrzés például nincs. És nekem ez mindig nagyon nagy problémám ezzel a dologgal, hogy teljesen jó, hogy csinálunk egy évfagylaltját, egy országtortát, stb. Ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, erre nagyon szüksége van a cukrász közegnek, a vendégeknek és mindenkinek, csak az utóellenőrzés hiánya miatt szerintem ez nem megy el egy jó irányba. Szóval, amikor megnyer valaki egy országtortát, akkor nagyon-nagyon csinálnak egy tök jó hype-ot, mindig nagyon-nagyon finom is maga az országtorta, aki tényleg mindig elkészíti, de ez a receptúra, hogy kikerül ugye nagyon-nagyon sok cukrászdához. És a legtöbbször mit hallok én is sajnos vissza, hogy figyelj, meg se közelíti az eredeti, vagy ez a jobbik verzió, vagy az van, hogy fú, kóstolod ezt az országtortát? Hát ez valami borzalmas. És mindig megkérdezem, hogy hol kóstoltad? Hát nem ott, mert hozzám ez van közel. Hát, na ez a baj.
1: Igen, csak az az érdekes, Ádám, hogy amióta országtorta létezik, azóta én foglalkozom ebben a műsorban például országtortával, és azóta, amióta ez van, azóta minden évben fölteszem a megfelelő szakembereknek a kérdést, hogy valóban ezt a problémát hogyan lehetne kiküszöbölni. És ez most már 10-11 néhány éve nincs erre olyan konkrét elképzelés vagy válasz, mert valóban azt tudja alásni egy országtortának a minőségét, amikor mondjuk valaki kihagyja belőle direkt azt a lisztet, amit egyébként nehéz megvenni, mert drága, jó lesz az, vidéken elmegy, igen. Vagy tényleg ugyanígy a fagylalt készítésnél is lehet. Remélem azért ebből, vagy erre nézvést előbb-utóbb lesz megoldás. Viszont ami érdekelne engem az, hogy mennyiben különbözött a 9-10 évvel ezelőtt készített fagylaltod a mostanitól? Vagyis a technológia, az innováció és az a kreativitás, az hogyan változott ez alatt a 10 év alatt?
2: Mindenképp változott, azt nem tudom azt mondani, bármennyire is jól hangzódna, hogy nem tudom mekkora a technológiai fejlődés, és a többi. Én azt gondolom, hogy amikor az első kis fagylaltjaimat elkészítettem, amikor úgy mindig mondom, hogy teszi jelleggel készítettem, a pékségbe vittem ki belőle nagyon-nagyon sokat, hogy kóstolják meg ott ugye az ott dolgozó kollégák, és ugye velük kóstoltattam, teszteltettem, ahhoz képest nagyon-nagyon nagy változás van benne, mind alapanyag tekintetében, mert nyilván akkor még nem állt egy ilyen csúcsszuper géppark úgymond nálam a műhelyben, viszont én azt gondolom, illetve én ebből úgymond a elvi kérdést csinálok, hogy nálam az elven akkor is ugyanúgy kellett elkészülni, mint ahogy most, szóval abban úgymond semmi más változás nem történt. Tekintetében azért abban van változás. Akár még olyan tekintetében is, hogy akkor annó használtunk egy bizonyos alapanyagot, most pedig már teljesen más, teljesen új alapanyagot csinálunk. Illetve ízek tekintetében is el tudom mondani ezt, mert emlékszem, hogy amikor az első kis fagyizónkat megnyitottuk, akkor még készítettünk ugye egy vaníliafagylaltot, meg egy csokoládéfagylaltot, most pedig már készítünk málnás brownie fagylaltot, rendesen lesütjük hozzá a brownie tésztát, ugye a málna velőből szószt csinálunk, azt elkészítjük benne a kis mancsos brownie kockák, mert ugye már egyrésztből van egy komoly műhelyünk, van rá hely, illetve sokkal, sokkal nagyobb úgymond a segítségem úgymond a fagylalt készítésben is, szóval meg lehetett ezt valósítani.
1: Azt gondolom, hogy ahogyan te dolgozol, az irgalmatlan nagy anyagismeretet igényel, hiszen konkrétan amihez hozzányúlsz, és bizonyára amikor először nyúlsz valamihez, az teljesen ismeretlen, azt ki kell tapasztalni. Ez az anyagismeret, ez mennyire a sajátod, és egyébként könnyen veszed a kudarcokat, amikor esetleg nem úgy sikerülnek?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás volt, mert én ezt azért gyakran használom is, hogy alapanyag ismer, azért nagyon-nagyon kell ebben a szakmában, ebben ugye a fagylalt készítésben. Nem tudom azt mondani, hogy nyilván, hogy minden alapanyagot ismerek, de viszont minden alapanyaggal szeretnék megismerkedni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nálam ugye egy fagylalt készítésnek a receptje, hogy ugye a termék specifikációkból kiadódva cukortartalom, szárazanyagtartalom, mi van benne, milyen olyan a laktóz, a fehérje, a bármi, és ugye első körben ugye ismerkedünk ugye ezzel, hogy mi van benne. Meg is válaszolva a kérdéshez, hogy van nekem is nyilván kudarc, de megmondom őszintén, hogy én soha nem tudom én ezt így megélni. Nekem minden egyes olyan fagylalt, ami elsőre nem jön össze, én azt nem kudarcként élem meg, hanem sokkal inkább tanít arra, hogy még mindig van mit, illetve hogy hova fejlődni és tanulni. Illetve mindig, amikor készítek egy olyan fagylalt, amit én nem érzek tökéletesnek, és nem jön ki első körben úgy, ahogy azt én szeretném, akkor mindig úgy vagyok azzal, hogy de jó, én szeretnék mindig a receptúra mögé látni, hogy miért nem jött össze, miért van az, hogyha egy tejfölből készítünk 10%-os zsírtartalom, akkor az teljesen jól működik, miért van akkor, hogyha már egy tejfölnek 20%-os zsírtartalom, akkor például az nem jól működik. Ez egy ilyen nagyon érthető dolog, nyilván ugye itt a zsírtartalmakra próbáltam rávilágítani, de ez nem mindig azért így van. Valamikor bizonyos alapanyagok majdnem, hogy egységes rendelkező alapanyagok teljesen másként viselkednek.
1: Ezek az alapanyagok megfelelő szintű magyar alapanyagokat feltételeznek? Vagyis a munkád nagy részét magyar alapanyagokból állítod elő?
2: Egy részét biztosan, de például ugye a gyümölcsök nálunk, ugye nagyon-nagyon magas minőségű gyümölcsfürékkel dolgozunk, ők például a Franciaországból érkeznek be, Magyarországon megvásárolhatók, de ugye a Franciaországból érkeznek be, vagy például ugye a termelői tejünk, ugye a Maszlik családi gazdaságból származó, ugye tejjel dolgozunk. Szóval egy jó nagy része igen onnan, illetve Magyarországról ered, viszont azért a másik része akár több környező, vagy talán még messzibb országokból is.
1: Mi jellemzi a magyar fagyi ízlést?
2: Mindig nehezen tudok beszélni erről, azért, mert egy részben én mindig szeretek nagyon-nagyon saját magamból kiindulni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon átfogóan tudnék erről beszélni, ami pedig azt jelenti, hogy elindultunk abba az irányba, hogy a magyar ízlés is keresi egy részből a valódi alapanyagokat, a nagyon-nagyon jó minőségben elkészített termékeket, és ami például még itt nagyon-nagyon fontosnak tartani, hogy kiemelni, hogy nagyon sokszor hangzott el az én számból, hogy az emberek, illetve mi is ugye úgy készítettünk fagylaltot, hogy elkészítettünk egy vanília fagylaltot, azt gondoltam sokáig, hogy akkor azzal meg kell elégedni, hogyha az természetes alapanyagból készül, közben aztán ez kicsit úgy változott bennem is, talán változott úgymond a világ is, és ugye nagyon-nagyon például fontos talán az, hogy maga egy gombóc fagylaltban ne csak egy úgymond hideg érzet lehessen megtalálni, mint például a fagylaltot, ebb ízhatást is úgymond keresnek benne, mint akár egy szószt, egy ropogós elemet, például egy brownie kockát, egy linzer ropogós, vagy ugye bármi egyéb ilyen dolgot, ami ugye annak ott helye van.
1: Ádám, köszönöm, gratulálunk. Ugye a legfontosabb az, hogy most gyógyulj, mert szedd össze magadat, de viszont, ahogy szokták volt mondani, három a király, abból kettő olasz, egy pedig magyar. Ugye itt a Gelato Fesztivál Hall of Fame három tagjáról beszélünk. Fazekas Ádám volt a beszélgető társa, mert hogy bekerült a fagyi világ halhatatlanjai közé. Majd, amikor már kijön a piacra az új márkád, mi a neve? Te mondd ki, légy szíves.
2: Gella Mille,
1: akkor majd utána beszélgetünk arról, hogy milyen volt annak a fogadtatása. Oké?
2: Okay? Rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, és gratulálunk ismét.
2: Köszönöm szépen, szevasz. Köszönöm. Sziasztok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Alaptalannak nevezte az Unicredit a Commerzbank azon állításait, amelyek szerint a felvásárlási ajánlatára érkezett elfogadó nyilatkozatok valós aránya elmarad a közölt adatoktól. Az olasz csoport kilátásba helyezte a német pénzintézet vezetőségének leváltását. A Commerzbank, valamint a teljes német gazdasági és politikai vezetés által ellenzett 40 milliárd eurós ügylet holnap zárul. A tranzakció teljes egészében részvénycsere ajánlaton alapszik. A Commerzbank véleménye szerint egyetlen intézményi befektető sem fogadta el az ajánlatot. A részvények kizárólag olyan bankoktól származnak, amelyek az Unicredit származékos ügyletekben érintett partnerei. Az Unicredit jelenleg a német bank papírjainak mintegy 40%-át ellenőrzi. Katonai járművet fejleszt a Renault a Thales védelmi technológiai vállalattal. Az együttműködés révén egy több célú költséghatékony jármű kerül a piacra. A hibrid, összkerékhajtású autó bármilyen terepen bevethető, alkalmas felderítésre, megfigyelésre, csapatkoordinációra, valamint drónok indítására is. Emellett a kétirányú töltési funkciójának köszönhetően tábori berendezések áramellátására is alkalmas. A Renault emellett egy katonai drón fejlesztésén is dolgozik. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés idehaza. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők válaszolhatnak. Az interpellációk után törvénybe iktathatják, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig kormányozhatja az országot. Várhatóan megválasztják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit. Az azonnali kérdések és válaszok órájában kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka az esti órákban zárul.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,4%-os erősödés mellett 136.319 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 12,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,2%-kal csökken 3.748 forinton áll, az OTP 1,9%-kal erősödött 43.300 forintig, 0,3%-os mínuszban a Richter 11.900 forinton, a Magyar Telekom 2.728 forinton forog 0,1%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 350 forintba és 93 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 302 forintot és 22 fillért, egy svájci frankért 381 forintot és 39 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 68 fillér, a cseh koronáé 14 forint 54 fillér. Egy angol font 405 forintba és 93 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A bitcoin árfolyama 65.847 dolláron és 87 centen áll, 0,2%-os erősödés mellett. Az Ethereumot pedig ebben a pillanatban 1717 dolláron és 80 centen jegyzik. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,2%, a párizsi CAC40 1,1%-kal került feljebb, Milánó 0,7%, Madrid 1,3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 5,3%-kal csökkent 80 dollár 35 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 82 dollár 92 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, a szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul majd.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, másodszor aratott diadalt a nemzetközi italszakma egyik legrangosabb versenyén, a magyar Carly's, a World's Drink Awards londoni gáláján a családi manufaktúra aperitívó itala nyerte el a világ legjobb boralapú koktélja címet. Az Amardiból érkezett csapat tavaly gin tonic termékével ért fel a csúcsra, akinek gratulálok itt most, ő Balicai Zsolt, a Zimek Pálinka manufaktúra tulajdonosa. Szervusz Zsolt!
2: Szervusz, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Hát Zsolt, lehetne azt mondani, hogy nem volt nehéz, hiszen egyszer már van egy világbajnoki címetek, akkor a másodikat könnyen behúztátok.
2: Hát nézhet neki, de hát azért is 10 éves korom óta sportolok, meg világéletemben sportban voltam, tehát ezt az ember nagyon jól tudja, hogy azért ez egyszer sem könnyű, kétszer, meg aztán még nehezebb. Itt azt kell látni, hogy ezek a ready-to-drink italok, tehát az előre bekevert koktélok, ezek 2015 óta szerepelnek ezen a World Drinks Awards-on, ami a világ egyik legnagyobb párlatversenye, tehát itt több ezer tételverseny ez a világ több mint 60 országából, több mint 80 kategóriában, tehát egy brutálisan nagy verseny. 2015 óta versenyeznek ezek az RTD italok, és pont visszanéztem, hogy mi vagyunk a harmadik cég, akik egymás után kétszer, két különböző termékkel tudtak világbajnoki címet nyerni ilyen kategóriában, tehát, és itt ausztrál, japán, amerikai, brit, tehát itt aztán a világ minden tájáról vannak hatalmas gyártók, úgyhogy egyszer is óriási dolog, hát kétszer meg aztán még nagyobb, és hát nyilván az ember ilyenkor rögtön azon gondolkodik, hogy na akkor jövőre mit fogunk nevezni.
1: Igen, világos is, de egy picit meg az elmémet. Ugye az imént azt mondtad, hogy párlatok, ugye ezen a versenyen párlatok mutatkoznak be, és párlatokból készült koktélok, különféle italok. Na de a bor az nem párlat, akkor hogy kerül a csizma az asztalra?
2: Hát úgy, hogy ugye a bort alapvetően ugye vannak ugye a borok, egyébként itt például csak spiritek versenyeznek ezen a versenyen, a World Drinks Awards-on, viszont olyan tételek is versenyeznek, amik bor alapú termékek, tehát itt brandytől kezdve itt egy csomó tételek, olyan tételek vannak, és olyan kategóriák, amiről mi nem is tudtunk, hogy létezik. Tehát, hogy itt azért, mikor tavaly először kimentünk, és itt smoking estéi, meg Waldorf, öt csillag, meg elő-hátul, akkor az ember úgy kicsit így összehúzza magát, hogy úristen, itt hova keveredtünk, és aztán annyira jó fejek voltak, mert jöttek hozzánk Dél-Ausztráliából, Japánból emberek kérdezgetni, hogy meg Lengyelországban, hogy ti kik vagytok, honnan jöttetek, mit csináltok. Teljesen más volt a millió, mint mondjuk itthon bármelyik versenyen. Úgyhogy rengeteg olyan kategória van, amiről az ember szerintem nem is tud, és nagyon-nagyon sok olyan gyártóval találkoztunk, akinek a nevét nem is hallottuk, és rengeteg díjat nyertek. Ez nyilván azért van, mert ezek a kis prémium gyártók nagyon ritkán tudnak eljutni mondjuk pont ide Magyarországra, pont mondjuk egy multinak a polcára, és pont ezért nagyon sokszor nem is találkozunk ezekkel.
1: Ti hogy jutottatok ki egyébként erre a versenyre? Annó hát, még tavaly? Meg
2: igen,
1: most
2: igen,
1: is.
2: Igen. Hát ugye 23-ban mutatkozott be ez a termék itt az egyik nagy hazai multinak a polcain, és már akkor azon gondolkodtunk, hogy hát ezt mi alapvetően exportra terveztük. Tehát azért is ez a Carly's, ez nem egy személy név, ez a cannot afford the real life yet mondatból van, ez az Z-generációnak hát egy ilyen, ugye tudod, azok, akik szeretnének úgy élni, mint akinek már van vagyona, van pénze, 40-50 éves, aki már megteheti, hogy praktikusan bármit megvesz, de hát nyilván a 20 évesek még nem rendelkeznek adott esetben ilyen jövőben.
1: Viszont van italuk.
2: Cserébe igen, ilyet már tudnak inni, meg tudod, hogyha most szeretnél egy-két gin tonicot inni otthon, akkor meg kell vegyél egy 0,7-es üveget, hozzá a tonikot, ha ezt kétszer kibontod, visszazárod, már kimegy a szénsav. Tehát rengeteg ilyen problematikára ad megoldás, és az E-generáció erre teljesen nyitott, és mivel exportra terveztük, nyilván azon kezdtünk gondolkodni, hogy hát hogyan tudjuk megerősíteni a brandet, mert ez tök jó, hogy finom, meg tök jó, hogy mi tudjuk, hogy jó, na de hogy fogjuk erre fölhívni a figyelmet. És mivel a pálinka készítés során is nagyon sokszor, tehát már több mint 800 díjnál tartunk a pálinkákkal a cég életében az elmúlt 20 évben, tehát jól tudjuk, hogy azért a díjak azok tök jól meg tudják mutatni, hogy na azt azért nem csak mi gondoljuk, hogy jó. És nyilván akkor rögtön nemzetközi versenyekre kezdtünk el nézelődni, és a feleségem, aki az egész ötletgazdája volt ennek a termékcsaládnak, meg az ő orrára ízlésére lett ez az egész bízva, ő kezdett utána nézni, hogy na melyek azok a nagy nemzetközi versenyek, ahol érdemes elindulni, és így jött szembe a World Drinks Awards, de tavaly indultunk a Berlin International Spirit Competition-on, jön, illetve idén először az IVSC-n is, ami a világ legnagyobb versenye, az International Wine and Spirit Competition, ott is elindultunk, és hát azt kell mondjam, hogy 2 év alatt 4 versenyből több mint 18, tehát pontosan 18 darab díjat hoztunk el, és minden termékünk érmet nyert, és ebből 2 világbajnoki cím lett, úgyhogy azt kell mondjam, hogy egész jól haladunk.
1: Hát igen, ezek nagyon-nagyon szép titulusok és nagyon szép díjak. Javíts ki, ha nem jól gondolom, de talán az az érzésem, hogy a tavalyi gin tonikos győzelmetek az abból a szempontból az én olvasatomban azért lehetett talán nehezebb, mert gin tonikból Dunát lehet rekeszteni. Tehát mindenki gin tonikot készít, mindenki gin tonikot iszik. Ez a mostani viszont egy bor alapú koktél, amelyik akár egy novum és különlegesség is lehet. Mondanám én azt, akkor ezzel bizonyára könnyebben lehetett oda a célhoz, vagy a csúcshoz beférkőzni. Te hogy látod?
2: Abszolút azért ez még kevésbé név, tehát most nyilván az ember azt mondja, hogy aperol, akkor szerintem mindenki tudja, mire gondolunk. Tehát egy aperol spritz, azt a világon mindenki ismeri. Az, hogy ezt előre bekevert dobozos formában árulják, na ebből már sokkal kevesebb van még itt Magyarországon is, ez kétségtelen tény. Gint gyárt már boldog-boldogtalan, ez is egy tény, viszont dobozos gin tonikot, tehát előre bekevert dobozos gin tonikot, például 23-ban, amikor bementünk ugye az egyik nagy hazai multinak a tárgyalására, hát akkor ők csodálkoztak a leginkább, hogy nekük még nincs Magyarországon egy 630 boltból álló multinak nincsen a polcán gin tonic dobozos. Tehát mi voltunk ott a tekintetben az úttörők. Na most, hogyha az ember bemegy egy multinak az ilyen RTD polcait megnézni, na most már azért több gyártó előkerült még itt a hazai piacon is, tehát szépen lassan elkezdtek itthon is gyártani. Tény, hogy mindenki a gin tonickal kezdi, és aztán vagy jót tud csinálni, vagy nem. Itt is nagyon-nagyon lényeges az alapanyag, hogy mi kerül bele. Tehát itt a mi gin tonicunkban az a egyébként nemzetközi versenyen is díjnyertes gin kerül bele egy az egybe, amit mi egyébként palackos formájában is piacra dobunk és forgalmazunk és árulunk. Tehát ezt nem butítjuk le, ezt nem hígítjuk le, nem teszünk bele olcsóbb dolgot, és ezért van az, hogy az ember, amikor egy ilyen például Misfit Mango névre keresztelt mango passion fruitos gin tonikunkat kibontja és megkóstolja, akkor azt átérzi, hogy na ez miért lehetett ez tavaly a világ legjobbja, miközben az jó pár nálunk nagyobb gyártó is elindult.
1: Milyen színű az aperitívó?
2: Hát ilyen kis narancsos színe van azért. Így van.
1: De az aperolra hajaz egy kicsit?
2: Abszolút. Csak a mi ízlésünk szerint egy kicsit jobban sikerült, de ezt mindenféle szerintességnek szeretném mondani, tehát nagyon jól sikerült, tehát nem véletlenül lett a legjobb. Nagyon rengeteget kóstoltunk, tehát itt ugye azt kell tudni, hogy vannak alapreceptúrák, és hogyha az ember ezt elfogadja mondjuk elsőre, akkor 2 perc alatt lehet ilyen terméket csinálni kis túlzással. És a hozzáadott érték az lesz, hogy te mennyit kóstolsz, hogy te mennyire állítod be a cukrot, milyen bort használsz, hogy alapvetően az a leglényegesebb az egész történetben. Ugyanez a ginnél, milyen gint használsz, mennyi cukor van benne, az aromából, amit hozzá kell tenni, abból a természetes aromából, abból mennyit akarsz hozzárakni. Tehát itt rengeteg, hát ez a termékfejlesztésnek ez a lényege, ettől tart ez sokáig, hogy az ember jót akar csinálni. Nálunk ez mondjuk azt hiszem 7-8 hónapig tartott, mire ezt az aperitívot így kifejlesztettük, hogy azt tudtuk mondani, hogy jó, akkor nekünk ez a jó. Tehát ha nem mentünk ott vissza 12-szer, akkor szerintem egyszer se. De egészen odáig mentünk, hogy azt mondjuk, hogy na, nekünk ez így kell.
1: Szerinted ez a ready to drink, tehát ez az RTD technológia, az viszonylag miért bukkant föl a víz alól ilyen későn? Mondom ezt annak tudatában, meg ismeretében, hogy tudjuk azt, hogy a gasztronómiában, igaz, hogy ez az ételekről szól, a világ már nagyon régóta afelé hajlott, hogy éppen csak ki kell bontanod, aztán már meg is eheted, még talán megmelegíteni se kell, tehát nem a félkész, nem a 99%, hanem a 100%-os készültségű élelmiszerekkel árasztják el a piacot, pontosan a könnyebb ellenállás miatt ne kelljen vele olyan sokat foglalkozni, egyből meg lehessen enni. Szóval mi azok hogy az RTD az egy viszonylag későn jött.
2: Hát ugye ez is Észak-Amerikából jött, ugye nem nagy csodálkozás, tehát hogyha most az ember kimegy például az USA-ba, mi kaptunk fotót onnan, azért tudjuk, tehát hogy például az USA-ban már az, hogy te bemész egy bármilyen nagy multihoz élelmiszeráruház láncba, és például Pinot Noir bort 0,25-ös dobozosban te tudsz venni, ez ott halálosan természetes. Na most itt ezt mondjuk nem tudom, Magyarországon megpróbálnánk, hát szerintem körberöhögnének, tehát hogy egész egyszerűen a kultúrája teljesen más ott Észak-Amerikában, de Nyugat-Európában is, tehát mi ugye Londonban azért nyilván kalandvágyból lementünk egy-két üzletbe körbenézni, ugye amíg kint voltunk Londonban, és hát csúrig. Tehát, hogy ott nem két-három termelő vagy termék van kint, hanem hogy egész gondolák vannak csurik gyakorlatilag ilyen jellegű termékekkel. És én azt gondolom, hogy egyfajta a fogyasztásban lévő tudatosság megjelenése is egy lényeges szempont, pont amit az előbb mondtam. Most nyilván ugye magyarok azt mondjuk, hogy aki nem tud meginni egy üvegbort, ne nyissa ki. Ugye ez a mondás ugye általában, de hát nyugaton azért ez más. Tehát amikor te akarsz inni mondjuk egy haveroddal vagy bárkivel két-három gin tonikot, ahogy az előbb mondtam neked, ahhoz meg kell venni egy üveg gint. Na most az 0,7-es, alatt nem nagyon találsz semmit, azt most ha körbenézel és egy normális gin szeretnél venni, 10 000 alatt igazából minőségit úgysem találsz, és akkor igazából följön 3-4 barát, úgyse fogjátok meginni az egészet, ott áll fél évig, és ez a fajta tudatosság, most a tonik az ugyanaz, hogy kinyitod, visszazárod kétszer, és akkor a szénsav kimegy belőle, tehát ez a fajta tudatos fogyasztói magatartás, ez a fiatal Z generációnál sokkal jobban megvan, mint akár csak az én, pedig én 42 múltam, de teljesen más a gondolkodás módja a fiataloknak, ezek az aludobozok akárhányszor újra hasznosíthatók, tehát megint csak egy olyan történet, ami a mostani generációnak egy fontos történet a fenntartás hatóság szempontjából, és szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy ebbe az irányba tolódik el ez az italpiac is, és a sebesség felgyorsulása ugye az egész életünkben, hát szerintem azt nem kell bemutatni, ez mindezt szolgálja, hogy most gondolj bele, ott van egy 10 fős baráti társaság otthon, hát nagyon jól tudja szerintem mindenki, aki szervezett már ilyet, hogy még az első koktélt még kikeveri a házigazda, még nagyon lelkes, elkezdtek beszélgetni, és aztán aki először megy ki a mosdóba, őt kéri meg mindenki, hogy figyelj, legyél szíves, akkor mindenkinek kevergetni. Ez pedig egy sokkal egyszerűbb, mert ott van bent a hűtőben, különböző ízesítésekben van gin tonic, vodka szóda, aperol, van egyébként alkoholmentes gin tonic, fogod, kiveszed a hűtőből, tessék, itt van. És ez szerintem abszolút ebbe az irányba megy, főleg az elmúlt 5-6 évben a világ, ahogy fölgyorsult, ez teljesen egyértelmű, hogy ez az irányba
1: megy. Igen, ha már ugye természetesen az Z-generáció megkerülhetetlen, és itt szóba került a könnyebb ellenállás az ő szempontjukból is, azaz csak föl kell pattintani, aztán meg kell inni, készen van. Mi a helyzet, és a kérdésem arra is vonatkozik, hogy lesz-e alkoholmentes az aperitívóból?
2: Hát ezen még nem gondolkodtunk, de nem rossz az ötlet. Tehát nem rossz az ötlet, mert a gin toniknál rögtön felmerült, hogy legyen alkoholmentes. Kísérleteztünk is vele, nem volt egy könnyű momentum. Aperolnál ez még nem merült föl, de hát majd feleségemnél megfuttatom a kérdést, mert ugye nálunk ő az ötletgazda. Egyébként csak, hogy úgy alkoholmentes borok már vannak.
1: A persze, tehát, hát azért kérdeztem, hiszen pontosan.
2: Nem ördögtől való. Ugye azt kell látni, hogy nagyon sok esetben fő, hogy Magyarországon nagyon helyesen egyébként zéró tolerancia van, tehát vagy iszol, vagy vezetsz, igen. Szerintem ez teljesen jó. És nyilvánvalóan, mivel annyira el lehet már érni, tehát nálunk is az alkoholos gin tonikunk, a mangós, meg a mentes halálosan ugyanaz. Tehát megiszod, és nem nagyon érzel benne különbséget. Annyit, hogy mondjuk 3 után egész nyugodtan tudsz vezetni ugye a mentesből, mert hogy semmilyen alkoholt nem tartalmaz. És az, hogyha valaki tényleg nem szeretné az alkoholnak a káros következményeit, vagy azért, mert még utazni szeretne, vagy vezetni szeretne, vagy bármi egyéb, akkor fölbont egy ilyet, és ugyanott tart. És szerintem az, hogy ezek az úgynevezett funkcionalitása legyen az italoknak, tehát ugye nem tudom, már gluténmentestől alkoholmentes, cukormentes, tehát már rengeteg ilyet föl lehet sorolni, ezek abszolút feltörekvőben vannak. Nyugat-Európában egyébként sokkal jobban, mint Magyarországon, tehát le vagyunk ebben maradva, vagy hát ebben is.
1: Persze.
2: De a trend az egyértelmű. Itt a kérdés az, hogy ez mikor lesz divat, mert még nagyon sokszor azon küzdünk beszerzőkkel is, hogy nem bíznak benne. Tehát nem bíznak abban, hogy ez az RTD, ez lehet jó, vagy lesz-e jó, és mindig azt mondjuk, hogy, és általában idősebb generáció van nyilván itt ezeken a posztokon, és mindig azt mondjuk, hogy fiú, ne a saját gondolatiságodból indulj ki, mert ezt nem tudjuk mi ezt átérezni, hogy egy fiatalnak ez mennyire trendi, és mennyire
1: ez trendi. Ez örök törvényszerűség, soha nem a saját fejünkkel kell gondolkodnunk, hanem a szakma és a piac pontos ismeretéből kell arra fókuszálni, ami egyébként a legjobb bőrt hozza ki ebből az egészből. De ha már itt tartunk, ugye, és akkor felsziszenhet az 50-es, 60-es generáció, és akkor ha már ilyen készül, akkor kis fröccs vagy nagy fröccs miért nincs?
2: Egyébként van, hát de
1: tudom, hogy
2: van egy csomó, csak hát ne, szerintem azért, mert Magyarországon, és nekünk is, tehát Magyarországon nem ez a fogyasztási kultúra, a fogyasztói kultúra. Tehát nekünk is, mikor először fölmerült, ez az egész történet úgy jött a gin tonic, mi ugye csak pálinkát gyártottunk, éttermekbe árultunk, csak és kizárólag, megjött a Covid, bezárt az összes étterem, és ott álltunk, hogy na most akkor mi legyen. És akkor a feleségem fejéből pattant ki, fia, csináljunk dobozos gin tonicot. Na most akkor még soha nem gyártottunk gin se, egy litert se, tehát egy kicsit messzire zuhantunk neki, de nyilván az első gondolat az volt, hogy hát miért nem csinálunk pálinka alapot, hiszen ott a pálinka. Most az egy más kérdés, hogy gazdasági szempontból nem jön ki, mert annyira drága a pálinka, mint alapanyag, igen. És a jövedéki adó is az egekben, meg a 27%-os áfa, tehát ez egy borzasztóan drága termék lett volna. Ez volt az egyik, a közgazdasági szempont, de a másik meg az, hogy a magyarok a pálinkát pálinkának isszák. Tehát nem legfeljebb kísérőnek egy vizet, vagy sört, vagy valamit legurítanak, de hogy nem, tehát nem ilyen dobozos formában. Tehát nem ez a fogyasztói kultúra. És a fröccsnél is ezt megpróbálták, és nem véletlenül nem hasalt el, hogy azok most minőségében hol voltak, azt én nem tudom megítélni, mert én nem vagyok egy nagy fröccsös, tehát ezt a feladatot nem vállalnám magamra. Szerintem azért, mert egy fogyasztói kultúra más. És amikor ezek a fröccsök kijöttek, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, akkor ez még teljesen más volt az egész piacnak az életünk sebessége, teljesen más volt a fogyasztói kultúra, meg minden, és szerintem ez rengeteget változott az elmúlt időszakban. Tehát lehet, hogyha most jönnének elő fröccsökkel, minőségű, jó kialakítású, jó kinézetű fröccsökkel, akkor lehet, hogy ez teljesen más eredményt hozna, de hát ezt majd próbálják meg a borászok egész nyugodtan.
1: Zsolt, mi lesz a következő lépés nálatok?
2: Ez egy jó kérdés, hát van még egy termékcsalád a fejünkben, de ez még fejlesztés alatt van, tehát már lassan befejeznénk, mert kicsit sokat költünk már erre, hogy állandóan fejlesztünk, és mindig új dolgokkal jövünk ki, tehát sokkal inkább az értékesítésre szeretnénk fókuszálni, főleg az exportra. Tehát van a fejünkben még egy termékcsalád, én azt látom, hogy ha azt megcsináljuk, akkor hát szerintem már most is olyan termékportfólióval rendelkezünk, amivel Közép-Európában sem túl sokan, hát ha azt megcsináljuk, akkor végképp. De ezt még fedje jótékony homály, mert remélem, hogy jövőre ilyenkor már arról fogunk majd beszélgetni, hogy azzal is elértünk valamit. Úgyhogy folyamatosan ötletelünk, emellett persze azért ott van a pálinka portfólió, azt se szeretnénk elengedni, mert abban is, ugye 20 éves a cég, és több mint 800 díjat nyertünk, és nagyon jól halad az is, csak hát az egyre nehezebb, mert ugye az időjárás egyre kiszámíthatóbb, a gyümölcsök sorsa az mindig, igen, megy az imádkozás április-májusban, hogy vagy elfagy, vagy
1: hát a pálinka készítőknek ez az örök keresztje.
2: Ez így van, hát plusz a jövedéki adó, ami Magyarországon 75%-kal magasabb, mint amit az Európai Unió elvár, úgyhogy az még nem segít sokat ezen, ez így van.
1: Köszönöm szépen, Belicai Zsolttal beszélgettem a Carly's apjával, meg hát a Gin Tonic-nak az apjával, az Imek Pálinkától, mert hogy most már második alkalommal nyert a manufaktúra nagyon-nagyon jelentős díjat, ez a mostani az aperitívo, az első pedig a Gin Tonic volt. Gratulálunk, és jó munkát ahhoz, hogy minél nagyobbak legyetek.
2: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen a lehetőséget, további jó munkát, és
1: okay, szervusz, szia! Én köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontban 1 órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzdenek a balatoni vendéglátóhelyek a főszezon előtt. A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Dél-Balatoni körzetének vezetője szerint a legnehezebb tapasztalt szakácsokat találni, miközben a külföldi dolgozók alkalmazását és a diákmunkát is bürokratikus ügyintézés nehezíti. Makkos Pétert hallják.
4: A legnagyobb problémát itt a munkaerőhiánynak az jelenti, hogy régebben az úgy működött, hogy ledolgozták a téli időszakot a síparadicsomokba, és akkor hazajöttek utána, és akkor egy kicsit pihentek az emberek, és akkor nyáron pedig a Balatonnál elhelyezkedtek. Na most ott is átalakulás történt, ugye rövidebb a síszezon, kevesebb hó van, nincs mindenhol hó, és ezt ilyen egészségturizmussal próbálják Ausztriába pótolni. Hát ennek az a lényege, hogy kinyújtják a szezon, tehát a téli szezon helyett van tavaszi, van nyári, de gyakorlatilag azok az üzletek, amik előtte félig működtek csak, most hosszabb ideig működnek, sőt, vannak sokan, akik be sem zártak, mert egész évben működtek.
3: Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente a lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A vállalat közleménye szerint a valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik és gyűjtik a lakosok visszajelzéseit. Ez alapján határozzák meg a további fejlesztéseket. 14,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el az Opus csoport az első negyedében, ez 9,2%-a volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az árbevétel ugyanakkor 14%-kal csökkent éves összevetésben, de mégiscsak nem 104 milliárd forint volt az első 3 hónapban. Az EBITDA 25,7 milliárd forintot tett ki, ez elmaradt az egy évvel korábbi rekordtól. Az idei nyári szezonban is elindul a Budapest-Split közötti Adria Intercity. Vitézi Dávid közlekedési miniszter Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a korábbi években sikeresen működő szolgáltatás

0: Idén azért került veszélybe, mert a járat indításához szükséges légkondicionált állókocsik bent ragadtak a csődbe, ment Dunakeszi javítóüzemben. A tengerparti járat bérelt kocsikkal július 3-a és október 2-a között közlekedik majd. Az éjszakai utazás során az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Tőzsdehírek.
0: A BUX 4%-os pluszban 136.230 ponton az index, a forgalom viszont közelíti a 14,6 milliárd forintot. Egyedül az OTP az, amelyik hasít 1,9%-kal 43.280 forinton, a MOL 2,5%-kal szakad be 3.730 forinton, a Richter 2,1% fölötti mínuszban 11.900 forintot ér, a Telekom egy pár forintot gyengül csak 2728 forinton áll, a Forágyi 6%-os mínuszban 2014 forinton. A forint hajnalban erősödött, és ez délelőtt is nagyjából tartja, pár fillért mozog ide-oda az euróval szemben. Ez azt jelenti, hogy 350 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 302 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 381 forint 10 fillért kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk, de eltérő mértékűek. London éppen, hogy csak pár ponttal van feljebb péntekhez képest. A DAX Index 1,2%-kal emelkedett, Párizs 1,1-el, az olasz tőzsde 8,1, a spanyol 1,4%-os pluszban. Ázsiában Japán 5%-os emelkedésben zárt, a dél-koreai tőzsde meg 5,2%-os pluszban fejezte be a napot. Hongkong 0,5%-kal ment feljebb, a Shanghai Composite 1,6%-os pluszban zárt. India és Szingapur is 1%-os emelkedésben zárták a kereskedést. Az olajárak ugye az iráni-amerikai megállapodás hírére reggel beszakadtak. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 5% fölötti mínuszban 80 dollár 60 centen, a Brent 4,8-del 83 dollár 20 cent alá esett. Az arany árfolyama 2,8%-kal drágult, egy unciáért 4358 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium 5,1, a platina 4,2, az ezüst 4,1%-kal került többe, a réz az egyetlen, ami csak 0,7%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül, ami kiugró, az a kakaó ára 7% fölötti raliban, a kávé 1%-kal került többe, a cukor meg 6%-kal, de hogy jót is mondjak, a búza 1,6, a kukorica pedig 1,1%-kal olcsóbb a világpiacon. És a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama is 6,2%-os mínuszban 43,90 eurócent közelében áll július végi szállítással. Új műholdas adatokra épülő térinformatikai adatbázis mutatta be a Világbank washingtoni központjában. A rendszer a Föld kockázatos városi területének megfigyelésére szolgál. A világ városai soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség több mint kétharmada városi környezetben él majd. Ezzel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy éppen talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az elemzők által vártnál jelentősebben javult a Michigani Egyetem amerikai fogyasztói hangulatindexe. A mutató júniusban 49 pontra emelkedett az előző havi 44,8-ről. Az elemzők előzetesen szerényebb javulást 46 pontot vártak. Alaptalannak nevezte az UniCredit a Commerzbank azon állításait, amelyek szerint a felvásárlási ajánlatára érkezett elfogadó nyilatkozatok valós aránya elmarad a közölt adatoktól. Az olasz csoport kilátásba helyezte a német pénzintézet vezetőségének leváltását. A Commerzbank, valamint a teljes német gazdasági és politikai vezetés által ellenzett 40 milliárd eurós ügylet holnap zárul. A tranzakció teljes egészében részvénycsere ajánlaton alapszik. A Commerzbank véleménye szerint egyetlen intézményi befektető sem fogadta el az ajánlatot, a részvények pedig kizárólag olyan banktól származnak, amelyek az UniCredit származékos ügyletekben érintett partnerei. Az UniCredit jelenleg a német bank papírjainak mintegy 40%-át ellenőrzi. Az előző havival azonos ütemben 3,2%-kal nőttek a fogyasztói árak éves szinten májusban Spanyolországban. A szállítási szolgáltatások 7,4%-kal drágultak. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára ugyanakkor lassú ütemben 2,2%-kal nőttek, az egy hónappal korábban jegyzett 2,6% után. Megtiltja a közösségi média használatát a brit kormány a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Keir Starmer brit miniszterelnök azt nyilatkozta, az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A bejelentés előzményekét a brit kabinet országos konzultációt tartott, ezen 116 ezeren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését. A felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal bejelentése szerint kifejlődött az El Niño, a csendes óceán trópusi részén is egyre erősödik. Az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusza szerint ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont valamelyest befolyásolja a jelenség. Szabó Péter elmondta, az El Niño hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hatása van az óceánok áramlataira is.
1: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredményt nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a telején csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt látjuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengére statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
2: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gumoly felhők mellett marad a napsütéses idő délután. A Dunántúl déli részén, valamint a déli és az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő esők, záporok, zivatarok, a szél olyankor megélénkül. A hőmérséklet egyébként 20 és 26 fok között alakul most. Késő este azért picit hűvösebb lesz, 13 és 19 fokra számíthatunk.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A spanyol válogatott Marco Currella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. A barcelonai születésű Currella előbb 200-ont a Hetafe-ban, majd egyet a Brightonban játszott, mielőtt 2022-ben 56 millió font ellenében szerződette őt a Chelsea. A sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, amely összeg a bónuszokkal együtt 60 millióra nőhet. A magyar válogatott 1-1 arannyal és ezüsttel, továbbá 3 bronzzal a negyedik helyen végzett a genovai Vívó Európa-bajnokság éremtáblázatán. Győzött, címét megvédve a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Ilias Nikolász összeállítású férfi karcsapat, egyéniben pedig második lett Szilágyi, valamint a harmadik a tőröző Pásztor Flóra, a kardozó Battai Sugár, valamint a párbaj tőröző Siklósi Gergely. Bondár Anna és Gáfi Dalma javított, Udvardi Panna és Fucsovics Márton rontott a teniszezők világranglistáján, amelyen Marozsán Fábián pozíciója változatlan. A nőknél a legjobb magyarként jegyzett Udvardi 3 helyet visszacsúszva most a 68. Az egy helyet előrelépő Bondár honfitársától 6 pozícióval elmaradva 74. helyen áll. Gálfi ezúttal 3 helyet javított, 114. Az élcsoportban nincs változás, a Roland Garros győztes orosz Mira Andrejeva egyet előrelépve már az 5. Az első helyen továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka áll, a kazakh jelen a Rybakinát és a lengyel Iga Swiateket megelőzve. A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos a 61. Marozsán, míg Fucsovics egy pozíciót visszaesve a 76. A fiúknál az első helyen az olasz Jannik Sinner, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz, valamint a Párizsban a Roland Garroson győztes Alexander Zverev következik.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: A héten véget ér az iskola, megkezdődik a vakáció, és gyakorlatilag a hivatalos nyári szünet. Továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, ugyanakkor a balatoni vendéglátóhelyek a főszezon kezdete előtt. A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Dél-Balatoni Körzetének vezetője szerint a legnehezebben tapasztalt szakácsokat találnak, miközben a külföldi dolgozók alkalmazását és a diákmunkát is bürokratikus ügyintézés nehezíti. A vállalkozások mintegy fele szállást is biztosít munkavállalóinak. A bejáró foglalkoztatását azonban a késő esti tömegközlekedés hiánya korlátozza. A vendéglátósok ennek ellenére optimisták, mert a téli és a tavaszi balatoni turizmus kedvezően alakult. A nyári szezon sikerét ugyanakkor az időjárás mellett az alacsony vízállás is befolyásolhatja. Markos Péterrel Kecső Rihát beszélgetett.
3: A nyári szezon előtt komoly munkaerőhiánytól tartottak a balatoni turisztikai vállalkozások. Most így a nyár elején mi a helyzet? Sikerült a szükséges álláshelyeket feltölteni?
4: Hát ott kezdeném, hogy még minden üzlet nem nyitott ki, főleg a strandi üzletek, azok inkább július elején nyitnak, a többség. Maximum hétvégékre vannak még csak nyitva az üzletek csökkentett személyzettel, mivel még nem jelentős a turistaforgalom. A nagyobb üzleteknél pillanatilag is megvan még ez a probléma, tehát nem sikerült legtöbb helyen ezt megoldani. Nyilvánvalóan az a főszezonra kell, hogy több dolgozó legyen, az azt jelenti július 10-től olyan augusztus 20-áig, és hát ebben még a nyári diákmunka be tud segíteni, ami július 1-től lesz szintén, tehát nyár végéig 2 hónapra lehet a nyári diákmunkát igénybe venni.
3: Hol látható esetleg, hogy nehezebb megfelelő dolgozót találni? Melyik az a terület vagy területek, ahol probléma van, vagy esetleg hiány van?
4: A pultos és a pincér még inkább megoldható. A legnagyobb probléma a szakács kérdés. Oda nyilvánvaló gyakorlattal rendelkező ember kell, tehát hogy konyhát kell vinni, a konyhára kiegészítő embereket könnyebb találni, meg olyan szakácsokat, akik még nem rendelkeznek olyan nagyobb gyakorlattal, ez lehet fiatal is. A legnagyobb problémát itt a munkaerő hiánynak tömbe az jelenti, hogy régebben az úgy működött, hogy ledolgozták a téli időszakot a síparadicsomokba, és akkor hazajöttek utána, és akkor egy kicsit pihentek az emberek, és akkor nyáron pedig a Balatonnál elhelyezkedtek. Na most ott is átalakulás történt, ugye rövidebb a síszezon, kevesebb hó van, nincs mindenhol hó, és ezt ilyen egészségturizmussal próbálják Ausztriába pótolni. Hát ennek az a lényege, hogy kinyújtják a szezont, tehát a téli szezon helyett van tavaszi, van nyári, amikor ilyen egészségturizmus, kerékpárturizmus, és hát sok minden más találtak ki. Tehát gyakorlatilag azok az üzletek, amik előtte fél évig működtek csak, most hosszabb ideig működnek, sőt, vannak sokan, akik be sem zártak, mert egész évben működnek. Tehát ez jelenti a hiánynak a fő okát. A másik pedig az, hogy régen voltak ezek a munkahelyi központos és egyéb OKS képzések, ami 4-6 hónap alatt biztosított egy szakmunkás bizonyítványt, és egy kis szakmai tapasztalatot is szereztek ezzel az emberek ezen a képzésen. Ez iskolarendszerbe került át, és ez egy 2 éves képzés lett, és hát az nyilvánvalóan már nem teszi vonzóvá sem, mert hát nem tudja mindenki bevállalni. A munkahelyi központoknál pedig megszűntek ezek a képzések, mi ezt jeleztük az országgyűlési képviselők felé is, hogy jó lenne, hogyha ezt a rendszert átgondolnák, hogy ebben a formában nem működjön, hanem inkább hasonlóan, mint a lesz meg ez egy 3-4 évvel előtti időszakban, ami volt.
3: Milyen helyzet a bérekkel? Mennyire kell a béremelésben korrekciót alkalmazni, hogy egyáltalán megmaradjon a verseny a munkaerőért?
4: Eleve ugye a minimálbér emelkedése ez minden befolyásol. Annyit elmondanék, hogy itt is jelentős változások következtek be a járulékfizetés terén is, mert a egyszerűsített foglalkozásnak a díja naponta 4800 forintot kell befizetni. Tehát akik ilyen hétvégi munkára, például egy strandi üzletnél, ugye, amikor péntek, szombat, vasárnap van szükség beugró emberekre, azokat már eleve ilyen 4800 forintos egyszerűsített foglalkoztatásra tudják alkalmazni. Tehát ez már eleve megemeli a költségeket szintén. Na most a munkabérekkel kapcsolatban annyit mondanék, hogy befolyásolja az, hogy ki mit és hogyan tud dolgozni. Hát amit említettem, egy nyilvánvalóan egy profi szakácsnak lényegesen magasabb a fizetése, mint egy olyan szakácsnak, aki csak bizonyos munkafázisokat tud elvégezni, tehát nem egy komplett konyhának az irányítását tudja csinálni. Meg hát az sem mindegy, hogy hány órában dolgozik, azt azért tudni kell, hogy nyáron nem jellemző a Balatonnál, hogy túl sok szabadidő legyen, tehát szabadnap sem nagyon van, és hát a napi munkaidő is változó. Vannak üzletek, ahol 12-14 órát kell dolgozni a szakácsnak, és és ezt meg végig is csinálja, tehát gyakorlatilag másfél napos munkaidőt csinál végig, ehhez nyilvánvalóan a fizetés is hasonló.
3: Mi a helyzet a szállásolással?
4: Dolgozók szállásolását legtöbben igyekeznek megoldani, hogy biztosítsák a szállást a dolgozóknak. Az üzleteknek körülbelül a 40-50%-ánál biztosítják a szállást a dolgozóknak. Ami még jellemző itt a balatoni munkaerőpiacon, hogy a környékbeli településekről járnak be a dolgozók, tehát egy ilyen 20 kilométeres, 25 kilométeres vonzási körzete van, itt a déli partról tudok elsősorban beszélni, mert én a déli partnak ismerem az üzleti profilját. Az a helyzet itt meg az a probléma, hogy például Fonyodról az utolsó vonat, ez 20 óra 40-kor megy el, tehát a vacsoránál nem tudnak végig ott dolgozni azok a dolgozók, akik bejárók. Ezt is kértük a képviselő úrtól, hogy próbáljanak meg a menetrendeken, a nyári menetrendeken olyan változást csinálni, itt gondolok a Fonyod-Kaposvári vagy a Siófok-Kaposvári vonatközlekedésre, valamint a buszközlekedésnél is, tehát hasonló a helyzet, egy ilyen 10 óra utáni közlekedési lehetőség is legyen, hogy a nyári időszakban lehessen foglalkoztatni azokat az embereket, akik bejárók.
0: A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Dél-Balatoni Körzetének vezetőjét, Makkos Pétert hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: A BUX felfelé 0,5%-kal, bár ez reggelhez képest egy pici visszaesés. 136.396 ponton a mutató, a forgalom azonban közelíti a 15,5 milliárd forintot. A vezető papírok közel az OTP hasít 2,3%-kal 43.450 forinton. A MOL 2,7%-kal beszakadt 3.724 forintot ér, a Richter csak pár forinttal ment lejjebb, 11.920 forinton kereskednek vele, és pár forintot vesztett értékéből a Telekom is 2.728 forinton áll. A Forage 1,3%-os mínuszban kerek 2.000 forinton. A forint nem nagyon mozog, reggel elősödött, és azóta tartja is magát. Egy euróért 350 forint 90 fillért kérnek, egy dollárért 302 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 381 forint 10 fillért kell adni. Európában is pluszokat látunk, bár eltérő mértékűek. A DAX Index 1,3%-kal, a spanyol index 1,5%-kal van följebb, Párizs 1,1-del, az olasz tőzsde 0,8%-kal, London pedig éppen csak pár ponttal tudott eddig följebb menni. Ázsiában ennél komolyabb pluszok voltak, Japán 5%-kal, a dél-koreai index 5,2%-kal realizott. Nyilván mozgatta őket a Donald Trump bejelentése az amerikai-iráni megállapodásról, amit elvileg majd a héten írnak alá pénteken Svájcban. Hongkong 0,5%-kal tudott emelkedni, a Shanghai Composite 1,6, India 1%-kal, és Szingapur is 1%-kal, 1%-os pluszban zárták a napot. Az olajárak azok most lejjebb jöttek, 83 dollár alá esett a Brent, 82 dollár 90 centen. Ez majd 5,1%-os mínusz, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig 5,4%-kal 80 dollár 30 centen. Az arany az 2,9%-kal drágult, egy unciáért 4359 dollárt kell adni, a többi fém közül a palládium 5,6, a platina 4,8, az ezüst 4,2%-kal került többe, a réz mindössze 0,8%-os pluszban. A mezőgazdasági termelő árak közül egyértelműen a kakaó az, ami realizik nem kicsit, nagyon, 6,6%-kal drágult, enyhe pluszban a kávé és a cukor, ugyanakkor a búza 1,6, a kukorica pedig 1,2%-kal kerül kevesebbe a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama pedig 6,2%-kal 43 euró 90 eurócentre esett vissza július végi szállítással. Jól teljesített az első tőzsdei napján a SpaceX, múlt pénteken 19%-os pluszban zárta a kereskedést Elon Musk cége. Sokan túlzó hype-nak tartják is, mert csak akkor szállna be, ha tartós lesz a jó teljesítmény. Ez viszont csak hetek, hónapok múlva derül ki, mondta a megkérdezett szakértő. János Zsolt független pénzpiaci szakértő szerint az amerikai-iráni béke megállapodás, amennyiben valóban aláírják, megmozgathatja a befektetőket, vagyis inkább tovább mozgathatja őket, hiszen egy komoly kockázat lekerül a napirendről. Arról is beszélt, hogy a következő időszak még izgalmasabb lesz tőzsde szempontjából, hiszen egyre másra jönnek a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek tőzsdei lépése. Részlet jön a reggeli monitorból. Mennyire volt siker?
5: Megérkezett, meglett a tőzsdére menetel. A csúcsba 30%-kal ugrott napközben az árfolyam, a nap végén 20% plusszal zártunk, tehát 135-tel volt az indítás, 150 dollár körül érkezett meg a végére az árfolyam, és valójában ugye ez a hét lesz döntő, úgyhogy megy tovább a likviditás, mert azért mindent nem tudtak még a bankok ugye pénteken lezárni, minden részvény elhelyezése az lassan adagolva van, és a következő hetek fogják mutatni. Persze az az esemény, ami most reggel nyilvánosságra jött, hogy állítólag a 39. vagy 38. Donald Trump bejelentése, hogy akkor most béke van Iránnal, hogyha ez valójában megvalósulna, akkor ez ad a piacoknak pluszba egy abszolút pozitív lendületet, ami persze, hogy segít likviditás oldaláról egy SpaceX-nek is, ami emeli a hangulatot. És a következő hetek döntőek lesznek, főleg akkor, amikor felszabadulnak augusztus második hetébe az első nagy részvénycsomag, olyan körülbelül 911 millió, plusz, hogyha az árfolyammal 30%-kal az IPO fölött lesz akkor még 544 millió részvény, amit eladhatnak azok a tulajdonosok, akik a tőzsdére menetel előtt vásároltak részvényeket. Tehát ez még döntő lesz a következő hetekben. Többen úgy érzik, hogy a részvényt még kedvezőbb áron megveheti az, aki valójában nagy SpaceX rajongót fedett fel saját magába.
0: Nyilván akkor gondolom még ez tart egy pár napig. Mikor van az a pont, amikortól már, hogy mondjam, túl a hype-on, valóban a piac mozgatja a papírt?
5: Normális esetben ugye, hogyha a tényeket nézzük, akkor ez hamarabb megtörtént volna már a tőzsdére menetel előtt, mert a tények szerint ugye egy veszteséges cégnek a tőzsdére belépéskor nehezebb lenne a sorsa. Lehet, hogy pont ez a lehetősége Elon Musknak, hogy ő nem a tényeket adja el, hanem az álmokat, a víziókat, a perspektívákat, a fantasztikust, és így nagy valószínűséggel sok vásárló nem is a tényeket nézi, tehát a reál gazdasági értékét veszi meg a vállalatnak, hanem a víziót adja el. Na most normális esetben a számok szerint ugye a második negyed év számai lesznek döntőek, ezt a SpaceX a második augusztus második hetébe fogja bejelenteni, és normális esetben azt mondanánk, hogy ott a valóság megcsókolja a vállalatot, mert akkor lehet látni, hogy néznek ki a tények. De még egyszer kell hangsúlyozni, hogy Elon Musknak sikerült itt is egészen új dimenziót megnyitani, csak hogyha a tőzsdei prospektust vesszük kézbe, ott olyan dolgok vannak leírva, amit eddig szinte senki nem mert leírni, vagy nem, mert azt mondta volna, hogy hát ezt nem veszik komolyan, hogyha azokat beleírom. Na most Elon Musk ezt megcsinálta, és ezen keresztül még egyszer egy új dimenziót nyitott meg SpaceX-el. A döntő az is lesz, hogy két hét múlva a passzív vagyonkezelők elkezdik vásárolni SpaceX-et, mert rá vannak kényszerítve, mert meg kell vegyék az index szerint. Még egyszer egy új dimenziót nyitott meg, és péntek estére megszületett az első billiónosunk. Ez azt mutatja, hogy aki most nem ébred fel, és nem jön rá, hogy milyen, minden óvatosság mellett a reál gazdaságba a probléma megoldó képességbe kell befektetni, és aki még mindig a pénzét csak mint kvázi klasszikus megtakarító a számlán tartja, vagy kamatokért adja oda, hát az nagyon-nagyon lemarad, egyre jobban.
0: Várhatóak-e újabb megjelenések, újabb tőzsdére lépések a következő 1-2 hónapban?
5: Hát ez az, amit a szkeptikus hozzáállók, a kritikusok, a klasszikus medvék nagyon hangsúlyoznak, hogy jön ugye Google már bejelentette két héttel ezelőtt, hogy ők is 85 milliárdot szeretnének a tőzsdétől, részben részvénykibocsátással, részben kötvénykibocsátással. Aztán jön OpenAI, hasonló nagyságrendbe, jön Anthropic, ők is ilyen nagyságrendekbe, plusz Meta is már hangosan gondolkozik, IBM is nagyon gondolkozik, tehát a következő hetekben rengeteg plusz részvény jön a piacra, itt pluszba kell is tényleg az, amit Donald Trump most a hétvégén remélhetőleg elért, hogy a hangulat pozitív legyen, mert kell a likviditás, likviditás nélkül nem fogja tudni a piac felszívni ezeket a részvényeket, és hát ugye általában aki részvényt ad el, nem azért adja el, hogy jót tegyen a befektetőknek, hanem azért, mert az az érzése, hogy most a legjobb áron el lehet adni a részvényt, tehát ezért minden optimizmus mellett érdemes a befektetőnek a józan kritikus hozzáállás, és megnézni, hogy mi is történik a pénzemmel, hogyha valakinek ezt odaadom.
0: János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották az elmúlt fél órában, M. Szűcs Pétert. Kis zene, és jön Nagy Karcsi, elmondja a legfrissebb híreket. Vigyázzanak magukra, minden jót!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 1:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kisebb országok világbajnokságon résztvevő államai egy közleményben utasították vissza az Európai Szövetség az UEFA szlovén elnökének a kisországokat lekicsinylő megjegyzéseit. Mély csalódottságoknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy Alexander Ceferin azt mondta, hogy a most 48 csapattal zajló tornán érdektelen mérkőzések lesznek. Az olyan kisországok, mint a Zöldfokik szigetek, Curaçao, Üzbegisztán, vagy éppen Haiti és a Kongói Demokratikus Köztársaság képviselői is aláírták ezt, sőt az állásfoglaláshoz csatlakozott Algéria, Tunézia, Marokkó, Egyiptom, Gána, Szenegál, Elefánt Csontpart és a Dél-Afrikai Köztársaság is. Minden mérkőzésnek van értelme, millió emberek számára minden mérkőzés számít, zárul a dokumentum. Délután, a kora esti órában folytatódik majd a labdarúgó világbajnokság, természetesen beszámolunk majd az eredményekről folyamatosan. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal bejelentése szerint kifejlődött az El Niño a csendes óceán trópusi részén és egyre erősödik. Az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusza szerint ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont befolyásolja a jelenség. Szabó Péter elmondta, hogy az El Niño hozzájárul a globális felmelegedéshez és hatással van az óceánok áramlatára.
3: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredményt nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a teleink csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt láttuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengéde statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
2: Továbbra is komoly munkaerő hiányjal küzdenek a balatoni vendéglátóhelyek a főszezon előtt. A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének dél-balatoni körzeti vezetője szerint a legnehezebben tapasztalt szakácsokat találni, miközben a külföldi dolgozók alkalmazását és a diák munkát is bürokratikus ügyintézés nehezíti. Makkos Pétert hallják.
4: A legnagyobb problémát itt a munkaerőhiánynak az jelenti, hogy régebben az úgy működött, hogy ledolgozták a téli időszakot a síparadicsomokba, és akkor hazajöttek utána, és akkor egy kicsit pihentek az emberek, és akkor nyáron pedig a Balatonnál elhelyezkedtek. Na most ott is átalakulás történt, ugye rövidebb a síszezon, kevesebb hó van, nincs mindenhol hó, és ezt ilyen egészségturizmussal próbálják Ausztriába pótolni. Hát ennek az a lényege, hogy kinyújtják a szezon, tehát a téli szezon helyett van tavaszi, van nyári, tehát gyakorlatilag azok az üzletek, amik előtte félig működtek csak, most hosszabb ideig működnek, sőt, vannak sokan, akik be sem zártak, mert egész évben működtek.
2: Az idei nyári szezonban is elindul a Budapest és Split közötti Adria Intercity. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a Facebookon közített tájékoztatása szerint a korábbi években sikeresen működő szolgáltatás idén azért került veszélybe, mert a járat elindításához szükséges légkondicionált hálókocsik úgymond bent ragadtak a csődbe ment Dunakeszi javítóüzemben. A tengerparti járatokat bérelt kocsikkal július 3-a és október 2-a között közlekedtetik majd. Az éjszakai utazás során az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés között választhatnak.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelenleg enyhe 8%-os erősödésben 136.823 ponttal jár a BUX, a forgalom 17 milliárd 85 millió forint. 2,5%-kal esnek a MOL részvények, 3732 forinton jegyzik őket, az OTP 2,6%-kal drágult 43600, a Richter 1%-os pluszban 11940 forinton, a Magyar Telekom stagnál 2730-on, 1,3%-kal csökkennek a Forage részvényei, 2000 forinton jegyzik őket, az euró most 351 forinton. Európában emelkednek a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE 1%-kal megy fennfelé, a német DAX 1,3-del, a francia CAC-ren 1,2, az olasz tőzsde 9-tized, a spanyol 1,5%-kal megy fennfelé, 1,16-10 az euró-dollárral szembeni árfolyama, és nézzük, hogy hogy áll a kőolaj, nagy zuhanáson van túl, 5%-kal esik, 82,95 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj 80,24 dollár jár.
0: Időjárás jelentés.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, a Dunántúl déli részein, valamint a déli és az északkeleti határ mentén ugyanakkor előfordulhat eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, most 20-26 fok van, késő este 13-19 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Koncert.
5: A Random Trip hosszú éveken át az A38 hajó egyik meghatározó improvizációs estje volt. 2026-ban pedig ennek friss, a jövő tehetségeivel kiegészülő formációja, a Vibe Changers tér vissza két hetente keddenként a hajó színpadára. Az 5. évadot kezdő zenei társasjáték lényege továbbra is a szabad improvizáció. Ismert előadók, MC-k és fiatal szólisták találkoznak egy színpadon, hogy élőben, valós időben hozzanak létre egyszeri és megismételhetetlen produkciókat. Jön a Naplemente Session második része az A38 tetőteraszán, mégpedig június 16-án este. A közreműködők között ott lesz Lengyel Johanna, aki énekel, Gege, aki rappel, Cséri Zoltán zongorán kísér, DJ QC a lemezjátszóknál és Delov Jávor a doboknál.
0: Könyv.
5: Kötet készült a legnagyobb múltra visszatekintő hazai művészeti sorozat, a Vásárhelyi őszi tárlat első 7 évtizedéről. A közlemény szerint a Hódmezővásárhelyi közgyűjtemény által kiadott kötet áttekintő összegzés, szubjektív válogatás, kiállítási kor dokumentum, forrásgyűjtemény és művészeti album is egyben. Szerzője és szerkesztője Nagy Imre, aki 1984-től 34 éven át folytatólagos jelenlétével vett részt a vásárhelyi őszi tárlatok létrejöttében. A művészet történész több évtizedes munkájának lenyomatait jelentik a kötet függelékében összegyűjtött írásai, amelyek a tárlatról különböző folyóiratok cikkeiként vagy katalógus előszóként korábban megjelentek. A könyv a benne szereplő írásokkal és képanyaggal a vásárhelyi őszi tárlatok festményekben, plasztikákban és grafikákban megtestesülő több mint 70 évnyi örökség igyekszik feltárni 160 oldalon több mint 100 műalkotás adatainak és reprodukciók felvonultatásával.
0: Esemény.
5: Világsztárral is különleges zenei találkozásokkal érkezik az Óbudai Világzenei Hét. Június 22-e és 27-e között rendezik meg a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci Kertben. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket. A nyitónap filmes estel indít a Világzenei Kertmozi, ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi vetítése nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt. Zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók egyaránt. A Kertmozi emlékeztet arra, hogy a világzene mindig élő kapcsolat múlt és jelen között. Június 24-én két ikonikus formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egyestén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer muzsika. A Budapest Bár a régi pesti kávéházak nosztalgikus, slágeres világát idézi meg Behumi Dóri és Mező Misi közreműködésével, míg a Budapest Klezmer Band ünnepi és táncos hangulatot teremt. Június 25 a nemzetközi világzenei szintér egyik megkerülhetetlen sztárja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötvöző előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. Ritka alkalom arra, hogy egy ilyen jelentőségű életmű ilyen közelségből legyen látható és hallható. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik, és Parallel Universe című műsorokat játsszák. A pénteki lesz a fesztivál egyik legsűrűbb és legszabadabb napja, egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenci György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene is találkozik. A színpadon az első pesti rackák, Louisiana Double, Bora Projekt és Boldog Rezignáció. Az árónap pedig hagyományosan a közös mozgásé és a táncé, a negyedik Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget. A fesztivál ezzel visszatér a világzene egyik legfontosabb alapgondolatához, ezek a dallamok közös élmények, amelyeket együtt érdemes megélni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, a Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Debrecen belvárosában kulturális élményekben gazdag programot is össze lehet állítani. De még miért? Akár Japánba, vagy az ókori piramisok földjére is elutazhatunk, ha ellátogatunk a Déri Múzeumba. Kis huszárok bőrébe bújhatunk a református nagy templomban, de érdemes megcsodálni a Harry Potter világát idéző nagykönyvtárat is a református kollégiumban. A modern művészet pedagógiai foglalkozásai kreatív alkotásra hívnak, hogy akár a bennünk rejlő Picasso-t is előhívhassuk. Erdei élmények kisvonattal, Zsuzsi vasút és Hármas hegyalja. A természet közeli kalandok egyik legjobb kiinduló pontja a Zsuzsi erdei vasút, amely Debrecenből indulva akácosokon és fenyveseken keresztül visz egészen Hármas hegyaljáig. A végállomáson kilátó, pihenőhelyek és számtalan túraútvonal várja az érkezőket. Érdemes bejárni az erdei tanösvényt, de ne hagyjuk ki a természetházát sem. Akinek pedig van dédelgetett álma, javasoljuk, hogy másszon fel a Kívánsághegynek is nevezett 25 méter magas hármas hegyi kilátóba. A legenda szerint ugyanis, aki megmássza, a fent elhangzott kívánsága teljesül. A tudományos élmények sem hiányozhatnak a nyári szünetből. Az Agora Tudományos Élményközpont interaktív eszközökkel, kísérleti bemutatókkal, robotikai állomásokkal és tükörlabirintussal teszi érdekessé a természettudományokat. Itt többek között 2 méter magasban biciklizhetünk, kipróbálhatjuk, hogy valóban tudunk-e repülni, de azt is megtudhatjuk, hogy lehet-e kézzel esőt fakasztani. A kis tudósok utána felfedezhetik a központot körülvevő botanikus kertet is, ahol tanösvényeken és kihelyezett információs táblákon keresztül ismerhetjük meg a növényvilágot. Vége láthatatlan mesemóka a nagy erdőben. Azok a felnőttek és gyerekek, akik képben vannak hazánk legnagyobb játszótereivel kapcsolatban, szinte biztosan nem hagynák ki a felsorolásból Debrecen. Ebben a városban kiemelkedő minőségű és mennyiségű játszótér található, ami bizony a felnőttek szívét is könnyen el tudja rabolni. A nagy erdő a város zöld játszótere, ami kiváló célpont szabadtéri szünidei programhoz. Az itt található szigetkék tematikus parkban nem csak a gyerekek, hanem a nosztalgiázni szerető felnőttek előtt is megelevenedik Szabó Magda meseregényének világa. A fák lombjai között kanyarog az óriás csúszda, van cirkuszi sátor, a minivárosban pedig még egy tűzoltó bűrébe is belebújhatnak a kicsi felfedezők. Ha szusszannánk egyet, megállhatunk a közeli büfében vagy étteremben, A fák árnyékában pedig találhatunk egyet csendes zugot feltöltődéshez. Ha nem lenne elég a mászásból, a kicsik próbára tehetik magukat a több mint 100 éves nagyerdei víztorony közepén található mászófalon.
1: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
7: Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
8: Én 3 kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
7: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
8: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényező, amelyektől működik egy nagy vállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett meg kérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
7: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
8: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
7: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
8: Igen.
7: Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
8: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogyha tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel össze tudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon különösen közösségi médiában vannak, ahol a ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik beleszeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
7: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a 3-as egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
8: Ez a 3-as tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a 3 pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a 3 pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégeknek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismerek, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben 3 értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a 3 esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a 3 úton, és ki fog alakulni, hogy a 3 közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a 3. pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a 3 pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
7: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és

0: Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalta az Orbán kormány még 2024 nyarán, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. Arról is beszélt, hogy egy tábort akartak létrehozni a migránsok számára, ugyanakkor a 2024. szeptemberi kormányülések követően már ennek nem volt nyoma. Magyar Péter egyébként beszélt arról is, hogy a magyar államnak joga és kötelessége megvédeni a határait, és Magyarországnak joga van eldönteni, hogy kilépheti át azt, kitelepedhet le a területén. Ez már egyébként rímel arra, amit a belügyminiszter mondott még az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, miszerint nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását Magyarország. Pusfai Gábor bizottsági meghallgatáson közölte, hogy a migrációs paktumból sem a pénzügyi megváltást, sem a kvóta szerinti elosztást nem választaná Magyarország, maximum a technikai segítségnyújtást más országok számára a határvédelemben. Tarz Zoltán visszavonja az előző kormány kulturális minisztere Hankó Balázs valamennyi április 8-án tárcavezetőként született döntését. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ezt közösségi oldalán jelentette be. Ezen a napon összesen 393.898.580 forintról döntöttek, 30 pályázó nyerte ezt el, jogilag mindegyik megállítására lehetőség lett volna, ezt közölte Tarz Zoltán, és utalt a Nemzeti Kulturális Alap furcsa pénzügyi döntéseire. Üdvözölte az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást Volker Türk, az ENSZ emberi jogok főbiztosa, és arra kérte a feleket, hogy tartós rendezés érdekében önmérséklettel és jóhiszeműen hajtsák végre az egyességet. Az Egyesült Államok és Irán elvi keret megállapodást kötött arról, hogy megoldják az elmúlt hetek, hónapok óta fennálló problémákat, egyebek mellett például a hormuzi szoros kérdését, illetve az atomalkut. Ugyanakkor nagyon úgy tűnik, hogy Izrael viselkedésén is múlhat mindez, hogy olyan folytatja a libanoni harcokat, mert hogy ha igen, akkor Irán akár a pénteki aláírás előtt kiléphet ebből az egyességből.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában a főbb indexek egyelőre felfelé mennek, ez 1/10, illetve 1,3% közötti pluszt jelent. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1611-es szinten jár. A hazai börze 1%-kal megy felfelé, 137.094 ponton, 18 milliárdot közelít a forgalom. 1,9%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3754 forinttal jegyzik őket. Az OTP 2,7%-os pluszban jár,

0: 43.650-en, a Richter 0,5%-os pluszban 11.990, a Magyar Telekom 0,1%-a gyengül 2728 forinton, stagnálnak a 4IG részvényei 2026 forinton, a nagyobb forgalom mellett a Gloster 6,5%-os pluszban 570 forint, a budapesti értéktőzsde részvényei 6,2%-kal erősödnek 11.900 forinton jegyzik őket, az Autovalis 2,4%-os pluszban 149 forinton jár. Gyengül az Essence 6,1%-kal 928 forinton. A devizapiacon az euróért 350 forint 60 fillért kell adni. Egy jó nagy 5%-os mínuszban a kőolaj, a Brent 83 dollár 8 centen, az amerikai könnyolaj 80 dollár 36 centtel jár. 14,4 milliárd forint adózott nyereséget ért el az Opus csoport az idei első negyedévben. Ez 9,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az árbevétel 14%-kal csökkent éves alapon, de még így is csaknem 104 milliárd forintot tett ki. Az adófizetés, kamat és amortizáció előtti nyereség 27,7 milliárd volt, ez azért elmaradt az egy évvel korábbi rekord értéktől. A mai tőzsdei kereskedésben az Opus papírjai egyébként most éppen emelkednek, 1%-os pluszban járnak 351 forinton.
1: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csak a Dunántúl kelet déli részén, valamint a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul napközben, késő este 13-19 fok várható. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, örülök, hogy az Egy életem műsorát választottátok a következő egy órára. Ma napjaink turizmusának nemzetközi és hazai trendjeiről beszélgetünk meghívott vendégemmel, akit hadd mutassak be már is. Szeretettel köszöntöm dr. Irimiás Anna egyetemi tanárt, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet turizmus tanszékének oktatóját, kutatóját, aki nem mellesleg az olaszországi University of Trentónak is a kutatója. Szeretettel köszöntelek, Anna.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Szóval azt ígértem a hallgatóknak, hogy a turizmus hazai és nemzetközi trendjeit fogjuk vizsgálni, és hát nem lehet anélkül elmenni, hogy nem nézzünk vissza egy picit a múltba ebben a témában is. Szerinted mik voltak azok a külső tényezők, amik a legnagyobb befolyással voltak a turisztikai szektorra, mondjuk az elmúlt évtizedben?
3: Nyilván egy ilyen vízválasztó a COVID időszaka, amit a turizmus szempontjából is, lett minden más gazdasági tényező szempontjából is nagyon megszenvedtünk. Én ugye ezt Olaszországban értem meg, ahol ugye nagyon durva megszorítások és beavatkozások voltak, meg hát ugye mindenki rettegett, hogy mi lesz ott velünk.
2: És csúnya számok voltak.
3: Nagyon csúnya számok, igen, voltak, mindenki nagyon félt, most is kirázt tőle a hideg, hogy amikor emlékszem azokra a képekre, amiket láttunk akkor a tévében, csak arról szólt, hogy hány megbetegedés van, és hogy mi minden vár még ránk, hogy milyen nehéz lesz ebből kijönni. És akkor úgy gondoltuk, hogy lehetőség van arra, hogy átgondoljuk, hogy mit akarunk a turizmus területén, mint kutatók, mint szolgáltatók, mint turisták, hogy egy picit gondoljuk át, hogy jó-e az az irány, amire megyünk, vagy amit szeretnénk. Rengeteg sok új ötlet született, hogy mit lehetne máshogy csinálni, mit lehetne jobban csinálni, legyen minden sokkal tisztább, ne legyenek ilyen büféasztalos reggelik, például szállodákban, más protokollokat vezessünk be, utazunk esetleg kevesebbet, mert hogy fedezzük fel ugye a saját lakóhelyünknek a környékét, és a mi kutatásaink is ezt mutatták, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, inkább otthon maradok a szeretteimmel, mert hogy ugye felértékelődtek ezek a személyes kapcsolatok. És érdekes volt, hogy ennek ellenére, amikor már lehetett utazni, akkor mindenki, mint az őrült. mindenfelé megindult, és így elfelejtettük ezeket a jó tanácsokat, amiket is saját magunk számára megfogalmaztunk, és így teljesen átbillent. Hát egyik szempontból ugye pozitívumként is föl lehet fogni, ha azt vesszük, hogy a turizmus nagyon gyorsan regenerálódik, bármilyen nagy kihívás előtt van, vagy benne van, lehet ez földrengés, árvíz, háború, a COVID, vagy más vírusos járvány, a turizmus nagyon gyorsan regenerálódik. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy na hát az emberek kicsit félősebbek, de nem. De nem.
2: Volt is egy ilyen kifejezés, ha jól emlékszem, így a post-covid időszakban ez a revenge travel, uh-huh. Tehát amikor a, hogy is fogalmazzuk ezt, be akarták pótolni az emberek, igen, azt, amiről lemaradt. Igen, egy ilyen bosszú utazás, vagy nem tudom, nem jó az szó, de valami ilyesmit jelent.
3: Igen, hogy kimaradtam belőle, akkor most mindenképpen, hiszen ugye láttuk, hogy milyen az, amikor nem lehet utazni. Készítettünk is egy ilyen 600 fős felmérést a COVID idején, ez olasz és magyar mintán is volt, és érdekes volt, hogy mind a két mintán az volt a legfőbb megállapítás, hogy a szeretteimben lenni a legfontosabb. Hmm. És hogy az utazás az így háttérbe szorult, esetleg még a fesztiválok merültek föl, mint fontos dolog, ami hiányzik, hiszen úgy ott is a közösségbe vagy másokkal találkozó személyes kapcsolatok alakulnak ki, de aztán ez úgy, ha a számokat nézzük, meg a mostani trendeket nézzük, akkor ez felülíródott, hiszen ugye most az a legfontosabb, hogy minél messzebb és minél többször tudjunk utazni. Hmm. De az ugye a COVID ugye csak az egyik, a gazdasági világválság ez mindig szokott lenni, de ugye az ukrán-orosz összecsapásnak is ugye voltak akkor, amikor kezdődött 4 évvel ezelőtt, hogy akkor Magyarországot is úgy tekintették, hogy ez veszélyes helyszín.
2: Hát épp, hogy kikeveredtünk a COVID-ból, belecsöppentünk egy következő egy geopolitikai helyzetbe, ami szintén a biztonságról alkotott képet megint felülírta.
3: Pontosan, és ugye az az érdekes, hogy Magyarország nagyon számított akkor ugye az amerikai turistákra, és ugye minél távolabb vannak a turisták egy országtól, ugye annál inkább azonosítják a térséggel. Tehát ugye Amerikából nagyon közelinek látszik Ukrajna és Magyarország, még ugye mi mondhatjuk, hogy nem nálunk zajlik ez a háború, annak ellenére, hogy a távolról ez mégiscsak ugye összekapcsolódik a fejekben. Hát ugye most is ugye ez folytatódik, ugye a világ valahogy abba az irányba megy, hogy egyre több konfliktust kell kezelnünk. Egyre több konfliktust kell kezelnünk, ugye nem nagyon látjuk, hogy merre tart, viszont ez a turizmuson nem látszik. Tehát ha azt nézzük, hogy az utazási kedv töretlen, most pont azt nézegettem itt a számokat, mielőtt elkezdődött az interjú, és készültem erre a beszélgetésre, hogy igazából az sem nagyon mérhető, hogy attól féltünk, hogy nem lesz majd kerozin, vagy el fog fogyni az
2: üzemanyag. Hát azt mondják, hogy most még nem.
3: Most aztán még nem. Hát ez érdekes, ezt mondták, hogy egy hónappal is
2: igen,
3: korábban
2: van.
3: Lehet foglalni jegyeket, tehát igazából tényleg a turizmus gyorsan regenerálódik. És akkor megint ugye fölmerül a kérdés, hogy oké, és akkor mi, akik ezt tervezzük, irányítjuk, menedzseljük, kezeljük, nekünk mi a feladatunk, hogy elszenvedői vagyunk ezeknek a turista hullámoknak, és ugye az lesz velünk, amit ugye az éppen adott aktuális turista érkezés ugye megkíván tőlünk, vagy valamilyen módon ebbe bele tudunk avatkozni, tudjuk valamilyen módon irányítani. Ugye érdekes volt a COVID alatt, fölmerült több olyan álláspont is, hogy mindegy, hogy ki jön ide Magyarországra, Budapestre, csak jöjjenek, és hogy legyenek itt, és használják a szolgáltatásokat. Hát ugye ezért vitatkozni szeretnék, mert nem egészen így van, hogy mindegy, hogy ki, hiszen ugye ha mi valamilyen módon tudjuk befolyásolni azt, hogy milyen turistákat szeretnénk, akkor azért tenni is kell. Tehát azért valamilyen módon jobb lenne kicsit a minőségibb turista szolgáltatások felé elfordulni. Ez nem a luxust jelenti.
2: Tehát nagyobb költést, hosszabb itt tartózkodást, tehát más minőségű
3: meg hát
2: turistát.
3: Ne itt ünnepeljék a legény búcsújukat a brittek, írek társaik, amik hát ugye otthon nagyon szépen viselkednek, csak amikor kikerülnek otthonról, akkor egy kicsit.
2: Hát nincsenek ezzel egyedül, vannak még mások is páran így. Még egy fontos tényező van, ami az utóbbi években, az éghajlatváltozás, talán el is kezdted előbb ezt fejtegetni, csak aztán közben visszatértünk.
3: Igen, amiről most ugye nem is beszélünk. Ha észrevetted, ugye mostani diskurzusokban nem merül fel ez a probléma, hiszen ugye érezzük a mindennapokban is. Az éghajlatváltozás nagyon megváltoztatta például a mediterrán országoknak a turizmusát. Nagyon nehéz ezekbe az országokba kibírni a nyarat. Ha arra gondolsz, hogy Szicília vagy Görögország, ugye egész nyáron már ugye júniustól kezd az erdőtüzekkel, a bozótüzekkel ugye kínlódni. Ezt ugye kezelni kell, ugye most is a görögök mondták, hogy 30 000 új tűzoltóval készülnek a nyárra. Hát ugye gondolj bele, hogy ez mi. Igen. Ugye már tudja, hogy mi vár rá.
2: Igen.
3: Tudja, hogy ez milyen hőséget jelent, de hát ugye Szicílián ugye ugyanez, a vízhiány, az elsivatagosodás, hogy ezek olyan problémák, amik persze szeretnénk Szicíliára menni nyáron, mert ugye akkor van szabadságunk, meg a gyerek akkor szabadul az iskolából, de úgy igazából nem, mert meggondolod, mert nem tudod élvezni magát a helyszínt, és ugye nem, azt meg nem szeretjük látni, amikor annyira nagyon küzd egy desztináció azért, hogy a mondjuk a megfelelő vízmennyiséget biztosítani tudja.
2: Igen, vízhiány is van, hőhullámok vannak, valóban így van, hogy extrém az időjárás. Éppen ezért egyébként nagyon sokan most azt választották, hogy dél helyett elindulnak északra. Igen. Ez a cool későn, ha jól tudom, van egy ilyen definíció.
3: Igen,
2: hogy,
3: igen.
2: Hogy a hideg felé, tehát a vakációt azt hűvösebb helyen
3: igen,
2: töltik.
3: Igen, felértékelődik a balti tenger.
2: Igen, igen, igen.
3: Valóban, tehát ami Magyarországon is kézzelfogható hatása ennek, hogy például a németek nincsenek annyira rászorítva, hogy eljönjenek Németországból, hiszen ugye Németország is nyáron most egy jó hely, sok napsütéses óra van az országban, és ugye szívesen maradnak otthon, vagy ugye nem szeretnek annyira nagyon a hőségbe nyaralni. Minden egy kicsit följebb, északabbra megy. Tehát ugye az állatvilág is ugye elmozdul, a növények is ugye próbálnak, hogy hidegebb...
2: Ó, hát olajfákat termesztenek Magyarországon.
3: Igen, én is azon csodálkoztam, hogy igen, hogy igen. Megváltozik, vagy, igen. Vagy Szicílián ugye avokádó földeket ültettek, ugye már nem csak a narancs az, amit termesztenek, hanem avokádó is. Érdekesen változik.
2: Hogyha megvizsgáljuk az utazói attitűdöket, uh-huh. Hogy mi utazók, vagy akik utazni szeretnénk, mi alapján hozunk döntést, milyen motivációnk van. Ugye a biztonságot azt említettük, hogy azért az fontos, hogy biztonságos legyen igen. A hely, biztonságos legyen a mód, ahogy oda jutunk igen. Az adott desztinációra. Van-e még olyan markáns utazói attitűd, uh-huh. Amit esetleg érdemesnek találsz megemlíteni?
3: Az utóbbi években rengeteget változott, hogy milyen kevés időt töltünk a tervezéssel. Az utolsó pillanatban döntjük el egy foglalásnak az időpontját, foglaljuk le a szállást, foglaljuk le a repülőjegyet, mindent az utolsó pillanatra hagyunk, így a szállásadók is ugye nehezen tudják kezelni ezt a változást, hiszen ugye ilyen nappal készenlétbe kell lenni, hogy mikor jönnek a foglalások, és ezeket a foglalásokat legjobb tudásuk szerint ugye kielégíteni, ennek eleget tenni. Ez az egyik nagy kihívás ugye a szakma szempontjából. A másik pedig az, hogy nagyon öncélúak lettek ezek az utazások igazából. Arról szól, hogy ugye én vagyok valahol, és azt szeretném filmezni, és azt szeretném fotózni, hogy ugye én vagyok a főszereplő, és mögöttem minden, ami van, az csak egy díszlet, a az háttér. Én háttér, az én TikTok, vagy aha. Az Instagram posztomhoz, vagy videómhoz. Ez megint csak kihívások elé állítja a desztinációkat. Pont most olvastam egy friss kutatást Amsterdammal kapcsolatban, hogy megnyílnak ezek az új street food étkezőhelyek, ahol tömegével állnak sorba az emberek, hiszen annyira felkapott maga az ételnek a fotója, nem maga az étel, az mindegy, hogy milyen ízű, vagy finom-e, vagy nem, hanem a fotó ugye olyan jól néz ki, mindenki azzal szeretne egy ilyen kis rövid táncot csinálni a TikTokon, és így állnak az emberek.
2: Kígyózó sorban.
3: Igen, kígyózó sorban, ugye elfoglalják azt az utca részt, amit ugye megint kihívás, hiszen ugye hogy kezeled, tehát ugye betiltani nem tudod, a boltosnak nyilván jó, bevétel szempontjából jó, de ugye ezt akarjuk-e? Tehát ugye ez, hogy ennyire más dolgok lettek a fontosak, most már minden, talán azt is mondhatjuk tényleg, hogy minden utazó is egyben tartalomgyártó is, ugye, hiszen ugye ha csak a saját kis mikroközösségének is, de ugye megoszt tartalmakat, ezzel ugye hozzájárult gerjeszti tovább ezek iránt a szolgáltatások vagy a desztinációk felé az érdeklődés, ami ugye megint nem egy szolgáltatói szempont, hiszen ugye szeretnénk mi irányítani valamilyen módon azt, hogy mi az, ami rólunk megjelenjen a közösségi médiában, de számolnunk kell azzal is, ugye, hogy itt a tartalomgyártók és a maguk az utazók is ugye nagyon fontos résztvevői ennek.
2: Igen. Milyen érdekes, amit mondtál, hogy visszaemlékszem a gyerekkoromra, hogy hogyan terveztünk meg egy utazást, kiterítettük a nagy autós térképet, meg a világ térképet, ami körülbelül a szőnyeget félig lefette, és akkor ott bogaráztunk, és újjal mutogattunk, jó, és akkor mikor, majd akkor 6 hónap múlva elmegy a család 2 hétre, és hát, hogy ez ma már sokszor mennyire impulzus, és tényleg mennyire lerövidült az időablak, mondjuk, amíg kipattan az ötlet a fejünkből, igen. És a szálláshely lefoglalása között.
3: Igen, meg hogy mi befolyásolja a döntést, ugye a mesterséges intelligencia használata is, ugye minden nap használjuk, hát kikerülhetetlen, hiszen ugye akármit, ilyen eszköz kinyitsz, ugye hát ott kész. Van, és igen. Nem tudsz tőle megszabadulni, ha akarod, ha nem. És a tervezéshez, az utazás tervezéséhez is nagyon sokan használják, vagy a TikTok videókat, vagy az Instagram tartalmakat. Igazából ugye ezzel megint átlépve azt, ami a szolgáltató magáról próbál mondani, vagy a desztináció próbál mondani, és ugye inkább így a közösségi médián keresztül terjedő tartalmak alapján választunk. Persze, jó, meg van benne nyilván pozitívum, hiszen ugye mindig nagyon szép és tartalmas dolgok is megjelenhetnek a közösségi médiában, az tény és való, hogy ugye nehéz vele tervezni.
2: Egyébként, ha már a tartalomgyártóknál tartunk, és behozom, mert tudom, hogy te egyik kedvenc témád a filmturizmus, szóval ez is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye ez az úgynevezett set-jetting,
3: igen,
2: amikor a film helyszíne, turizmus, vagy igen, a film helyszín, vagy az a díszlet motivál engem arra, hogy oda menjek, csináljak 3-4 fotót magamról, és aztán azt osszam igen meg.
3: Pontosan, ugye a jelenség ugye nem új keletű, hiszen ugye igen már a 80-as évek óta is vannak erre kutatások, hogy...
2: De felgyorsult.
3: Nagyon felgyorsult, hiszen a média fogyasztásunk is felgyorsult, igen, és megváltozott. Ha arra gondolsz, hogy most már nem moziba megyünk filmet nézni, hanem a metrón tudunk a telefonomon a kedvenc sorozatomat nézni, vagy úgy utazás közben, tehát hogyha rengeteget járok vonattal, nagyon sokan néznek ott filmeket. Ugye maga a film fogyasztás is megváltozott. Az folyamatosan elérhető platformokon, ugye, amelyeken a filmeket, sorozatokat tudunk nézni, ugye te határozod meg, vagy mi határozzuk meg, hogy mikor és mit fogyasztunk. Vagyis azt gondoljuk, hogy mi határozzuk meg, de hát ugye ilyen-nappal ugye kapjuk a...
2: impulzust.
3: Igen, meg ezt a húkot, amire ugye valahogy fönakadunk ezen a belógatott kis csalin, hogy most mindenképpen nekünk ez annyira fontos, hogy ezt meg kell, hogy nézzük. És megváltozik nem csak a média fogyasztásunk is, hanem ahogy ezekhez a helyekhez viszonyulunk, ahogy ezekhez a tartalmakhoz viszonyulunk, ugye a sorozatoknak mindig azért nagyobb a hatása, mert kialakul egy ilyen paraszociális kapcsolat a szereplő és a néző között. Ugye úgy nézem a sorozatot, hogy szinte már barátomként vagy barátnőmként tekintek erre a szereplő, vagy azonosulni tudok vele, hogy no, tényleg olyan élethelyzetben van, amit már én is megtapasztaltam, vagy amiben most én is benne vagyok, vagy tudom, hogy mit érezhet, és ugye, hogy fog ebből kijönni, vagy mi fog vele történni, és sokkal erősebb a kötelék ezek felé, a szereplők felé, és valahogy úgy jobban benne vagyunk a történetbe is. Ugye ennek is az, hogy kiszakadhatok a mindennapok valóságából, és beletranszportálhatom magam egy fiktív valóságba a sorozat vagy a film kapcsán, valamilyen szempontból felszabadító is, hiszen ugye nem kell a mindennapos problémákkal küzdenem, hanem mint hogyha abba a világban élnék. Ugye erre is készítettünk számos kutatást a Trónok harca kapcsán, de a mostani sorozatokra is abszolút igaz, hogy a White Lotus, hogy ezek a helyszínek is mennyire egy ilyen luxus, fantázia, mesevilágot hoznak.
2: Egy életstílus turizmus alakult erre ki. Igen. De például pont a White Lotusnak a szicíliai része szinte újra pozícionálta Szicíliát.
3: Igen.
2: Tehát tök más lett az üzenete Szicíliának, mint mondjuk nekem régen a fejemben volt. Igen. És hát ez is egy érdekes játék.
3: Igen, amit... hát ugye mire gondol Szicília kapcsán, ugye nyilván ugye a maffia, meg a keresztapa, pedig igen, a 72-be forgatták, hát ha belegondolsz, úristen, 72, de ez valahogy összefonódott a fejekbe. De nem véletlenül, nyilván ennek ugye vannak történelmi gyökerei is, és hát valós problémáról van szó. De White Lotus pedig ugye megmutatta egy másik arcát Szicíliának, máshogy mutatja be, másra helyezi a hangsúlyt, és ugye ezekre a pillanatokra valahogy úgy másképp tekintünk, és akkor a desztinációt is ezzel összekapcsolod, hogy na, akkor igazából nem is pont csak az a...
2: Szeretnél úgy élni, igen, szeretnéd igen azt érezni, közelinek, ismerősnek igen, érzed szinte igen, a főszereplőt, igen, és akkor próbálsz azonosulni ezzel.
3: Igen, kicsit egyébként belecsöppenni.
2: Szicíliában hozott valamit, ha már Olaszországból jött el, hadd kérdezek rá, hogy mit hozott ott ez a film, vagy az ezt követő turizmus?
3: A keresztapa még mai napig rengeteg amerikai turistát vonz Palermóba, meg Cefalúba, ami ugye nagyon közel van Palermóhoz.
2: Fél évszázada forgatták, azért az komoly. Igen.
3: Igen. Na de igen, hát azért a film történet egyik van, legnagyobb igen klasszikusáról van szó, szóval meg hát szeretik is az amerikaiak. De nem csak ezt, hanem rengeteg olasz sorozat játszódik ugye Szicílián, vagy a Novocinema Paradiso ugye szintén Cefalúban játszódik, vagy Cefalú kötődésű. Ez olasz sorozat pedig ez a Moltábánó felügyelő, hát ugye az is már nem tudom hány ezer éve megy a Rai Unón, ugye még mindig minden nyáron előszedik, és ugye megnézhetjük újra-újra, ez ugye ment Magyarországon is, a Duna TV-n is ment. Ez is más képét mutatja meg Olaszországnak, vagy a Szicíliának inkább, ugye ha a kettőt válasszuk külön ebből a szempontból. A Szicília, ha ezt az elegáns, kicsit ilyen nemesi Szicíliára gondolunk, na akkor azt a Montalbano felügyelő tökéletesen megtestesíti. Tehát azok a helyszínek, azok az épületek, olyan bútorok, olyan figurák jelennek meg a sorozatban, ami úgy tényleg ezt a nosztalgikus nemesi Szicíliát mutatja be. Hát, hogy ott a augusztusi melegben, a tengerparton, ugye zakóba, öltönybe, nyakkendőbe, kalabba sétálnak az idősebb, igen, az idősebb szereplők. Nyilván lesarkítja, mert azért Andrea Camilleri, ugye, aki az írója maga a regényeknek, a Montalbano felügyelő regényeknek, ő nagyon humánosan kezelte a különböző problémákat, amik az életben felmerülnek. Szerintem egy nagyon pozitív képét mutatja Sziciliának. Nem annyira csillogós, mint a White Lotus, inkább igazibb, hogy ott is mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, a megértés, az elfogadás. Még akkor is, hogy mindig bűntényekről van szó, hiszen ugye egy nyomozó feltárja a bűntényeket és megtalálja az elkövetőket, de ahogy beszél, ahogy tartja az emberi kapcsolatokat, ahogy vigyáz a különböző egyensúlyokra, és ahogy nem adja föl saját értékeit, az... szerintem igazabb képet ad Sziciliáról, mint bármelyik más sorozat. Egyébként utána rengeteg új szegmens jelent meg, nagyon sokan az északi országokból, ha már ugye beszéltünk, hogy most inkább menjünk nyaralni, de nagyon sok norvég és svéd jelent meg Szicilián a sorozatnak köszönhetően, és hát ugye szerethetőbbé is vált Szicilia ezáltal. Hát meg majd most meglátjuk, hogy a White Lotus még mit hoz. A szolgáltatások már megjelentek rá, nyilván, azért szeretik a szállodák is kihasználni, meg az éttermek is kihasználni, mi szerintem is van persze, hát ugye ez, ha már kaptak egy ekkora megjelenési felületet, akkor azt mindenképpen ki kell használni. Most egyébként a Arnold Schwarzenegger forgat nálunk Budapesten filmet, nem tudom, tudod-e?
2: Filmekben nagyon gyenge vagyok, meg kell, hogy mondjam, de el tudom képzelni, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon komoly stábok forgatnak itt, hiszen
3: Hát most egy kicsit megcsappant ez a kedv, mert ugye a mostani amerikai vezetés inkább az a hazai filmgyártást támogatja, és nem annyira, hogy külföldön készüljenek ezek a filmek. Hát aztán majd meglátjuk, hogy vissza lehet őket csábítani. Egyébként nem annyira jó ennyire a hollywoodi produkciókra építeni, hiszen sokkal jobb lenne, ha magyar tartalmú, magyar filmek születnének. És azért ugye vannak rá kezdeményezések, tudnánk hozzá jobban kötődni, és jobban ragaszkodni is ezekhez a filmekhez, turizmus szempontjából is.
2: Anna, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és egyébként kötném a második rész beszélgetését is a filmturizmushoz is, mert hogy a városi turizmusról szeretnélek kérdezni, meg arról, hogy hogyan igyekeznek szabályozni, és akkor megint említsünk néhány olasz példát majd a beszélgetésünk kezdetekor, hogy hogyan próbálják ők ott a turistákat kezelni. Szóval kedves hallgatók, néhány perc szünet után érkezünk vissza dr. Irimiás Annával, és folytatjuk a beszélgetést.
1: 94.2. Trend FM.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Zajlik az országgyűlés mai ülése, ahol egyebek mellett napirend előtt újra felszólalt Magyar Péter miniszterelnök, megemlítve a hétvégén nyilvánosságra hozottakat, miszerint a migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány még 2024 nyarán, és Vitnyéden egy úgynevezett migránstábort akartak kialakítani. Az előterjesztés szerint a tárgyalásokat folytatni is akarták. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány nem fog mást mondani, mint amit tesz. A belügyminiszter Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén beszélt arról, hogy nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását Magyarország, sőt a szolidaritási pillérek közül a kvóta szerinti elosztásban és a pénzügyi megváltásban sem akar részt venni, kizárólag technikai segítségnyújtás szerepel a magyar kormány tervei között a Frontex vagy éppen más tagállamok esetében, hogyha migrációról és uniós határvédelemről van szó. Tar Zoltán visszavonja az előző kormány kulturális minisztere Hankó Balázs valamennyi április 8-án tárcavezetőként született döntését, vagyis 393.898.000 forint kiosztását teszi semmisi ezzel Tar Zoltán. Hírek külföldről. Több hétig is eltarthat a hormozi szoros olyan mértékű aknamentesítése, hogy vissza lehessen térni a normális hajózáshoz, közölték hajózási és tengerészeti biztonsági források. Bár Irán és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben segítette néhány hajó áthaladását a lezárt víziúton, a hajózási szakértők a háború befejezéséről vasárnap bejelentett megállapodás ellenére továbbra is óvatosságra intenek. A háború előtti nap 120-140 hajó haladt át a hormozi szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15. 5 nyugati tengerészeti biztonsági forrás értékelése szerint a hagyományos aknakeresőkkel és a legmodernebb víz alatti drónokkal történő mentesítés is akár 40-50 napig is eltarthat. Nem világos, hogy Irán hány aknát telepíthetett a térségbe. Az amerikai hadsereg közlése szerint dolgozik a hormozi szoros akna mentesítésén, de további részleteket nem közöltek a műveletről. Üdvözölte az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és arra kérte a feleket, hogy a tartós rendezés érdekében önmérséklettel és jóhiszeműen hajtsák végre az egyességet. Türk beszédében a libanoni helyzetre kitérve aggodalmát fejezte ki a lakott területeket és infrastruktúrát érő izraeli csapások, valamint a Hezbollah libanoni síita szervezet határon átnyúló támadásai miatt, és az ellenségeskedések azonnali beszüntetésére szólított fel. A főbiztos Izrael kivonulását sürgette a libanoni területekről, és azt mondta, hogy mindenféle esetében ki kell vizsgálni a feltételezett jogsértéseket. Új műholdas adatokra épülő térinformatikai adatbázist mutattak be a Világbank washingtoni központjában. A rendszer a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál. A világvárosai soha nem látott ütemben növekednek, az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség több mint kétharmada városi környezetben él majd. Ezzel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Emiatt az Európai űrügynökség és partnerei egy új globális megfigyelőrendszert hoztak létre a települések növekedésének és természeti veszélyeknek való kitettségüknek az együttes vizsgálatára.
0: Tőzsdehírek.
1: Jó hangulat a tőzsdei kereskedés egyelőre, a hazai börze 1%-os emelkedésben jár, 137.150 pontra buksz, a forgalom közelíti a 20 milliárd forintot. 1,8%-kal gyengülnek a MOL részvényei, 3758 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,8%-os pluszban járt, 43690 forint, a Richter 2%-os emelkedésben 11960, a Magyar Telekom 1%-kal gyengül, 2728 forinttal jár. Csökkennek a 4iG részvényei is 1,2%-kal, 2002 forinttal jegyzik őket, az MBH a Jelzálog Bank 491 forinton stagnál, az Opus 7%-os pluszban 350 forinton, a Shopper Park Plus jelenleg 14,10 €, ez 7%-os erősödésnek felel meg. Nézzük a devizapiacot, az euró árfolyama most 350 forint 30 filléren jár. Emelkednek az európai indexek 1/10, illetve 1,5% közötti mértékben, 1,1613 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az esetleges iráni-amerikai béke megállapodásra 5%-kal esnek a kőolaj jegyzések, a Brent 83,15 $, az amerikai könnyolaj 80,34 $-tel jár, a holland tőzsdén jegyzett földgáz 6,7%-kal esik, 43,64 €.
0: Időjárás jelentés.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, csak a Dunántúl déli részein, valamint a déli és az északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 13-19 fok közé hűl le a levegő. 14:36 friss hírekkel, információkkal legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégem ma dr. Irimiás Anna, akivel a műsor első részében a filmturizmusról beszélgettünk, és e kapcsán jön a következő kérdésem, Anna, vagy e kapcsán is, mi a helyzet a városi turizmussal, illetve mi a helyzet azokkal a szabályozókkal, amit igyekeznek nagyon-nagyon sok városban, így például Olaszország több városában is bevezetni, hiszen nagyon erős konfliktus alakul ki a helyiek és a turisták között. És részben ez érthető, hiszen nem tudják a saját életüket élni, nem tudnak úgy templomba menni, nem tudnak úgy aludni éjszaka, és még sorolhatnánk tovább, hogy mi mindenben akadályozhatja a turista az ott élőt.
3: Pontosan, köszönöm szépen ezt a kérdést. Ugye Velence az a példa, amivel szoktunk foglalkozni. Velence nemrégiben vezette ugye be azt, hogy kér egy belépő díjat a turistáktól, akik szeretnék Velencét és a Szent Márteret mondjuk megnézni, hiszen ez ebből az egynapos utazókból a városnak nem sok haszna van, őszintén szólva. Ez ugye 5 euró jelenleg, de is rengeteg felmentés van, nem mindenkinek kell kifizetni, nem minden esetben kell kifizetni, de maga az 5 euró is egyszerűen ilyen szimbolikus összeg, ami igazából nem oldja meg ezt, nem orvosolja ezt a problémát. Tehát a kezdeményezések vannak arra, hogy valamilyen módon irányítsa a város azt, hogy melyek azok
2: hányan menjenek igen, be, igen, vagy mikor.
3: Nagyon nehéz kezelni, mondjuk pont Velence esetében lehetne könnyű kezelni, hiszen ugye ott ilyen beléptető kapuknál, ugye ott valamilyen módon ezt meg lehet oldani, de ugye így is nagyon sok kritika érte őket. Szerintem a döntés jó, és nyilván valamilyen módon szabályozni kell, hiszen Velencében már velencei lakos szinte alig van. Kénytelenek kimenekülni a városból, kénytelenek úgy eladni ezeket a történelmi házakat, épületeket, fölvásárolják a nagy szállodaláncok, és igazából egy díszletté válik a város, ami hát ugye nagyon szép ilyen esküvők alkalmával, hogy tök jó, hogy ott milyen luxus esküvőt lehet tartani, de azért ez nem Disneyland, ugye az tényleg az a Velence, ami nagyon kis értékes és különleges ökoszisztéma, és művészeti, kulturális szempontból is egy különleges hely. Most azért vannak rá kezdeményezések, hogy ez valamilyen módon változzon, de nem csak Velencébe igazából, Firenzébe is, hogyha próbálják szabályozni az Airbnb kiadásokat, Milánóba is próbálják, tehát árat emelnek, ugye folyamatosan már minden szolgáltató próbál árat emelni, hogy valamilyen módon egy kicsit visszaszorítsa ezt a hatalmas nagy érdeklődést. Ezek a nagyon ismert városok, mint Róma, Firenze, Velence, Milánó, ugye, ami Olaszországnak ugye húzóhajói a turizmus szempontjából. A kisebb városok pedig szeretnének több teret kapni, vagy több figyelmet kapni. Azok ugye éhetőbbek, és tehát ugye Olaszországban bármere fordulsz, bármelyik faluba, ugye találsz valamilyen különleges kulturális örökséget, akármelyik korszakból, bármit szeret, zenét, művészetet, építészetet, festészetet, ugye mindig találsz épp valami néznivalót. Ők ugye próbálkoznak azzal, hogy lehetne úgy pozícionálni magukat, hogy ez egy tartalmasabb, kicsit lassabb, ugyanakkor feltöltőbb élményeket tud kínálni az utazóknak. Erre azért van már fogadófül, ezt látjuk is, ugye megváltoznak ezek a desztinációk is, meg megváltoznak ezek az útvonalak is, hiszen ugye ezek a kötelező városok, amikor egyszerre felkeresse a turista, ugye nagyon nem szívesen vágyik vissza ott a tömegbe, hogy Milánóba egymás lábát tapossák, viszont ugye utána megpróbál ugye tovább gondolni, tovább lépni, másmilyen desztinációkat keresni, ha már a környéken. Ja, nálunk egy kicsit azért ebből a szempontból beszűkült, hiszen nagyon Budapest központú a turizmus, Budapest és Balaton. Itt is sok próbálkozás van, hogy kivinni a turistát, hogy igaz, hogy Budapestre érkezik azért a legtöbb nemzetközi repülőgép, és kivinni őket, mást is kínálni, hogy jobban felfedezzék Magyarországot, és Magyarország igen gazdag kínálatát. Reménykedünk ugye abban, meg hát ugye látjuk a trendeket is, tehát azért van erre igény, van a kiszakadásra igény, van arra igény, hogy nyugodtabban, lassabban éljen meg ezeket az élményeket, és legyen időn végig gondolni is. Bár, ugye, amit te is említettél, hogy ma már hiába nyaralunk, hiába vagyunk egy utazáson résztvevők, attól mi dolgozunk. Igen. Elérhetőek vagyunk reggel, este, délben, strandon, múzeumban, bárhol, tehát nem tudom, mennyire tudunk lelassulni, vagy kiszakadni ebből. Vannak olyan városi turisztikai desztinációk, amelyek erre próbálnak tudatosan építeni, hogy na, ha ide jössz, akkor itt azért le tudsz lassulni, ki tudsz kapcsolni, és mégis ugye nem egy elhagyatott hegyvidéki faluba vagy, hanem itt azért vannak olyan szolgáltatások, amikre te vágysz.
2: Na, ha már szóba hoztad azt, hogy nem tudunk elszakadni a munkától, és egy picit mondjuk végignéznénk a generációs turisztikai szokásokat, akkor érdekes, hogy a fiataloknál látom, képzeld el, hogy a digitális detoxot kezdik bevezetni maguknak, hogy igenis elvonulnak egy csendes kis hegyi, egyébként amiben az a vicces, hogy ezeket az Instán meg a nem, tehát a digitális térben találja meg, aztán elmegy oda, és aztán megosztja, de mégis van arra igény, hogy elvonuljanak, ugyanakkor ott vannak a digitális nomádok, akik meg aztán úgy kelnek útra, hogy hosszabb időre elmennek, például Ázsiába, ahol kifejezetten berendezkedtek már erre, és akkor élmény is van, munka is van, tudják élvezni a digitális nomád életmódot.
3: Valóban, de beszéltünk arról is az előbb, amit említettél, hogy a helyiek hogyan viszonyulnak ehhez. Hát azért nem mindenhol örülnek a nagyon a digitális nomádoknak, pont ezért, hiszen valahogy olyan, mintha az ő városuk, az ő országuk egy ilyen játszótere lenne ezeknek a turistáknak. Itt a digitális detox és a hegyvidéki területek kapcsán pont 2 vagy 3 hete volt egy vendégelőadónk kint a Trento Egyetemen, ő ilyen 36 ilyen hegyi menedékháznak a vezetője. És a digitális detoxról kérdeztük, és mondta, hogy megőrül attól, hogy ki milyen tartalmat posztol ezekről a menedékházakról, mert hogy kitalálta, képzeld el, ez a destination management igazából, aki kitalálta, hogy olyan tartalmakat oszt meg a közösségi médiában, leginkább az Instagramon, hogy gyertek ide és fotozzátok ezt a golden hour pillanatot, amikor ugye a nap lementét ugye a hegyekből meg tudod csinálni, hogy ott nem tartom arra sokáig, ugye lebukik a hegy mögé, de hogy ugye nagyon szépen befesti például a Dolomitok csúcsait, és akkor ő mondta, hogy hát oké, csak azt nem gondolják végig a turisták, vagy a golden hour-t fotózók, ezt az aranyórát fotózók, hogy utána sötét van. És arra le kell jönni a hegyről.
2: Haza kell találni.
3: Általában valahogy vissza kell jönni. Aztán első mondta, hogy percenként mennek valakit megmenteni, hogy éppen hol veszett el a kis papucsába, meg a kis rövid gatyájába, tök sötétbe ugye a hegyen. És hát igazából tényleg minden hétvégén ebből nagyon nagy probléma szokott lenni, hogy rengeteg baleset van. Tehát a desztináció valamilyen képet magáról ugye szeretne közölni. Ez lehet jó, lehet rossz. Megpróbál valamilyen irányt kijelölni, hogy oké, kit szeretnénk ide vonzani. aztán lehet, hogy tök más irányba megy el az egész, másképp csapódik le, másképp értelmeződik, sokkal többen jelennek meg az adott területen, és ezt ugye valamilyen módon kezelni kell. Tehát ugye szerintem a turizmusban, tudom, hogy egy kicsit a turizmus ellen hangozhat, de elsősorban a desztinációt mindig a helyi lakosnak a jólétét kell figyelembe venni. Tehát ahol ők jól vannak, ott mások is jól lesznek. Tehát ez kell, hogy legyen a legfontosabb, hogy a helyi érezze jól magát ott, ahol ő él. Most kedves hallgatók, nem tudom, biztos, hogy meghökkentek, hogy miért kell figyelembe venni.
2: Mi hát azért, mert így fenntartható. Igen. Tehát gondoljuk magunkat valóban a velencei lakosnak a helyébe, amikor ott gurulnak a bőröndök éjjel 12-kor az utcán, és nem egy, hanem egyszerre őt, és amikor tényleg nem tud bemenni a templomba, hogy ő ott egy kicsit magába vonuljon, mert egyébként
3: hát,
2: tömegek
3: vannak.
2: Hát,
3: nem tud kenyeret venni reggel, mert már nincs boltos, mire már nincs ott a kis kedves, mit tudom, ilyen újságos bodegája, mert ugye az már kénytelen volt eladni, szuvenír üzlet van helyette. Tehát nagyon érdekes, viszont amit látok, nem csak mediterrán területen, hogy mint valahogy kicsit olyan öntudatra ébredtünk volna itt az elmúlt időszakban, és arra is gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy azt mondjuk, hogy amint a nagyon a digitális világban élünk, sokkal kevesebb a személyes kapcsolat, vagy nehezebben tudunk egy ügy mellé állni, vagy egy ügy mellett kiállni, igazából nem. Tehát ha azt nézzük, hogy például ami most van ugye Albániában, hogy tüntetnek az új beruházások, egy különleges beruházás ellen, és hogy utcára mennek tömegével, vagy a szerbek, ahogy kiállnak a maguk igazáért, de még rengeteg más példát tudnánk hozni. A turizmusban Spanyolország itt a zászlós hajó ebből a szempontból, hogy ők ugye nagyon régóta mondják, hogy elég, vissza akarjuk szerezni azt az életteret, vagy hát ez most rossz szó, de vissza akarjuk szerezni azt a
2: hát a saját városunkat, az életünket,
3: ahol élünk, hogy ez ne legyen ennyire a turizmus alárendelve.
4: Igen, vízipisztolyal locsolták a turisták.
3: Igen, és akkor ugye fölmerek, és akkor mi a jobb, akkor jobbak-e a, mit tudom én, a zulajfúrások, vagy jobb-e a bármilyen más ilyen ipari beruházás. Tehát ezen lehet vitatkozni. Nehéz itt az arany középutat megtalálni. Nyilván a turizmusnak rengeteg sok pozitív hatása van, és a fejlődésre is lehetőséget teremt, hogyha ezek a pénzek ott maradnak, a desztinációban ott maradnak, és ebből valamit lehet továbbfejleszteni, valamit egy kicsit jobban lehet tenni. Tehát, hogyha minden ilyen nagy tömeg turista hullám után mondjuk azt mondják, hogy akkor a bevételnek köszönhetően, vagy az idegenforgalmi adót beforgattuk, hogy mit tudom én, minden járdát újra betonozunk, vagy mit tudom én, minden ház alatt lesz egy új bicikliparkoló, nem tudom, tehát ilyen akármilyen kis picike dolgok, akkor valahogy kézzel foghatóbb lenne az, hogy jó, el kellett tűrnöd, de ugye mégis lásd, lett ebből valami a saját közösséget fejlesztése szempontjából is.
2: Egyébként van egy másik fajta trend is, ami, és ha most ugye beszéltünk a helyi lakosok jóllétéről, akkor sok turista azért utazik, hogy az ő jóllétét, a longevity, ugye ma nagyon divatos, azért talán egy csendesebb turisztikai ág, amikor azért megy el, és ez is milyen furcsa, azért megy el, hogy jobban aludjon.
3: Azért
2: utazik el, hogy önismeretre tegyen szert, hogy egy kicsit tudjon magába fordulni, hogy egy jogatáborban vehessen részt, vagy hát ilyen önkarbantartás, nem tudok most jobb szót mondani erre, de hogy megvan erre az igény magában a turistában is. És amiről szeretnélek kérdezni, a silver generáció, az ezüstkorúak, akik szintén egyre nagyobb szeletet vesznek ki a turizmusból, és mint hogyha egy újfajta turisztikai irányvonal felé vonzódnának
3: pontosan,
2: ők is. Hogy látod őket?
3: Pontosan, nagyon aktív
2: szegmensről
3: van
2: lettek.
3: Szó. Nagyon-nagyon aktívak, hál' Istennek most már Magyarországon is, ugye nem csak a német nyugdíjasokat látjuk, hogy milyen sokat utaznak, hanem a magyar turisták is részt vesznek ebben a trendben. Nagyon aktívak, segít például ebben, hogy az elektromos kerékpár használata, hogy ilyen teljesen új mozgás lehetőséget ad. Igen, hogy tök jó, hogy el tudsz venni biciklizni, az élmény megvan, de hát ugye mégse azon kell izgulni, hogy fog az élni.
4: Hogy haza tudok-e jönni,
3: Igen, tehát van magas diszkrecionális jövedelmük, van rá idejük, és van rá igényük. Tehát ugye ez az egyik legnagyobb, nem tudom, ilyen meghódított cél, vagy egy ilyen nagy, hatalmas eredmény szerintem, hogy tervezhetünk még utazást, és hogy lehetünk aktívak, és hozzájárul a mi jólétünkhöz az, hogy mi új dolgokat fedezünk fel. Például szintén egy ilyen legutóbbi előadás, amit hallottam, ez az Antarktiszra volt kapcsolatos, egy ausztrál kolléganő ott kutat az Antarktiszon, már háromszor volt, És azt mondta, hogy akik oda utaznak, azok a hát ilyen nagyon idősebb emberek, és mint hogyha egy ilyen úgy élnék meg, hogy ne ez az utolsó nagy dolog, amit ugye az életembe át akarok élni. De érdekes volt, amit mondott, hogy nagyon sokan utána, amikor visszaszállnak a hajóra, akkor viszont úgy érzik, hogy lehet, hogy nem kellett volna, mert annyira érzékeny ökoszisztéma az Antarktisz, hogy lehet, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy ez...
2: Hogy károsodjon.
3: Károsodjon, igen, aha. Igen. Tehát egy ilyen kis megbánás is van benne, hogy igen, saját magamra gondoltam, hogy ez nekem fontos, hogy én ezáltal valamilyen más dimenzióba kerülök, de ugye mi a tetteimnek a következménye, hogy ez milyen hatással van az adott területre. Érdekes, hogy az Antarktiszon mindig bekapcsolják őket valami kis helyi kis kutatásba, tehát ott mit tudom én nézegetik, mit tudom én, a hónak az összetételét, vagy nem tudom, valami feladatot mindig kapnak, hogy ugye úgy érezzék, hogy ha már ugye itt vagy, akkor részt veszel itt a tudományos kutatásokba, és ezáltal, hogy ugye mit tudom én, valami adatfelvételbe részt tudsz venni. Érdekes egyébként meg, hogy nyilván ez a szegmens, aki nem ugyanakkor utazik, mint a kisgyerekes családok.
2: Kiegyenlítik a szezont
3: igen,
2: jobban.
3: Igen, mert nyilván aki iskoláskorú vagy óviskorú gyereke van, ugye ő kénytelen betartani. Igen. Akkor utazni, amikor erre lehetőség van. De hiszen ugye kötöttek vagyunk, akkor is, ha azt mondjuk, hogy nem augusztusba kéne menni, meg akkor van a legnagyobb meleg minden, akkor a legdrágább, ugye mikor mész,
2: akkor, igen, akkor tudsz menni.
3: Akkor tudsz menni. Persze. Ugye nagyon sokan ugye ezért választják ezt az időszakot, viszont ugye az idősebb generáció már nincs ennyire kötve, és igen. Nyugodtan, tehát novemberben, vagy májusban, júniusban tök jó ilyenkor utazni, meg hát Észak-Olaszországban is, hát ez a dél-tiroli rész például, de Bolzano és környéke, vagy a Valpusteri, honnan mondjuk a Sinner van, Jannik Sinner a teniszező, igazából a német turistákból, meg a svájci nyugdíjas turistákból él. Nagyon aktívak, hegyet másznak, bicikliznek, síelnek, teniszeznek, sportolnak, 9-kor meg elmennek aludni, de igazából nagy problémát nem okoznak ott a szállodában.
2: Akkor kedves vendégnek
3: számítanak. Igen, nagyon szeretik őket, nagyon szeretik őket, úgyhogy várják is őket.
2: Említetted előbb a családokat, és a családok utazásáról eszembe jutott az, hogy én legalábbis úgy látom, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb az egyéni utazók száma. Még akkor is, ha egyébként az az utazó családos, de vagy egy hobbi, vagy egy egyéb cél, mit tudom én, nyelvtanulás miatt elutazik mondjuk egy hónapra külföldre, ahol gyorsabban föl tudja szedni a nyelvet. Ez is egy érdekes trend. Igen. Vagy jógatáborba megy.
3: Igen, de hát ha belegondolsz, milyen jó. Ugye, hogy ki tudunk ebből
2: egyébként
3: szakadni.
2: Egyébként nagyon, én voltam így már, és tényleg nagyon sokat számít. A férjem most megy egy 5 napos kerékpártúrára így egyedül. Igen. Hát nem tudnék vele tartani, nyilván igen. Menjen, mert igen, csak akadály
3: lennék. De menjen, mert visszajön úgy, hogy nem kell igazodnia folyamatosan máshoz, nincsenek olyan elvárások, amiket más tesz elé. Igen, menjen. Ez is szerintem egy tök jó vívmány, hogy dönthetünk néha úgy is, hogy nekünk jó valami, nem mindig alárendelni a mi vágyainkat.
2: Tudom, hogy nem vagy jósnő, kiváló turisztikai szakember vagy, de ha most mégis azt mondom, hogy képzeletben bele kellene nézned abba az üveggömbbe, és hogyha mondjuk megnézzük, hogy 5-10 év múlva hogy néz ki a turizmus, akkor mit látsz ebben az üveggömbben?
3: Szerintem a digitalizáció még erősebb lesz a szervezés szempontjából. Viszont egyre nagyobb lesz az igény, hogy ebből kiszakadjunk. Hát most gondolj bele, hogy a most 15-20 évesek, akik nem is láttak mást, csak a digitális térben való mozgást, már most nosztalgiáznak egy olyan valami iránt, amit ők nem éltek meg. Tehát pont itt a mesterképzésen a kinti hallgatóim mondták, hogy ezek 22 éves lányok, 22-23 éves fiatal lányok mondták, hogy ők nagyon nosztalgikusan gondolnak azokra az utazásokat, amit ők már nem élhettek meg.
2: Tényleg?
3: Igen, hogy ő már nem utazik útikönyv, és mondok, hogy mi nem veszel, hogyha erre vársz. Jaj, mert az olyan izé, de hogy nem veszek útikönyvet, de hogy neked milyen jó, hogy én utazhattam még útikönyvet. Tehát szerintem nagyon erős lesz ez a digitális szervezés és a digitális kommunikáció, de az, hogy próbálok ebből kiszakadni, már ott az adott helyszínen, én nagyon szeretném, hogy ez így legyen, hogy egy picit jöjjön vissza az, amit a Covid alatt gondoltunk, hogy figyeljünk egymásra, vegyük észre, ami körülöttünk van, vegyük észre egymást, ne csak ennyire arról szóljon, hogy én ott posztolok akármilyen dóm előtt, vagy Velencébe a gondolából, hanem arról is szóljon, hogy okay, hogyan erősítem meg a társas kapcsolatomat ezeken az utazásokon.
2: De érdekes, amit mondtál, mert képzeld, hogy az én lányom is mindig azt kéri, hogy az utazásunkról képes lapot küldjünk neki. Úgyhogy a világ minden tájáról küldtünk. Persze van, ami nem érkezik meg. Nem, hát azt se tudják, mi
3: nem,
2: az a levél.
3: Nem kap levelet.
2: De vágynak rá, tehát tényleg van valami nosztalgia.
3: Igen.
2: Tényleg
3: igen,
2: van, vagy
3: igen.
2: Az iránti igény.
3: Igen.
2: Anna, véget ért a műsor, és én nagyon szépen köszönöm ezt a jó kedvet. jókedvű, derűs és nagyon optimista jövőképet vázoló beszélgetést a turizmusról. Nagyon örülök, hogy a vendégem voltál.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatók, nektek is köszönöm szépen a figyelmet. Mai vendégem dr. Irimiás Anna egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet turizmus tanszékének oktatója, a kutatója volt, aki egyébként az olaszországi University of Trento kutatója is. Aki vissza szeretné hallgatni ezt a mai derűs beszélgetést, az megteheti, hogyha rákattint a Spotify-on az Egy Életem csatornámra, itt egyébként a korábbi műsorokat is megtaláljátok. Aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozhat vele és velem is. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai

0: Csak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Tarz Zoltán visszavonja az előző kormány kulturális minisztere Hankó Balázs valamennyi április 8-án tárcavezetőként született döntését. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere ezt közösségi oldalán jelentette be, kifejtve, hogy átnézték a döntés előzményeként az előző kormány által meghozott miniszteri keretből kiosztott támogatásokat, és ezeket vonják vissza. Tarz Zoltán közölte azt is, hogy segítik a már folyamatban lévő NAV nyomozás munkáját is számos ügyben. A horvát kormány új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. Így csökken a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós földgáz ára. A benzin literenként 4 centtel lesz olcsóbb, 1,57 € lesz, 551 forintra mérséklődik, a gázolaj 2 centtel, 1,59 € megy le, 558 forintra szelídül literenként Horvátországban. A mezőgazdaságban használt kék dízel literenként 3 centtel lesz olcsóbb. A kabinet egyébként módosította a jövedéki adót is Horvátországban. Az új árak június 16-ától holnaptól 2 hétig lesznek érvényesek. Kötvénykibocsátást mérlegel az Alteo, amellyel 25 és 40 milliárd forint közötti forrást vonna be a hazai tőkepiacon. A lépés elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a tőke szerkezet stabilizálása, a végső döntést egy most induló piaci felmérés előzi meg. A tervek szerint az energetikai vállalat egy kötvényprogram keretében bocsátaná ki az értékpapírokat, elsősorban intézményi befektetőket célozva meg. A 3 és 7 év közötti futamidőre tervezett kötvénysorozatok forintban és euróban egyaránt elérhetőek lennének. A tranzakciót követően az Alteo regisztrálni kívánja a papírokat a Budapesti Értéktőzsde X-Bond platformján, emellett a feltételek teljesülése esetén akár zöld kötvényeket is kibocsátana.
0: Tőzsde hírek.
3: A mai kereskedésben az Alteo részvényei egyelőre lefelé mennek, ez 0,3%-os mínuszt jelent 3510 forintos részvényárral. Összességében 1,1%-kal emelkedik a BUX 137.373 ponton, a forgalom 21 milliárd 259 millió forint. 1,5%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3768 forinttal jegyzik őket, az OTP 3%-os pluszban járt, 43.750-en, a Richter 4,1%-kal drágul, 11.980, a Magyar Telekom 2730 forinton stagnál. A devizapiacon az eurót most 350 forint 20 fillére jegyzik. Európában a főbb indexek erősödnek, 1/10 illetve 1,5% közötti mértékben. A Wall Street-en fél óra múlva nyitnak, majd vélhetően egyébként 1-2% közötti erősödéssel. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1614, esik nagyjából 5%-kal a kőolaj, 83,17 $ a Brent ára, az amerikai könnyolaj 80,40 $. Több hétig is eltarthat a hormozi szoros olyan mértékű aknamentesítése, hogy vissza lehessen térni a normális hajózáshoz. Bár Irán és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben segítette néhány hajó áthaladását a lezárt vízi úton, a hajózási szakértők a háború befejezéséről bejelentett megállapodás ellenére továbbra is óvatosságra intenek a

0: A rendes forgalom visszaállításával kapcsolatban 5 nyugati tengerészeti biztonsági forrás értékelése szerint a hagyományos aknakeresőkkel és legmodernebb víz alatti drónokkal történő aknamentesítés is akár 40-50 napig is eltarthat. Jelenleg az amerikai hadsereg próbálja ezt megoldani, egyelőre nem közölték, hogy mikorra várható a feladat végrehajtása, magyarán mikor lehet újra teljesen biztonságosan hajózni.
1: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csak a Dunántúl déli részein, valamint a déli és az észak-keleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 13-19 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
2: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora.
3: Szokás szerint Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia Bence a stúdióban.
2: Szia Gyuri, velünk van Tóth György is, a Mediátor PR vezetője, és lássuk is azonnal, hogy miről lesz szó a mai műsorban. A műsor második felében, az interjú előtt fogunk még beszélni arról, hogy a Dorkó nagykövete nem más lett, mint Pálinkás Szilveszter. Előtte beszélünk arról, hogy mi a chill code, mit tehet a McDonald's a gamerek kiakadásai, úgymond kirédzselés ellen. A Penny 30 éves születésnapját ünnepli, de pici ebben a spotban most nem szerepel, és Telekommal kezdünk, amiben az történik, hogy egyrészt Szoboszlai is szerepel benne, másrészt annak a törekvésnek megfelelően, hogy a Telekom irányt mutasson az általuk társadalmi innovációnak nevezett dolognak, az, hogy az emberek elkezdenek okosan kütyüket használni. Egy fiúnak a történetét mutatják be a spotban, aki a Telekom AI asszisztensével, a Magenta AI-jal elkezd felkészülni arra, hogy egyre jobb és jobb focista legyen belőle, szerény lakótelepi körülmények között.
3: Ha jól értékelem, akkor ez a Rocky című filmnek az AI támogatott verziója és narratívája, és valóban ugye az történik, hogy látja, hogy mások mennyire pengék ott a lakótelepi ketrec-szerű betonpályán, és akkor ő is szeretne úgy dekázni, és tolja, és csinálja, és hajnalba kell, és ő megmondja az asszisztens, hogy naponta kell csinálni, és csinálja, és a vége az, hogy eléri a célját, ami...
2: Ami az, hogy ebbe a telepi pályán egyszer csak feltűnik a Szoboszlai, és odasétál hozzá. Ez is egy érdekes dolog, hogy pont ekkor mondja ugye a Magenta AI a telefonján, hogy és elérted a célodat, tehát egy kicsit ilyen izgalmas, hogy ő a Szoboszlaival akart találkozni, vagy jó focista akar lenni, ki tudja, ettől még maga a történet aranyos. Nekem az volt egy ilyen fura dolog, hogy most akkor az van, hogy az AI az jobb egy edzőnél, vagy legalábbis olyan jó, mint egy normális foci edző, vagy ez csak a finom reklámos túlzás a dologban, szóval nekem így az AI, a Magenta AI szerepe valahol nincs meg úgy igazán jól ebben a sztoriban.
3: Igen, mert saját magam duolingos tapasztalatából kiindulva, hogy ott ugye az a lényeg, hogy naponta nem tudom hány percet mindenképpen kell nyelvet tanulni, és egy idő után ebbe elfáradtam és letöröltem, mert annyira fejdegesített. Tehát hogy ugye itt is ez a naponta gyakorlási kérdés. Nyilvánvaló, hogy lehet, hogy ez a szerepe csak, hogy ezt a rendszert adja az életedbe, vagy hogy keretet adjon, vagy hogy tudjál kihez fordulni tanácsért, amit mondjuk így nem tudsz megtenni, hogyha nincs professzionális edző, tehát hogy alapvetően szerintem nem feltétlenül kell nagyon nagyot ígérnie, csak egy apró lépés, de valóban ez itt igazából nincs tisztázva, tehát sokkal ilyen image szinten marad így az AI-nak a bemutatása, használata, ellenben viszont image szempontból ez a film szerintem nagyon jól van így dramatizálva, nagyon szépen van forgatva, tök jók ezek az ilyen gondolkodós, hajnalban kelős, hősös jelenetek, tehát szerintem amúgy tök szép munka.
2: Biztos, hogy végignézem, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a csattanó, és egyébként egy kicsikét így a focitól elvonatkoztatunk, az egy szép gondolat, hogy az AI az egy olyan technológia, ami a szerényebb körülmények között élők számára is elérhető, és lehet, hogy valamilyen módon megtámogatja őket abban, hogy előrébb lépjenek a szerényebb körülményeik közül. Menjünk tovább, a Van is készített három spotot, amelyeknek azért ennyire magasztos ígérete és gondolata nincsen. Arról van szó, hogy a korlátlan hang és net csomagokat promózzák. Három különböző történet. Az egyikben ugye azért így azt adják, hát nagyon ilyen szép, átélhető, szinesztéziás, metaforás módon, hogy amikor így végtelen egy net csomag, akkor a zeneválogatás az is végtelen. Tényleg így nagyon látványos, ahogy így egy ilyen legyező mozdulattal így az egyik zenészt így elfújja a szél, és a helyére befújja a másikat. Kb. Tényleg, ahogy így a Spotify-on válogatunk a zenék között. Nem is ez volt nekem a fura, hanem van egy olyan filmváltozat is, ahol a futás után, aki futott, ő megérkezik így a panel elé, és ott mindenkinek, aki így az ablakban van, így elmondja, hogy milyen pulzusszámmal, mennyi idő alatt, hány kilométert tett meg. Ez egy érdekes analógiája annak, amikor így kirakod a Strava posztot.
3: Hát igen, látunk már ilyen megközelítést, amikor átvisszük offline-ba azokat az aktivitásokat, amiket online-ban csinálnak a userek, és akkor ez okozza a vicc tárgyát. Itt egyébként szerintem ez egy tök jól megoldott. Ugye nem éppen kim voltak, hanem megérkezett. Kinyitották az ablakot, mert ugye fütyült, tehát igazából megteremtette már ezt a fórumot, hogy ez itt megtörténjen, és akkor ugye tök eltérő reakciók vannak. Van, aki rácsukja az ablakot, van, aki helyesel. Nekem egyébként ez a spot, ez tetszett, mert éreztem benne ezt az ilyen kis humor felé elmenést.
2: Ötletes
3: volt, szépen is meg volt csinálva. Tehát szerintem egyébként, ha így a Van spektrumát nézzük, vagy az elmúlt években befutott vonalát, akkor szerintem ez egy érdekes továbblépési lehetőség, hogy azért ennek a fajta játékosságnak, meg ilyen nem a humornak, hanem a szellemességnek tudnak egy kicsit több teret adni, ez jó lehet.
2: És az is szép, amikor a szerelmes fiú a taxiba ülő szerelmes lánytól nem akar elszakadni, hanem így fut a taxi után, de közben látjuk, hogy igazából telefonon beszélnek, mert korlátlanul tudnak beszélni. Ez is egy egyszerűbb dolog, de mind a három spot az nagyon szépen ki van kraftolva, tehát alaposan meg van rendezve, tényleg így egyszerűbb, sablonos gondolatok tökre újszerűen hatnak attól, hogy technikailag mennyire szépen vannak megvalósítva. Mi a helyzet a Pennyvel, aki pici nélkül ünnepli legalábbis ebben a spotban a 30 éves születésnapját? Én azt jegyeztem fel erről a spotról, ami ugye megpróbálja azt elmondani, hogy mennyi élethelyzetben van ott a Penny, ünneplés, életmódváltás, álmos reggelek, éjszakázások, kerti parti, gólöröm, kutyázás, blablabla.
3: Sőt, ugye a pici gyerekre rámutatva szinte felnőtt már egy generáció, akik már penisztek.
2: Így van. Ebből is az a tanulság, hogy montásfilmet csinálni mennyire nagyon nehéz. Tehát azt a fajta filmkészítési, spotkészítési technika, amikor sok különböző jelenet, különböző szereplőkkel, különböző helyszíneken, különböző történetdarabkáknak kellene összeállni egy üzenetté.
3: Igen, és craft szempontból is nehéz, mert vannak olyan váltások ezek között a jelenetek között, amik tök organikusak, hogy egy penis, régebbi dizájnú penis szatyor egy asztalon kitakar valamit, ha rázoomolunk, akkor már máshol vagyunk, de van, ami nem annyira gördülékeny, ugye az, nem tudta, de azt ugye az első áruházokat szentesen nyitották, és akkor erről az első áruház mögé nézve már a szántóföldön azt látjuk, hogy friss magyar zöldségeket szednek. Nem olyan szépen következnek ezek a dolgok, és csak vizuálisan értem, hogy nem annyira szépen következnek ezek a dolgok, ami engem egy picit itt is megakasztott.
2: És gondolatilag is nehezen állt össze, igazából szép. Az volt az érdekes viszont, hogy ezt nem tudom, figyelted, hogy mennyire tudatosan használják a nemzeti trikolórunkat, a piros-fehér-zöld szint, tehát hogy szinte már egy magyar márkaként jelenik meg a Penny, de én ezt egyáltalán nem bánom, ha egy márkának van valid magyarországi kötődése, kapcsolata akár magyar termelői közösségekhez és termelőkhöz, akár a fogyasztókhoz érzi ilyen intenzívnek a kapcsolatát, szerintem nyugodtan mutatkozhat magyarnak.
3: És mi a tanulság abból, hogy a márka arcát, csonka picit nem tették bele a 30-as spotba? Úgy tekintünk erre, hogy gyakorlatilag akciókhoz, meg inkább prompt kommunikációhoz használják ezeket az arcokat, előszeretettel a márkák, és kevésbé ahhoz, hogy egy ilyen korszakot mutassanak be, vagy így korszakokon átívelő módon egy összegző pillanatot?
2: Vagy egyszerűen csonka pici nem tudott elég korán becsatlakozni a Penny életébe, hogy belekerülhessen ebbe a filmbe? Reméljük egyszer majd kiderül. Menjünk tovább, mert van még egy pár izgalmas fejlemény és történet, de még egy nagyon aranyos promó, volt kedvezmény, chill code, mindezt a McDonald's adja a gamereknek egy nagyon hangulatos spotban, talán Nessai a főszereplő?
3: Így van, Nessai a főszereplő, aki tiszta idegbe kerül, mert nem megy úgy a játék, vagy nem is tudom, hogy mi történik ott a képernyőjén, majd ugye látja, hogy az összes többi témában kommentelők csilkolt kommenteket adnak, ami ugye arra való, hogy ezzel a kóddal kedvezményt tudsz kapni bizonyos rendelésekre, hogyha a Wolton keresztül meg itt rendelsz. Látjuk azt, hogy a gyorsétteremláncok alapvetően szeretnek a gamer közösség felé nyúlni, amelyik ráadásul ezt már elég régen és elég hitelesen is teszi. Úgyhogy szinte organikusan következik az elmúlt évekből az, hogy eljussunk egy ilyen típusú promó kommunikációhoz is. Egyébként maga a spot az nagyon látványos, az ötlet tök jó, én díjaztam.
2: Mondok egy boomer kommentet azért rá. Azért mozduljatok ki, egy kicsit mozogni is a gép elől. Na, főleg, hogyha ennyit meghisztek. Pálinkás Szilveszter, gondoltad volna, hogy ő lesz a Dorkó következő nagy követek? Gondoltad volna mondjuk így egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt?
3: Hát nem, ez az a vonat, amit nem láttunk jönni, mert bár a Dorkónál ugye láttunk már érdekes húzásokat, meg bátor húzásokat, de egy ennyire, hogy is mondjam, átpolitizált márka nagykövet választást szerintem nem nagyon láttunk.
2: És szerintem a magyar reklámszakmában se láttunk még olyat, hogy egy márka egy ennyire politikához köthető közszereplőt választ Márk Arcnak, és nem úgy, hogy kiválasztja Márk Arcnak, és aztán kötődik a később alakul úgy, hogy ez a közszereplő a politikához kötődik,
3: mert hanem... Mert ilyet már láttunk.
2: Olyat ugye? Már láttunk, igen. Hanem úgy, hogy tudatosan már egy határozott politikai állásfoglalást vállalva, határozott politikai fellépést vállalva, ezt követően választja egy magyar márka, márka nagykövetőnek az adott közszereplőt.
3: Sőt, még tovább mennék annyiban, hogy még ugye emlékszünk, hogy a Nike választotta arcának Colin Kaepernicket, az NFL játékost, aki a Black Lives Matter miatti térdeléseket kezdte meg, és az is felzúdulást váltott ki ott. De itt még ennél is tovább mentek, hiszen ő elviekben kormányzati szerepet is kap majd, tehát itt kíváncsian várom, hogy mennyi mozgásterük lesz egyébként ebben az együttműködésben.
1: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
4: Folytatódik a Rebrief, és vendégünk Cservenák Ágnes, az OOH Mix ügyvezetője, aki azért csatlakozott hozzánk, hogy megbeszéljük azokat a változásokat és változtatási terveket, amelyek a legutóbbi törvénykezés, törvényjavaslatok nyomán a közterületi reklámpiacot és a közterületi médiafelületeket érinthetik. Üdvözlünk Ágnes a Rebriefben!
5: Én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm a lehetőséget.
4: A hangminőségére elnézést kérünk. Ágnes most Zoom-on tudott csatlakozni hozzánk, de így legalább minél hamarabb tudunk a változásokról beszélni. Kezdjük így attól, amelyik szerintem a legtöbb kreatív szakembert szíven ütött, mert azért elég sok reklámos kifejezetten szeret épülethálókon dolgozni és gondolkozni. Ezektől a felületektől, az épülethálóktól el kell búcsúzni.
5: Amennyiben a törvényjavaslat változtatás nélkül elfogadásra kerül, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos igen. És nem csak Budapestet érinti, hanem a teljes országot ez a rendelkezés. De ha a közterület lehetőséget kapna az egyeztetésre, el lehetne gondolkozni az alábbi megoldásokon, mivel a törvényjavaslat szerint az önkormányzatok jogköre jelentősen bővül, sokkal nagyobb hatáskörük lesz a jövőben, akár kaphatnának lehetőséget arra, hogy saját hatáskörben bírálják el a jelenleg működő reklámhálók további engedélyezését, figyelembe véve természetesen a műemlékvédelmi épületekkel kapcsolatos szabályokat, elvárásokat, magát a városképet, hogy vegyük figyelembe, vagy lehetne tegyük szebbé Budapestet akció keretén belül valós felújításokhoz kötni a reklámhálókat, és a felújítás időtartama alatt, ami maximalizálható, lehetőség gyilaépítési háló kihelyezésére. Ez az abszolút win-win helyzet.
4: De ezek egyelőre így a közterületi szakmának a javaslatai, és most ezek az opciók még egyelőre nincsenek terítéken a törvényhozók elő.
5: Így van.
4: Egy másik felület, amit szintén úgy értelmeztük, és úgy látjuk, hogy súlyosan érintetnek a változtatások, ezek a gigabordok. Ezekről mit érdemes tudni?
5: Jó, a törvényjavaslat egyértelműen 15 négyzetméterben maximalizálja a reklámeszközöket. ezért ha szó szerint veszük a törvényt, és törvényjavaslatot is nem történik változás, akkor sajnos a gigabordokat is érinti a megszüntetés. Viszont a törvényjavaslat azért sok kérdést felvet, ami nem teljesen egyértelmű. Egyrészt, hogy mit akar az utcabútor? Nem, ennek a definíciója pontatlan, és itt ez esetben gondolok az óriás plakátoknál, a 15 négyzetméternél kisebb digitális reklámeszközökre. Ha ezek a típusú eszközök beleférnek az utcabútor fogalmába, akkor mondjuk rájuk számíthatnánk a jövőbe, de ezt ugye nem lehet egyenlőre tudni. Ráadásul a digitális eszközök esetében van egy másik kérdés is, ide a nagyobb LED-falakat is sorolnám, hogy ezeknek az eszközöknek a telepítése nagyon komoly anyagi beruházást igényelt.
4: Ez és a például az olyan, ami a ShopMark-nak a felületén van?
5: Nem csak az a nagyobb LED-fal, a ShopMark Arena Allé, igen, de a 9 négyzetméteres digitális eszközökre is gondolok, rengeteg óriás plakátot digitalizáltak az utóbbi években, számos ez az álló megfekvő digitális billboardok tulajdonképpen, iszonyat pénzt öltek ezeknek az eszközöknek a fejlesztésébe, telepítésébe.
4: És ez a szabályozás most ezeket a felületeket is érintheti?
5: Ha szó szerint vesszük, igen, így van, pontosan.
4: Lépjünk egyet hátra, mielőtt még teljesen eltömetnénk az épülethálókat és a gigabordokat. Te mit látsz? Mi lehet itt a tervezett változtatásnak a lényege, a célja? Mi lehet a jogalkotónak a gondolkodásmódja? És meg kell kérdeznem azt is, hogy ugye ezzel kapcsolatban felmerült a vizuális környezetszennyezés kifejezés is. Mit gondolsz erről a szemléletről?
5: Először is kezdjük a tervezett változtatás céljával. Alapvetően ez nem igazán tiszta. Ebben a pillanatban a kormány kommunikációja alapján az elsődleges cél az előző rendszernek köszönhetően eluralkodott gyűlölet és félelemkeltés, illetve a dezinformáció köztéri megjelenítésének a megszüntetése. Ez tartalmi kérdés. Ezzel mindenki egyetért, szerintem ennek mindenki örülne is. De nagyon úgy tűnik, hogy a köztéri reklámpiac vált az előző rendszer szimbólumává, kvázi bűnbak lett, és nem csak az elhelyezhető üzenet szabályozása a cél, hanem magát az eszközt szüntetnék meg, olyan, mint amikor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik. Két érv lett felsorakoztatva, egyrészt ugye a gyűlöletkeltés megszüntetése, ez a tartalmi rész. Például, ha megy egy korhatáros film olyan idősebben, amikor nem lehet, akkor nem fogják a teljes csatornát beszüntetni. Általában nem így működik.
4: Igen, ez világos is, és ezzel a célon egyet tudunk érteni, de felmerül ez a vizuális környezetszennyezésnek a kérdése. Erről mit gondol a szakma? Az a jó út, hogyha ezzel kapcsolatban az önkormányzatok, a helyi viszonyok ismerői kapnának nagyobb mozgásteret?
5: Azt aláírom, hogy túl sok óriás plakát és reklámháló volt itt egymás hegyén hátán. Ezt mindenképpen racionalizálni, szabályozni kell. Akár önkormányzati szinten, akár központi szinten. Abszolút logikus lépés lenne az óriás plakátok számát területi szinten szabályozni. Ez például lehet egy önkormányzati hatáskör. Lehetne korlátozni, hogy egymás mellett, alatt, fölött ne legyen csak maximum x darab. Tehát ezeket mind lehetne a táblák minőségét, külső megjelenését is szabályozni, hogy esztétikus legyen. Tehát annyi mindent lehet annak érdekében, hogy tényleg a vizualitás, hogy nem vizuális környezetszennyezésről beszéljünk, hanem egy szép köztérről. Tehát abszolút szerintem ez egy járható út, és a szakma nyitott is erre. Illetve a hirdetőknek is igenis szükségük van a köztér megjelenési lehetőségekre, és az ő érdekük és céljuk izgalmas, látványos, kreatív, szórakoztató üzenetek elhelyezése a plakátokon. Illetve még egy gondolat talán itt a vizuális környezetszennyezéssel kapcsolatban, hogy csak nézzünk meg hatalmas nagyvárosokat, London, New York, kínai nagyvárosok, olyan mértékű reklám zajban, köztéri reklám zajban ott, hogy mi ott a kanyarba se vagyunk hozzájuk képest, és nem hallok, hogy ott bárhol ez problémát jelentene, hogy esetleg meg akarnak szüntetni a közterületi iparágot.
4: Hát ott nyilván a városképnek ez már kb. Kulturálisan része lett. Ezzel szemben nyilván lehetne olyan skandináv meg európai példákat hozni, ahol viszont, vagy olaszországi példákat, ahol viszont a közterületi média eléggé vissza van szorítva. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes dilemma. Valószínűleg ez tényleg legjobban az önkormányzatok és a helyi építési hatóságok műemlékvédelem tudja legjobban eldönteni. Mi viszont lépjünk át egy picit így a hirdetői oldalra, hogy ha ezek a prémium felületek, óriás plakátok, nem is az óriás plakátok, gigaboldok, épülethálók kiesnek, akkor ez a hirdetési büdzsé szerinted elveszik a közterület szakma számára, átvándor a digitális térbe, más felületekre, vagy más utakat fog keresni közterületen?
5: Alapvetően a TV és a köztér kombináció jelenti a hirdetők számára a tömegkommunikációs csatornákat. Ugye a TV büdzsé adott, oda nem megy át. Az online és online tér és a rádió tudja ezt valamilyen szinten helyettesíteni, de kiváltani nem tudja, mert más funkciót lát el a marketing mixben. Arra gondolom, nekem az a véleményem, hogy nem lesz a teljes köztéri büdzsé elköltve, de a köztéri büdzsé egy része allokálva lesz elsősorban online térre, aminek az a hátránya, hogy az online hirdetési tér elsősorban külföldi, amerikai kézben van. Tehát amit korábban a hazai vállalkozóknál költöttek el a közterületen a hirdetők, azok most szépen külföldre fognak vándorolni azok az összegek.
4: Gondolsz a kínai ByteDance-re, amerikai Meta-ra és az amerikai Google-re.
5: Pontosan. Miközben ezzel párhuzamosan pedig a független hazai vállalkozók meg fognak szűnni jó néhányan. Tehát hogyha ez így változtatás nélkül végbe megy, illetve az online térrel kapcsolatban még egy gondolatom lenne, hogy a gyűlöletkampányok tömkelege ugyanott ott is látható volt, és ez a vizuális környezetszennyezés ugyanúgy rájuk is, tehát ott is érvényes volt, és mégis vagy a köztér lett a fekete bárány ebbe a történetbe.
4: Egy szerencsétlen alakulása a történteknek. Okay. Mit gondolsz arról, szintén még így a hirdetői oldalon maradva, hogy a közterületi felületek száma azzal, hogy csökken, drágulást okoz-e majd a közterületben?
5: Mindenképpen. Mivel hogy a hirdetők nem fognak elfordulni a közterülettől, keresni fogják a lehetőséget, mert szükség van a köztérre. Biztos, hogy a megmaradt felületek jelentős drágulásra várható, a kereslet lesz, kínálat korlátozódik. Az egy kérdés, hogy az új környezet teremte lehetőséget új eszközök telepítésére. De ez egy további, ez későbbi téma. A becslések szerint azért több mint 10 000 ember veszítheti el a munkáját. Nagyon jelentős adók, járulékok befizetése marad el, ezzel párhuzamosan nyilván akkor sokkal több munkanélküliségét kell majd fizetni, ez gazdaságilag sem előnyös. Illetve ami még az én meglátásom, hogy a felület tulajdonosok nagy része ősidők óta a piacon van, mindent átéltek már, mindent megtapasztaltak, és nem fogják szerintem ezt feltett kézzel elfogadni. Biztos vagyok benne, hogy utána a pereskedések, akár Európai Bíróságig is eljuthat, gyűrűzhet ez az ügy. Nem hiszem, hogy ezt is szó nélkül keresztül mehet így ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy ahhoz, hogy betartható és betartatható jogszabályi környezetben működjön ez az üzletek, nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen a szakmai egyeztetés, és nagyon bízom abban, hogy a kormány is így látja, hiszen szerintem közös érdek az, hogy a köztéri szakmával egy olyan megállapodás szülessen, ami mindenki számára előnyös lehet, és nem az iparág lefejezése a cél, hanem annak észszerű racionalizálása.
4: Mi is nagyon bízunk, hogy akkor egy ilyen finom hangolt szabályozás lesz a történet vége. Neked nagyon köszönjük, hogy eljöttél a Rebriefbe és elmondtad, hogy mit lehet tudni közterületi reklámos szemmel nézve a várható szabályozásról. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva.
1: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
9: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újabb szankciókat fogadott el az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, illetve emberi jogok megsértéséért felelős személyeket, szervezeteket céloznak. Az új csomag keretében 34 személyt, 47 szervezetet tettek fel a szankciós listára. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő közölte, az intézkedések célja, hogy fokozzák a nyomást Oroszországon a háború befejezése érdekében. A nyugati büntetőintézkedések eddig becslések szerint 1000-1300 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak. Lengyelország egyelőre vár az újabb MiG-29-es vadászrepülőgépek tavaly jelzett ukrajnai szállításával, mivel még nem zárultak le az ukrán drón technológia viszonossági alapon történő megosztásáról szóló tárgyalások, ezt között a lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes. Ha majd véglegesítik a drónügyletet, sikeresen lezárul a vadászgépek ügye is. Lengyelország eddig 14 MiG-29-es vadászgépet szállított Ukrajnának, ezek helyébe korszerű amerikai és dél-koreai fejlesztéseket akarnak beszerezni. A horvát kormány új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról, így csökken a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós földgáz ára. A benzin literenkénti ára 4 centtel 1,57 € mérséklődik, a gázolaj 2 centtel 1,59 € szelidül. A mezőgazdaságban használt kék dízel literenként 3 centtel lesz olcsóbb. A kabinet külön rendeletben módosította a jövedéki adót is. Ez a benzin esetében literenként 1 centes, a gázolajnál 2 centes emelést jelent. Az új árak és adómértékek holnaptól 2 hétig lesznek érvényesek. Kötvénykibocsátást mérlegel az Alteo, amelyel 25 és 40 milliárd forint közötti forrást vonna be a hazai tőkepiacon. A lépés elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a tőke szerkezet stabilizálása, a végső döntést pedig egy most induló piaci felmérés előzi meg. A tervek szerint az energetikai vállalat egy kötvényprogram keretében bocsátaná ki az értékpapírokat, elsősorban intézményi befektetőket megcélozva. A 3 és 7 év közötti futamidőre tervezett kötvénysorozatok forintban és euróban egyaránt elérhetőek lennének. A tranzakciót követően az Alteo regisztrálni kívánja a papírokat a Budapesti Értéktőzsde X-Bond platformján, emellett a feltételek teljesülése esetén akár zöld kötvényeket is kibocsátana. 20 milliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket az Nvidia az amerikai piacon, jelentette a Reuters egy belső forrásra hivatkozva. A chipgyártó ezzel csatlakozik azon technológiai óriások táborához, amelyek a mesterséges intelligencia fejlesztései finanszírozásához mind gyakrabban vesznek igénybe kötvénypiaci forrásokat.
1: Tőzsde hírek.
0: Nézzük a Wall Street-i nyitást, a jó hangulat átragadt a tengeren túlra is, a Dow Jones indexe 7,1%-os plusszal, sőt 1,2%-os erősödéssel nyit, az S&P 500 másfél, a Nasdaq 2,3%-kal emelkedik a lehetséges Iránnal való megállapodásra. Európában a londoni tőzsde ugyanakkor már stagnál, a német DAX 1,4%-os emelkedésben, a francia CAC-ren 1,1%, az olasz 9,1%, a spanyol 1,6%-os pluszban jár, 1,1616 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Egy masszív 5%-os zuhanásban a két fontosabb kőolajtípus, a Brent $83.20, az amerikai könnyolaj $80.46. Emelkedik a BUX 1,2%-kal 137.379 ponton, 22.692 millió forint a tőzsde forgalma. 1,6%-kal, sőt 1,7%-del gyengül a MOL, 3760 forinton jár, az OTP 2,9%-os pluszban 43720, a Richter 9,1%-kal emelkedik 12040, a Magyar Telekom 1,1%-kal csökken 2728 forinton, jelenleg 350 forint 20 pilléren az euró árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csak a Dunántúl déli részein, valamint a déli és az északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet most 20-26 fok közötti, késő este 13-19 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
10: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan Üzlet, én Minárik Márton vagyok, és a beszélgető partnerem Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere.
11: Üdvözlök mindenkit.
10: Szia Zsolt, köszönöm, hogy ismét eljöttél, mert ugye nemrég ugyanezen a helyszínen beszélgettünk arról, hogy nem is, nem emlékszem, milyen címet adtam neki, hogy lehetséges, hogy nem az ingatlan lesz mostantól a legnagyobb üzlet. De ha már ezt így bemelegítettük, ezt a témát, jött a következő gondolat, hogy van ám olyan ingatlan befektetés, ami mondjuk nem tégla és beton és cement alapú, hanem tőzsdei, tehát papír alapú ingatlan befektetések, REIT, ahogy tetszik, magyarul ugye REIT, English-ul inkább brit, illetve ETF-ek világába fogunk most egy kicsit elbarangolni, úgyhogy az első kérdésem mindjárt az lenne hozzád, hogy tételezzük fel, hogy nem mindenki tudja, hogy miről beszélek most.
11: Ugye most amerikai papírokról beszéltél, ami főleg amerikai ingatlan szektorokba fektet, de hát ugyanez van Európában is, tehát nem kell ritekben gondolkodni, meg hát Magyarországon is egy Graphisoft Park részvény, az ugye ingatlan befektetés. Tehát ugye az egyik kézenfekvő előnye, hogy nem ebbe a össze-vissza pofozott budapesti ingatlan, lakó ingatlan piacba kell az embernek fektetni, amikor épp most úgy látom, hogy elég nagy felfordulás van, hanem bárhova a világon. Persze ugye azért nem, tehát vigyáznék, ez egy kicsit, ez nagyon olyan, mint a részvénybefektetés, tehát itt nagyon kell ismerni dolgokat ahhoz, hogy az ember, mert csak azért, hogy megint ingatlanba fektessek, azért szerintem hülyeség a értékpapírok felé fordulni, viszont mert miért? Tehát ugye, hogyha mi a fizikai ingatlan befektetésnek két óriási előnye van, erről múltkor is beszéltünk, de ezt nem árt leszögezni, az egyik, hogy kényszerbefektetés. Tehát amikor Béla közli, hogy már pedig ő nem tud megsporolni havi 100 vagy 200 ezerre, mert nincs az a Isten, hogy 100 meg 200 ezeret végre tudjon lakni, de fölvesz egy jelzálog hitelt, és abban a pillanatban a következő hónaptól mégis félre tud lakni 100 vagy 200 ezer forintot, mert különben jön a bank és elveszi az ingatlanját. Tehát ugye ez a kényszer megtakarítás, ez egy óriási előnye a fizikai ingatlannak, amíg nincs az értékpapírnál, ott véletlenül nem egy ilyen jelzálog hitel alapú értékpapírvásárlásról van szó. A másik óriási előnye pedig, hogy nem látom naponta az árakat. Ugye mert még talán még a lakás befektetésekből is kibeugrálnának emberek, ha azt látnák, amit a tőzsdén látunk, hogy jön egy Covid, és akkor hirtelen 30%-kal olcsóbb, és akkor megijed, és tehát ugye, mert ez a baj a értékpapír alakúval. Tehát, hogyha gyakorlatilag csak azért értékpapír felé fordulni, mert már unom az téglát, az egy kicsit elvesz annak a téglabefektetésnek az előnyéből, amiről az előbb mondtam. De ugye egy pozitívum, hogy lehet a külföldi ingatlan piacba fektetni, és egyébként nagyon érdekes, mert ezt megnéztem. Tippelj, hogyha a rendszerváltás után 1994-ben mentek nagy tőzsdei papírok béten tőzsdére, tehát az OTP, a MOL, a Richter, meg a Matáv. Szerinted ezek vagy az ingatlan, hogyha akkor vettél volna egy átlagos budapesti lakótelepi lakást, melyikkel jártál volna jobban?
10: Nagyon jó a kérdés, de mivel az én bizniszem az ingatlan, legyen mondjuk az ingatlan.
11: Jó, az ingatlan, akkor kb. 3 millió forint volt egy átlagos lakótelepi lakás. Ez, hogyha nagyon nagyvonalú vagyok, akkor föl tudom tornászni,
10: mondjuk 70-ig.
11: Föl tudom tornászni, nem 40-szeresre. Tehát ugye, mert hogyha visszafekteted mindig, ebbe az benne van, hogy visszafekteted a bérleti díjat is. Tehát, hogy megkapod a bérleti díjat, és rögtön visszafekted ingatlanba, ugye ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, de csak így érdemes számolni. Tehát maximum 40-szerezett ez a lakótelepi ingatlan.
10: Ami ez nem rossz.
11: Nem olyan rossz. A Matávot agyon is verte, a Matáv csak 15-szörözött, hogyha abba raktad volna minden pénzedet. A MOL az már 70-szerezett. A Richter 160-szorozott, az OTP pedig 700-szorozott. Tehát 5-ször jobb befektetés volt, vagy igen, valami ilyesmi, nem, még sokkal többször. Tehát hogyha valaki, de hát ugye az OTP az egy szerencsés papír volt, tehát utólag könnyű kiválasztani a legsikeresebb papírt, de látszik, hogy az OTP az agyon verte a ingatlant, pedig hát ugye még egy ilyen jót is választottunk, mint budapesti lakótelep, ami nagyon sokat emelkedett.
10: Meg is lepődtem ezzel, amit mondtál, én nem gondoltam volna, hogy ekkora a különbség. Ugye itt azt is feltételezett, hogy az OTP-be, aki betette 94-be a pénzét, az nem ugrott ki akkor, amikor volt egy nagyobb esés, vagy volt egy nagyobb emelkedés.
11: És osztalékot mindig vissza kellett raknia. Tehát ez egy olyan számítás, hogy kapott osztalékot, akkor abban megint vett OTP részvényt.
10: De hát akkor is összehasonlíthatatlanul nagyobb a növekmény egy OTP-be.
11: És ez az most rávilágította arra a problémára, amire én kezdtem. Tehát egy ingatlanba ül az ember 94 óta, az nem olyan nagy kihívás. Az OTP papírban valóban nagy kihívás, mert jött az ilyen válság, az olyan válság, te úristen, lefelezett az OTP, sőt, hát ebben volt egy 2008-9-ben, ugye 13 ezer forint volt a 95%-ot esett az OTP, vagy 85 vagy 95, már nem emlékszem pontosan, tehát valahonnan 11 ezer környékéről 1300-ig esett, azt hiszem ez 95%. Tehát ekkorát esett az OTP 2008-9-ben, de ha te rezzenéstelenül tartottad, akkor Na, akkor 700 szoroztál. Ha még rávettél, akkor még gratulálok is.
10: Tehát ha meg tudná csinálni az ember azt, hogy ugyanúgy viszonyulna buy and hold módon, és újra befektetés módon az OTP-hez, mint hogy az ingatlanhoz, akkor ugye mindjárt le tudná képezni az átlagember is azt, amit Warren Buffett, ugye, hogy ő 65 éves kora után szerezte a vagyonának a elsöprő hányadat.
11: 90%, nem is tudom mennyit. Igen.
10: Tehát pontosan azért, mert ugye az idő neki dolgozik, amennyiben ugye részvényekbe fektetett, és minőségi részvényekbe fektetett.
11: Itt most ugye mind a kettőre egy kulcs, ami minden hosszú távú befektetésnél kulcs, hogy a beszálláskor olcsó legyen. Tehát, hogy a kommunizmusból, a szocializmusból kijövő Magyarországon az ingatlan is olcsó volt, hát ezek a vállalatok meg pláne.
10: Hát igen, most még kicsit nehezebb ugyanezt lekövetni talán. De visszakanyarodjunk a témámhoz. A REIT az mit jelent pontosan?
11: Minek a rövidítése? Ezt kérdezed?
10: Nem úgy értem, hanem hogy ezt, hogy magyaráznád meg egy bárkinek?
11: Hát ezt elég egyszerű, azt hiszem megmagyarázni. Tehát hogyha mit csinálsz, veszel egy nagyon pici részesedést egy olyan vállalatban, ami általában kereskedelmi ingatlanokba fektet. Tehát lesz egy kis üzletrészed ebben a plázában, abban a plázában, abban a plázában, ugye megint, tehát hogyha nem ragaszkodunk Amerikához. Ugye a legegyszerűbb ezt mondjuk egy Graphisoft Parkkal elmagyarázni, mert az ugyanaz, mint a REIT, csak ez egy jól körülfogható terület, a Magyarország egyik egy high-end irodalóházának a birtokosa az ember, hogyha vesz egy darab Graphisoft részvényt. Hát egy nagyon pici birtokosa, de birtokosa. És akkor ugye ő miből fog gazdagodni? Abból, hogy a Graphisoft a irodáit fölértékeli, mert akkor ezt észreveszik a tőzsdén is, és akkor már drágában veszik a részvényt. Tehát ez ugyanaz, mint hogyha az ember az ingatlan felértékelésből nyer, kvázi, és hát az osztalékból, mert hiszen minden ilyen ingatlan cég, az folyamatosan fizet nagy osztalékot. Az a REIT-ekre is igaz, a Graphisoft Parkra is igaz, meg bárhol járunk. A
10: Vonovia.
11: Vonovia, bocs, ez az. Tehát ugye az, ami német és lakó ingatlanokba fektet, csak ott ugye ott az állami szabályozás az nagyon megöli azt, hogy mit csinálhat, meg mit nem csinálhat, és az például egy olyan, ami német lakó ingatlanokba fektet.
10: Ezt tőled hallottam a Vonoviát, és annak idején vettem is belőle, köszönöm szépen, egy egész jó hozammal szálltam ki a végén. Itt ugye, tehát mondod, hogy az árnövekedés ugyanúgy hat a REIT-eknek az ár folyamára.
11: Nem ugyanúgy, ugyanis ugye ezek tőzsdei eszközök, tehát itt az lesz, hogy mit csinál az ember az ingatlanjával, megveszik 94-ben, és akkor néha megnézi egyáltalán, meg szokták nézni, hogy most már mennyit ér. Szerintem meg se szokták nézni, nem? Minek nézni meg?
10: Hát néha így, mikor szembe jön valami olyan info, akkor érdekes, meg hát az internet világában azért ez oda tolnak az arcodba valamiféle árkalkulátort, ami nekünk is van, megjegyzem, és akkor így emberek kíváncsiságból nézegetik, de alapvetően nem.
11: És mit csinál vele? De még az se igaz, mert ugye ha a laksz az ingatlanodban, akkor az mindig egy lakó ingatlan lesz.
10: Hát
11: akkor az
10: tök
11: mindegy, hogy mennyi pénzbe kerül, mert általában nincs az emberek fejébe az, hogy eladom, és nem tudom, egy szállodába költözök, és aztán, tehát, hogy ez egy nagyon jó stratégia lenne, hogyha az ember alkonykor, mit tudom, 70 évesen eladja az Erzsébet városi buli negyedi ingatlanját, és beköltözik egy szállodába is akár, és akkor elverheti a 100 millió forintját az élete utolsó 10-20-30, csak jól osszta be, mert hogyha 10-ből 30 lesz,
10: hát ez az.
11: Akkor baj van.
10: Ez
11: akkor
10: az.
11: Baj van.
10: De erre vannak egyébként megoldások az ingatlan piacon, haszonélvezeti joggal történő ingatlan vásárlás, vagy eltartási szerződés, a többi.
11: Csak akkor az nagyon nyomottáról lesz. Tehát az nem ugyanaz, mint hogy az ember bátran eladja, és carpe diem.
10: Hát igen, ez kicsit bátor hozzá, és én nem látom azt, hogy a magyar nyugdíjas átlag az ezt így meg.
11: Én se, de ugye még azt se csinálja a magyar átlag nyugdíjas, amit a Buri Negyedről többször írtam cikkeket, ami igen. Számomra egészen abszurd volt, hogy még azt se csinálta, hogy amikor ilyen teljesen abszurd ára volt a Buri Negyedbeli lakásának a többi, mondjuk egy csepeli lakáshoz képest, és még utált is a Buri negyedben lakni, mert tele volt turistával, meg büdös volt, meg koszos volt, meg stb. Tehát minden összejött, hogy eladja és elköltözön Csepelre, és a lakás árának a feléből éljen, miközben van egy lakása, tehát bajban sincs. Nem még azt, hogy nem történt meg, mert rengetegen megtették, tehát nem tudom, aztán 70 ezerről lemett 30 ezerre az ott lakók az odahók száma, tehát azt hiszem, hogy több mint a fele az megcsinálta, de van, aki 30 ezer ember, aki még ott gyűlölte a környezetét aktívan.
10: Hát igen, ez szokta téged is plagizálni, mint ahogy a Sándorfi Balázs volt itt előtted, egyébként őt is szoktam plagizálni, úgyhogy ezeket a cikkeket is idézgettem én szerintem az ilyen lapszemlékben. Megint csak visszakanyarodva, tehát az árnövekedést azt akkor értem körülbelül, a hozamait, tehát az osztalékát a részvénynek, ami mondjuk ingatlanpiacra fordítva bérleti díj, azt ugyanúgy bérleti díjból fizeti ki egy ilyen ingatlan befektetési alap.
11: Ez, ugye, ez egy vállalat, és egy vállalat, és hogy működik, akár saját vállalatom, akár egy publikus vállalat, egy részvénytársaság, a profitját azt eldönti, hogy a mekkora részét osztja ki a tulajdonosnak, és akkor azt kiveti osztalékban, megint. Vagy esetleg ingatlan fejlesztésre bármire költi. Ezek a rétek, ezek általában 80-90%-ban kifizetik a bérleti, a profitjukat a tulajdonosoknak.
10: Van nekem néhány ilyenem az én portfóliumban, és ugye ez tűnik fel, hogy stabilan fizetik az osztalékot, szinte probléma nélkül. Ti egyébként a Holdban milyen, tehát szoktátok szeretni ezeket a papírokat?
11: Ez, ahogy az elején kezdtem, tehát ha olcsó, így nem, tehát csak azért, mert ingatlan nem szeretjük. Okay. Hogyha van valami, amitől úgy látjuk, hogy ami minden vállalatra igaz, tehát nem csak ingatlanra. Tehát hogyha azt látjuk, hogy itt most valami ciklikus probléma van, ugye Covid volt tipikusan ilyen, valami ciklikus probléma van, és az kivetíti a piac, mint hogyha ez örökre ekkora baj lenne, akkor akár ingatlanba is beszállunk, de ritkán szoktuk. Például a Graphisoft Park az van nekünk elég sok.
10: Uh-huh. Általában azt szoktuk mondani, hogy a kamat szinteknek a változása befolyásolja leggyorsabban az ingatlan piacot. Hát van még ezernyi más...
11: Egy Covid például gyorsabban befolyásolja.
10: Jó, oké, de a Covid az mondjuk egy olyan extra dolog volt, amit az államok nem egy tolvonással hoztak, hanem ez így a nyakába szakadt a világnak. Hát volt itt a subprime válság, ami szintén egy olyan dolog volt, ami nyakába szakadt a világnak. De alapvetően, hogyha valahol egy tolvonással csökkentenek kamatszintet. Például Graphisoft Park nem lakóingatlanokkal bizniszel, de egy 3%-os hitel mindenkinek az ezeknek a papíroknak az árat befolyásolja?
11: Most már 3%, mire gondolsz a start programra?
10: Vagy start.
11: De nem, tehát az más a kettő. Tehát most ne menjünk bele ebbe a magyar ugarba, hogy itt össze-vissza okoskodnak.
10: Nézzünk ki ebbe egy kicsit a világba. Igen. Ha általánosságba esnek a kamatszintek, akkor az... jó vagy rossz egy ilyen befektetési alapára.
11: Az jó, ugye ez könnyű, ezt elkezdem egy kötvényen magyarázni, és akkor, mert ugye egy kötvény az micsoda, mondjuk 100 forintért veszek egy értékpapírt, egy kötvényt, ami minden évben fizet nekem 5 forintot. Ugye ez a osztaléka, kamata, nem, bocsánat, ez a kamata, a hozama, ez 5%. Mostanában mondjuk egy ilyesmi egy kötvény. És mi történik akkor, hogyha ugye ez négy éve, amikor nagyon magasan voltak Magyarországon is, meg máshol is a hozamok, akkor az 5% kamat az nagyon kevés volt. Akkor 16-ot lehetett kapni például egy PMA-ban, de a többi állampapírban is magasabb kamatokat lehetett kapni. És akkor mi történik egy ilyen kötvénnyel, hogyha ez... akkor az történik, hogy nem elég, tehát senki nem fogja tőle megvenni 100 forintért ezt a kötvényt, ami 5 forintot fizet, hanem csak mondjuk 50 forintért, mert akkor az 5 forint az 10% kamat. És ugyanezt történik az ingatlannal. Tehát amikor van egy bérleti díj az ingatlanon, most az is legyen mondjuk 5%, és hogyha ez az 5% ez így jó piaci, tehát hogyha 5 forint bérleti díjat tudok beszedni a lakásból, akkor ez a lakás 100 forintot fog érni. De hogyha fölmennek a hozamok, akkor már 100 forintért nem veszem meg ezt a lakást, hiszen kötvényben kapok 10-20%-ot, akkor nem fogok egy kockázatosabb lakásban ülni, és azért csak 5% kamatot kapni. Tehát sokkal olcsóban vagyok hajlandó megvenni azt a lakást, hogyha valaki eladja. Tehát, hogy mindig az emelkedő hozamok, azok csökkentik a hosszú távú befektetések, vagy főleg az olyan befektetések értékét, amik hosszú távon termelik a profitot, mert hiszem, hát ezt úgy mondjuk, hogy magasabb rátával diszkontáljuk, de a lényeg az, hogy a környezetben azt látom, hogy hát egy kockázatmentes hozam sokkal magasabb, mint az én befektetésem hozama, akkor az én befektetésem túl drága, le kell, hogy essen az ára, és ez történik az ingatlannal, ez történik az ingatlan papírokkal, de ez történik egy Google részvényel is, mert az is hosszú távú profitokat termel, és bizony még vannak emberek, akik számolják, hogy mennyi lehet egy Google értéke hosszú távon, és ha magasabb a kamat, akkor alacsonyabb az értéke.
10: Oké. Én egyébként így hallom az ismerési körömből itt-ott, hogy hú, akkor azért kell REIT befektetni, vagy REIT befektetni, mert az milyen jó. De a sok utánajárást akarom firtatni, hogy interneten minden meg lehet találni. Ugye az ember, nagy részt. Az ember már csak az a kérdés, hogy tudja értelmezni. És tehát sokan, akik ebbe gondolkodnak, azt hallom, hogy hú, itt milyen magas hozamot fizet ez a bizonyos befektetési alap. De ez elegendő kritérium lehet?
11: Nem, úristen, az osztalék magyarul. Tehát, hogy, hát ne, nem, az osztalék az nem, az sehogy se jó. Az egy teljesen mellékes körülmény. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az ára alapján, hogy a 10 dolláros részvény a jó, vagy a 100 dolláros, vagy az 1000 dolláros. Ezek tök mindegyek. Tehát csak az hogyha az osztalék egy kicsit még macerás. Ugye szokták volt, vagy volt időszak, amikor szerették az osztalék papírokat, mert hogyha valaki... Mert volt egy olyan kényelmi faktora, hogyha az ember belerakja a pénzét egy ilyen portfólióba, akkor abból mindig évben de kiesik cash. És akkor nem tudom, ennek örült. Tehát egy 100 dolláros papírról, vagy 100 forintos papírról esik 10 forint osztalék, akkor az másnap 90 forintba kerül. Tehát ez nem, senki nem gondolja, hogy ebben bármiféle potenciál van. Úgy van benne potenciál, mint egy ingatlanban, amelyik évente kifizeti a 10 forint osztalékot, és aztán az árfolyama közben folyamatosan emelkedik. Tehát az osztalék maga az nem számít semmit, mint ahogy az árfolyama sem számít. Az számít, hogy drága-e az ingatlan, vagy nem. Az számít, hogy drága az a vállalat, vagy sem. És csak ez számít.
10: Akkor erre mondjál valamit, hogy lehet azt megalapítani, hogy drága-e, vagy pedig éppen olcsó egy adott papír.
11: Sok utána járással, de hát így például, hogy azt mondjuk, hogy hát hogy szoktuk mi ezt csinálni, mondjuk legyen egy irodabérleti piac, akkor megnézzük a kihasználtságot, megnézzük azt, hogy mondjuk most alacsony a kihasználtság, és ezért alacsonyak a bérleti díjak, és ha te arra számítasz, hogy és ez mondjuk, és akkor mondjuk, de most 2020 van, amikor valamiért minden leesett, vagy tehát, hogy van valami oka annak, hogy ezek most miért átmenetileg miért olcsóak, vagy, és te rájössz, hogy igen, ezek átmenetileg lesznek olcsóak, akkor ez, tehát azt mondod, hogy most alacsonyak a bérleti díjak, ezért alacsonyan lehet megvásárolni ezt a részvényt, de ez sok éves átlagban ezek jóval magasabb, irodabérleti díjjal szoktak forogni, és javulni fog ez a környezet, akkor ez például azt jelenti, hogy olcsó ez az iroda. De hát ugye vállalatoknál talán ezt egyszerűbb érzékelni. Tehát, hogyha nem tudom, egy autógyártó vagy, egy német autógyártó vagy, és azért esik az árfolyama, mert Covid van, és mindenki megjel a részvénybefektetést, és ezért eladja, de tudod, hogy a profittermelő képesség az ugyanúgy megvan az autógyártónak továbbra is, sőt, még arra is rájössz, hogy sőt, még fel is megy, mert sokkal többen fognak autót vásárolni, mert megijednek a tömegközlekedéstől, akkor tudod, hogy ez egy vételi alkalom. De hogyha azt látod, hogy azért esik a Volkswagen árfolyama, mert a kínaiak szétversenyzik a német autógyártókat, akkor meg azt mondod, hogy na így viszont akkor nem tudom, hogy olcsó-e az a Volkswagen vagy sem, mert ez egy hosszú távú, nem ciklikus, hanem strukturális probléma, amit hogyha te viszont azt mondod, hogy na de biztos, hogy meg fogja oldani az EU azt, hogy nem tudom, hogy a kevésbé, tehát ugye egy problémája a német autógyártóknak, hogy túl nagy környezetvédelmi elvárások vannak velük szembe, és ezért se tudnak versenyezni a kínaiakkal. Most már csökkentik is ezeket a környezetvédelmi elvárásokat. Tehát ugye például arra számítasz, hogy ez folytatódik ez a folyamat, meg az EU elkezdi megvédeni a piacát attól a Kínától, amelyik mondjuk úgy, hogy tisztességtelenül versenyzik, akkor tudod, hogy ez egy olyan lendületet fog adni a német autógyártó szektornak, amitől ez most olcsó, mert elmúlnak a strukturális problémák. Ciklikussá válnak most talán kis túlzással. Tehát, hogy ilyen dolgok azok, ami alapján megmondod, hogy olcsó-e vagy sem. Aztán vagy igazad lesz, vagy nem.
10: Hát ez alapján, amit most elmondtál, azt kell mondjam, hogy én tudom, hogy miért nem fog a magyar átlag a tőzsdére vonulni az ingatlan befektető, tehát az ingatlan befektető ehhez képest, amit most elmondta, fajék egyszerűségű. 300% hitel mindenkinek, akkor rohanjunk. Tehát ez körülbelül ennyi emögött olyan szintű elemzések nincsenek, amit te
11: elmondtál. De várj, de hát azért ez nincs mindig. Tehát, hogy volt egy ilyen, egy-két hónapig lehetett erre vásárolni, most ez elmúlt, és most mit csinálsz? Tehát, hogy nem tehát vannak pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy jó venni ingatlant, Covid megint csak, de hát akkor részvény sokkal jobb venni. Tehát lehet valaki boldog attól, hogy vett ingatlant 2020-ban, és az, hát ha részvényt vett volna ugyanabból a pénzből, sokkal jobban állna, ezt garantálom. És tehát, hogy persze vannak ilyen pillanatok, de hát ez a részvénypiacra is igaz. Hát a részvénypiacra is igaz, hogy vannak olyan pillanatok, amikor mint a hülye menni kell részvényt vásárolni, mert ott nagyobb lesz a hozampotenciál.
10: Hát most éppen azt csinálja az átlag eladó, hogy hát nem kell az ingatlan, akkor nem akarom elkótyavetélni, akkor inkább felgyújtom. Mert az árat azt nem fogom leengedni, mert nincs egy olyan nyomás. Rendben, Balási Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
11: Köszönöm szépen.
1: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egy perc elmúlt 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újabb szankciókat fogadott el az uniós tagállamokat tömörítő tanácsa az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, illetve emberi jogok megsértésért felelős személyeket, szervezeteket céloznak. 34 személyt, 47 szervezetet vettek fel a szankciós listára. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő közölte, az intézkedések célja, hogy fokozzák a nyomást Oroszországon a háború befejezése érdekében. Leszállás közben balesetet szenvedett egy Tu-22 M3-as repülőgép Irkutszkban, közölte az orosz védelmi minisztérium. Egy tervezett gyakorló repülés során történt a baleset a repülőgéppel. A legénység katapultát, a pilóták életét és egészségét nem fenyegeti veszély, a földön sem keletkezett kár. A repülőgép egyébként 6 felszerelés nélkül repült. Lezuhanásának körülményeit vizsgálják. A Tu-22 M3-as szuperszónikus változtatható szárnyalású, nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép. Lengyelország egyelőre várja az újabb MiG-29-es vadászrepülőgépek tavaly jelzett ukrajnai szállításával kapcsolatos fejleményeket, mivel még nem zárultak le az ukrán drón technológia viszonossági lapon történő megosztásáról szóló tárgyalások. Ha majd véglegesítik a drón ügyletet, akkor lezárul a vadászgépek ügye is, közölte a lengyel védelmi miniszter helyettes. Lengyelország eddig 14 MiG-29-es vadászgépet szállított Ukrajnának, ezek helyébe korszerű amerikai és dél-koreai felszerelést akarnak beszerezni. Több hétig is eltarthat a hormozi szoros olyan mértékű aknamentesítése, hogy vissza lehessen térni a normális hajózáshoz, közölték hajózási és tengerészeti biztonsági források. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a hormozi szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15, akár 40-50 napig is eltarthat az aknamentesítés, az amerikai hadsereg minden esetre elkezdte ezt a műveletet. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. Ezt mondta a Reutersnek a libanoni síita szervezet egyik tisztségviselője. A vezető szerint Irán azért halasztotta el az Egyesült Államokkal kötött megállapodás aláírását, hogy figyelemmel kísérje, Izrael betartja a Libanonra vonatkozó tűzszünetet. A libanoni és külföldi biztonsági források szerint egyébként a megállapodás bejelentése óta jelentősen mérséklődtek a harcok Dél-Libanonban, noha Izrael továbbra is fenntartja, hogy nem vonul ki az általa ellenőrzett dél-libanoni biztonsági övezetből. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai alelnök. Az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozza

0: Ezek az Iránban szükséges újjáépítést. Vance megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajlandó tárgyalni befagyasztott iráni vagyonelemek hozzáférhetővé tételéről, de cáfolta, hogy az Irán által hangoztatott 25 milliárd dolláros összegről lenne szó. A zárolt vagyonok feloldásánál sokkal jelentősebbnek mondta azt, hogy Irán mentesülhet a szankciók alól, amennyiben a hosszú távon fenntartja az atomprogramot illetően tett vállalásokat.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde egyelőre felfelé megy, ez 1%-os pluszt jelent 137.113 pontos értékkel, a forgalom 24 milliárd 645 millió forint. 1,9%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3754 forinttól jegyzik őket, az OTP 2,7%-os pluszban járt, 43640 forinton, a Richter 6%-kal erősödik 12000, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 2720, csökkenek a Forage részvényei 1,3%-kal, 1999 forinttól jegyzik őket. Az euró most 350 forinton. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde stagnál, a többi index 1, illetve 1,3% közötti erősödésben. A Wall Street-en a Dow Jones 1,2%-del, az S&P 500 1,5%-kal, a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq 2,5%-kal megy felfelé, 1,1617 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, csak a Dunántúl déli részein, valamint a déli és az északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, dr. Böröcz Lajossal, a Vimosz főtitkárával. És a mai kérdésünk, mi kerüljön a tányérra? Európa szerte keresik nem csak mi, hogyan lehet egészségesebb és fenntarthatóbb az étrendünk. Erre többek között született egy Európai Uniós projekt is, ez a Plan Eat, ugye? Ebben a Vimosz aktívan részt vett az elmúlt időszakban, években, ugye? Mint partner.
3: Igen. Ugye ez egy Horizon program volt, 24 konzorciumi tag vett részt ebben a munkában, francia, olasz, görög,
2: spanyol
3: kutatóintézetek.
2: 22 és 26 között.
3: Igen, Európa legjobb egyetemei ebben a szakmában, Wageningen, Gießen, Löwen, Bologna, München, és így tovább, és hát a gazdasági életet is próbáltuk ebbe bekapcsolni. Az volt a tapasztalat, hogy a Európában, ugye 2020 óta, amióta Timmermans meghirdette ezt a programot, van sok kezdeményezés, de ezek nagyon töredezettek, és akkor a mi hozzáállásunk az volt, hogy alulról próbálunk elindulni fölfelé. Tudományos tényeket összeszedünk, és az embereket megkérdezzük. Alakult ki egy magas hatékonyságú intézkedés, a köre, és akkor ezt a kört, ez egy nagyon széles kör volt még az elején, ami ugye a kutatásokból kijött, ezt a széles kört próbáltuk leszűkíteni olyanra, hogy ez tényleg kezelhető legyen. A kezelhetőséget vissza is mértük, a gyakorlatban 9 élő laboratórium született az országban, és ebben egy mátrix-szerűen kor, szociális helyzet szerint teszteltük, hogy azok az intézkedések hogy hatnak az ő étkezési szokásaikra, és akkor a tesztek eredményeként alakult ki a végleges javaslatcsomaggal.
2: Azért nagyon izgalmas ez, mert egészségesen és fenntartható módon. Tehát azért a kettő az nem mindig fut párhuzamosan, mert lehet, hogy valami nagyon egészséges, de nagyon nehezen fenntartható. Egyrészt az emberi szervezet szempontjából is vizsgálta, az Unió megvizsgálta ez a program ezt a kérdést, meg az egész bolygó egészsége szempontjából, hogy az most nem volt képzavar, megérthető volt.
3: Érthető volt, igen. Talán a legjobb gyakorlatát idézem ide ennek az egész sorozatnak, és az segít meg érteni, csökkenteni a komplexitást is, meg hogy ennek ellenére hogy lehet eredményeket elérni. Ugye a javaslatuk egy jó része az arra szolgál, hogy csökkentsük le a vöröshúsok fogyasztását, meg azt, amivel az állattenyésztés terheli a gazdaságot. Ugyanakkor emeljük a növények, növényi alapú ételek fogyasztását, és a Üdödom térség kollégái a következőt dolgozták ki. Volt ott egy olyan szarvasmarha fajta, a Fernandez, ami hát már kihalóban volt, jelenleg mondja 3000.
2: Egyed van már csak
3: ebből a marhából, és ott a térség szakértői összejöttek, tehát megint mondom, alulról mindenki, a mezőgazdasági termelők, a önkormányzati vezetők, iskolai vezetők, a térség szakácsai, és akkor kitalálták azt, hogy néhány ilyen a helyben nagyon jellemző ételt fognak ajánlani, ezzel növényi alapú ételeknek a sokasságát ajánlják az iskolai étkezésben elsősorban, de egyébként is ott a környéken. Ugyanakkor megtartják a vörös húst, tehát ennek a Fernandez marhának a nagyon-nagyon jó minőségű húsát az étrendben, de az egy kis mennyiségben fog ebben szerepelni, és hát ezt már a közel 20 ezeren használják ezt a megoldást. A gyerekek szeretik, a szülők szeretik, és a környezetet is.
2: Hát a közétkeztetésben azért sokat panaszkodtak az elmúlt évtizedekben, a gyerekekkel hogy lehet megszeretetni a különféle zöldségeket, de világos, a hal felé, meg a fehér hús felé kéne elmenni, meg a hüvelyesek felé, meg a zöld felé, és mindezt még egyszer fenntartható módon, hát a marhák nem véletlenül kerülnek itt szóba, ugye különböző problémák miatt lassan le is mondhatunk róluk. Ami nagyon izgalmas volt számomra ebben a kutatásban, vagy kutatás sorozatban, az az, hogy igazából az ételára az nem feltétlenül ott az árcímkén látszik, csak amit én látok, és leveszem azt, amelyik éppen nekem megfelel, meg egészségesnek gondolok, meg árértékben is úgy jónak tűnik. Szóval az étel valójában mennyibe kerül? Hát ez a kettőségre visszautal, amit előbb felvetettem, ezt az egészséges fenntarthatóság. Tehát a végső számla az eltérhet attól, mint amit ott a boltban látok.
3: Igen, a záróértekezletünkön hangzott el az egyik kutatóintézet száma, hogy az Európai Unióban ennek az élelmiszer értékláncnak a hozzáadott érték előállítási képessége az 800 milliárd euró. Ezt viszont ugyancsak a kutatóintézetek adatai alapján 966 milliárd euró ilyen rejtett költség terheli. Ennek 18% olyan környezeti típusú, de a legnagyobb az a 82%, ez az egészség, tehát hogy mi minden kárt okozunk a nem megfelelő étkezéssel. Ezért is volt az a sok-sok teszt, és ezért jött ki az összességében 20 olyan nagyhatású javaslat, amit érdemes az emberek élelmiszer kultúrájának kialakításakor figyelembe venni.
2: Hát igen, mert nem csak egészség, meg hosszú távú társadalmi hatások, egészségbiztosítás, orvosi költségek, magánorvosi költségek, rehabilitáció, nagyon, nagyon messze lehet jutni, de még csak nem is a bolt, ami egyedül számít, mert a szociális környezet, ugye a társadalom, a vendéglátás, a közétkeztetés, tehát az a kultúra, ami engem körülvesz, azon túl, hogy én otthon, vagy a családom otthon mit fogyaszt, mit vásárolt, hogyan készíti el.
3: Mi a végére akkor egy ilyen javaslat csomaggal készültünk el, ami az élelmiszerrendszerek egészségesebbé, fenntarthatóbbá, társadalmilag igazságosabbá tételéről szól. Ugye étrendi választások szerepelnek ebben, akkor az előbb említett valódi költségszámítás, tehát hogy ne csak azt vegyük figyelembe, hogy ez most ott a bolti polcról mivel kerül, hanem a teljes társadalmi és környezeti hatását vegyük figyelembe annak, amit ajánlunk, és akkor néhány új eszköznek a fejlesztése is történt, így született például egészen komoly étkezési anyag, ennek egy oktatási eszköztár.
2: Igen, ez az edukáció.
3: Tantervi keretrendszertől a pedagógusok kézi könyvéig, óratervek, tematikus háttéranyagok, kampánytervezési útmutatók, minden ilyen része ennek a csomagnak is. Akkor született egy élelmiszerrendszer döntés támogató platform, ahol valamennyi eredmény terméke ennek a 4 éves konzorciumi tevékenységnek megtalálható, ideértve ezt a 20 szakpolitikai beavatkozást is, és úgy gondolta a társaság, hogy egy ilyen európai szintű javaslatot is tesz. Ugye része volt a konzorciumi munkának, hogy döntéshozókkal, döntés előkészületben résztvevőkkel is tárgyaljunk, tehát az Európai Bizottság szlovák parlament szakembereivel.
2: Hát az, hogy szakpolitikai beavatkozás történjen bárhol, bármilyen módon, ahhoz az kell, hogy a politika ebben partner legyen. Igen.
3: Így van, és akkor így mi azt találtuk ki, hogy létre kellene hozni, látván ezt a nagy szakadozottságot, egy európai élelmiszerpolitikai tanácsot, ami ezt az egészet összefoghatná. Ennek tagja lehetne ez a European Board of Agriculture and Food, ez 2 éve jött létre a régi von der Leyen bizottság tevékenységének a végén, és az újban ezt megerősítették, ebben a mi Európai Szövetségünk például tag, és akkor emellé kellene még rendelni az ilyen állampolgári paneleket, aztán van egy tudományos bizottsága is az Európai Uniónak a mezőgazdaság élelmiszeripar ügyében, őket is befoglalni, és akkor egy koordinációs testület segítségével, ezek mind együttműködve folyamatosan vigyáznának arra, hogy olyan döntések szülessenek, ami tényleg a jó irányba mozdítja.
2: Csak egy közbevetés, hogy azért annyira eltérő, hát ha csak Európát veszem, meg a jó példákat veszem, meg azt, hogy ki mit vásárol, és ki hogyan táplálkozik, mondjuk egy spanyol, egy olasz, ugye, vagy akár egy magyar, vagy a tengeri halakra, ha gondolok, hát az nekünk itt nincs, nem áll rendelkezésre, és hogy a magyar halászat, azt tudjuk, hogy milyen helyzetben az unión belül, mert nagyon, nagyon kicsi az édes vízi halászat súlya ezen belül. Tehát itt nagyon-nagyon nagy különbségek vannak. Hogy lehet úgy generálisan jó szabályokat hozni és tanácsokat adni, amikor ennyire különböző a fogyasztási szokásunk, és most nem csak társadalmi rétegekre gondolok, hanem egyszerűen földrajzi kérdés is ez.
3: Az egész folyamatot ez az együttalkotás vezényelte, és ebben minden szempontot igyekeztünk figyelembe venni, és az eredménye sem az, hogy egyetlen egy mindenre megoldást találó javaslatban, hanem egy ilyen csomag alakult ki. Itt van ez a 20, ami szerintünk a legnagyobb hatással bír, és a legjobb irányba mozdít, és akkor ezt te a földrajzi, szociális helyzetettől függően állapítsd meg, hogy a 20-ból számodra melyik a legjobb.
2: Ebből egy párat el lehetne mondani, vagy lehet ebből ismertetni egy néhányat, hogy konkrétan lássuk, hogy ez a 20 szakpolitikai beavatkozási javaslat, ez mi mindenre vonatkozhat?
3: Ilyenek vannak, hogy a húsfogyasztás gyakorisága egy héten, erre ajánlások. A zöldségekből ugye az, hogy ha lehet, legalább 3 legyen gabonáknál a teljes kiörlésüt javasoljuk. Egy másik ajánlás, hogy a legalább napi 5 zöldség, gyümölcs jusson el a fogyasztóhoz, és ezek, ha lehet, mindig a szezonálisak, meg a helyben könnyen elérhetőek legyenek. A zsírtartalomra, sótartalomra, cukortartalomra vonatkozó csökkentési ajánlások vannak. A folyóvíz fogyasztása, sok vízfogyasztása szerepel ezek közt az ajánlások között. Az elkészült anyagokban, mint említettem, van sok-sok tananyag, ezek mindenki számára nyitottak, és most még egy olyan 3-4 hónapnyi tevékenység során folytatódik a döntéshozók, döntés előkészítők informálása, előkészítése, egy ilyen komolyabb kommunikációs tevékenység indul be. Ez egy egészen realista projektcsapat volt, tehát nem azzal számol, hogy most már szeptember 1-től mindenki egészségesebben
2: és fenntartható módon
3: érkezik, hanem azt szeretné elérni, hogy 3-5 éven belül induljon el ebbe az általunk ajánlott irányba az európaiak fogyasztása.
2: Ez a Vimosznak is egy nagyon izgalmas kihívás, nem? Nem egy ilyen nemzetközi európai projektben benne lenni éveken keresztül, ahol ilyen sokféle szereplő van, tehát nem egy-két partner, hanem mondjuk másik 20 vagy 30.
3: Így van, ebből sokat tanul az ember, igyekszik használni ezeket idehaza, és ugye most kezdődött például ahol a vendéglátási higiéniai kézikönyvének a felülvizsgálata, és ebbe akkor ezeket a tapasztalatokat már nagyon jól be tudjuk hozni, és így a hazai eredményekben is megmutatkozik az, amit mi ott tapasztaltunk. Nekünk egy nagyon erős közétkeztetési szekciónk van a Vimoszon belül, lévén, hogy a keresleti oldalról egyre inkább megjelenik az, hogy egészségesebben étkezünk, leginkább az irodaházakra gondolok, de már a szülők egy része is gondolkodik, úgyhogy az iskolában sem ártana, hogyha az én gyerekem egészségesebben
2: nem beszélve az érzékenységekről, intoleranciákról és az összes többiről.
3: Miután ez keresleti oldalon megjelenik, a felelős közétkeztető cégek erre igyekeznek reagálni. Tehát minden cégnek van sok-sok saját maga által kifejlesztett programja, de mi most adunk egy további étlapot nekik, hogy ezt ilyen-olyan irányba tudják igazgatni, még jobban alakítani. Ugye mondtam, hogy ez egy nagyon töredezett történet itt Magyarországon is van, sok-sok kezdeményezés jelenleg zajlik, például ez a bolygó egészségügyi étrend történet is itt Magyarországon. A lényeg az, hogy ezek a lehető legtöbbekhez eljussanak üzenetként, és tényleg történjen meg az az első lépés, egészségesebb és fenntarthatóbb étkezés irányába. További magyarországi tagunk is volt ebben a konzorciumi munkában, az ESSRG nevű cég, rendkívül jól felkészült élelmiszeripari, mezőgazdasági ügyekben is, de ennek a szociális vonatkozásait is nagyon erősen hozta be a projektbe, például a élő laboratóriumok tevékenységének a szervezése nélkülük elég nehéz lett.
2: Nagyon szépen köszönöm. Plan Eat, Európai Uniós projekt 2022 és 26 között. A Vimosz főtitkára Dr. Böröc Lajos volt a vendégem. Köszönöm.
3: Köszönöm.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az elemzők által vártnál kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban májusban havi összevetésben, míg éves szinten gyorsuló ütemű bővülést jegyeztek fel. A Fed összegzése szerint májusban 1,1%-os volt az ipari termelés bővülés, éves bázison 1,7%, a kapacitás kihasználtság 76,2%-on állt.
0: Tőzsde hírek.
4: A Wall Street jó erős nyitással, 1-2% körüli pluszokkal nyitotta ma a napot, a Dow Jones 1,2%-kal megy felfelé, az S&P 500 1,5%-kal, a Nasdaq 2,4%-os emelkedésben. Londonban a tőzsde stagnál, a német DAX 1,1%-os pluszban, a francia CAC-en szintén 1,1%-kal erősödik, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol 1,4%-kal megy felfelé. 1,1612-t az euró-dollárral szembeni árfolyama. Zárás előtt nagyjából egy fél órával 1%-kal mennek felfelé a hazai tőzsdén átlagban a részvények, a BUX 137.141 ponton, a MOL rontja az átlagot 1,9%-os mínuszával 3.754 forinton, az OTP 2,6%-os pluszban 43.580 forint, a Richter 8,1%-kal erősödik 12.030, a Magyar Telekom viszont 7,1%-os mínuszban 2.710 forinttal jár. Jelenleg 350 forinton az euró árfolyama, az angol font 404 forint 90, a svájci frank 380 forint 30 fillére. Leszállás közben balesetet szenvedett egy Tu-22 M3-as repülőgép Irkutszki régióban, közölte az orosz védelmi minisztérium. Egy tervezett gyakorló repülés során történt a baleset a repülőgéppel. A legénység katapultált, senki sem sérült meg, a földön sem keletkezett kár. A repülőgép 6 felszerelés nélkül repült, lezuhanásának körülményeit vizsgálják. A Tu-22 M3-as szuperszónikus változtatható szárny nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép. Közben az oroszok bejelentették, hogy elfoglaltak egy települést, méghozzá a Donyecki Nadia elfoglalásáról számoltak be. Napközben egyébként a reggeli hajnali órában kiterjedt támadás volt Ukrajna ellen orosz részről, 9 halottja volt a sorozatos rakéta és dróncsapásoknak. Az ukránok dróntámadásokkal válaszoltak, és állítólag ennek is vannak a megszállt területen civil áldozatai. Több hétig is eltarthat a hormuzi szoros olyan mértékű aknamentesítése, hogy vissza lehessen térni a normális hajózáshoz. Bár Irán és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben segítette néhány hajó áthaladását a lezárt vízi úton, a vasárnap bejelentett megállapodás ellenére továbbra is óvatosságra intenek a szakértők. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a hormuzi szoroson, az utóbbi hetekben 12-15. Nyugati haditengerészeti források szerint a hagyományos aknakeresőkkel és vízi drónokkal is 40-50 napig tarthat, amíg teljesen aknamentessé teszik a területet. Üdvözölte egyébként az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és arra kérte a feleket, hogy a tartós rendezés érdekében önmérséklettel és jóhiszeműen hajtsák végre az egyességet. A libanoni helyzetre kitérve az ENSZ vezetője aggodalmát fejezte ki az ottani területeket és infrastruktúrát ért izraeli csapások miatt. A főbiztos Izrael kivonulását sürgette a libanoni területekről, és azt mondta, hogy mindenféle esetében ki kell vizsgálni a feltételezett jogsértéseket.
0: Időjárás jelentés.
4: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, késő estig szórványosan, főleg a Durántúlon, Borsodban és a Délalföldön fordulhat elő eső, zápor, zivatar, onnantól viszont kedd estig csak elvétve lehet majd csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul. Holnap már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között várható. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
5: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Magyar Biztosítók Szövetségének elnökével, Holló Bencével beszélgetek. Jó napot kívánok, elnök úr!
6: Jó napot kívánok!
5: Hát azt is mondhatnám, hogy kampányok előtt, kampányok után, kampány üzemmódban a Mabisz. Kezdjük talán a lakásbiztosítási kampányal, ami, ahogy én a híreket láttam, igazolta azt, hogy ez egy húzóágazat, a sikerágazata a magyar biztosítási szektornak, mármint a lakásbiztosítási piac.
6: Így van, véget ért a lakáskampány, és a kiértékelése, a részletek áttekintése jelenleg is zajlik a Mabisznál, nyilván a biztosítók bevonásával. Annyit el lehet mondani a kampányról, hogy az átkötések száma az csökkent a tavalyi évi kampányhoz képest. Az viszont nagy sikernek tekinthető, hogy a komoly árverseny és ajánlati verseny ellenére sikerült elkerülni az úgynevezett kockázati rés, vagy protection gap kialakulását Magyarországon, amelynek a lakásbiztosítási piac egyébként nemzetközi, nyugat-európai összehasonlításban is kiemelkedően jó minőségű, jó lefedettségű, tehát nagyon sok embernek van nagyon sok lakás biztosított, és nagyon jó fedezeteket nyújtanak rá a biztosítók, nagyon jó áron. Ugye a Mabisznak ebben a helyzetben az a célja, hogy ezt a magas minőséget megtartsa, ugyanis van néhány olyan ország, akár nyugat-európai példákat is mondhatunk, ahol az árverseny odáig vezetett, hogy kiüresedtek a biztosítások, és bizonyos fedezeteket biztosítók elkezdtek kivenni a kockázatok közül, és emiatt a biztosítások egy része az elkezdett kiüresedni. Ez ellen küzd a Mabisz, hiszen ez az ügyfelek számára a kötés pillanatában akár nem is igazán észrevehető jelenség, viszont nagyon veszélyes tud lenni, ha bekövetkezik a baj, és akkor jövünk rá, hogy nincs fedezet a lakásbiztosításunkon.
5: Igen, itt a számosság is fontos, ugye a mennyiség, a minőség, amit mondott elnök úr, meg az ár is. És közben az is eszembe, mert ugye, ha már a kiüresedett szót használtam, az is eszembe jutott, hogy hallgattam, hogy hát igen, itt az, akár Budapesten volt a név, amikor 15-20%-kal nőttek mondjuk a lakásárak, ingatlan árak, hogy ezt le tudja-e követni a biztosító, mennyiben követi ezt le. Tehát ez egy nagyon érzékeny patika mérleg helyzet, hogy az árak ne szaladjanak el, de ne is menjenek egymás alá, ugyanakkor korrektül legyen fedezete a biztosításnak a megnövekedett ingatlanár mellett.
6: Hát ugye az elmúlt években ez nagyon fontos tényező volt, hogy egy hát mindenki által ismert jelenség volt, hogy a lakásárak, az ingatlanárak, de akár az építőipari árak is, ugye amikor egy kárnak a helyrehozataláról szó van, ugye akkor az építőipari árak is ugye megjelennek, hiszen ugye valakinek ezt a kárt helyre kell hoznia. És ebben a kontextusban elmondható az, hogy az árérték aránya nagyon jelentősen nőtt a lakásbiztosításoknak. Tehát ugye van egy biztosítási összeg, ami ugye a fedezetet jelenti, ez sokkal, de sokkal jobban nőtt átlagosan, mint a biztosítási díj. Tehát ugyanannyi pénzért az ügyfelek már sokkal többet kapnak, mint néhány évvel ezelőtt. Ugye átlagosan elmondható az, hogy egy idén az átlagos lakásbiztosítás az egy 70 milliós fedezeti összeget takar, tehát egy 70 milliós értékű ingatlan jelenti jelenleg az átlagot, és ennek az éves díja 50 ezer forint. Ez azt is jelenti, ugye, hogy 1400 év alatt kellene kifizetni azt az összeget biztosítási díjban, ami a biztosítási díj fedezetet nyújt. Ez egy kimagaslóan jó érték.
5: Hát 1400 évig nem élünk, legalábbis a mostani előrejelzések szerint. A vagyonról menjünk át az életre, mert ha már a vagyon így, ha úgy tetszik, rendben van, és ahogy mondja elnök úr, a lakásbiztosítási, az egy sikerágazat a magyar biztosítási szektornak. Mi a helyzet az életbiztosítások számának a növekedésével, ha van ilyen? Mert azt láttam, hogy ez a Mabisznak egy stratégiai kérdés, az életbiztosítási kampány is tulajdonképpen ezt szolgálja. Ezt kívánja szólni.
6: Igen, hát ha jó hírekről lehetett beszámolni a lakásbiztosítások kapcsán, akkor már kevésbé szép a kép Magyarország tekintetében az életbiztosítások kapcsán. Ugye itt alapvetően két fő termékvonalat lehet megkülönböztetni, ugye az öngondoskodás, megtakarítási jellegű életbiztosításokról, mint ilyen például a nyugdíjbiztosítás, illetve a kockázati életbiztosításokról, amit úgy lehetne lefordítani, hogy az ember kaszkó, tehát hogyha valaki magára költ egy biztosítást, hogyha baleset éri, vagy betegség, vagy valamilyen tartós keresőképtelenség áll fönn, például nagy Isten meghal, akkor fizet a biztosító. Ez azért nagyon fontos, mert ezen a piacon nagyon alacsony penetráció van, tehát a magyarországi lakosságnak egy jelentős részének nincs életbiztosítása, és ha van is, az is rendkívül alacsony összegű. Ugye amikor például egy fiatal pár fölvesz egy komoly jelzálog hitelt, és mondjuk gyerekvállalásba kezd, és egykereső van a családba, akkor annak az egykeresőnek a részleges vagy tartós keresőképtelensége, mondjuk balesetok, ne adj Isten halála kapcsán, ugye azt kell végig gondolni, hogy milyen összeg az, ami a családot segítheti ebben a bajban. Ugye erről szól az egyik kampány filmje is a Mabisznak. Ezt Magyarországon a tudatosságot kell elsősorban növelni. Az emberek nem előbb gondolnak a lakásukra, az autójukra, mint saját magukra, amikor biztosítást kötnek. Nem beszélve az öngondoskodásról, ahol szintén fő cél, hogy korán kezdjenek el öngondoskodni az emberek, hiszen ha idős korában jut valakinek eszébe nyugdíj előtt, hogy kéne egy nyugdíjbiztosítást kötni, akkor nyilván a felhalmozási időszak már rövid lesz. Ez évek óta egy fontos stratégiai célja a Mavisznak, hogy a társadalom figyelmét fölhívja ezen biztosítások fontosságára. Emellett pedig nyilván igyekszünk a különböző kormányzati döntéshozók figyelmét is fölhívni ezen konstrukciók fontosságára. Miért fontos az, hogy a fiatalok rendelkezzenek életbiztosításokkal? Miért fontos az, hogy a családok megfelelő biztosítási fedezet mellett tudjanak élni. Ne egy Isten, egy nem várt esemény ne döntse romba a családi költségvetést.
5: Igen, hát edukációról van szó nyilván, és edukálni kell egyrészt az ügyfeleket is, tehát magát a lakosságot, az állampolgárokat is, és nyilván valamilyen módon a döntéshozókat is, meg hát itt ugye a számítások azok lényegesek, mert ugye elnök mindig elmondja, és szakemberek mindig elmondják, hogy Nyugat-Európához képest az életbiztosítások területén a penetráció az lényegesen gyengébb, mint mondjuk a vagyonnál volt, vagy bárhol máshol, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Viszont az, hogyha valaki biztosított, akkor később sem szorul mondjuk állami segítségre, vagy nem olyan állami segítségre, hogyha mondjuk életbiztosítása vagy balesetbiztosítása van. Tehát szóval a végső szaldó az nagyon bonyolult, és ezt is be kell látnia valamilyen módon, azt gondolom, vagy figyelembe kell venni a döntéshozóknak.
6: Így van, ez egy nagyon fontos szempont szintén, amit mondott, hiszen a biztosítások révén el lehet kerülni azt, hogy adott esetben családok egy hitelfelvétel kapcsán olyan anyagi helyzetbe kerüljenek, hogy utcára kerülnek, vagy nagyon nehezen tudják megoldani a lakhatásukat. Főleg itt a célcsoportunk a fiatalok, hiszen ugye a fiatalok esetében ráadásul még fönnáll az is, hogy sokkal olcsóbbak ezek a biztosítások, tehát már nem túl jelentős összegekért is jelentős biztosítási fedezeteket lehet kötni. Úgyhogy a kampány erről is szól. Nagyon sok esetben ez nem elsősorban anyagi kérdés, hanem egész egyszerűen a tudatosság, vagy az ismeretek hiánya, vagy a életbiztosítások magyarországi beágyazottságának hiánya okozza ezt az alacsony penetrációt.
5: Ha már a fiatalok, akkor nézzük egy picit az ügyfél szempontjából, meg aztán a szakemberek szempontjából is ezt az évet, akár ezt a 26-os évet. Nyilván digitalizáció, ügyfélélmény, ez nagyon fontos, egyre fontosabb mindenkinek, de a fiataloknak nagyon. Itt mi minden történt a biztosítóknál, illetve akkor hadd hozzak még, ha már a kormányzat szóba került itt a katás ígéretet, mert ez meg önöket, mint szakmát érintheti. A biztosítás közvetítő kollégákat érintheti ez a féle fajta változás, amiről azért most egészen pontosan még mindent nem lehet tudni.
6: Így van, hát a digitalizáció kapcsán, ugye ez is része a MABIS stratégiának. Ugyan a MABIS, mint érdekvédelmi szervezet elsősorban azt tűzte ki céljául, hogy igyekezzen ebben a nagyon bonyolult, ugye szabályozott piacról beszélünk, a biztosítások kapcsán is, nagyon bonyolult szabályrendszerek kereteiben dolgozunk, ahol a múltban meghozott szabályok is jelenleg is érvényesek, és ezek nagyon sokszor már nem a jelenkor valóságára adtak valamiféle választ. Szeretnénk a szabályozó hatóságokkal is, illetve a felügyeleti szervekkel is végigmenni azokon a pontokon, amelyek mentén egyszerűsíteni tudjuk az ügyfél életét, tehát növelni tudjuk az ügyfél élményt, a digitális csatornáknak, a digitális ügyfélkiszolgálásnak nagyobb teret tudunk adni, és szisztematikusan szeretnénk kigyomlálni azokat a szabályokat, amelyek úgy gondoljuk, hogy már nem feltétlenül aktuálisak, vagy olyan típusú kommunikációs csatornák előírásait például kötelező jelleggel bizonyos esetekben, amelyeket ma már nem használunk, vagy csak elvétve használunk. Itt arra kell gondolni, hogy hogyan kell egy biztosítónak kommunikálni az ügyféllel, milyen opciók közül lehet választani. Kell-e kötelezően előírni papíralapú folyamatokat itt-ott-amott, vagy milyen módon lehet az ügyfelekkel kapcsolatba kerülni. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek mentén ugye érzékeljük, hogy a biztosítási piacon, vagy akár a pénzügyi piacon is sokkal bonyolultabb ügyfél folyamatokkal találkoznak az ügyfelek, mint más szektorok esetében, és ezt próbáljuk valamelyes szintre hozni. Természetesen az ügyfél érdekeinek a védelme, valamint az IT biztonság, kiberbiztonság tekintetében nekünk fokozott a felelősségünk. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy nagyon sok mindenen lehet javítani. E tekintetben a célunk az, hogy az ügyfelek jó, egyszerű, átlátható, gyorsan elérhető termékeket tudjanak vásárolni a különböző biztosítóktól.
5: A kata vonatkozásában milyen reményekkel élnek?
6: Hát a kata ugye nagy Nagyon rosszul érintett bennünket, amikor a biztosítás közvetítő kapcsán ugye megszűnt a kata lehetősége. Ez a szakma, ez ennek a művelőinek a száma, függő és alkuszi állományról beszélek, akik biztosítás közvetítéssel foglalkoznak. Ezeknek a száma folyamatosan csökken, illetve most talán átment stagnálásba az elmúlt időszakban. Ez egy öregedő szakma, a képviselői egyre idősebbek, és különösen a pályakezdőknél, a fiataloknál szeretnénk elérni azt, hogy a kata visszatérhessen, hiszen ez egy olyan vállalkozási forma, amely nagyon jól illeszthető a kata rendszerben, és így a képviselők, a különböző értékesítők ki tudják próbálni, tudják kezdeni a karrierjüket egy egyszerűsített adózási formában, és később, ha sikeresek lesznek, nyilvánvalóan akkor már egy másik adózási rendszerre kell átérniük. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ebben a kérdésben a kata újra kiterjesztésre kerülne, tehát a biztosítás közvetítő kapcsán legalább átmeneti jelleggel, legalább a pályakezdők számára ez pár évre megnyílhatna.
5: Elnök úr, még röviden a biztonság hetéről, ez a 10. jubileumi biztonság hete, ez is sikertörténet, ahogy szokták mondani a szakemberek, baleset megelőzés, közlekedés, biztonság terén. Idén fókuszban a mikromobilitás, ezt a kutatási adatokkal fogják majd alátámasztani, a biztonság hetén publikálják ezt a kutatást. Én is kutattam, ugrásszeren emelkedett a mikromobilitási eszközökből adódó balesetek száma, itt legfőképp a rollerekről van szó. A balesetet szenvedett rollerek vagy rolleresek 90% a bérelt, és minden ötödik esetben nincs felelős. Tehát ez egy olyan forró krumpli téma, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és itt is komoly változásokra van szükség, hogy ezeket az eszközöket integráljuk a meglevő rendszerbe.
6: Igen, a biztonság hete az egy egyértelmű siker. Sikere a Mabisznak. Ugye mindig iskolakezdéskor megy ez a kampány, és ezzel szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy a nyár végén ugye mindenki visszatér a civil életébe, véget ér a nyaralási időszak, és ilyenkor ugye a közlekedés is alapjaiban változik meg. És ugye most kiemeljük a mikromobilitást, amely már az elmúlt években is egy nagyon fontos pont volt, hiszen ugye a mikromobilitási eszközök még mindig újnak számítanak a közlekedésben. Nem csak a mikromobilitási eszközöket igénybe vevő közlekedők, hanem a többi szereplő számára is a mozgásuk, a dinamikájuk még mindig nehezen követhető. Így van, a sebesség nagyon nehezen követhető. A Mabisznak elsősorban két célja van. Az egyik, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan lehet, főleg a fiatalok, diákok, gyerekek esetében biztonságosabbá tenni ezt a közlekedési formát, hiszen ugye a fejlődés nem lehet megállítani, tehát a mikromobilitási eszközök folyamatosan teret nyernek. Hogy lehet ezt biztonságosabbá tenni? Ez egy felvilágosító, figyelemfelhívó kampány. A másik rész, amiről beszélünk, az nyilván pedig az, hogy a közlekedés kapcsán, a balesetek kapcsán ugye keletkeznek károk, keletkeznek személyi sérülések, és hogy ezeket hogy lehet minél teljes körülben lefedezni, illetve biztosítani azt, hogy a közlekedésben résztvevők, ha akár a hibájukon kívül baleset éri őket, akkor is fedezett legyen arra, hogy az általuk elszenvedett károkat valaki kifizesse. Ez ugye elindult a mikromobilitási eszközöknek a biztosítása tavaly évben. Ebben nyilvánvalóan folyamatosan fejlődnünk kell, hiszen ez egy tanulási folyamat mindenki számára, döntéshozók számára is. Mi azon vagyunk, hogy igyekezzünk minden kiskaput bezárni ennek tekintetében, hogy senki ne maradjon kártérítés nélkül, senki ne érjen olyan kár a közlekedésben, amit valaki nem fog tudni kifizetni, vagy hát nem tudja megtérítetni a kárát.
5: Nagyon szépen köszönöm, akkor várjuk a publikációt, és ezt a kutatást várhatóan szeptember lesz, ugye?
6: Így van, ez majd a biztonság hetén lesz komolyanban kipublikálva, az eredményeket akkor fogjuk majd részleteiben közölni.
5: Nagyon szépen köszönöm az információkat, meg a beszélgetést is Holló Bencének, a Magyar Biztosítók Szövetség elnökének.
6: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői Monitor délután Planet a Vimosszal és AI, illetve kiberbiztonság a KPMG szakértőjével. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. Holnap kett hosszú műsorság 4 és 6 óra között számítok majd önökre. Már a jó utat, jó pihenést, viszonthallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után útszűkületre készüljenek egy műszaki hibás jármű miatt. Baleset miatt számítsanak útszűkületre a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér és az Asztória között. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t

0: kereskedők és vendéglátók országos érdekképviseleti szövetségének dél-balatoni körzeti vezetője szerint a legnehezebben tapasztalt szakácsokat találni, miközben a külföldi dolgozók alkalmazását és a diák munkát is bürokratikus ügyintézés nehezíti. Makkos Pétert hallják.
1: A legnagyobb problémát itt a munkaerőhiánynak az jelenti, hogy régebben az úgy működött, hogy ledolgozták a téli időszakot a síparadicsomokba, és akkor hazajöttek utána, és akkor egy kicsit pihentek az emberek, és akkor nyáron pedig a Balatonnál elhelyezkedtek. Na most ott is átalakulás történt, ugye rövidebb a síszezon, kevesebb hó van, nincs mindenhol hó, és ezt ilyen egészségturizmussal próbálják Ausztriába pótolni. Hát ennek az a lényege, hogy kinyújtják a szezon, tehát a téli szezon helyett van tavaszi, van nyári, de gyakorlatilag azok az üzletek, amik előtte félig működtek csak, most hosszabb ideig működnek, sőt, vannak sokan, akik be sem zártak, mert egész évben működtek.
0: Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkör Kutatási Hivatal bejelentése szerint kifejlődött az El Niño a csendes óceán trópusi részén, és egyre erősödik. Az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusza szerint ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont befolyásolja a jelenség. Szabó Péter elmondta, hogy az El Niño hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hatással van az óceánok áramlataira.
2: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredményt nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a telején csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt látjuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengére statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
0: Az elemzők által vártnál kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban májusban havi alapon, míg éves szinten gyorsuló ütemű bővülést jegyeztek fel. Az amerikai jegybank a Fed összegzése alapján májusban havi szinten 1%-os volt az emelkedés, éves bázison 1,7%, a kapacitás kihasználtság 76,2%-on állt. A teljes amerikai ipari termelés 78%-át kitevő feldolgozóipari termelés viszont stagnált. 19 ezer embert küldenek el idén a Volkswagen csoporttól. A létszám leépítésről már korábban döntött a cég, egyeztetve a szakszervezetekkel. Ennek alapján 2030-ig 35 ezer embertől válnak meg a jelenlegi több mint 600 ezer foglalkoztatottból. A Concord privátbanki vezetője azt mondta, hogy sokféle kihívás éri a német autógyártót, ehhez pedig alkalmazkodniuk kell. Nagy Bertalan szerint ilyen például az is, hogy a következő generáció másképpen tekint az autókra.
3: Látni kell, hogy maga az egész autópiac és maga az autó birtoklás az eléggé telített. A fiatalok nem biztos, hogy birtokolni akarják ezeket az autókat, hanem sokkal inkább majd használni, és lehet, hogy maga a car sharing fog egy nagyot erősödni, és majd arra kell inkább autókat fejleszteni, hiszen az nekik praktikusabb, kényelmesebb, adott esetben időszakos használatra veszik csak igénybe az autót, és többen a tömegközlekedést. Tehát lehet, hogy maga az autózás fog azért átalakulni, erre is fel kell készülni az autógyártóknak.
0: Külkereskedelmi hiánya zárta az áprilista az Euróvezet és az Európai Unió is. Az uniós tagállamok világ többi részével folytatott árukereskedelmében 7,1 milliárd eurós deficit keletkezett. A mérleg romlást elsősorban az okozta, hogy az import értéke lényegesen gyorsabban emelkedett, mint az exporté. Az év első 4 hónapjában a külkereskedelmi mérleg az egy évvel korábbi jelentős többletből fordult 2,2 milliárd eurós hiányba. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Áprilisban deficittel zárt az eurózóna termék külkereskedelme, 1 milliárd euró volt a hiány. Ez egy évvel korábban még egy 8,7%-os többletet jelentett, tehát egy látható romlás van egy év alatt. Ez úgy jön ki, hogy az export az 5%-kal növekedett, míg az import az 9,3%-kal lett magasabb. Tehát az egyenleg romlásában egyértelműen az import a fő ludas. Ezenből is nem meglepő módon az energia behozatal az, ami rontotta leginkább az egyenleget, de azért, hogyha megnézzük a fő termékcsoportokat, akkor a termékcsoportok legnagyobb részénél van valamekkora romlás.
0: Újabb szankciókat fogadott el az

0: uniós tagállamokat temerítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító árnyékflottát, illetve a dezinformációs kampányok szereplőit, emberi jogok megsértésért felelős személyeket, szervezeteket céloznak. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő közölte, az intézkedések célja, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra a háború befejezése érdekében. A nyugati büntető intézkedések eddig becslések szerint 1000-1300 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak. Leszállás közben balesetet szenvedett egy Tu-22M3-as repülőgép Irkutszki régióban, közölte az orosz védelmi minisztérium. Egy tervezett gyakorló repülés során történt a baleset a repülőgéppel, a legénység katapultált, senki sem sérült meg, a földön sem keletkezett kár. A repülőgép 6 felszerelés nélkül repült, lezuhanásának körülményeit vizsgálják. A Tu-22M3-as szuperszónikus, változtatható szárnyálású, nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép. Legalább 31 ember életét vesztette és több tucat megsérült Etiópiában, miután szakadékba zuhant egy busz az északi konfliktusok sújtotta Amhara régióban. A túlzsúfolt jármű kora reggel Desszert térségéből Addis Abeba felé tartott, amikor lesodródott az útról és a szakadékba zuhant. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre, mivel a térségben hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat, ezért az utasokat tömegközlekedési járművekkel kellett elszállítani. A baleset helyszínén egyébként az út dombos terepen kanyarok közismerten veszélyes szakasznak számít. Több hétig is eltarthat a hormozi szoros olyan mértékű aknamentesítése, hogy vissza lehessen térni a normális hajózáshoz. Bár Irán és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben segítette néhány hajó áthaladását, azért a háború előtti napi 120-140 hajó helyett csak 12-15 tudott áthaladni. A becslések egyébként azt mondják, hogy a legmodernebb víz alatti drónokkal és aknakereső hajókkal is 40-50 napig tarthat a szoros aknamentessé tétele.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: Minden esetre a közelgő béke megállapodás hírére jó volt a kereskedési hangulat. A hazai értéktőzsde 1,4%-ot tudott erősödni, 137.602 pont a BUX záró értéke, a forgalom 38.373 millió forint volt. 1,7%-ot gyengültek a MOL részvények 3760 forintig, az OTP 3,2%-os plusszal zárt 43850 forinton, a Richter 1,6%-os pluszban fejezte be 12120 forinton, a Magyar Telekom 9%-ot gyengült 2706 forintra, csökkent a Forage 2%-ot 1986 forintig, nagyobb forgalomban emelkedett a Multihome 10%-ot 2 forint 20 fillérig, a Gloster 6,5%-os plusszal zárt 570 forinton, a Budapesti értéktőzsde 6,2%-ot emelkedett 11.900 forintra, esett viszont az Alteo 2,3%-ot 3.440 forintig. A devizapiacon az euró most 350 forint, igazából egy fillérrel alatta van az árfolyam, tehát átszakította a 350-es szintet középárfolyamon is. Európában a londoni tőzsde zárás előtt egy órával nagyjából 4%-os mínuszban jár, a német DAX 1,2%-kal erősödik, a francia CAC 7%, az olasz tőzsde 6%, a spanyol 1,4%-os emelkedésben. A Wall Street-en 1,3%-os pluszban a Dow Jones, 1,7%-kal erősödik az S&P 500, a Nasdaq 2,6%-os emelkedésben, 1,1606 az euró-dollárral szembeni árfolyama, egy komolyabb 5%-os esésben a kőolaj, az amerikai könnyolaj 80,50 dollár, a Brentet 83,14 dollár jegyzik. A holland tőzsdén kereskedett földgáz 9%-ot esett 42,56 euró.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, késő estig szorványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Onnantól viszont kedd estig csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul. Holnap már csak helyenként lehetnek erős széllökések. A csúcshőmérséklet általában 24 és 28 fok között várható.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A szerencsés vesztesként főtáblára került Bondár Anna kiesett a 283.000 dollár összdíjazású nottinghami füves pályás női tenisztorna első fordulójában. Az amerikai Emma Navarro volt az ellenfele. A rövidítésben két szetlabdát hárítva megnyerte az első játszmát, a folytatásban viszont már Navarro játszott jobban, három gémet nyert fogadóként, miközben Bondárnak mindössze egyetlen break labdája volt, de az is kihasználatlan maradt. Az amerikai versenyző megnyerte a 130 perces mérkőzést 6-7-6-3-6-2 arányban. Ma délután 4 órakor lejárt a Fehérvár Futballklub Kft. Értékesítésére kiírt nyilvános pályázat. Három ajánlatot adtak be, ebből kettő külföldi, egy hazai ajánlattevőtől, közölte Facebook oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A tájékoztatás szerint most értékelik az ajánlatokat, aztán a város közgyűlése hoz döntést, várható a július 1-én.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségi kapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhetően alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, szervusz, Dani.
1: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
2: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
1: Elrohant, elszállt?
2: Hát nézd, 66. október 1-én volt az uszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvben is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az uszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató, mondta a megnyitó beszédet, és átadta az uszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. Főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akárkikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy ezt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egresi Jánosnak, hogy ha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra egy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ő 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén hárman voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam Istvánffy Csabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovácshegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
1: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, ugye a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
2: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot az akkori vezetőnk Arold Imre, a válogatottnál volt kondi edző, a nagy Sárosi Bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarász Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás Kiscsasziba, a későbbi vízilabdások.
1: A Messzelt Falos medencében, igen.
2: Igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Szécsi Tamás volt az úszóedző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense, na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
1: Gondolkodni kell, már látom.
2: Gyarmati Dezső.
1: Dezső bácsi, igen.
2: És Kőnik Gyuri, legendás edző.
1: Hát
2: és
1: a Kőnik Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri bácsi.
2: Nagyszerű. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk
1: edzőt. Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor sokkal többet el fogsz érni a vízben.
2: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a Kőnik Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchenynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy tanszék vezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúr alá. Itt a TF-en belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzéselmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja akkreditációs kártyával hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TF-en tanítja az úszást, bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
1: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi úszó szövetségkapitánnyal, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával. Szóval, hogy ez ma is működik?
2: Hogyne. Hát a szövetségkapitánya Sós Csaba, Kovács Hegyi Ferenc, aki a Gyurtának az egyik edzője volt többek között, aztán a Milák egyik edzője is volt, és a mostani Vird Balázs csapatában is nagyon komoly szerepet játszik. Szájer Péter, itt hát nagy tekintélyű docens, a hallgatóknál nagyon nagy tekintélye van, és az úszó szövetségben mondhatom, hogy a szakmában egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével, a Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi Úszószövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a LEN-nek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve, azt hiszem 2 évvel ezelőtt válaszolt, egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűrő elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mind valamelyik egyesületnél dolgoz. Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az úszószövetségbe. Tehát mindenkinek 1000 szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-nak hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a további, azt átvett a Szájer Peti, és ahogy hát a kor követelmények megfelelően nem csak a személyes megjelenésű konferenciákat, hanem a webkonferenciákat, a világhírű edzőket hívott meg, és a webkonferencián ragyogó előadásokat. Ez is hozzátartozik a TF tanszékhez. Tanszék Úszószövetség. Itt a leégett régi aulában, ami ugye 15-ben égett le, teltház mellett, 300-400 résztvevő mellett tartottuk ezeket a konferenciákat. Mindig volt legalább 5-6 központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszban dolgozott a Kislaci keze alatt. Olyanok kerültek ki a keze alól, mint Kovács Ági, Cselaci, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaci 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind használtuk, és a konferenciákon vetítettük.
1: A konferencia ez megért? Miért ért véget?
2: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különböző volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelps-nek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkron tolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták, és megjelentek az úszósport színe java előtt.
1: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében is, mert egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára. Tóth Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
0: Sportérték! Minden, ami sport! Minden hétfőn a Trend FM-en! Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszállóágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport fejlődése az töretlen, évtizedek óta töretlen, és ha jól látom, hogy alakult ez ki?
2: Hát vissza kell mennem 1970-ig, akkor volt Barcelonában egy Európa-bajnokság, most nem a 92-es olimpiáról beszélek. Azóta egész napjainkig kettő ilyen világverseny kivételével magyar úszó mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres úszodába. Az a kettő sajnos az egyik Montreal volt, 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekébe dolgozó. Ennek kicsúcsosodása az a Széchy Tamás, Kis László féle munka volt. Csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Széchy elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekébe dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
2: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiak most mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek a kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzetprogram. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá a kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 úszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden uszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én magam is még ebben a programban dolgozom, és ez csodálatos átélni, ahogy a gyerekek jönnek, mennek. Ofoda, első osztály, második osztály, ez a 3 évig tart. Akik itt jól megtanulnak úszni, ennek a programnak az a lényege, hogy lehetőség szerint mindenki valahogy tudjon úszni, legalább 2 úszásnemet. Na de természetesen az már a második szempont, lehet, hogy ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés, úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program. És ezeket egybegyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak. Úgyhogy ez a nyitja, a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit, hogy Amerikában ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz, Jekyll Vivien, ugye Milák Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
2: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
1: Van... Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül, jó. Szécsi, Kislaci,
2: igen,
1: és
2: hát
1: Széles.
2: A mostaniak,
1: Bírt, tehát lehet
2: de mostaniak, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredmény nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli az USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
1: Nem valószínű.
2: Az biztos, ő nem...
1: De most úgy tűnik, igen, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
2: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt.
1: Nyugodtan.
2: Csak azt mondta, hogy...
1: Hát 82 évesen ezt a luxus már megengedheted magadnak, hogy van véleménye.
2: Van véleményem. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren
1: kapott. Hát én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
2: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebben benne
1: hát
2: volt
1: mindig, szinte
2: Sydneyből a Kovács Ági, benne volt az Egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
1: Szene Attila.
2: A Szene Attila, Rózsa Norbert, sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
1: Sőt, Katinka is a 100 hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
2: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wild Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
1: Ja, de ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is érmeket szerezni.
2: Világbajnokság, tehát, hogy olimpia, igen, le a kalappal.
1: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágon.
2: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkész, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó, edzés természetesen, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek és készülnek és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a százat is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt. Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorsan nem.
1: Visszatérve ez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát Hosszú Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nál ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő, sikereket elérő magyar úszó utána azt a tudást, amit ott megszerez, azt jó esetben 5-10-15 év múlva beépíti a hazai úszósportba. Vagy ez egy rossz hozzáállás?
2: Nem, hát el is várjuk azt, hogy a Katinka hazajött, ugye egy nagyon intelligens versenyző, és nagyon sokat tud az úszásról, és azzal, hogy ő megalakította az egyesületét, ahol úszásoktatás, versenyzőképzés is folyik, hát várjuk azt, hogy onnan is jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
1: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, ugye itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki ez a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkot.
2: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy. Na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvos egyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvosegyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor odaérkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető. Egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodába, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt itt 3-4 éves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF uszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a kismedenc széből kerültek át a Nagymedencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egressynek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztik, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián, negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, hogy a 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a 2 fél évben, a 3., 4. fél évben a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárgyként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te magad, te kezdeményezted, lezártál a TF-en, azt ki lehet jelenteni, nem?
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemről korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
0: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után útszűkületre készüljenek egy műszaki hibás jármű miatt. Baleset miatt számítsanak útszűkületre a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér és az Asztória között. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedik,

0: tölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. Orbán Viktor korábbi kormányfő félváról veszi a javaslatot, azt írta, hogy idézem, itt lesz, ha szükség lesz rá. Magyar Péter hivatalban lévő miniszterelnök üdvözölte ugyanakkor a döntést. Kihúzzák a szuverenitásvédelmi hivatal alól is a szőnyeget, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyona pedig visszakerül az államhoz, ezekről is döntött kétharmaddal a parlament, amikor elfogadta a javaslatokat. A teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták ezeket, míg a Fidesz ellene szavazott. Most már csak Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírására van szükség ahhoz, hogy az alkotmány módosítások életbe lépjenek. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke bejelentette, hogy május 22-i hatállyal Bogdán Csaba és Weiss Viktor veszi át a Tisza párt EP képviselői mandátumait Magyar Péter miniszterelnöktől, illetve Tar Zoltán minisztertől, akik így tehát búcsúznak az Európai Parlamenttől. Holnaptól megszűnik a Bors napilap, között a MediaWorks. A közleményben azt is írják, hogy július 1-től a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását is felfüggesztik. Az érintett lapok online kiadása megmaradt. Felfüggesztik viszont a ripost.hu és a metropol.hu weboldalak működését. A MediaWorks portfóliójába több mint 70 média termék tartozik, köztük az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a Pesti Srácok és más lapok is, például megyeiek. Az elbocsátások a média egy információi szerint legalább 400 belső munkavállalót érintenek a MediaWorks-nél, de egyes források szerint a külsős megbízatással foglalkoztatott munkatársakat is figyelembe véve ez a szám jóval magasabb is lehet majd. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 137.602 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal esett 3760 forintra, az OTP 3,2%-kal rallizott 43850 forintig, a Magyar Telekom 9,1%-kal gyengült 2706 forintig, a Richter 1,6%-kal drágult 12120 forintra. Európában zárásra a londoni tőzsde 4,1%-os mínusszal fejezi be, a frankfurti DAX 1,2%-kal ment felfelé, a francia tőzsde 4,1%, az olasz 7,1%, a spanyol 1,4%-ot emelkedett. A Wall Street-en erősödnek a fő mutatók, a Dow Jones 1,4%-del, az S&P 500 1,9%-el, a Nasdaq pedig 3%-os pluszban jár. Az iráni-amerikai közelgő béke megállapodás hírére több mint 5%-kal esik a kőolaj, 82,69 $ a Brent, az amerikai könnyolaj pedig 80,21 $-en jár. Nemrég kezdődött el a labdarúgó világbajnokságban, labdarúgó világbajnokságon 6 órakor a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozó, 3 percnyi játék után egyelőre 0-0-ás döntetlenre áll a H csoport első fordulójában az első találkozó, majd egyébként további mérkőzéseket is játszanak majd természetesen.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban csak elvétve lehetnek már záporok, zivatarok, szórványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban, illetve a Délalföldön, a hőmérséklet 8-15 fok között alakul. Holnap helyenként fordulhatnak elő erős széllökések, jobbára a napsütés lesz a jellemző, a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között várható. 18 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora.

0: A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni, és vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de a részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk. De hát belevághatunk. Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász-doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettségi után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszó körbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után hanvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt, oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltad.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédjelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni, tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján, borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalmam a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végigmentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
2: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magaddal? Azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
2: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt. A nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cicafarok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Tehát
2: meg a
1: fegyelemre és maximalizmusra?
2: De jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük. Tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen igen. meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
2: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az, ami batyú, abszolút. Amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos. Töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni. De alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
2: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt egy úgynevezett szociometriai felmérés. És én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körébe. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni, járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
2: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ebben, ezen az úton.
2: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik biztos. Vezetői szerepkörben igen. is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Nekem az interjú előtt elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor engem ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a
1: készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés, amit említettél.
2: Igen, a kommunikáció többnyire. És gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni, tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor szóbelire, dr. Karlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztet, hogy maga mit keresi. Hát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az gyakorlatilag
2: igen.
1: És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból.
1: Akkor, hobbiból?
2: Igen.
1: Nagyon, viszont nagyon most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly, majd, hogy nem eldördült.
2: Vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögösen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Tehát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ő velük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
2: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgokat. Tehát ha én prémium idős otthon vagyok, akkor prémium minőséget kell adni mindenben. Tehát nem lehet valahol alacsonyabbra tenni a mércét. Tehát jól kell megválasztani azt a stratégiát, a célcsoportot, és utána nagyon jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
1: Abban is részt veszel?
2: Csak én döntök, hogy ki jöhet és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 80 napot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha, például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem, most kell
2: nem fog
1: őket.
2: Most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Még a mind a mai napig, mai de már napig. Nem veszel részt aktívan benne.
2: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
1: Tehát
2: egyébként.
1: Akkor soroljuk, jogász, nem. Közgazdász, pszichológus, és akkor...
2: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is azt szerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
1: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
2: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthoni feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én három évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károlyi Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen
1: fizika,
2: mit jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve a cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem felelérte.
1: Aki már egyébként 27 éves.
2: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
1: És egy kicsit belekóstolt ebbe a világba.
2: Belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
1: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
2: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életét tükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól. És ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik, beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
1: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
2: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
1: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
2: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán, mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor én azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
1: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
2: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
1: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
2: De muszáj.
1: De muszáj.
2: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
1: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Hogyha vezetésre még egy kérdésre ég visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája. Tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni. Vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmi, vagy nem...
1: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
2: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldása?
1: Te proaktív visszacsatolásra gondolsz.
2: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem. Innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 28 perccel megy a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon a H csoportban. Egyelőre kevés helyzet és 0-0-ás döntetlenre állnak a felek. Amint van változás a mérkőzésről, akkor természetesen mondjuk majd. Az országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. Orbán Viktor korábbi kormány főfélváról veszi a javaslatot, és azt írta, itt lesz, ha szükség lesz rá. Magyar Péter hivatalban lévő miniszterelnök ugyanakkor üdvözölte a döntést. Kihúzzák a szuverenitásvédelmi hivatal alól a szőnyeget. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyona pedig visszakerül az államhoz. Ezekről is döntött kétharmaddal a parlament, amikor elfogadta az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, míg a Fidesz ellene szavazott. Most már csak Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírására van szükség ahhoz, hogy az alkotmány módosítások életbe lépjenek. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a strasbourgi plenáris ülésen bejelentette, május 22-ai hatállyal Bogdán Csaba és Weiss Viktor, a Tisza párt két új EP képviselője, a Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszik át, ugye kormánytaként már nem lehetnek az Európai Parlament tagjai. Holnaptól megszűnik a borsnapi lap, között a MediaWorks, és azt írják a közleményükben, hogy július 1-től erre a sorsa jut a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadása is. Az érintett lapok online kiadása megmarad. Felfüggesztik viszont a ripost.hu és a metropol.hu weboldalak működését. A MediaWorks portfóliójába több mint 70 média termék tartozik, köztük az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a Pesti Srácok és nyomdáik is vannak. Tömeges létszámleépítés indul el, az elbocsátás egyelőre a Média 1 információi szerint legalább 400 belső munkavállalót érint, de egyes források szerint a külsős megbízással foglalkoztatott munkatársakat is figyelembe véve ez a szám még magasabb lehet. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 137.602 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról. A hírre legjobban az OTP reagált, amely 3,2%-ot rallizott 43.850 forintra. A MOL árfolyamát a csökkenő olajárak húzták lefelé 1,7%-kal 3.760 forintig. A Magyar Telekom 9%-kal gyengült 2.706 forintra, a Richter 1,6%-kal drágult 12.120 forintig. A forint 5 éves mélyponton van, 5 éven adott erős szinteken, volt 350 alatt is, most 350 forint 30 filléren az euró árfolyama. túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, ez alól a kivétel a 4%-kal gyengülő londoni tőzsde volt, a frankfurti DAX 1,1%-os plusszal zárt, a párizsi CAC-ren 4%-kal erősödött, Milánóban 7%-os, Madridban 1,4%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. A Wall Street-en mennek felfelé a mutatók, 1,4-jel a Dow Jones, 1,9-el az S&P 500 és 3%-kal a Nasdaq Composite, 1,1604 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj már 5,5%-os zuhanásban, $82.70 a Brent, $80.09 az amerikai könnyűolaj.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, késő estig szorványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön fordulhat elő zápor, zivatar, onnantól pedig csak elvédve holnap estig. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul, holnap helyenként lehetnek erős széllökések, a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Nézzünk még rá a mérkőzésre. 34. percnél járnak a csapatok. Spanyolország zöldfoki szigetek továbbra is 0-0-ás döntetlenre áll. 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egybő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság és egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
3: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet, ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt, jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszereket nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egésznapos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni, de én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák, egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom. Tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra. Egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogyha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel ez lehet
2: felelősség.
3: Bármi, így igaz.
2: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása. Az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
3: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát, a demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen, általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
2: Ahol ő boldog volt
3: gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
2: Hát pszichológusként ezt
3: abszolút,
2: főleg.
3: Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. Hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek-e, és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk. Tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
2: Ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
3: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelkéletet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
2: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, igen, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Ha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, igen, nyilván igen, ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
3: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendem van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
2: Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
3: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel, azt hiszem, azt hiszem így, meg azt is gondolom, hogy nagyon, nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs az a nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy
2: miközben
3: gondoskodni.
2: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki még 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
3: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy, mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
2: Tehát ebben nagyon rossz bekerülni úgy, hogy nem olyanok a lehetőség.
3: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, kétemeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 8-an vannak egy szobában, és pelenka szag van mindenhol.
2: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem tudja, hogy
3: hova kerül. Be akartok dugni egy ilyen helyre.
2: Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
3: Van, a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok, illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések is, most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél 3 kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol... Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó-e nekem, amit itt látok.
2: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő cégnél, teljesen más területen, vagy jogászként, ami honnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
3: Nem akarom megmondani.
2: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
3: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munka vállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
2: Tehát, ha nincs fluktuáció.
3: Nincs, gyakorlatilag nincs.
2: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
3: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív, és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránylik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Ezek nehéz.
2: Hogy kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
3: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét. Itt
2: keletkezik.
3: Itt emberekről, emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt szoktam mérlegelni, hogy vajon én mérem föl rosszul, és nagy a kabát, bele tudunk-e nőni, vagy soha büdös életben nem, és akkor kell-e új viselőt keresnem, vagy új kabátot inkább. Nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van, tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog, meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell. Tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük. Tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentál higiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
2: Ami gátolja a későbbi
3: tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy, de nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így megállt kell parancsolni.
2: Említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg? Mert mindenki hibázik néha.
3: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom, tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam, ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondat, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe. Tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell, tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember, feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest, tehát ez felelősséggel is jár. Tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök, tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
2: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
3: Alapvetően igen.
2: Milyen világ ez?
3: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, hogy tudják súlyozni alapvetően.
2: A másik,
3: ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
2: Határtartás.
3: Mindenképpen.
2: Mert hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
3: Igen, meg 2 unokád.
2: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
3: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
2: Tehát egyfajta szabadság.
3: Abszolút,
2: van ebben,
3: mindenki,
2: és kapcsolódás.
3: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogyha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes.
2: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
3: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. A régen az jó régen.
2: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
3: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt-e a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval,
2: kell ez a fajta szabadság?
3: Kell.
2: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
3: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosulunk vele, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
2: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
3: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
2: Mind a család, mind a munkahely.
3: Mind a munkahely, igen. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexió nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
2: Tehát önreflexió.
3: Muszáj.
2: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
3: Dóra. Én köszönöm a meghívást.
2: Dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az első félidő után a futballvilágbajnokság hátcsoportjában Spanyolország zöldfoki köztársaság 0-0-es döntetlen. Egy félidő még hátra van, hogy a top favoritnak gondolt spanyolok megnyerik a mérkőzésüket. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól az F csoport Monterreyben rendezett mérkőzésén.

0: egy döntetlen ért el együttese, három vereséget szenvedve. A torna közben szokatlan szakembert váltó Tunézia legközelebb egyébként vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára a csoportkörben. Idehaza az országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. Orbán Viktor korábbi kormányfő félváról veszi a javaslatot, azt írta, hogy itt lesz, ha szükség lesz rá. Egyébként ő az egyetlen, akire ez a döntés jelen állapotban vonatkozik. Magyar Péter hivatalban lévő miniszterelnök üdvözölte ugyanakkor az országgyűlés döntését, mint ahogy egyébként az alkotmánymódosítással kihúzzák a szuverenitásvédelmi hivatal alól a szőnyeget, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyra visszakerül az államhoz. A javaslatokat a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, míg a Fidesz ellen lesz szavazott. Most már csak Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírására van szükség ahhoz, hogy az alkotmány módosítások életbe lépjenek. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a testület strasbourgi plenáris ülésén bejelentette, hogy május 22-i hatállyal Bogdan Csaba és Weiss Viktor a Tisza párt két új EP képviselője. Ők egyébként Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát vették át az Európai Parlamentben. Holnaptól megszűnik a bors napilap, között a MediaWorks. A közleményben azt is írják, hogy július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását is felfüggesztik. Az érintett lapok online kiadása megmarad. Felfüggesztik viszont a riposzt.hu és a metropol.hu weboldalak működését. A MediaWorks portfóliójában több mint 70 médiatermék tartozik, emellett nyomdáik is vannak. Tömeges létszámleépítés indul el. Az elbocsátás egyelőre legalább 400 belsős munkavállalót érint, de egyes források szerint a külsősökkel együtt ez a szám még magasabb is lehet. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 137.602 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról. A hírre legjobban az OTP reagált, amely 3,2%-ot rallizott 43.850 forintra. A MOL árfolyamát a csökkenő olajárak húzták lefelé 1,7%-kal 3.760 forintig. A Magyar Telekom 9,1%-kal gyengült 2.706 forintra, a Richter 1,6%-kal drágult 12.120 forintig. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. Ez alól a londoni tőzsde volt a kivétel, amely 4%-kal gyengült. A frankfurti DAX Index 1,1%-os plusszal zárt, a párizsi CAC-en 4%-kal erősödött, Milánóban 7%-os, Madridban 1,4%-os index emelkedéssel zárult a kereskedés. A Wall Street-en még ennél is nagyobb 1,4-3% közötti mértében emelkednek a tőzsdemutatók.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, késő estig szórványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön fordulhat elő eső, zápor, zivatar, onnantól viszont holnap estig csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul. Holnap már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések, egyéb iránt a napsütés lesz a jellemző, a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. 19 óra 6 perc, friss hírekre, információkkal legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a

0: Folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
1: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.
2: The reason I play so many, it sounds, maybe it sounds angry, because I'm trying so many things at one time, you see. Like, I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: competition of what could be, but we can't give our time for free.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
2: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, a Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Az állatkertől a gasztronómiai élményeken át a vizes kalandokig számtalan lehetőség adódik ebben a csodás városban. Debrecen belvárosában kulturális élményekben gazdag programot is össze lehet állítani. De még miért? Akár Japánba, vagy az ókori piramisok földjére is elutazhatunk, ha ellátogatunk a Déri Múzeumba. Kis huszárok bőrébe bújhatunk a református nagy templomban, de érdemes megcsodálni a Harry Potter világát idéző nagykönyvtárat is a református kollégiumban. A modern művészet pedagógiai foglalkozásai kreatív alkotásra hívnak, hogy akár a bennünk rejlő Picasso-t is előhívhassuk.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Nights.
2: Bizony, a Mantra pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 8 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Óriási meglepetés a labdarúgó világbajnokságon, Spanyolország zöldfoki köztársaság 0-0. A zöldfoki szigetek hősiesen védekezve óriási meglepetésre harcolta ki a döntetlent a H csoport első fordulós mérkőzésén Atlantában. Megvan az első menesztés is egyébként a VB-n, már ami a szövetségi kapitányokat illeti. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott kapitányát Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól az F csoport Monterreyben rendezett találkozóján. Mindössze 5 mérkőzés jutott neki a kispadon. Megbízott kapitányként Monther Kebayer veszi át az együttes irányítását. Tunézia legközelebb vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét pénteken hajnalban Hollandia ellen lép pályára a csoportkörben. Idehaza az országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. Orbán Viktor korábbi kormányfő félváról veszi a javaslatot, azt írta, hogy itt lesz, ha szükség lesz rá. Magyar Péter hivatalban lévő miniszterelnök üdvözölte ugyanakkor a döntést. Kihúzzák a szuverenitásvédelmi hivatal alól a szőnyeget, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyona visszakerül.

0: július 1-től a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását is felfüggesztik. Az érintett lapok online kiadása megmarad. Felfüggesztik viszont a ripost.hu és a metropol.hu weboldalak működését. A többi médiumról még nincs döntés, de holnap, illetve szerdán újabb tanácskozás várható a MediaWorks-nél. Tömeges létszámleépítés is elindul, egyelőre legalább 400 belsős munkavállalót küldenek el, de a külsősökkel és jó néhányokkal szerződést bontanak majd. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
1: Tőzsdehírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 137.602 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról. A hírre a legjobban az OTP reagált, amely 3,2%-ot rallizott 43.850 forintra. A MOL árfolyamát a csökkenő olajárak húzták lefelé 1,7%-kal 3.760 forintig. A Magyar Telekom 9,1%-kal gyengült 2.706 forintra, a Richter 1,6%-kal drágult 12.120 forintig. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, ez alól a londoni börze volt a kivétel, amely 4,1%-kal gyengült. A frankfurti DAX Index 1,1% plusszal zárt, a párizsi CAC-re 4,1%-kal erősödött, Milánóban 7,1%-os, Madridban 1,4%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Késő estig szorványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Onnantól viszont holnap estig csak elvétve lesz csapadék, jobbára a napsütés lesz a jellemző. Éjszaka még 8-15 fok várható, holnap napközben a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Folytatjuk a különleges zenei válogatást mindjárt az angol Roderick David Rod Stewart-tal, aki már a 60-as, 70-es években is kiemelkedő énekesnek számított érces és különleges hangjával. Pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, így minden idők egyik legsikeresebb férfi énekese. 2008-ban a Billboard hetente megjelenő zenei magazin a 17. helyre rangsorolta a világ valaha élt 100 legsikeresebb zenész listáján. Érkezik tehát most Rod Stewart a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Idehaza alkotmánymódosításokról döntött az országgyűlés. A labdarúgó világbajnokság hátcsoportjában lejátszották már az első találkozót. A tőzsdéken jó hangulat volt, mert hogy úgy tűnik, hogy tényleg lesz béke megállapodás Iránnal. Holnap már több lesz a napsütés. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A futballvilágbajnokság hátcsoportjában a Spanyolország zöldfoki köztársaság 0-0-as döntetlen, a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése, hogy a top favoritnak számító spanyolok nem tudtak nyerni a zöldfoki szigetek ellen. A többi mérkőzést az esti, illetve a magyar idő szerinti hajnali órában játsszák majd. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamouchit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól az F csoport hajnali mérkőzésén. A tunéziai szövetség Instagramon közölte a döntést, megemlítve, hogy megbízott kapitányként Monther Kebayer veszi át az együttes irányítását. Az 54 éves francia szakember január óta irányította az észak-afrikai nemzeti csapatot, összesen 5 mérkőzésen ült a kispadon, egy győzelem mellett egy döntetlent ért el, és 3-szor szenvedett vereséget. A torna közben szokatlanul szakembert váltó Tunézia legközelebb vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára a csoportkörben. Idehaza az országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. Orbán Viktor korábbi kormányfő félváról veszi a javaslatot, és azt írta, hogy itt lesz, ha szükség lesz rá. Magyar Péter hivatalban lévő miniszterelnök üdvözölte ugyanakkor a döntést. Az alkotmánymódosítás alapján kihúzzák a szuverenitásvédelmi hivatal alól a szőnyeget, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyona pedig visszakerül az államhoz. Az alaptörvény módosítást a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták,

0: felfüggesztik viszont a riposte.hu és a metropol.hu weboldalak működését. A MediaWorks portfóliójába több mint 70 média termék tartozik, köztük az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a Pesti Srácok és más megyei lapok, illetve nyomdáik is vannak. Az még egyelőre nem világos, hogy lesznek-e új megszűnések, holnap, illetve szerdán is tanácskoznak majd erről. Tömeges létszámleépítés indul, legalább 400 belsős munkavállalótól válnak meg, de külsősöket is elküldenek. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 137.602 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a hormozi szoros megnyitásáról. A hírre a legjobban az OTP reagált, amely 3,2%-ot rallizott 43.850 forintra. A MOL árfolyamát a csökkenő olajára húzták lefelé 1,7%-kal 3.760 forintig. A Magyar Telekom 9,1%-kal gyengült 2.706 forintra, a Richter 1,6%-kal drágult 12.120 forintig. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, ez alól a londoni börze volt a kivétel, amely 4,1%-kal gyengült. A frankfurti DAX Index 1,1% plusszal zárt, a párizsi CAC-re 4,1%-kal erősödött, Milánóban 7,1%-os, Madridban 1,4%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Késő estig szorványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Onnantól viszont holnap estig csak elvétve lesz csapadék, jobbára a napsütés lesz a jellemző. Éjszaka még 8-15 fok várható, holnap napközben a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Idehaza alkotmánymódosításokról döntött az országgyűlés. A labdarúgó világbajnokság H csoportjában lejátszották már az első találkozót. A tőzsdéken jó hangulat volt, mert hogy úgy tűnik, hogy tényleg lesz béke megállapodás Iránnal. Holnap már több lesz a napsütés. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A futballvilágbajnokság H-csoportjában Spanyolország zöldfoki köztársaság 0-0-es döntetlen, a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése, hogy a top favoritnak számító spanyolok nem tudtak nyerni a zöldfoki szigetek ellen. A többi mérkőzést az esti, illetve a magyar idő szerinti hajnali órában játsszák majd. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól az F csoport hajnali mérkőzésén. A tunéziai szövetség Instagramon közölte a döntést, megemlítve, hogy megbízott kapitányként Monther Kebayer veszi át az együttes irányítását. Az 54 éves francia szakember január óta irányította az észak-afrikai nemzeti csapatot, összesen 5 mérkőzésen ült a kispadon, egy győzelem mellett egy döntetlen ért el, és 3-szor szenvedett vereséget. A torna közben szokatlanul szakembert váltó Tunézia legközelebb vasárnap hajnalban Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára a csoportkörben. Idehaza az országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. Orbán Viktor korábbi kormányfő félváról veszi a javaslatot, és azt írta, hogy itt lesz, ha szükség lesz rá. Magyar Péter hivatalban lévő miniszterelnök üdvözölte ugyanakkor a döntést. Az alkotmánymódosítás alapján kihúzzák a szuverenitásvédelmi hivatal alól a szőnyeget, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyona pedig visszakerül az államhoz. Az alaptörvény módosítást a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, míg a Fidesz ellene szavazott. Most már csak Sólyog Tamás köztársaságének aláírására van szükség ahhoz, hogy az alkotmánymódosítások életbe lépjenek.

0: A MediaWorks Sport for You-jába több mint 70 média termék tartozik, köztük az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a Pesti Srácok és más megyei lapok, illetve nyomdáik is vannak. Az még egyelőre nem világos, hogy lesznek-e új megszűnések, holnap, illetve szerdán is tanácskoznak majd erről. Tömeges létszámleépítés indul, legalább 400 belsős munkavállalótól válnak meg, de külsősöket is elküldenek. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 137.602 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a hormozi szoros megnyitásáról. A hírre a legjobban az OTP reagált, amely 3,2%-ot rallizott 43.850 forintra. A MOL árfolyamát a csökkenő olajárak húzták lefelé 1,7%-kal 3.760 forintig. A Magyar Telekom 9,1%-kal gyengült 2.706 forintra, a Richter 1,6%-kal drágult 12.120 forintig. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, ez alól a londoni börze volt a kivétel, amely 4,1%-kal gyengült. A frankfurti DAX Index 1,1% plusszal zárt, a párizsi CAC-re 4,1%-kal erősödött, Milánóban 7,1%-os, Madridban 1,4%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Késő estig szorványosan, főleg a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Onnantól viszont holnap estig csak elvétve lesz csapadék, jobbára a napsütés lesz a jellemző. Éjszaka még 8-15 fok várható, holnap napközben a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruitik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruitik zenél a folytatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
0: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatások 94.2-n egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiből egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használta Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat, a zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
0: Trend Nights.
1: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebrief-et. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egyszál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.